0: többet tud, és valóban ezek a számok, ugye ez évek óta, hiszem 6 éve kezdte el a Microsoft ezt a kutatást, ez egy nagyon nagy kutatás, egyébként hiszem 30 ország rengeteg megkérdezett, és hát valóban az jön ki belőle, hogy mind a személyes produktivitás, tehát amit tavaly mondjuk egy óra alatt csináltam meg manuálisan, az most 10 percre rövidül, vagy akár nullára, mert automatizáltam teljesen, akár extra képességeket, tehát ilyen szupererőkkel vértesz föl, mert hiszen mondjuk, ha nem is vagyok jogász, azért egy alap jogi kérdést meg tudok válaszolni mesterséges intelligencia segítségével.
1: Egy kis és középvállalkozás hogy vezesse be a mesterséges intelligenciát, milyen folyamatokra, és mit nem szabad rábízni?
0: Onnan kezdeném, hogy szerintem a nem jól sikerült mesterséges intelligencia bevezetések, azok abból adódnak, hogy általában túl absztrakt az a terület, amit megpróbálnak átfogni, túl nagy. Mondjuk fogalmazunk akár úgy, hogy szeretnének egy hatalmas nagy MI stratégiával kezdeni. Én ezt nem javasolnám. Tehát ugye a lényeg az, hogy az MI-t azt nem azért kell bevezetni, vagy nem azért szeretnénk, vagy nem azért jó bevezetni, hogy csináljunk már valamit, mindegy, mit csak MI legyen, mert azért sokszor ezt lehet manapság érezni. Hanem inkább pont az lenne a lényeg, hogy az üzleti folyamatainkat kellene megérteni, és azok a vállalatok, zárójelbe jegyzem meg, ez minden cégre szerintem igaz, akiknek vannak olyan ismétlődő folyamataik, amik rengeteg időt vesznek el, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, adminisztráció, akár ajánlatok elkészítése, hát a legtöbb KKV-nál ugye bejön egy igény, az ajánlatot kell adni rá, egy csomószor rendszerekből, táblázatokból kivadászni, most ezeket tudja egyértelműen egyszerűsíteni, de ehhez ugye az kell, hogy a cégvezetés azon gondolkodjon, hogy melyek ezek a problémás folyamatok, és akkor utána kell hozzá drótozni úgymond a rendszert. Ilyen szempontból majdnem mindegy is egyébként, hogy milyen rendszert választ.
1: Az utolsó kérdés az az, hogy ha döntést nézzük, a döntés folyamatát, akkor ha egy rossz tanácsot ad a mesterséges intelligencia, akkor kié a felelősség? A cégvezetőé, a munkavállalóé, vagy kié?
0: Nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia egy eszköz. Nagyon okos eszköz, és szerintem a legnagyobb veszély, ami a kérdésedhez kapcsolódik, az az, hogy olyan meggyőzően tudja egyébként akár a butaságot is mondani, hogy már elhisszük.
1: Nem kételkedünk.
0: És szerintem az ember egyik legfontosabb szerepe a jövőben egyébként az a kritikus ítélethozatal, tehát hogy az az eredmény, amit kaptam, azt vajon egyébként el kell-e, hogy fogadjam. Ez egyébként egyre nehezebb pont azért, mert sokkal jobb és jobb válaszokat kapunk a mesterséges intelligenciától. Ettől függetlenül jelen pillanatban a felelősség az mindig az embernél van, és éppen ezért, ahogy említettem, tervezzük újra a folyamatainkat, de azért tegyük azt úgy, hogy legyen benne kontrollpont,
1: abszolút,
0: amikor az ember még mindig nyerekben marad.
1: Sőt, érdemes azt kérdezni az MI-tól, hogy MI-től, hogy biztos vagy ebben a válaszban, és akkor ellenőrzi saját magát, úgyhogy csodálatos az egész. Köszönöm Szabó Péternek, hogy itt
0: nagyon
1: volt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És hát ez egy nagyon érdekes dolog, aki csak érdeklődőként megy ki a csúcsra, ahogy a szeptember, mikor is?
0: Szeptember
1: 7-én, így van, hogy akkor a Városligetben, akkor ő is megtalálja az érdeklődésének.
0: Meg, és én azért javaslom, mert egyébként nagyon inspiráló dolgokat lehet hallani. Igen. Szerintem, aki még nem vágott bele, talán ez a legfontosabb, inspirálódjon.
1: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Podró.
1: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ismerjék meg Oriont, aki belakta a stúdiót, és gazdáját, Szabó Viktóriát. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Az Orion 7 jótékonysági kutyaparti főszervezőjét. Mindig ennyire otthonosan érzi magát a tévéstúdióban?
3: Igen, ő már rutinos média szereplő, úgyhogy ő egyből megkeresi a helyét a Pamlagon, és ott nyugodtan hallgatja, amíg én mesélek a rendezvényéről.
2: Szeptember 12-én szombaton lesz, 10 és 16 óra között, ugye a Rex kutya otthon területén, ez Újpest, ugye?
3: Így van, így van.
2: Ez Újpest, az Óceánárok utca 33-ban. Orion örökbefogadásának 7. évfordulója, ez innen a név. Hogy került Orion a legjobb helyre?
3: Hát 8 évvel ezelőtt, amikor úgy éreztem, hogy készen állok a következő kutyus érkezésére, mert hogy előtte 10 évig gyászoltam az előző elvesztését.
2: 10 évig?
3: Igen, nekem ő nagyon sokat jelentett. Tehát az életem első kutyája gyerekként, ugye vele nőttem fel, ő tanított meg arra, hogy mi az, hogy felelősségvállalás, mi az, hogy olyan, csak annyi terhet kapunk az élettől, amennyit elbírunk, mert hogy ő az előző kutyusom, ő 6 évesen egy baleset következtében lebénult deréktől lefelé, és én 6 éven keresztül ápoltam éjjel-nappal, és hát ő igen, nagyon sokat tanított nekem, és nagyon nehezen dolgoztam fel az ő elvesztését, és aztán jött egyszer csak egy közösségi médiában egy poszt, megláttam az ő kis szemét, nagyon rossz állapotban volt, egy traktor alatt törött lábbal találtak rá Észak-Magyarországon, és hát így került a fajta mentő alapítványhoz, és én már mentem az állatorvoshoz, hogy ő lesz az én kiskutyám. És ivartalanították, rendbe hozták a lábát, persze a rehabilitációban én is besegítettem, és aztán így került ő a családomba 7 éve.
2: Egyébként a rendezvény fő célja éppen az, hogy a jó örökbefogadás az nem egy hirtelen megmentő akció, hanem egyrészt az életmód által meghatározott, másrészt egy alapos felkészülés és számbavevésnek a következménye.
3: Így van. Minden gazdinak, leendő gazdinak mindig azt szoktam tanítani, vagy azt mondom, hogy azért egy 10-15 évre felelős döntés az örökbefogadás, és mindig jó, ha alaposan átgondoljuk, hogy azért egy kutya fenekestől felforgatja az életünket, az életkörülményeinket, az életvitelünket, és hát nyilván a családi kasszába is intenzíven beleszól, úgyhogy azért nem árt, ha egy ilyen döntés előtt jó alaposan átgondoljuk, hogy ez az életünkbe belefér-e, ez a döntés.
2: Én a program palettáján lévő dolgok közül nagyon keveset tudok, hogy ez micsoda. Föl lehet itt sorolni, hogy van ez, mert hogy a dog dancinget értem, de a többi szót nem.
3: Természetesen. Hát a kedves érdeklődőket, akik akár két lábon, akár négy lábon érkeznek, kicsik, nagyok, egész család gyerekekkel, kutyával, vagy kutya nélkül, mindenkit szeretettel várunk, rengeteg szakmai előadó lesz, tehát szakemberek, állatorvosok, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakértők, fizioterapeuták tartanak előadást, és bárkinek a kérdésére nagyon szívesen válaszolnak, hogyha felteszi a saját kutyusával kapcsolatban, de lesz sok kiállító, rengeteg kutyás termékkel készülnek, illetve lesz tombola, lesz jótékonysági palacsintavásár, anyunak innen üzenem, hogy 200 palacsintára lesz szükség, mert sokan leszünk.
2: Még nem volt idő egyeztetni a számot.
3: Igen, és hát lesz szimatszőnyeg készítés, lesznek workshopok, lehet kutyával jógázni, lesz rendőrkutyás bemutató, lesznek különböző kutyásportok, kutyáknak evőverseny, természetesen nem a gazdiknak, szépségverseny szintén a kutyusoknak, úgyhogy nagyon-nagyon sok aktivitással készülünk, gyerekprogramokkal, és mindennel, hogy az emberek jól érezzék magukat, de természetesen kutyatorta is lesz kutyáknak, és kutyagazdi fotózás is, amiből hűtőmágnest is lehet majd készíteni.
2: Ugye a belépő díj, ami 2000 forint, mondtad, hogy jótékonysági célt szolgál. Mi lesz a célja az összegyűlt pénznek?
3: Egy évvel ezelőtt Orion egy lelkes rajongója létrehozta az Orion felelős állattartásért oktatási alapítványt, és ennek az alapítványnak az egyik fő célja az, hogy olyan oktatási intézményekbe tudjunk interaktív kutyás bemutatót, előadást tartani a felelős állattartásról és az állatvédelemről, ahol ezt nem tudják megfinanszírozni. Tehát ebből a szempontból hátrányos helyzetben vannak. Tavaly, tehát ugye az elmúlt egy évben 800 gyerekhez jutottunk el, és 2500 kilométert tettünk meg nagyjából.
2: Mit kell számba venni egyébként az állat megérkezése előtt? Mi az a legfontosabb öt dolog?
3: Nézzük sorra. Hát először is ugye nyilván a pénztárcánkat is meg fogja terhelni, hiszen én azt szoktam mondani, hogy azért az állattartás azért egy drága hobbi. Tehát azt fontos számba venni, hogy nem csak a táplálásáról szól, illetve például az oltások, a kötelező oltások féregtelenítés fontosságára hívnám fel a figyelmet, hanem a nem várt állategészségügyi kiadások is néha nagyon megterhelik ugye a család büdzséjét. Arról nem is beszélve, hogy őt például másfél havonta hordjuk kozmetikushoz, gyakrabban, mint ahogy én járok. Tehát vannak azért itt egyéb költségek. Mi sportolunk nagyon sokat, úgyhogy ugye nyilván ennek is van költsége, de alapvetően mielőtt valaki örökbe fogad, vagy esetleg vásárol jó helyről megbízható tenyésztőtől egy kutyust, ugye át kell gondolni, hogy ő fenekestől felforgatja a napi rendet is. Tehát mielőtt mondjuk elindítom az iskolába a gyerekeket, le kell vinni a kutyust sétálni, aztán amikor hazajönnek a gyerekek, akkor nyilván megint sétálni kell a kutyussal este is, aztán ugye nyilván a táplálását is, de be lehet vonni a gyerekeket is, ha elég nagyok hozzá, úgyhogy nagyon azért meg tudja borítani az addigi nyugodt életet, hiszen már kell velük foglalkozni.
2: Tehát szeptember 12 szombat, 10 és 16 óra között a 4. kerületi Óceánárok utca 33 szám alatt megnyílik a kutyatár, ugye?
3: Igen.
2: Nagyon örülök, Viktória, hogy itt volt, és köszönöm ezt az élményt, amit Rex jelentett, akár a
3: Orion.
2: Stúdió...
3: Igen.
2: Amit Orion jelentett, akár a stúdióban, a kollégáknak, akár a nézőknek, mert amit csinált, ez páratlan káprázat. Önöknek pedig megköszönöm a figyelmet, hiszen ez volt a Start Plus utolsó beszélgetése és a hét utolsó beszélgetése. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten Egon várja önöket szeretettel. Nagyon kellemes hétvégét, holnap találkozunk a Somos a pályán című műsorban. Viszlát.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szemét egy ügy. Ön szerint jó helyen van a Mohunál a hulladékgazdálkodás? Ez a mai kérdésünk, és már is kezdünk.
2: Csökken a bizalom a Magyar Péter iránt. Ez derült ki a Publikus Intézet felméréséből. A kutatás ugyanakkor továbbra is tetemes Tisza előnyt mér. Állok a vizsgálat elébe. Ezt üzente Matolcsi György, a jegybank korábbi vezetője. Az MNB botrányt vizsgáló bizottság több fideszes politikus meghallgatását kezdeményezte. Új környezetvédelmi szuperhatóságot hoz létre a Tisza kormány. Az akkumulátorgyárak ellenőrzése az egyik legfőbb prioritás. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött. A Mohu is úgy látja, hogy újra kell gondolni a koncesszió rendszerét. Mai vendégeink Lampert Monika, volt belügyminiszter. Hanvai Péter, a HVG újságírója. Latman Tamás, nemzetközi jogász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, és köszönöm a vendégeknek is, hogy rám szánják a péntek estéjüket, ahelyett, hogy valami topogós házi buliban lennének ehelyett. Navracsics Tibor nagyot megy a magyar médiában az elmúlt hetekben, és ma este itt a Médiapiac első adásában Boros Tamással fog beszélgetni, de most feltűnt egy újabb, kiegyetemesült fideszes alak, méghozzá Matolcsi György, legújabb kedvenc youtuberünk. Fel vagytok iratkozva a csatornájára?
3: Nem, még sajnos nem.
1: Muszáj pedig feliratkozni, és az értesítéseket is külön kérni, mert elképesztő eszéknek lehetünk tanulni. Tamás, mit gondolsz, Matolcsinak sikerül kimosakodnia rá, hogy mondjam, neki tulajdonított értékrendből?
4: Én nem tudom, de én azt látom, hogy az elmúlt időszakban sokaknak sikerült, szórakoztató lesz nézni, ahogy megpróbálja.
1: Monika, mire számítsunk? Hány feliratkozója lesz Matolcsi Györgynek a hétvégére?
5: Ez attól függ, hogy sikerül-e neki valami érdekes hírrel belépni ebbe az új közösségbe. Én most hallottam tőled először, hogy van ilyen, úgyhogy majd úgy utána nézek. Hogyha ír érdekes dolgot, akkor megolvasom, ha meg unalmas dolgokat ír, és elkezdi magyarázni, hogy milyen rohadt jól csinálta ő a bank dolgait, akkor azt hiszem, hogy nem.
1: Ezt majd mindenki eldönti magának, hogy ez történt-e, vagy se nem. Nézzük is, hogy mit tett közzé.
6: A magam részéről állok elébe az összes ilyen vizsgálatnak.
2: Ezzel a kijelentéssel reagált Matolcsi György, Az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság csütörtöki ülésére. A volt jegybankelnök szerint a jegybankban lévő pénz nem adóforintokból, hanem bankműveletekből származik. Az alapítványi 100 milliárdok szerinte a 2014-es devizahitelek forintosításából származnak.
6: Ez 9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre, ezt olcsóban vette, mint az akkori átváltási árfolyam, ebből eredmény keletkezett, és ezt az eredményt tette be a Magyar Nemzeti Bank az alapítványairól.
7: Látszott rajtuk, hogy azt hiszik érinthetetlenek.
2: Csütörtökön ülésezett az MNB bizottság. A tiszáns tagok Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatását is kezdeményezték. Csüszi Attilát, a bizottság tiszás elnökét híradónk, a volt miniszterelnök esetleges meghallgatása kapcsán is kérdezte.
8: Ha a bekért iratok alapján felmerül Orbán Viktor neve, és szükségesnek látszik majd megidézni, vagy meghallgatni tanúként, vagy tehát a vizsgálóbizottság elé megidézni, akkor mi a magunk részéről ezt nem fogjuk megakadályozni, ebben mindenki biztos lehet.
1: Hogy elveszítette közpénz jellegét, ami ugye szállóigévé, sőt később dalszövegé és avanzsált, az valóban nem Matolcsy György kijelentése volt, hanem Kósa Lajosé ebben a formában, de aztán azóta már nagyon sokan a szánkra vettük. Kósa Lajosé méghozzá egészen akkor, amikor az MNB alapítványokba kiemelt nemzeti banki pénzek közpénz jellegét tulajdonképpen valóban elvették, tehát hoztak egy olyan jogszabályt, amely alapján nem kellett kiadni ezzel kapcsolatban az adatokat. Ezt a jogszabályt később aztán azt hiszem az alkotmánybíróság elkasszálta valóban. Hogy állunk most ezekkel a pénzekkel? Mit gondolsz, szerinted ezekből valami visszanyerhető? Ugye itt nagyon sok milliárdról van szó, ami hol a Kecskeméti Egyetem ingatlan kezelő alapjában itt-ott-amott kötöttek ki, hol sajtótermékeknél. Ez visszaszerezhető, ez a pénz?
3: Van itt két jogász, aki nálamnál sokkal... sokkal jobb választ tud erre adni. Én azt gondolom, hogy ennek a pénznek egy része elégett. Tehát amit rossz részvényekbe fektettek, azt nem tudjuk visszaszerezni. A pénz egy része visszajön, mert ugye ingatlanokba is fektettek, ezek most is ilyen állami tulajdonban vannak, nem nagyon lehet eladni őket, azt hiszem hirdetik a régi budai városházát, most a Csónak utcai ingatlan is visszakerült.
1: Ez fogja leverni a lakásárakat, nem?
3: Ez lehetséges, igen, ezek viszonylag olcsó bérű lakások lehetnének. Tehát, hogy ezek vissza, mert ott vannak a falak, meg a téglák, de hát erre nem lesz kereslet. Én azt hiszem, hogy nagyon nem, és még tényleg az, amikor azt mondja ez a jó ember, hogy ez a pénz nem adóforint, valóban nem adóforint, hanem ez a Nemzeti Banknak a zseniális ingatlan ügyletei, de ugye azért ez arról szólt, hogy forintosították a devizakölcsönöket. Tehát lett volna ennek helye, mondjuk, hogy azoknak a nyomorult embereknek, akikre majdnem rászakadt a hitel, vagy nem tudom, mikor történt a forintosítás, tehát ugye elég, tehát már akkor
4: 13-ban.
3: És akkor 2008 körül, meg azelőtt vették föl, vagy 2008 előtt vették föl, tehát ők szerencsétlenek évek óta próbálták ezt törleszteni, lenyelték a hatalmas árfolyam veszteséget, a banknak az árfolyam veszteségeit is lenyelték, mert a szimpatikus bankok néha úgy írtak, hogy hát azért emeljük a kamatot, mert hogy nagyon nehéz valutához jutni, tehát hogy tényleg tehát ő neki kellett volna odaadni. Azt hiszem, valamelyik környező országban úgy is történt, hogy normálisan fordították át a nemzeti valutába. Tehát nem lenyúlni kellett volna ezt a pénzt, és elkölteni marhaságokra, hanem ahogyan mondták ezt, hogy odaadni az embereknek.
1: Ugye tegnap beszélgettünk itt hosszasan a lakáshelyzetről. Magyarországon már a 10-es évek eleje óta súlyos lakhatási válság van, és az évről évre súlyosbodik. Most tervben van, hogy nagyobb összeget az EU-s támogatásokból befektet a kormány, és ingatlanfejlesztésre fog költeni ezeknek az ingatlan áraknak a letörésére, de arról viszonylag keveset beszélünk, hogy ebbe a lakhatási válságba a devizahitelek nagyon mélyen belegyűrűztek azok a devizahitelek, amit sokan azért vettek föl, mert nem volt más opciójuk bebiztosítani a lakhatásukat. Tehát azért nem mindenki spekulálni, meg nyaralóra vette föl ezeket.
3: Sőt, valljuk be, nagyon sokan úgy vették, tehát hogy nagyon sokan azért van lakásuk, mert tudtak devizahitelt fölvenni, sőt a bankoknak ugye a marhasága miatt, hogy szinte 0% önerővel tudtak venni. Volt, aki ebbe belebukott, volt, aki meg vért, verítéket izzadva, végül is meg tudta tartani a lakását, és van neki lakás, és most valószínűleg nem tudna venni.
4: Hát azért bocsánat, de ez a lakhatási válság azért nem vitatkozni szándékszom, most éppen, de igen, de ez a lakhatási válság ez nem 2010-ben kezdődött, ez 2000 és 2002 között, amikor az első Fidesz kormány időszakában először kitalálták 2000 után ezt a kedvezményes lakáshiteles agyrémet, amivel egy dolgot csináltak, ebben a két évben, amit jeleztem, összeomlott például a budapesti ingatlanpiac. Tehát csak mondom, 2000-ben az akkori páromnak egy házrészt vettünk 18. kerület kertvárosi részében, 5,5 millió forintért 2000-ben, 2002-ben, majd utána 2003-ban, amikor én kerestem a lakást, a József Attila lakótelepen 12 milliónál kezdődtek a lakások. Tehát az ingatlan árrobbanás az azért volt, mert 2000 után abban az időszakban a keresleti oldalra nyomtak egy hatalmas nagy pluszt, és akinek minimális közgazdasági ismeretei vannak, hát Matolcsi úrnak nincsenek, ezt tudjuk, de nem baj.
1: Unortodoxok.
4: És erre majd kitérünk mindjárt az unortodoxiára is. Tehát aki minimálisan ismeri a közgazdaságot, az tudja, mi történik, amikor a kereslet kínálat így megborul. Na ez 2002-ben, és erre jött rá utána egy pár évvel a devizahiteles őrület, azért, mert a 2002-ben hivatalba lépett kormány ott állt letolgatjával, ezt az állami támogatásos valamit hitelprogramot meg kéne szüntetni, mert két év után már konkrét államcsődveszély volt, olyan megtérítési, fizetési kötelezettsége volt az államnak, az állami támogatott lakáshitelekkel, és ezért jött az ötlet, hogy jó lesz ez a devizahitel. És mindenki, aki azt mondta, hogy gyerekek, piánozzunk le, inkább meg kéne mondani a választónak, hogy nem biztos, hogy neked lesz lakásod, vagy házad minimálbérből.
3: De akkor ugye fel kellett volna mutatni egy megoldást.
4: Tehát
3: fel kellett
4: mutatni. Ez volt a megoldás, amit az akkori politika fölmutatott, devizahitel. A bankok erre rágyorsultak, mert kiszervezték az egészet alkuszoknak, ügynököknek, jutalék alapján kapta mindenki a fizetését, és itt omlott össze az egész hitelpiac. 2010 az ráérkezett annyiban, hogy akkor még a devizahitel, bocsánat, a devizapiacot is berontotta az Orbáni kormányban az Orbáni hülyeség, és a sok devizahitel akkor vált igazán
3: még megemelkedtek, igen.
4: Szóval ez egy sokkal hosszabb folyamat, de na, az ilyen Matolcsi féle búbok.
1: Mónikának is, aki egész közel volt ezekhez a folyamatokhoz.
5: Kétségtelen, 2002-től 6 évig tagja voltam az akkori kormányoknak, de ha megengeditek, én visszalépek egy lépést, mert most elmentünk a lakáspiac problémái felé, de a Magyar Nemzeti Banknál én azt gondolom közjogászként, hogy azt kellene először is vizsgálni, hogy a fészkes fenébe érezte magát fölhatalmazva a Magyar Nemzeti Bank összes vezetője és vezetőtestülete, hogy olyanra költi a pénzt, amire alkotmányosan nem lehetett volna. Hát az alkotmány és az alaptörvény is megmondja, hogy mire való a közpénz. És az államháztartási törvény világosan leírja, hogy a célhoz kötöttség, tehát ahogy egy óvoda vezető nem teheti meg, hogy úgy dönt, hogy vesz egy, mit tudom én, autót, és azzal taxizni fog az óvoda, mert hogy arra költi a pénzt, mert nem arra kapja. Hát ez le van szabályozva. A Magyar Nemzeti Bank forrásai nem arra valók, hogy alapítványozzunk, nem arra valók, hogy festményeket vásároljunk, nem arra valók, hogy ingatlanba fektessünk, no pláne nem arra való, hogy a gyerekem cimborái elköltsék és autógyűjteményt vegyenek belőle. Szóval szerintem ezt kell először megvizsgálni, és nem véletlen, hogy az emberek többsége azért ezt az ügyet tartja az egyik legnagyobb disznóságnak, mert lehet, hogy nem tudják jogilag levezetni, mert nem jogászok, de valahogy érzik azt, hogy hát a kutyafáját, ez a mi pénzünk, és nem arra való, hogy így ellopják. És ezért ez szerintem ezt a jogalapbi... Én átolvastam nem elemeztem ki nagyon részletesen, de átolvastam az állami számvevőszék jelentését. Azért erre lehet alapozni.
1: Matolcsy György arra is nagyon büszke, hogy az ő fennhatósága alatt megnövekedtek az aranytartalékok a Nemzeti Bankban. Ebben most nem fogunk belemenni, mert van.
5: Nem menjünk bele, mert okos közgazdászok el tudják mondani, hogy ez micsoda ökörség.
4: Ja, de... Nem 1890-et írunk, így. Tehát nem ez számít, hogy mekkora aranytömbök vannak.
1: Hát azért. Annak na. Számít, ki ezt érti.
4: Igen, Orbán nem, megnézni, nagyon jó lett tényleg, adjuk már.
1: Szerintem szóval azért van annak egy következetes szimbolikája a NER-ben, hogy ezek a rettenetesen, hogy mondjam, földhöz ragadt ilyen státuszszimbólumok, hogyan nyertek új életet fácánvadászattól egészen ideig, de vannak még nekünk is egyéb aranytartalékaink, mert hogy Dárdahegyre került a mohú, legalábbis verbálisan. Nézzük, mi történt.
9: Ha egy 35 évre kiszervezett szolgáltatás, egy megkötött rendszer nem szolgálja a magyar embereket, a környezet védelmét, közérdeket, akkor a mindenkori magyar kormánynak kötelessége ehhez hozzányúlni.
10: Magyar Péter bejelentette, a hulladékkezeléssel kapcsolatban a kormány a teljes rendszer felülvizsgálatáról döntött. A miniszterelnök szerint ezzel kapcsolatban sok a panasz. A MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.
9: Három egyszerű elvünk van a kormánynak, legyen jobb, minőségű a szolgáltatás, kerüljön kevesebbe az országnak, az állam, a magyar emberek költségvetésének, és hogy sokkal több hulladékot lehessen újra hasznosítani, ahelyett, ami most történik, hogy lerakják.
10: A MOHU mindenre úgy reagált, egyetért a kormánnyal, felül kell vizsgálni a rendszert. Álláspontjuk szerint a vállalt célok teljesítéséhez a konceszió komplex rendszerét újra kell gondolni.
1: De hát az csak egy ilyen apró közjáték volt, hogy itt a közbiztonsági beszélgetésekben sokszor felmerült a palackozás, és a MOHU lelkesen jelentkezett az elmúlt napokban, hogy ő nagyon szívesen megszünteti a készpénzes kifizetést, mert azzal majd nyilván megoldódik a súlyos szegénység és az ezzel járó válságjelenségek, amit a főpolgármester Kerek Perec visszautasított, és hát elég keményen visszaküldte őket a kaptafához. Gajdos László, a felelős miniszter még ennél is jóval explicitebben fogalmazott, illetve hát vizsgálják a konceszciót. Miért került el egyáltalán az önkormányzatoktól a hulladékkezelés rendszere? A friss kiértékelések szerint egy évvel később az volt az álláspont, hogy egy aránylag jól működő hulladékkezelési rendszer hirtelen elkezdett sokkal többe kerülni, sokkal rosszabbul működni.
5: Két oka van. Az egyik az, hogy az Orbán kormány nagyon szeret központosítani, nagyon szeretett minden olyan hatáskört elvinni, amiről úgy gondolta, hogy azzal ő majd tud valamit más csinálni, mint amire eredetileg rendeltetett. Való igaz, hogy az önkormányzatoknál egészen jól megszerveződött már ez a munka. Megcsinálták a regionális szemétlerakókat, ez a szilárd hulladékról beszélünk most csak kizárólag. Ezek a regionális hulladéklerakók, ez 100-150 önkormányzat társulási formájában normálisan létrejöttek, csináltak hozzá szervezetet, vettek kukásautókat, a gyűjtést megszervezték, és ez normálisan működött. A másik ok a centralizációs mánia mellett, szerintem a fontosabbik és szégyenletes politikai ok az az volt, hogy a Fidesznek jött a rezsicsökkentő bániája, és úgy döntött, hogy ebbe a rezsicsökkentő őrületbe ezt is bevonja, és pontosan tudta, hogy ha az önkormányzatoknál van a feladat, akkor nem tudja plusz odaadott források nélkül előírni, hogy mennyi legyen az ár, meg az amúgy is bonyolultabb, hogyha ott van a feladat. Ezért úgy döntött, hogy ezt elveszi az önkormányzatoktól. A lakosságnak rögzítették a hulladék szállítási díjat, aminek a lakosság örült, és egy része persze tudta, hogy majd máshol meg fogjuk fizetni, a másik része meg örült, hogy ez most nem ő fizeti, és azt a hiányt, ami keletkezett, azt ugye a részben az állam belerakta, részben a MOL-on keresztül megfinanszírozta. De ami még óriási gondot jelentett, hogy az önkormányzatoknál ott maradt tulajdonban az eszközrendszer. Tehát ma a budapesti a legőrültebb, ahol úgy még a tulajdonlán is fele-fele alapon van. Tehát én szerintem nem akarok most itt egy komplex megoldást előadni, bár önkormányzatokkal és közigazgatással foglalkozó jogászként szívesen foglalkozom ilyen dolgokkal, de egy biztos, hogy a tulajdon viszonyokat rendbe kell tenni. Lehet ez az önkormányzatnál, lehet az államnál, sokféle döntést lehet hozni, de hogy a felelősségi viszonyoknak világosnak kell lenni, és a jogszabálynak egyértelműnek kell lenni, hogy ki miért felel és hogyan, ez egészen bizonyos. De rengeteg probléma van itt, mert például megtelnek lassan ezek a hulladéklerakók. Ezeket egyébként EU-s pénzből csinálták. Az EU új ilyeneket nem fog már finanszírozni, szembesült ezzel az Orbán kormány, lehet, hogy a nézők nem fogják elhinni, de a mészárosék azért vették meg a mátrai hőerőművet, mert azt hitték, hogy azt ők szeméttel fogják tudni majd fűteni. És akkor lesz energia, és milyen rohadt jó lesz. Hát 5 perc alatt kiderült...
1: Próbálok uralkodni a vonásaimon.
5: De 5 perc alatt kiderült, hogy ezt senki nem fogja megfinanszírozni, mert az ilyen típusút az Unió nem finanszírozza, nem lesz, aki belerakja ezt a pénzt. Akkor a mészáros sóhajtott egy nagyot, és akkor szólt az Orbánnak, hogy vegyétek vissza, mert hát különben nem fog ez működni, és akkor visszavették, és mi magyar állampolgárok jó sok-sok milliárddal megszívtuk.
1: Jó, a MOHU létrehozására egyébként a hivatalos indoklás az volt, hogy az EU körforgásos hulladékkezelési elvét kellene érvényesíteni, ami hát Istennek tetsző dolog, a hulladékot egyébként kellene használni, és azért telnek meg ezek a hulladéklerakók, mert nincsen kezelve, ami oda kerül, nem elég hatékony a szelektív gyűjtés, a újrahasználás és a többi, de úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült eddig megvalósítania, erre vonatkozott a mai kérdés is. Azt kérdeztük, hogy ön szerint jó helyen van-e a MOHU-nál a hulladék gazdálkodás, és hát lám-lám, mintegy 11%-nyi válaszadón gondolta azt, hogy igen, és 89% nem. Nemmel válaszolt. Attila azt írja, hogy jelentős bírságokkal igen jól lehetne a MOHU-t motiválni, sajnos mohó a MOHU. Erzsébet szerint ez elég szakmai kérdés, mi laikusok nem tudhatjuk, de ha nagy hasznot hoz, legyen inkább az állami, vagyis a miénk. Zoltán szerint ez csak szokásos fideszes trükközés, Mónikával ért egyet. Ideje új alapokra helyezni a hulladékgazdálkodást. László szerint nincs a MOHU-nál helye ennek, nagyon trehányak, nem emberbarátok, és nagyon drágák. Péter pedig azt írja, hogy a PET palack téma megérdemelne egy önálló, csak ezzel foglalkozó céget. Mennyire reális azt elvárnunk, hogy itt egy új alrendszer épüljön ki, vagy itt mondjuk az önkormányzati reform keretében várjuk ennek az újrarendezését. Mire számítasz, Tamás?
4: Hát én személy szerint, amikor Mónika elmondta a dolgot, én nagyon figyeltem, és vártam, hogy valami elhangzik, de vagy nem figyeltem eléggé, vagy szokásosan, diplomatikusan és finoman fogalmaztad meg itt harmadik szempontot, hogy a NER nagyon szerette a garantált fix állami bevételt. Na most alapvetően a MOHU mögött az egyik fő ok szerintem ez volt, aztán a többi másik kettőben nyilván neked igazad van. Egy picit nagyon finoman az elrejtve volt, ha kihallottam, de nem baj, hogyha ez elhangzik. Most az lesz a kérdés ennek a reformnak a tekintetében. Én személy szerint, de hangsúlyoznám, hogy az a személyes véleményem, még csak azt sem mondanám, hogy szakma van benne, mert Mónika mellett az nehéz. Én alapvetően az önkormányzatiságban hiszek, és azt gondolom, hogy minél decentralizáltabb valami, annál jobb. Tehát én annak örülnék, hogyha egy ilyen átfogó reform abban az irányba menne el, hogy ez önkormányzati szinten decentralizált módon történjen. Igazából a Tisza kormánynak az egyik a sok közül tesztje lesz az, hogy ebben a reformban, amiben azt gondolom, hogy a szükségességén senki nem vitatkozik, milyen irányba fognak elmenni. Átveszik az előző rendszert, és működtetik, csak talán egy kicsit jobban, ahogy szokták mondani, vagy tényleges reform lesz, és azt mondják, hogy akkor gondoljuk újra az egészet. Mert ugye az az Európai Uniós szabályozás, amire te is utaltál, ez igazából azt nem mondja meg, és a Fidesz ebben azért hazudott itt dúsan, hogy hát azért van a muhu, mert az EU azt mondta, nem, az EU nem azt mondta, az EU azt mondta, hogy tessék megoldani, hogy hogy oldjátok meg, az már a ti dolgotok. Hát a Fidesz úgy döntött, hogy akkor legyen muhu. Most a Tisza előtt a dolog, megvan a felhatalmazás hozzá, meglátjuk, hogy ők milyen reformirányt képzelnek el. Én annak örülnék személy szerint, hogyha ez az önkormányzatiság irányába. Az önkormányzatiságot erősíteni, mert ne felejtsük el, és nem cínikus akarok lenni, csak egy picit, azért a állami bevételt, meg a garantált bevétel, annak az önkormányzatok is örülnek.
5: Persze.
3: Én nem gondolom, hogy ezt vissza kellene csinálni ezt a történet, de nem biztos, hogy az önkormányzatoknak kellene ezt csinálni, mert ugye a Monika is mondta, hogy nem tudom most pontosan idézni, hogy hát úgy egész jól megvolt, de azért nem volt ez egy tökéletes dolog.
5: Nem volt elég idejük rá.
3: Az a helyzet, hogy ebbe is, mint minden másba, nagyon sok pénzt bele kell tenni. Tehát bele kell tenni, olyan szemétégetőket kell csinálni, amik megfelelnek az előírásoknak, mert valóban megtelnek ezek a szemétdombok. Akkor ugye a PET palackok, tehát az újrahasznosítás esetében is úgy tudni, hogy azért ez nem tökéletesen működik. Hát ezekben nagyon-nagyon sok pénzt bele kellene tenni, valakinek bele kellene tenni ezt a pénzt, és itt egyetértek azzal, hogy ugye a rezsicsökkentés is benne volt, hogy ne látszódjon ez a történet, hanem majd ne jöjjenek az önkormányzatok azzal, hogy hát én ezt nem tudom ellátni, ezt a feladatot, ennyiért nem tudom elvinni a szemetet, ennyiért nem tudok szemétégetőt építeni, hanem majd a MOL-ra rá lőcsöljük, és majd a MOL, ugye ez is egy ilyen tipikus fideszes dolog volt, hogy nagyon sok pénze van, és akkor hát akkor majd ezt leveszi az állam válláról. Nem, az államnak sajnos ebbe bele kell tenni a pénzt, lehet ezt egy nagy cégként működtetni, de pénz nélkül nem fog működni.
1: De az is lehet, hogy szét lehet választani mondjuk a hulladékgyűjtést és a begyűjtött hulladék kezelését, és akkor ez nem egy gigarendszer, hanem több egymással.
3: Igen, hát ezt...
5: Szerintem sokféle megoldás van. Én egy dolgot tartanék nagyon fontosnak, hogy ami az Orbán kormány alatt teljesen el volt hanyagolva, és tanult jogász kollégám ezt szerintem alá fogja támasztani, hogy miközben a jogalkotási törvény előírja, hogy tisztességes hatásvizsgálatot kell csinálni, ez Magyarországon a Fidesz alatt egyáltalán nem volt divat. Bármilyen rendszert csinálunk, gondosan ki kell számolni, hogy minek milyen hatása lesz.
1: Megdöbbentő számomra, hogy ezt mondod, úgyhogy most hirtelen el is rendelek egy biztonsági reklámszünetet, de már is jövünk vissza, ne menjenek sehová.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Na hát a PET palackokról, meg a hulladékgyűjtésről egy kicsit lépjünk tovább, de tényleg csak egy kicsivel, ugyanis bejelentette tegnap Magyar Péter, hogy környezetvédelmi szuperhatóság alakul. Nézzük is, mi történt.
2: Májusban az önálló élő környezetért felelős minisztérium létrehozásával visszaadtuk a környezetvédelem oly régóta hiányzó önálló képviseletét az újonnan felállt kormányban. Most tovább megyünk, és a vállalásunknak megfelelően létrehozzuk ezt az új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóságot, és jóval szigorúbban fogunk fellépni a környezetszennyezőkkel szemben.
3: A hatóság egyik kiemelt feladata az akkumulátorgyártás ellenőrzése lesz. A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak majd, aki gyárat működtet. Hangsúlyozta a miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy bevezetik a három csapás elvét. Vagyis, ha egy vállalat 5 éven belül harmadszor is megszegi a szabályokat, a minimum bírság az adott éves nettó árbevétel 0,5%-a legalább 5 millió forint lesz.
1: Monika azt mondta nekem, hogy ez barkácsolás, ami itt történik. Mit jelent ez?
4: Most te itt jól elárulod, amit a szünetben beszéltük. Nem, megmondom
1: egy
4: őszintén, hogy...
1: Egy szarka vagyok.
4: Én az egyik nagy kihívásnak azt tartom a Magyar Péter kormányának, hogy azt a közigazgatást, amit szétbarmoltak a 16 év alatt Orbán Viktorék, hogy azt rakják úgy rendbe, hogy ez... A közigazgatás hatékonyan működjön, és tényleg azt szolgálja, ami a dolga a közigazgatásnak. Azért mondom ezt, mert most egy hatóságot kiragadott, hogy majd létrehoz egy új hatóságot, és akkor az majd szigorúan föllép, hogy ez pontosan milyen lesz, ebből nekem egy ilyen miniszterelnöki bejelentés, most jogászként kevés, tehát én többet is szeretnék erről tudni, de itt a teljes szakhatósági rendszert át kell vizsgálni. Mert nem akarom untatni a nézőket, csak nagyon röviden szerintem talán érthetően. Minden megyében ugye létrehozták a megerősített kormányhivatalt, és élére tették a főispánt, totál politikai megbízatással, és a főispán alá begyömiszkéltek mindenféle szakhatóságot. Az állategészségügyet, a növényvédelmet, a járványügyet, a népegészségügyet, sorolhatnám minden szakigazgatási hatóságot. És hogy ez miért baj? Mert amíg nem voltak oda gyömöszölve, addig ez normálisan úgy működött, hogy a minisztériumban vannak szakemberek, akik követik az uniós jogot, minden fontos szempontot figyelembe vesznek, és ha kell, akkor utasításokkal, ha kell, normatív módon, egyedi módon irányítják a rendszert. De most nem így működött. Most az egészségügyi szakhatóság, mondjuk járványügy esetén, nem a főhatósághoz fordul segítségért, mert nem is teheti meg, mert ott tücsörög a főispán a maga politikai megbizatásával, és ő bölcsen eldönti, a bölcsességet itt idézőjelbe tettem, hogy akkor mi a döntés, és mi a megoldás.
1: Ez a pártitkár a tél szélén.
4: Hát pontosan. Na most ez így nincsen jól. És én elolvastam a Tisza párt programját. Ebben a programban benne van, hogy ezt ők rendbe akarják tenni, tehát nyilván a tiszás szakemberek is látták ugyanazt a problémát, amiről én most itt beszéltem. Ha egy ilyenből kiveszünk egy ilyen szuperhatóságot, ezt ad abszurdum meg lehet csinálni, mert ez egy nagyon sürgős dolog.
1: Hát, vagy fölé
4: de hogy ezt az egészbe bele kell illeszteni, hogy ennek egymáshoz illeszkedő módon kell a közigazgatásban, különben nem lesz hatékony működnie, az teljesen biztos. És most itt befejezem, mert szerettem én ezt tanítani az egyetemen, nem akarom a...
5: Én azt gondolom, hogy erre nincs... tehát, hogy valóban nincs szakemberük, és nem tudják ezt végig gondolni. Azt látom, hogy bizonyos hatóságok elkezdik megalapítani például az örökségvédelmi hivatalt is létre fogják hozni, ezt ismerem
1: hát újra létrehozni, igen.
5: Picit jobban, és mindig kérdezem a minisztériumot, hogy miért nem jön létre, hiszen egyszer volt, de hát ez nagyon nehéz újra létrehozni.
4: Persze, meg azért
5: rengeteg jogszabály kell hozzá, van. Hogy akkor, és valóban ott is, mert abban az esetben is ugye a kormányhivatalok alá tették ezeket a feladatokat, onnan ki kellene venni. Valóban jobb lenne, hogyha készült volna erre egy olyan stratégia, ami ezt megcsinálja, de hát ezt pontosan ti tudjátok sokkal jobban, hogy rendkívül sok jogi macera ezt megcsinálni.
1: Bodnár Zsuzsa az Átlátszó újságírója, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a kutyárak ügyét feltegye az országos térképre, és nagyon sok személyes kockázatot is vállal érte. Tegnap az Egyenes beszédben arról beszélt, hogy az ő tapasztalata több helyen is, nem csak Gödön, az volt, hogy nagyon sok helyen a kormányhivatalok összejátszanak a cégekkel. Az ő tapasztalata szerint igazából részben elbagatelizálták az ügyeket, részben elbagatelizálták a büntetéseket, hogy a büntetések léptéke nem volt fogható a szennyezés mértékéhez. Most Magyar Péter azt jelentette be, hogy a büntetés akár 5 milliárd forintra is rúghat, ez lesz a felső összeghatár. Ezt azért már megérzi egy ilyen cég is, nem?
6: Igen, de ami talán még ennél is fontosabb, azon túl, hogy persze a magas bírságnak van egy elrettentő hatása, de ami fontos, és egy picit rácsatlakoznék arra, amit említettetek, hogy a kormányzatnak, az államnak, az államhatalomnak a figyelmét jelzi az, hogyha valahol egy úgynevezett szuperhatóság létrejön. És ez a téma, a kutyára a környezetvédelem az elmúlt években primér politikai téma lett. A politikai logika teljes mértékben indokolja azt, hogy ez kapjon egy külön szuperhatóságot. És itt viszont az a szempont, amit te említettél, és tényszerűen igaz, amit ugye feltártak az elmúlt évben azok a kiváló kollégák, akiknek ez volt a dolguk, hogy ezt választották, hogy a létező intézményrendszer nem tudott erre a dologra megfelelően reagálni, sőt, bizonyos mértékig úgy kompromittálódott, hogy a jogalkotó bizonyos mértékig érthetően azt mondta, hogy kukába az egészet csinálok vadonatújat. Vannak ilyen dolgok, amikkel ezt kell csinálni. Én ezt mondom 30 éve az egész igazságszolgáltatással, de ezt most hagyjuk. Szóval ez egy helyes lépés, úgy gondolom. Meglátjuk, hogy ténylegesen milyen hatása vagy eredménye lesz. Itt tényleg olyan dolgok, és olyan mértékben lettek elrontva az elmúlt években, hogy az a fontos, hogy tényleg valami nagy előlépés történjen, és valahogy egészen újra legyenek osztva a lapok. Még akkor is így van, hogyha én egyébként meghallottam ezt a három csapást, és fölsikoltottam otthon megint, hogy már megint ez a hülyeség, Jézus már.
1: Na és jó, akkor mondjuk el a nézők kedvéért, hogy miért sikoltunk fel a három csapást.
6: Csak én sikoltam
1: azért
6: föl
1: én is sikoltozok, de lehet, hogy más miatt.
6: Ez egy másik dolog. Ugye ez a három csapás, amit úgy bejelentett a miniszterelnök is, ez ugye egy téves értelmezés, ez az Amerikából jöttem mesterségem címer a három csapás. Ez annak ide amerikai állami büntető politikában találták ki.
1: Bill Clinton kormányának volt a büntető...
6: Hát nem igazán, inkább a republikánus államoknál, de föderatív szinten annyira nem is jelent meg. A lényeg az, hogy ez a three strikes, ez a strike, ez a baseballból az ütőhiba. Tehát, hogyha ezt magyarul le akarjuk fordítani, akkor fordítsuk már le három dobásnak, tehát tiszteljük már meg saját anyanyelvünket ennyire, de mindegy. Csak ezt olyan 2008-9 környékén a Fidesz még ellenzébe kezdte tolni, hogy húhárt ezzel aztán nagyon oda lehet csapni a bűnelkövetőknek, azért ebből a három csapás, én már akkor így fogtam a fejemet. Egyébként mire ez Magyarországra érkezett, Amerikában már mindenhonnan kivezették, mert nem működött. Az a lényege, hogy a harmadik büntetés már mindenképpen halálbüntetés, vagy életfogytiglani, vagy valami, hogy jól oda vágjunk a bűnelkövetőnek. Ez a büntetőjogban azért nem működött, mert Amerikában baromi gyorsan kiderült, hogy az a bűnelkövető, aki tudja, hogy ez neki a harmadik, akkor már nem hagyja életben mondjuk a zsebtolvajlás áldozatát se. Mert neki már úgyis mindegy. Megkapja a maximum büntetést, akkor már leszúrja a francba, hogy ne legyen tanú. Szóval ezt kivezették aztán mindenhol. Aztán a magyar büntető törvénykönyvben benne van, bár ugye kicsit módosított formában, mondom, én itt ilyen szemantikai örjöngésekbe török ki, amikor meghallom ezt a három csapást. Itt de most akkor... ez sokadalagos szempont. De abból a szempontból, hogy ez most nem büntetőjog, hanem közigazgatási bírságolás, itt azért nem, az, ugyanazok a problémák, amik a büntetőjogban megjelennek, talán nem fognak megjelenni, lehet, hogy itt működni fog. Meglátjuk. Én egyelőre az elnevezés.
1: Hát itt ugye arról van szó, hogy folyamatosan az újabb igen, és van, újabb sértések esetén nagyobb büntetés szabnak ki.
6: Nagyon szép koncepcióba foglalt szigorítás, akárhogy is nézzük.
4: Igen, tehát itt azt bünteti, úgy tetszik, ha nem lesz jogkövető a cég, mert nem hajlandó azokat a biztonsági intézkedéseket meghozni, amiket előírnak neki és megbírságolják, akkor ilyen progresszív emelkedés.
6: És egy fontos dolog, amiben szerintem egyet fogunk érteni, nem tudom, hogy ez neked eszedbe jutott, hogy ez lényegében a hatóság egyéni mérlegelési jogkörét megszünteti. Tehát kiveszi a hatóság mérlegelési jogkörét, megszünteti.
4: Lehet, hogy ilyen lesz a megoldás, majd ehhez látni kell a norma szöveget.
6: Igen, nyilván.
1: Igen, te azt mondtad, hogy ezt a szuperhatóságot kiemeli a meglévő rendszerből, de lehet, hogy ezt a szuperhatóságot most inkább a meglévő rendszernek a tetejébe rakja, és így képzeli el fölülről a meglévő hivataloknak, hogy mondjam, a megtisztítását, vagy az átformálását.
4: Én nem mondom, hogy ez biztos, hogy nem lesz így jó. Egyáltalán nem mondom. Meg kell várni, hogy jelenik majd meg ez papíron. Az, hogy a kormány ebben lépni akar, ebben egyetértünk, ugye, hogy te is mondtad, hogy ez egy olyan súlyos kár az egész ország szempontjából. Hát nekem leszakadt a képem, amikor kiállt Szijjártó, és elmagyarázta, hogy ez miért jó így, úgy, amúgy ezeknél a gyáraknál. És közben meg hát ordított, hogy sem a feltételek nem adottak, hát elég csak, ha a vízhiányról beszélünk. Szóval ezek
1: nagyon sokat
4: szerintem mindenkit nagyon-nagyon megviseltek, akit közvetlenül érintett. Aztán egy idő múlva már az ország is jobban odafigyel.
1: Sokat hallottunk, és egészen megdöbbentő részletek kerültek napvilágra, kisporolt szűrőberendezésekről, úgy megépített gyárakról, hogy arra egyébként, tehát még a hülye is tudja, meg én is tudom, hogy arra, ez ugyanaz a hülye, meg én, meg tudtuk volna mondani, hogy erre nem lehet kiadni egy engedélyt ebben a formában, hiszen hogyha egyetlen réteg tartja vissza például azt a szennyező anyagot a légkörbejutástól, vagy a külvilágba jutástól, ott bármi meghibásodhat, szóval ehhez azért nem kell még egy szakirányú diploma se. Ezek a fajta szimbolikus szennyezések, ipari szennyezések, ezek velünk vannak, és például ugye egy 100 éves történet, az óbudai gázgyár cián szennyezése megint láthatóvá vált a Duna alacsony vízszintje miatt. Lehet, el tudunk képzelni olyan társadalmi állapotot, ahol erre kellő figyelem van, és a fejlődés nem ír a fejlődés, vagy a gazdasági szempont nem írja felül például a biztonsági szempontot?
5: Még az előzőhez kapcsolódva, ugye pontosan ezért tüntették el az önálló hatóságokat és az önálló hivatalokat, hiszen egy önálló hivatalnak nem csak a mozgástere nagyobb, hanem az ottani vezetőnek mégiscsak a saját kollégáinak a szemébe kell nézni, amikor kimegy a folyosóra.
4: Hát van egy szakmai tartás.
5: És van egy szakmai tartás, igen. De az, hogy egyen, és tudja a helyi képviselője is azt, hogy az országos hivatalhoz tartozik, és nyugodtan tud lépni. De itt meg ugye szerencsétlen betették a kormányhivatal alá, ami egy katonai szervezet, és hát ő meg akarta tartani az állását, akkor engedelmeskedett a parancsnak. Visszatérve, tényleg ez is annyira dühítő, hogy tényleg milliárdok, százmilliárdokat szórtak el marhaságokra, és ott van a gázgyár, és amikor ugye megette hogy hívják ezt az új nemzeti, ugye megette hogy hívják ezt

0: valóban a döntések előtt, de azért ezt végig gondolták, hogy ez hogyan hoz szavazatot, és hogyan lehet belőle lopni. Tehát, hogy ez erre azért figyeltek. És tényleg nem csinálták meg. És tényleg itt vagyunk Budapest közepén, és ott van egy mérgező sziget, ami egyébként egy roppant értékes terület lenne. Ez megint az a baj, hogy ez megint hátrébb sorolódik, mert ugye nincsen pénz rá, nem lesz rá pénz jövőre, meg jövő után. Hát reméljük, hogy egyszer tényleg lesz. És még annyit az előzőekhez, hogy tényleg nem akarom védeni a kormányt, de itt tényleg egy rendszerváltásról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy bejött egy ellenzék, aki már volt valamikor kormányon. Hát azért ugye eddig majdnem mindig így volt, kivéve 1990. Nyilván hozták magukkal a minisztereket, az egész stábot. Itt viszont tényleg egy teljes tabula ráza van. Ha valaki látja, igen, és egyik oldal azt szeretné, hogy valamennyire működjön a dolog, a másik azt szeretné, hogy tényleg a portásig cseréljünk ki mindenkit. Tehát egyszerűen, ha aki ismeri a minisztériumokat, ugye én újságíró azért kapcsolatban vagyok vele, elképesztő dolgokat látunk, teljes a fejetlenség, nem tudom, egy interjút próbáltunk visszacsekkolni, kiderült, hogy nincsen sajtófőnök, és nincsen helyettese, és nincsen senki. A másik helyen valaki azon panaszkodott, hogy nem tud fölmondani, mert nincs aki, nem tudom, hónapok, egy hónapja, mert nincs aki aláírja a sétáló céduláját.
1: Alakuló garázs cég a magyar kormány.
0: Igen. Tehát, hogy nem...
1: Ahhoz nem képest azért elég komoly tempót diktált a saját maguknak április óta. Péter azt mondja, hogy nem akarja megvédeni a kormányt, de lehet, hogy szüksége lesz rá, mert hosszú idő óta először esett Magyar Péter népszerűsége. Nézzük, mit mért a publikus.
2: Továbbra is lényegesen többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek Magyar Pétert, mint Orbán Viktort, derül ki a Publikus Intézet közvélemény kutatásából, amelyet a HVG ismertet. Ez szerint a jelenlegi miniszterelnököt 57% tartja alkalmasnak, 34% pedig inkább nem alkalmasnak. A volt kormányfő esetében viszont éppen fordítva van, mindössze 33% tartja alkalmasnak, 61% pedig inkább nem alkalmasnak az ország vezetésére. Arra is rákérdeztek, hogy mennyire elégedettek az emberek azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Augusztusban 61% volt inkább elégedett, ami 2%-pontos csökkenés az előző hónaphoz képest. A pártpreferenciák pedig úgy alakultak, hogy a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza párt 65%-on, a Fidesz-KDNP pedig 24%-on áll, a Mi Hazánk támogatottsága 7%, a DKE és a kétfarkú kutyapárté pedig 2-2%.
1: Na hát itt sokat mondtuk, hogy Orbán Viktor milyen rossz stratégiát választott a választás után, hogy tulajdonképpen eltűnt, de hát úgy tűnik, hogy mégiscsak működik neki a dolog. Ha kicsit is, de emelkedett a népszerűsége, amióta nem hallunk felőle.
3: Hát én ennek nem tulajdonítok nagy jelentőséget. Szerintem, amíg nincs komoly kihívó, addig Magyar Péternek, hogy mondjam, nagyobb a mozgástere. És függetlenül attól, hogy én most itt ebben a mai műsorban is, meg egyébként is mondtam erre-arra kritikát, de azok olyan részterületek, amit hát elmondjuk, mert szeretnénk, ha jobban menne, de én azt gondolom, hogy összességében Magyar Péter jól csinálja a dolgát. Amit ígért a kampányban, annak mentén halad, hogyha úgy látja, hogy mellé lépett, akkor korrigál, tehát én nem látok itt drámát. Az az eufória, ami április 12-e után volt, aztán néhány héten belül az az időpillanat, amikor a fideszes szavazók jelentős része rájött, hogy őket átverték, az föllökte a csillagos égbe Magyar Pétert. Hogy most abból egy minimális visszalépés van, ez a világ legtermészetesebb dolga. Orbán Viktor hibahatáron belüli emelkedését én nem értékelném túl. Én nem látom azt egyelőre, hogy Orbán Viktor mit akar. Lehet, hogy ezt a fideszesek tudják. Én abból, amit a nyilvánosságon keresztül látok, nem tudok arra következtetni, hogy mit akar Orbán Viktor.

0: Egy már zebrát. Pedig.
1: Tessék?
0: Zebrát.
2: De ez már van.
1: Hát azért nem volt az egy olyan rohadt nagy siker, ezt maradjunk ennyiben. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg nem áll ki valamivel Orbán Viktor, hogy na emberek, akkor elmentem nyáron, bölcsen gondolkodtam a bölcs barátaimmal, ugye Rogánnal, meg a Schmidt Mária asszonya fotózták őket.
0: Kókkal és akkor magunkkal.
1: Kitaláltuk, hogy ez legyen, és akkor valamivel előáll, hogy annak lesz-e olyan hatása, hogy visszahoz fideszes szavazókat, vagy máshol akiket. Én erre nagyon kicsi esélyt látok. Summa summarum, én szerintem ez a kis mozgás, ami most itt látszik a közvélemény kutatásokban, ez nem nagy cucc.
2: Hát ezek hiba határon belüli mozgások, szóval szerintem ez egyáltalán nem fontos, és tényleg csatlakoznék ehhez, hogy azért nagyon sok mindent megcsinált a kormány, tehát hazahozta az uniós forrásokat, ami egy nagyon nehéz probléma volt. Megszüntette a kekvákat, lecserélte a kuratóriumokat, jött a paksi
1: köztársasági
2: probléma, sikerült megoldani, a köztársasági elnöket problémát sikerült
0: elküldték
2: megoldani.
0: Elküldték Polt Pétert, azért ezt ne hagyjuk ki, ezt szerintem lehet, hogy nem rengeteg embernek rettentő fontos, de akinek az, annak nagyon az.
2: Szóval azt gondolom, hogy történtek, fölállt a vagyonvisszaszerzési hivatal, tehát hogy egyszerűen működik a dolog, és eddig még nem lépett rosszat. Tehát Magyar Péternek még sikerült ezt a rendkívül heterogén választói közeget egyben tartani, és amikor valahol rossz fele lép, akkor tényleg nagyon gyorsan visszalép. Nyilván ezt a végtelenségig nem lehet megcsinálni, hogy az Ukrajna kapcsán ez azért előjött, mert a liberálisok azért sírtak, hogy ez nem jó, mert azt szeretnénk, hogyha a Zelenszky ölébe ülne a Magyar Péter, ez nem történt, mert Magyar Péter itt is nagyon, nagyon világosan látja azt, hogy egy 4 év masszív Ukrajna elleni politika után nem lehet egyik pillanatról a másikra egészen 180 fokos fordulatot tenni, és itt is megtalálta azt a modus vivendit azt mondani, hogy hát tessék rendezni a magyar kisebbség problémáit, és akkor lehet.
3: Jó, persze. Hónapja azt mondta, hogy már rendezve van.
1: Persze.
3: Tehát én most nem akarok vitatkozni.
2: Nem történt meg a jogszabályilag.
3: Az Orbán Viktornak sem jót nem ígér, hogy az ő népszerűsége pont akkor indul el fölfelé, amikor ő nem látszik. Tehát én is építkeznék.
2: Álmos könyvek szerint nem jelent.
3: Az kevéssé jó. Abban egyetértek veled, hogy a Magyar Péternek meg a Tisza kormánynak van egy nagyon jelentős kreditje, amiből van lehet mit veszíteni. Masszívan nem értek egyet azzal, hogy itt minden ennyire jó lenne, mint ő mondod, akár az uniós pénzek visszahozatala, akár bármi másban. De ami sokkal fontosabb, hogy a narratívában, meg a sztoriban ez úgy tűnik. És a választóknak ez fontos. És igen, a választók örülnek annak, hogy mondjuk Pol Péter eltűnik a fenébe, halkan jegyzem meg, marhára nem jó, hogy csak Pol Péter tűnik el a fenébe az Alkotmánybíróságról, és nagyon komoly kérdéseket
1: vett. Hát többen eltűnnek.
3: Nagyon komoly kérdéseket vett föl számomra az, hogy miután egy hónapig ment a herevere a köztársasági elnökkel, majd végén visszanyúltak a legősvideszesebb szarmódszerhez, hogy akkor beírom az alaptörvényt, hogy elmész a francba, akkor ezt miért nem lehetett megcsinálni az egész Alkotmánybírósággal? Miért kell a fideszes módszert elővenni, hogy objektíve, ilyen képmutató módon életkori határhoz kötjük, hogy mikor kell eltakarodni a francba? Annak idén a Fidesz ezt csinálta a normál bíróságokon, a normál bírókkal, csak mondanám. Szóval én nem vagyok ennyire, és nem vagyok benne biztos, hogy ezek a dolgok nem fognak visszaütni, de ami tény, hogy a megítélése ennek a dolognak és a Tisza kezdeti hatalmas népszerűsége, ahogy pont a Fidesznek a mindennél mélyebb romlottságából fakad, az bőven hagy vonalat, bőven hagy mozgásteret, bőven van annyi kreditje Magyar Péternek is és a pártnak is, és nem véletlen az se, hogy a pártnak meg Magyar Péternek a számai eltérnek meg elválnak egymástól. Ilyet még talán nem nagyon láttunk az elmúlt 20 évben, hogy ennyire világos és egyértelmű volt, mindig is fontos volt az egyéniség, mindig is fontos volt a személy, de az, hogy egy pártot, meg egy egész irányvonalat ennyire egy személy határozzon meg, szerintem ez egy nagy újdonság. Javítsatok ki, ha másképp látjátok, és ezért nem is nagyon számít egyelőre, majd később lehet, hogy fog, hogy esetleg a pártnak a támogatottsága és Magyar Péter támogatottsága.
2: De itt nincs is párt, vagy ugye mi van, a Tisza párt.
3: Néző úgy nézi, hogy van párt.
0: Itt azért én érzékelek egy feszültséget a között, hogy minél szakmaiban és minél, hogy mondjam, jogkövetőbben próbál viselkedni Magyar Péter, annál kevésbé tudja bebiztosítani ezt a lendületből szerzett népszerűségét. Ugye mindig attól fél a társadalom tudós, hogy valami icipicire azt mondja, hogy az semmi, és aztán kiderül, hogy valami óriási tévesztett el.
3: Az Ukrajnát illeti, ezt visszautasítom minden liberális nevében, hogy az lenne a bajom, hogy nem ül Zelenszky ölében. Nem, ennél sokkal nagyobb a baj ezzel az ukrajnai vétókkal, de ezt most ne nyissuk meg.
0: Na jó, nyilván azt sem szabad alábecsülnünk ezeknél a közvéleménykutatásoknál, hogy a szociológusoknak is kell élni valamiből, hiszen mit csinál a szociológus, ha szomjas? Közvéleménykutatás. Nagyon szépen köszönöm a ma estét a vendégeimnek, elnézést kérek ezért a rettenetes szóviccért. Bevallom, ezt még Nyíregyházán tanultam, tehát itt maradt velem örök életre. Kiváló estét kívánok önöknek is, és nagyszerű hétvégét. Most következik utánunk a Médiapiac debütáló adása. Navracsics Tiborral interjúzik Poros Tamás, jóval nagyobb mélységben, mint eddig bárki Navracsics Tibor legutóbbi bejelentése óta, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk. Én jövő héten várom önöket. Viszlát, szép estét!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban. Gyalogosan. Vagy otthon. Egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: A nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

az ajtó. Őről a kávé nyílik, a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porra lapadlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban visszautazunk az időben egészen 2026. március 27-éig. Ezen a napon Izrael légi csapásokat hajtott végre két iráni nukleáris létesítmény ellen. Az egyik célpont az Arak nehézvizes reaktora volt, a másik pedig egy uránfeldolgozó üzem. Az izraeli hadsereg szerint az araki létesítmény azért volt fontos célpont, mert plutónium előállítására alkalmas infrastruktúrát tartalmazott. És szintén 2026. március 27-én a Spirit FM Generátor című műsorában Somori Solymos Eszter vendége Bart István klímapolitikai szakértő volt, és arról beszélgettek, hogy Kína teljesen felülírta a lassú tervezett átállást.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt az újabb generátor, és hát nézzük, miről fogunk most beszélgetni. Az elmúlt időszakban leginkább az olajról, atomenergetikáról beszélgettünk, de a mai adásomban inkább a klímával fogok foglalkozni, és ebben lesz segítségemre Bart István, klímapolitikai szakértő, az Environmental Defense Fund munkatársa. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
2: Egészen pontosan a másfélfok.hu-n olvasott cikk miatt jött az apropó és a gondolat, hogy kicsit akkor beszélnék itt a generátorban is a klímapolitikáról. Úgyhogy talán kezdjük is ott, hogy beszéljük át, hogy amikor arról beszélünk, hogy klímapolitikai szakértő, akkor az mit is jelent pontosan, hogy az adott szakember mivel foglalkozik, hogy vegyük a tudományoságát külön attól, hogy a klímapolitika szakértő mivel foglalkozik, az is nyilván egy tudományoság, de nem feltétlenül azzal foglalkozik, amikor még az előkészítő javaslatokat készítik elő, mondjuk.
3: Hát igen, tehát hogy mondjam, vitatkoznék vele, hogy ez mennyire tudomány, ez egy alapvetően egy ilyen közigazgatási jellegű dolog. Ugye a mi munkánk, a klímapolitikai szakértő munkája ott kezdődik, ahol az éghajlatkutatói véget ért. Az éghajlatkutató kiszámolja, megbecsüli, hogy mennyi lesz, vagy hogy fog melegedni a Föld, meg hogy milyen éghajlati változások lesznek a következő évtizedekben. annak alapján, hogy ugye különféle feltételezések vannak, hogy mennyi lesz a kibocsátása az emberiségnek. És akkor a klímapolitikai szakértők pedig arról beszélnek, hogy ugye hogyan lehet olyan szakpolitikai intézkedéseket, vagy gazdaságpolitika, vagy akár üzleti intézkedéseket hozni, amik oda vezetnek, hogy csökkentsük azokat a kibocsátásokat, amik ugye most is pillanatnyilag az emberi civilizáció elpusztításával fenyegetnek még ugye nagyjából a mi gyerekeink életében. Tehát, hogy ugye ezt a viszonylag kellemetlen végeredményt megelőzendő, próbálunk különféle intézkedéseket kitalálni, meg elfogadtatni az emberekkel úgy, hogy ugye igen, tehát hogy közben el is tudják fogadni. Tehát a mi munkánk az valahol a szakpolitikus és a politikus meg az éghajlatkutató között van.
2: Vannak olyan témák, amivel mi átlag emberek sokszor nem kellő figyelmet fordítunk, és nem feltétlenül találjuk annyira fontosnak. Ilyen téma például az energia is, de az elmúlt években azért most már erre is abszolút figyelnek az emberek. Ezt tapasztalom például pont ennél az adásnál is, a műsornál, a generátornál, hogy most már azért akarják tudni érteni az emberek, hogy miről is szól. A klíma és az azzal kapcsolatos kérdések is valahol egy ilyen kicsit szürke folt, hogy keveset hallunk róla, vagy felületet, halljuk a vészharangokat, ugyanakkor nem látjuk át, hogy merre, hogyan tovább, vagy hogyan lehetne erről gondolkozni. Mondom ezt azért is, mert ugye mindig egy ilyen egymásra épülő rendszert vélek én legalábbis felfedezni, hogy mindenki végig tudja gondolni, hogy ő mit tud tenni a klíma érdekében, ugyanakkor ezt lehet tágítani arra, hogy egy város mit tehet, aztán lehet még tovább tágítani, hogy egy nemzet, egy ország mit tehet, meg úgy globálisan, hogy hogyan gondolkodunk. Én most inkább a piramis csúcsáról indulnék, hogy nagyon sokszor nehéz ezekről a kérdésekről beszélni, mert mondjuk én elkezdek a kis magam módján ezt-azt tenni annak érdekében, hogy a környezetemmel mondjuk minél nagyobb összhangban éljek együtt. Ugyanakkor sokszor felmerül az a kérdés, hogy mit vesződök én a szelektív hulladékkal, mit vesződök azzal, hogy milyen kibocsátású az autóm, mit vesződök azzal, hogy mennyire energiahatékony a házam, miközben azt látom, hogy a nagy hatalmak azok, akik leginkább úgy tűnnek, mint akik nem foglalkoznak ezzel. Mennyire van ez egymásra hatással, hogy az átlag kisember mennyire tartsa azt fontosnak, hogy ő tényleg elhivatott legyen, miközben azt látja, hogy a nagyhatalmak a kibocsátás tekintetében mondjuk pont a vállalásokat abszolút nem szeretnék teljesíteni, vagy legalábbis megkeresik a kiskapukat.
3: Jó sok minden volt ebben a kérdésben. Először is szerintem borzasztó félrevezető az, amikor az egyéni felelősség felől közelítjük meg a dolgot, és tulajdonképpen, ugye gondoljunk bele, hogy más ügyekben, ugye például amikor a közbiztonságról beszélünk, akkor ugye nem szoktunk arról beszélni, hogy te vettél-e már pisztolyt, hogy megvéd magadat, vagy amikor az egészségügyről van szó, akkor nem azt mondjuk, hogy ugye arról beszélünk, hogy hogyan lesz orvos, meg beteg, meg kórházi ágy, meg ilyesmi, de nem arról beszélünk, hogy figyelj, hogyha lefogynál, vagy nem tudom, vagy egészségesebben étkezni, akkor nem kéne kórházba menni, és kezdjük azzal, ugye? Nem, azt mondjuk, hogy itt van egy szükséglet, kórházba fogsz kerülni, meg kell gyógyítani. Ugyanígy az oktatás, tehát hogy közösségi problémáink vannak, ezeket a közösségi problémákat azzal a módszerrel oldjuk meg, hogy összefogunk egy úgynevezett állam segítségével, vagy kisebb közösségi városok segítségével, vagy nagyobb közösség a föld segítségével, és közösen oldjuk meg. Tehát sosem azt kell nézni, hogy mit tehetsz te a klímaváltozás ellen, hanem hogy mit tehetünk mi a klímaváltozás ellen. Mert ez egy közös probléma. Számtalan közös problémával szembesülünk. Én szerintem nagyon nagy súlyos hiba, hogyha egyéni fogyasztói preferenciának tekintjük akár a környezetvédelmet, vagy a klímavédelmet. Tehát az a gondolat, hogy te védjed a klímát, ha neked olyan fontos, én meg majd szennyezek. Ez ugyan, amit azt mondanánk, hogy te majd betartod a közlekedési szabályokat, hogyha szerinted azok olyan fontosak, én meg majd csinálom azt, amit akarok. Nem. Ezt mindenkinek közösen kell csinálni, és arra való az állam, hogy közösen, meg a demokrácia, meg az érdekképviselet, meg a parlament, hogy közösen megbeszéljük azt, hogy ez miért fontos. És ugye azok a nagyhatalmak, akikről beszélsz, ugye paradox módon mondod, hogy nem akarják teljesíteni a vállalásaikat, de valójában ezeket a vállalásokat is ők teszik. Tehát, hogy,
2: ezért furcsa, hogy valamit ígér valaki, igen, amit aztán önmaga nem tart.
3: Hát sajnos azt gondolom, ugye szokták mondani, hogy a választott vezetőink azok bizonyos értelemben a mi választott követőink. Tehát, hogy nagyon sok tekintetben a nagyhatalmak vagy a politikusok lekövetik azt az ambivalenciát, vagy azt az ellentmondást, ami bennünk is van. Ugye nyilván szeretnénk hosszú távon egy élhető környezetet biztosítani a gyerekeink számára, és amikor azt mondják nekünk, hogy ugye haldoklik a föld klímája, akkor emiatt aggódunk, és azt akarjuk, hogy a politikusaink tegyenek nemes vállalásokat arra, hogy a jövőben ugye hogyan fogják ezt a szörnyűséget megelőzni. De viszont, amikor ugye visszajön a politikus, azt mondja, hogy jó, akkor ebből az következik, hogy neked 15%-kal drágább lesz a gázszámlád, akkor rájövünk arra, hogy ja, hát azért annyira mégsem fontos. Vagy hogy mondjam, az is fontos, de közben meg az is fontos, hogy ki tudjam fizetni a gázszámlát. Tehát, hogy sajnos ez a, és hogy mondjam, nagyon, tehát hogy ez egy ilyen nagyon nagy probléma, hogy a hosszú távú érdekeink azok szembefeszülnek a közeli érdekeinkkel, és ez ugye minden demokráciában van, ugye most is nagyon jól látjuk, hogy ugye történik az iráni háború, felemelkednek az energiaárak, és az egyetlen dolog, amit a politikusok most rövid távon tudnak tenni, az az, hogy megpróbálják ugye visszafogni az energiafogyasztásra kiszabott terheket, amik részben pont azért vannak kiszabva, hogy ne fogyasszunk annyi energiát. Ugye például, hogy akár gondoljunk, akár csak a benzin árstopra, amit most bevezettek. És itt nyilván hosszú távon azért, hogy mondjam, a politikának felelőssége az, hogy az emberek helyett, vagy az embereket segítve valahogy egy kicsit hosszú távon gondolkozzon, és ösztönözze a beruházásokra az embereket, tehát hogy van egy ilyen dolog is, de ezt, hogy mondjam, ezt ugye főleg akkor lehet megcsinálni, amikor jól megy a gazdaság. Tehát van például a klímapolitikában, van ez a hullámzás, amikor jól megy a gazdaság, akkor az embereket nagyon érdekli, hogy mi lesz majd 10-15-20 év múlva az éghajlattal, meg a gyerekeink jövőjével. Amikor krízis van, akkor meg alapvetően azzal foglalkoznak, hogy mi lesz a következő hónapban, és ez egy nagyon emberi dolog, ezzel nem nagyon van mit tenni. De talán még egy dolgot hozzáfűznék ehhez a képhez, hogy szerintem azt érdemes tudni, hogy azért az elmúlt 10 évben jelentős részben megváltozott ez a dolog, mert ugye megváltozott az egész képlet, mert ugye az emberek nagyon gyakran úgy gondolnak erre, hogy hát igen, van a klímaváltozás, és egyre aggasztóbb, egyre szörnyebb a helyzet, de ugye mit lehet tenni? Igazából én nem tudok semmit se tenni, mert a nagyhatalmak így meg úgy, és különben is az alternatív megoldások azok drágák, ugye? A megújuló energia drága, az elektromos autó drága, a szigetelés drága, nekem nincs erre pénzem. Most az a szerencsés fejlemény történt az elmúlt 10 évben, hogy ha nem is minden tekintetben, de a klímaváltozást okozó tevékenységek jelentős részében már eljutottunk oda, hogy az alternatív, a zöld, a tiszta technológia már olcsóbb, vagy a kiinduló bekerülési költsége olcsóbb, vagy pedig az élete során olcsóbb lesz. Tehát tulajdonképpen nem teljes mértékben, de a klímaváltozás az átalakult, bár az emberek még ezt nem vették észre szerintem, hogy már nem arról van szó, hogy van egy hosszú távon pozitív dolog, amire most kéne többet költeni, vagy van egy dolog, ami jó, de drágább, és ezért többet kell rá költeni, hanem az van, hogy van egy dolog, ami jó is, és olcsóbb is, és csak annyi történik, hogy neked most le kell váltanod azt az egyébként szennyezőbb dolgot, tehát van egy nagy kezdeti beruházási igény. Tehát, hogy tulajdonképpen egy többlet teher problémából egy beruházási problémává vált nagyon nagy részt a klímaváltozás elleni harc. És hogy itt jön majd a képbe Kína, de hát erről majd még fogunk beszélni.
2: Igen, így van, mert pont a cikk, amit említettem, a másfélfok.hu-n is azzal foglalkozott, ugye, hogy Kína helyzete milyen, ha lehet így mondani. És ugye ott is azért mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen ellentétes dolgokat vett föl, mert amikor azt mondjuk, hogy Kína a világ kibocsátásának ugye közel a harmadát teszi ki, viszont a zöld átállás és a zöld ügyekben viszont szintén a leggyakrabban felmerülő ország, és élen járnak abban, hogy tényleg mondjuk az akkumulátorgyártás, az elektromos autók és sorolhatnánk. Ugyanakkor nem az tűnik ki Kínában, mintha nekik ez a küldetésük lenne, hanem mintha a gazdasági érdek és a dübörgő iparuk miatt indultak el ezen az úton. Jól érzem, hogy ilyen ambivalens érzésként lehet Kínáról beszélgetni?
3: Hát ugye most megint visszavetítjük ezt, ugye, hogy úgy gondoljuk, hogy ha nem fizeted rá a gatyádat is a klímaváltozás elleni harcra, akkor nyilván nem gondolod komolyan, ugye? Tehát, hogy ez a, hogy ez ugye a percepciónk, hogy hát ha nekik ez anyagilag megéri, akkor biztos valójában nem is akarnak klímát védeni. Én azt gondolom, hogy ugye ez egy Itt a különféle körülmények szerencsés együttállásáról van szó. Tehát az, hogy a kínai gazdaság ugye felívelőben van továbbra is, ugye egyre jobban látszik az, hogy ugye ők most már képesek technológiailag a világ élvonalába kerülni, és gyakorlatilag mindent jobban és olcsóbban gyártani, mint a világ többi része. Egy. Kettő. Egy erősen exportvezérelt gazdaság, szükségük van olyan exportcikkekre, amik fönntartják a gazdaságot, és nyilvánvaló volt, hogy ugye ahogy egyre drágább a kínai munkaerő, úgy már a legolcsóbb dolgokból, tehát a pamutpólóból, meg nem tudom, meg műanyag edényből már nem lehet fönntartani meg ilyen apró cikkekből a kínai gazdaságot, azt nem tudja kifizetni, hanem magasabb technológiai szintű dolgokra van szükség. Nagyon, és ami nagyon fontos, hogy rengeteg többletpénzük van, amit el tudnak költeni arra, hogy ipart fejlesztenek. Tehát, hogy ők tulajdonképpen rengeteg állami támogatást tolnak a kutatásfejlesztésbe, az iparba, az iparfejlesztésbe. Tehát tulajdonképpen azt teszik most meg a kínaiak a zöld technológiával, amit egyébként az európaiaknak és az amerikaiaknak már rég meg kellett volna tenni, csak sose volt rá elég pénzünk tulajdonképpen, hogy ezt megcsináljuk, és nem alakítottunk belőle egy ilyen nagy iparágat. És ennek sok oka van, hogy ez miért nem. Ugye az alternatív lehetőségek, tehát az olaj és a gázipar, meg a meglevő ágazatok nagyon erősek voltak. Ugye Európában a hagyományos autóipar ugye vállal, tehát hogy mondjam, érdekelt őket a gyors, a zöld átállás, csak ne gyorsan. Ugye ők azt akarták, hogy egy lassú tervezett átállás legyen, amit most ugye a kínaiak teljesen felülírtak. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ahol ugye azt látjuk, hogy Kína számára ez egy fontos dolog. Ugye még említeném azt, hogy természetesen náluk is vannak környezeti problémák. Tehát a klímaváltozást mindenhol érezzük, ugye a szárazság, a hőhullámok, a vízhiány, az árvizek, ezek náluk is ugyanúgy megjelennek, és ők is szeretnék, hogyha megállna a klímaváltozás. Ugye nekik az a, hogy mondjam, bizonyos szempontból szerencsés helyzetben vannak, hogy ugye nincsenek 4 évente olyan választások, ahol ugye a választók folyton felkérdeznék, hogy ne mit tettél értem, amiért nekem egy éven belül jó lesz, ugye, vagy egy hónapon belül. Ugye gyakran ugye szeretjük hibáztatni a politikusainkat itt a demokráciákból, hogy rövid távra gondolkoznak, de valójában megint csak ugye mi vagyunk azok, akik rövid távra gondolkozunk, ugye, tehát, hogy na most ugye Kína egy másként berendezett országot, ha van pénzük, meg van lehetőségük, akkor képesek egy kicsit hosszabb távra gondolkozni, és ilyen szempontból a klímaváltozás az egy fontos dolog nekik. A másik, ami nagyon fontos Kínának, és ezt szerintem még érdemes megemlíteni, az az energiabiztonság. Tehát, hogy az energiaellátás és az energiafüggetlenség. Tehát, hogy Kína egy olyan ország, amelyik a földgázát és a kőolaját nagyon nagy részt importálja. Tehát nincs elég hazai, elég kevés, van valamennyi, de nincs elég hazai kőolajuk és földgázuk. Ugye azt is tudjuk, hogy Kína nagyon nagyra tartja az ő stratégiai függetlenségét, és hogy mondjam, ugye van egy ilyen folyamatos fennálló követelése Tajvanra, ugye? Tehát, hogy majd ők egyszer esetleg, nem tudom, meg egyesülnek Tajvannal, ki tudja milyen módon. Most ugye Kína addig nem lehet egy igazi világhatalom, ameddig ameddig beáll egy csatahajó a Hormuzi szorosba, vagy egy rakétavető, és ugye a Kína energiaellátásának a jelentős része ugye megszűnik. Tehát, hogy nekik ez nagyon fontos, hogy hazai energiából lássák el magukat, amennyire lehet. Ugye a közlekedésben a kőolaj az uralkodó, most, hogy Kína agresszívan vezeti be az elektromos autókat, már látjuk, hogy a kínai dízel, meg gáz, meg benzin fogyasztás az már csökken. Tehát hogy mondjam, 2024-ben több gázolajat, meg benzint fogyasztottak, mint 2025-ben. Tehát, hogy ez elindult lefelé. Ugye ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy Kínának nagyon sok szene van, de ugye a szén egy borzasztó szennyező tüzelőanyag, rengeteg levegőszennyezési problémát okoz. Tehát, hogyha azt akarom, hogy megőrizzem a stratégiai függetlenségemet, de ne legyen nagy a környezetszennyezés, plusz legyenek új technológiák, amiket aztán exportálni is tudok, és ezzel továbbra is fenntartsam a gazdaság működését, ugye ennek a sok-sok halmaznak a középpontjában mi van? A zöld technológiák vannak, amik ugye ma már a kínai GDP növekedés 1/3-át adják. tehát ezek a szélturbinák, napelemek, hőszivattyúk, akkumulátorok és villanyautók, ugye ez a dolog. És ugye nagyon fontosak ugye ennek az egész történetnek az úgynevezett pozitív externáliái, tehát a Kína határain túl történő kihatásai, hogy iszonyatosan gyors, szinte spontán napenergiára való átállás történik a világ jelentős részében. Tehát Pakisztánt szokták említeni egy példának, ahol az emberek megelégelték azt, hogy a hálózati áram az drága, megbízhatatlan, és elkezdtek tömegével kínai napelemeket vásárolni, és ott tartunk, hogy nem tudom, 2024-ben annyi napelemet vásárolt Pakisztán, annyi kapacitás, mint az ország teljes villamosenergia termelési kapacitásának a fele körülbelül. Tehát, hogy egy év alatt ugye kvázi hoztak még egy, és ugye ezek a hihetetlen növekedési számok, ezek azért vannak, mert olcsó kínai napelemeket tudunk megvásárolni.
2: Igen, de amikor azt nézzük viszont, hogy a kibocsátás tekintetében bár nagy ország, nagy területen helyezkedik el Kína, az egy harmadát teszi ki, akkor úgymond hunjunk ezen szemet, hogy hát végülis megértjük, mert ők a zöld átállás illovasai, vagy nekik is lenne ezzel dolguk?
3: Hát van dolguk, és tesznek is, tehát ugye csökken a már a kibocsátásuk. Nagyon nőtt az utóbbi időben, de most már ugye elkezdett csökkenni. Egyébként ugye, és tényleg az van, hogy ugye Kína ezt nagyon óvatosan fogalmazza meg a klímavédelmi céljait, tehát általában az, hogy majd tetőzik valamikor a kibocsátás, meg szóval nem nagyon konkrétak ebben, de ha megnézed azt, hogy milyen őrületes megújuló energia termelési beruházási láz van most is, tehát ugye évek óta az van, hogy csak Kínában, ami mégiscsak ugye a világ egy hetedet, tehát nem az egész világ, több napelemet és szélturbinát telepítenek egy év alatt tipikusan, mint a világ egészében együttvéve. Tehát, hogy érzékeltessük, hogy ezek ilyen őrületes számok, és ugye az, hogy nyilván ebben ugye nagyon fontos maga a technológia jellege is, tehát hogy a napelemekben az a jó, hogy ez nem olyan, mint a hagyományos energiatechnológia, hogy van egy nagy erőműve, mondjuk egy gázos erőmű, amit ugye külön meg kell tervezni, engedély, kitalálom, és az egész történet eltart 7 évig, ameddig összerakom, hanem ugye a napelem az egy olyan ügy, hogy borzasztó könnyen le tudom telepíteni, és nagyon könnyen felskálázható, ugye hát egy karórá méretű napelemtől egy megyényi méretű napelemparkok vannak már ugye pont Kínában, tehát hogy gyakorlatilag bármekkora méretben tud működni. És ugye ez a hatás egyébként ez Magyarországon is nagyon jól látszik. Gondoljunk bele, hogy ma Magyarországon ugye az van, hogy ma a hazai villamosenergia termelésnek körülbelül a 25%-át adják, már talán egy kicsit többet is, ugye ez napról napra, de 25-30% között adják a napelemek. 10 évvel ezelőtt ez nulla volt. És ugye gondoljuk el, hogy a jelenlegi paksi atomerőben a hazai energiatermelésnek szokta adni ugye a 30%-át. Tehát ez azt jelenti, hogy mondhatni, hogy 10 év alatt letettünk egy mostani paksnyi napelemet. És ez nem a kapacitás, hanem ez már a konkrét megtermelt elektronoknak a száma.
2: Hát igen, de szerintem mielőtt a következő kérdés feltenni, mert pont nem férne be a válasz, azt mondom a hallgatóknak és a nézőknek, hogy maradjanak velünk, és pontosan innen fogjuk folytatni, úgyhogy a generátort mindjárt folytatom.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és Sven, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és néhányat lapozunk a naptárban 2026. március 3-ára. Ezen a napon rekorderejű szél csapott le Magyarországra, közel 120 km/órás széllökést mértek Balaton összödön. A vihar több helyen fákat döntött ki, és épületekben is kárt okozott. Balaton összödön a 120 km/órás széllökéssel megdőlt az országos szélrekord. Az EON egyetlen nap alatt több mint 2000 hiba bejelentés kapott. És szintén 2026. március 30-án a Spirit FM Húzós című műsorában Róna Jegon vendége Takács Katalin volt.
2: Takács Katalin színművész. A főiskola elvégzése után a Veszprémi Debreceni Szolnoki Társulatban töltött el egy szerződésnyi 4 évet, ezután a Radnóti és az Új Színház Társulatának volt a tagja. Onnan Kaposvárra és már 10 éve a budaörsi Latinovics Színházba vezetett az útja. Túl a 70-en a Vágyvillamosa című színdarabban életre keltette a 30-as éveiben járó Blanche alakját. Pályafutása tele volt nagy főszerepekkel, eljátszotta a klasszikus és a kortárs színdarabok közül a legnagyobb hősnőket. Filmszerepei, tévésorozatok tették az egész ország számára ismerté. Jászai Mari, Déri Nép, Sota Irén, Hollósi Frigyes és Gábor Miklós díjas, érdemes művész.
3: Takács Kati, örülök, hogy itt van.
4: Én is nagyon köszönöm.
3: Régen vártuk ezt az alkalmat.
4: Igen.
3: Kerülgettük. De most itt van, igen. És jó, hogy itt van. Szabad életkorról beszélni?
4: Szabad, mert azt figyeltem meg, hogy amikor édesapám és az ő testvérei voltak egy páran, nagyon büszke nők voltak, és apám is egy nagyon büszke férfi volt, amikor elhagyták azt a bizonyos kort, akkor utána büszkén mondták, hogy ők hány évesek, mert hogy milyen jól tartják magukat, úgyhogy úgy aha. Gondolom, hogy...
3: Na, mert azt akartam mondani, hogy ez biztos genetika is, de nyilván ez belülről is jön. Takács Kati 75 éves.
4: Igen.
3: Hihetetlen.
4: Sőt, már is múltam.
3: Hihetetlen.
4: Igen. Igen, nagyon és... örülök, hogy ilyen egészségben megtarthattam magam, és tényleg genetika, tehát édesanyámtól is örökölhettem, és apám családjától abszolút. Ezt a nem adom fel. És apám mindig egy nagyon előre menő, mindig újító ember volt, aki jókedvel teltek a napja. Dühöngött, nagyon jókat dühöngött, ezt tőle örököltem, én is nagyon...
3: Nagy dühöngő?
4: Ah, igen. Ah. Most már azért csillapul bennem, de nagyon föl tudok robbanni. És valahogy azért megmaradt nekem is az, hogy mindig tovább kell menni valahogy.
3: Édesanyjától mit kapott?
4: Az érzékenységet.
3: Ez a kettő így együtt mondjuk egy szakmát is működtet. Ez igen, a színészet, ez kell.
4: Igen. Néha persze nem is értem, hogy lettem színész, mert ugyanakkor van egy zárkózottságom is. Egy szemérmességem, talán így mondom. És hát ezen kell küzdeni. Szinte voltam, amikor naponta. Tehát a lendület, az energia, és ez a szemérmesség, ez a pici szégyenlősség. Hát ezt vegyítettem ez alatt az 50 év alatt, amit a pályán töltöttem.
3: Nehéz így próbálni például ezzel a szemérmességgel?
4: Nehéz.
3: Mert még ott van a leginkább meg a gát, nem? Hogy igen. Mit engedhetek meg magamnak?
4: Igen. És ehhez olyan társak kellenek, akik látják ezt bennem, tudnak róla, és tudják ezt kezelni. De néha nagyon undok tudok lenni. Tehát szerintem én okoztam egy-két rendezőnek kellemetlen órákat, napokat.
3: Visszaszól?
4: Hát vissza is szólok.

0: Igen. Egyszerűen a pofámon látszik, hogy mit gondolok. És ez nem jó. Ez nem hasznos.
1: De őszinte.
0: De ezt nem szeretik az emberek.
1: Lehet, hogy nem szeretik, de közben meg valahol mégis becsülik vagy tisztelik szerintem, hogyha valakiből ez kijön.
0: Igen, úgy érzem, hogy vannak, akik ezt becsülik, de van,
1: Ugye?
0: aki távol tartja magát tőlem.
1: Hát az menjen is. Erre szokta, az menjen. Az jó messze menjen. Jó élete, jó pályája volt? A kettő együtt jár, vagy külön-külön is érvényes?
0: Érdekes ez, amit most mondott, hogy élete és pályája, de valójában azt mondhatom, hogy mivel ezt most kérdezi, most azt mondom, hogy igen, jó volt. Mind a kettő. Nincs okom panaszra. És vannak szakaszok, amikor megkérdezte volna, akkor azt mondtam volna, hogy jaj, borzasztó velem, mi történik. Tehát, hogy volt, amikor nehezen éltem meg azt, ami az én pályám. Főleg tulajdonképpen az az érdekes, hogy többször volt olyan, hogy abba hagyom, hogy nem vagyok igazán színésznő. És egyszer a fiam, amikor kicsi volt, megkérdezte tőlem, hogy ő mamának hívott, mama, te a színpadon is rám gondolsz? És rögtön azt válaszoltam neki, hogy nem. Az a munkám, azt. És akkor rájöttem, nem akkor, de így visszagondolva erre, hogy tényleg elsődleges nekem ez a szakma. Tehát, hogy tényleg nagyon fontos, hogy tényleg nem lehet ezt a színészetet nem lehet félkézről csinálni. Én úgy gondolom. Tehát, hogy a maximalizmus az ott van bennem. És ha már csinálom, akkor adjak oda mindent.
1: Alföldi szokta mondani, ugye Horvaihoz járt a főiskolára,
0: Hogyne?
1: ő is, csak később. És Alföldi szokta mondani, hogy aki horva is volt, az tudja, hogy mi a rend a színpadon.
0: És az alázat.
1: És az, ja igen, és az alázat.
0: Igen, ezt megtanultam, nagyon kegyetlen volt a Horvai.
1: Az kemény iskola volt?
0: Nagyon kemény
1: Horvaihoz
0: iskola
1: járni?
0: volt. Ő mindig azt mondta, tényleg tulajdonképpen a 4 év alatt nem igazán kaptam dicséretet. Helyreigazítást, mert nem kritikázt, hanem rengeteg munkát adtak nekünk, rengeteg jelenetet kellett megcsinálnunk, mindig reggeltől estig dolgoztunk, de ők mindig ellenőrizték, amit mi csináltunk. És mindig megmondták azt, hogy abból a jelenetből, amit létrehoztunk, mi a jó, illetve nem is az,
1: Főleg, hogy
0: hanem
1: mi a
0: inkább az,
1: rossz.
0: mi a rossz. Most így kicsúszott a számon. Tehát, hogy mit kell még javítani ezen.
1: Nem,
0: Szóval
1: mondjuk
0: azért.
1: nem kifejezetten inspiráló,
0: De
1: de
0: akkor az
1: kemény.
0: ember nem arra gond, tehát én az alatt a 4 év alatt nem arra gondoltam, hogy valamit ők rosszul csinálnak, hanem arra gondoltam, hogy meg kell csinálni, meg kell csinálni. Szóval azért volt olyan, hogy próbáltuk igen, az Oszroszkij vihar című darabjából, és az Egri Kati volt az osztálytársnőm, és ott van egy Kátya várja jelenet, és hát egyikünknek sem ment, a Horvai szerint, meg a Kapás Dezső szerint. Leborítottak minket egy takaróval, illetve egy valami szoknyával, hogy azért kapjunk levegőt, hogy ez az intimitás megszülessen. Vagy tehát próbálkoztak velünk rendületlenül, vagy volt olyan, hogy volt egy nagyon erős emlékem, ezt már azért többször elmondtam, Mándi Iván Vera szerelmeit csináltuk. Ezt a részt Kapás Dezső vezette. Hát én nem tudtam telefonon beszélni. Tehát nem tudtam elképzelni, hogyha ide rakok egy telefonkagylót, akkor milyen az, hogy oda kell beszélni. Ment ez, próbálkozta, különösen a Dezsőnek az volt a véleménye, hogy én 10 órakor használhatatlan vagyok, tehát hogy volt benne egy ilyen pici türelmetlenség, és ahogy ott ültem és próbáltam ezt a jelenetet eljátszani, megoldani. Egyszer csak azt éreztem, hogy valaki megfogta a hajamat, hátrarántotta a fejemet, láttam, hogy a gálfilacus az, és egy borotva volt a kezében. Mert a szövegben az van, hogyha nem, akivel beszélek telefonon, hogy ha nem teljesíted azt, amit, akkor levágjuk a hajadat. Szóval kb. Körülbelül ez volt. És ezt, ez a pillanat, hát elkezdtem zokogni, üvöltve sírni, nagyon megijedtem. De utána valamit, tehát valamit átéltem, és akkor mondta a Dezső, hogy na, akkor most. Tehát voltak ilyen, ilyen rávezetések, de amikor az ember teljesen ismeretlenül bekerül a főiskolára, akkor, akkor kellenek ezek a meglepetések. Tehát én ezt nem tartottam. Tehát valamikor föl kell nyitni az ember szemét arra, amit csak kerülget, de nem beri megtenni. Tehát én ezt nem tartom rossznak, hogyha néha érik az embert ilyen atrocitások, meglepetések a próbám.
1: Ezek vissza tudnak térni egy pályafutás során? Tehát vannak azok az emlékek, amik előhívhatók egy próbán, egy szerepre készülve, hogy azt hogy csináltam egy hasonló helyzetben? Hogy hogy oldottuk meg, hogy a Gálfi hogy fogta azt a borotvát? De van ennek értelme, vagy csak az adott pillanatot oldja meg?
0: Azt az adott pillanatot megoldja, és az az adott pillanat tovább megy. Tehát a bátorságot, a meglepetésszerűséget, hogy próbálj belemenni, hogy próbálj egy kicsit a szűk közegeden keresztül lépni, hogy hidd el, hogy ott a túloldalon még vár rád valami, hogy bátran merjél gondolkodni is, gondolkodni, érezni, és cselekedni abban, igen, sokat számított, nagyon sokat, vagy például nagyon sokat számított nekem. A Halász Péterrel dolgoztam egyszer a 2000-es évek leges-leges legelején, az Új Színházban. Akkor én eléggé ilyen, éppen elhagyom a pályát állapotban
1: voltam. Az nem volt egy jó időszak ott az Új Színház, szerepeket tekintve sem talán.
0: Hát tehát az Új Színházban két éra volt, a Székely Gábor, ami nagyon jó volt.
1: Oda szerződött.
0: Igen, és akkor utána jött az, hogy megváltozott minden. És próbáltunk Halász Péterrel, és különböző helyzetgyakorlatokat adott nekünk. Én legszívesebben elbújtam volna, olyan állapotban voltam. Hát én nem mondom rossz kedvem, vagy nehéz életidőszakom volt. És egy babával kellett volna játszanom, különböző helyzeteket létrehozni, egy babával. És nem voltam képes semmire. Béna voltam, és ugye az ember egyre jobban érzi, hogy mennyire béna, hogy most már hát tényleg kéne valamit csinálni, de ez így temet be, és egyre jobban süllyedsz el.
1: Egyre görcsösebben akar valamit. Hogyne,
0: persze, és akkor megáll az ember agya. És mondtam a Péternek, hogy nem megy, nem bírom, hagyjon békén, és akkor azt mondta, hogy oké, most békén hagy. De tanuljam meg azt, hogy a null ponton nem szabad megállni. A null ponttól menjünk el negatívba. Lépjünk. Lehet, hogy pozitívba sikerül lépni, de ne áldogáljunk a nulla ponton, hanem bátran erre vagy arra, de lépjél. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Olyan érdekes, hogy néha hiába, hogy nagyon jókat próbálsz valakivel, egy-egy ilyen mondat elkíséri az embert, és picit úgy meglöki.
1: De ez az is kell, hogy ezeket a mondatokat az ember feldolgozza magában. Tehát, hogy ne elengedje a füleme, jó, Péter, majd jövök holnap, aztán nekiállunk, hanem, hogy ezzel úgy érezze, hogy van dolga.
0: Igen. És ezért nagyon nehéz egyébként nyilvánvalóan a rendezők dolga, hogy mikor van az a pillanat, mikor hallja meg a színész, mikor kell rajta lökni valamit, mikor kell egy kicsit keményebben bánni vele, hogy összekapja magát. Mindig, minden színdarab, minden új előadásra való készülés teljesen másik helyzetet tud.
1: Ezeket a keménykedéseket jól viseli?
0: Volt, amikor nem. Én jobban szeretem azt, amikor elmagyarázzák, hogy miért kemények velem. Mert akkor megértem, és akkor azt mondom, hogy jó, összeszedem magam, megpróbálom, kinyitom magam erre, vagy arra, vagy amarra, de amikor úgy jön egy mondat, hogy nincs mögötte megindokolva az, hogy nekem miért kell ilyennek, vagy olyannak.
1: Csak üvöltözés van.
0: Azt nem viselem. Az megbénítja az embert.
1: Persze. Ugyanúgy bánnak a színésszel, ha 70 éves, mint hogyha 25? Tehát amikor a rendező felszól a színpadra, van különbség?
0: Van, persze. De most, hogy az Alföldi neve felmerült, próbáltuk az Eprésző kislány, kis bohózatot, és abban Irénke nénit, a falusi egy ügyű asszonyt kellett adnom. De nagyon gyorsan kell. Alföldinél a próbák során nagyon gyorsan kell beszélni. És mondtam neki, hogy Robikám, az Isten áldjon meg. Hagyjál már békén. Akkor egy pár évvel fiatalabb voltam, mondjuk kettővel vagy hárommal, mindegy. Én már nem bírok gyorsan beszélni. Összeakad a nyelv. Menj már, tennének, erre ne hivatkozzál. És nem is gondolt bele, hogy mennyi idős vagyok. Szóval ő úgy gondolta, hogy tök mindegy, hogy hány éves vagyok. Ő azt látja, amilyen én aznap vagyok, és tessék csinálni.
1: Mondjuk Alföldi ebből a szempontból elég extrém. Mert hogy...
0: Igen, ez az ereje az a Robinak. Mert ő bátor, ő tolja. Ő tényleg, amit követel, azt csinálja a színpadon is. Tehát úgy értem, hogy lendületesen dolgozik a színpadon, amikor színészként van.
1: Amikor pár éve, ez mikor volt? Ez két éve, három éve? Igen, valami új vágyvillamosát, ezt nem fogom kihagyni, ezt a témát nyilván, hogy egyszer csak jön Blanche, aki egy 30-as csaj.
0: Igen.
1: Hát legalábbis Tennessee Williams így gondolta.
0: Így gondolta.
1: És akkor bejön Takács Kati, aki egy 30-as csaj. Csak hát éppen 70x.
0: Igen.
1: Ilyet könnyen vállal el a színésznő?
0: Nem.
1: Vagy ül otthon, és gondolkozik a saját korán. Hogy van ez?
0: Mindig van időszak, most előbb onnét kezdem a korom, tehát a korommal is úgy voltam, hogy volt, amikor nagyon nehezen fogadtam el a különböző változásokat.
1: Itt lett egy kis ránc, nem igen, volt még hát tegnap.
0: Aha. És akkor ez hogy képzeli? Nos, tehát van ez is, hogy ez, és amikor fölhívott engem az Ördög Tamás, hogy olvasta a Magyar Narancsba, hogy én nekem kvázi régen szerepálmom lett volna, de ez így is volt leírva, a vágyvillamoson, mert megkérdezte az újságírónő, hogy hát milyen szerepálmai vannak még? Hát mondtam, most már nincs szerepálmom, örülök, hogy fölmegyek a színpadra, azt elnyögöm a szöveget.
1: Annyi mindent eljátszott tényleg.
0: De hát már ilyenkor már mire álmodozzunk? Különben se voltam ilyen, hogy... És akkor, de hát mégis mi lett volna? És ültem ott, és azt mondtam, hogy Jézus Márján, valamit találjak ki, valamit mondjak, nem is tudom, mit mondjak, nagyon fájt a fogam. Tényleg, jó, vágyvillamosa. És leírta. Ördög Tamás elolvasta, fölhívott. Hát mondtam, te bolond vagy, hát hogy képzeled, hát ennyi idős. Azt mondja, nem számít, hogy hány éves vagy. De mondom, Tamás, hát azért mégiscsak a néző. És ezt mindig mondta nekem, hogy ezzel ne foglalkozzak, és akkor megkereste a színházat, hogy ő ezt szeretné vele megrendezni. És akkor ez így kezdődött. Tehát erre volt gondolatban idő, hogy gondolkozzak ezen, hogy hát persze az összes olyan embert, aki, és még azon is túl, megkérdeztem, hogy mit gondolnak erről. És az az igazság, hogy senki nem mondta, hogy ne.
1: És ez nagyon siker lett.
0: Igen. Tényleg egészen meglepődtünk a főpróbán, nem csak én, azt hiszem a többiek is, hogy ilyen brávózós siker lett. Hát nagyon-nagyon nagy munka volt, és nagyon tanulságos volt nekem ez az egész. Mert volt egy fél idő, amikor azt mondtam, hogy úristen, talán nem kéne mégsem. És akkor volt egy ilyen beszélgetés a Tamással, és abban volt mindenféle ide-oda, ugye ő, neki sem mindegy. Tehát vitatkoztunk is, és akkor elhatároztam, hogy az iskoláját, mit nyavajgok itt, ilyen kincs van a kezembe, más, milyen boldog lenne, tulajdonképpen tényleg minden színésznő mondhatná, hogy igen, szeretném eljátszani, mert egy olyan hatalmas ívet fut be ez a szerep, amit az ember jó, hogyha meg tud mutatni magából. És akkor azt mondtam, ha törik, ha szakad, Takács, össze kell szedned magad és megcsinálni.
1: 30 évesen meg tudta volna olyan jól csinálni, mint így?
0: Nem, nem.
1: Mert ezekben nagy... ki mondta? A Rudolf Peti mondta, aki ugye Rómeót játszik, hát még mind a mai
0: igen,
1: napig.
0: Igen, az Rómeó
1: és Júlia. Igen. Az és Rómeó és Júliát, az Eszterrel. És ő mondta, hogy igen, persze, hát itt állok 61-néhány évesen, nem én vagyok Rómeó, de sosem értettem úgy, hát, mint ahogy az... megértettem mostanra. Tehát, hogy ez egy nagyon fura dolog, hogy milyen, hány éves korban kell ezt eljátszani.
0: Igen, hogy mi gyűrődik össze az emberbe ennyi idő alatt, és hogyha olyan helyzetbe, és szerintem az Ördög Tamás egy olyan helyzetbe rakta ezt a figurát, ami a mához szól, és így mindazt, amit tanultam, ami az életben nekem összejött, élethelyzet is, azt itt megmutathattam. Úgyhogy nagyon nehéz évad volt az az évad, akkor 3 főszerepet játszottam abban az évadban, és az hát eléggé elfáradtam utána tényleg. És nálunk ugye nem 30 előadást élt meg, mert ugye a Budaörsi Latinovics Színház az egy kicsit a Pest határán van.
1: Ez egy nagyon fura helyzet, gyakorlatilag Budapest, de mégis vidéki.
0: Igen, úgy gondolják, igen, pedig olyan könnyű kijönni. És van, ami elmegy 50-ig, de 30, van, ami még kevesebb. Tehát ilyen előadás
1: számban. Hát meg kicsi a színház, hát mennyi, 180 ember?
0: Igen, körülbelül igen.
1: Valahogy így.
0: Igen.
1: Tehát, hogy elméletileg gondolna az ember, hogy ezt lehet sokáig játszani. Nehéz egy ilyentől elbúcsúzni? Ami ennyire fontos lett?
0: Tudtam, hogy el kell búcsúzni tőle, tehát beszélt a Berzsenyi Bellag Ádám, az igazgatóm, hogy ez készüljek rá, hogy ekkor és ekkor leveszik. Ezt megadta nekem, hogy szólt. És én tudok így egy falat húzni, és azt mondtam, hogy falat. Azt mondtam magamban, hogy de jó, hogy én ezt megtehettem. De jó, hogy a munkámnak értelme volt, hogy siker volt, hogy örömmel csináltuk, hogy nagyon jó csapat jött össze, nagyon jó partnereim voltak. Hát akkor most ne nyavajogj, hanem engedd el.
1: Elakjuk el a büszkeség fiókba.
0: Igen.
1: A vadajat.
0: Igen, meg tudja, egyébként az az érdekes, hogy egy bizonyos kor után több idő kell arra, hogy este fölmenj a színpadra egy ilyen nagy szerepnél. Rövidebbek lesznek a napok. És a koncentráció megőrzése az sokkal több munkát igényel.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, stabilan termel a paksi atomerőmű. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és férfiút mészároltak le. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kora meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Marad a napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Pedneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Ma 8 órától a 15. kerületben a Kossuth utcában a Régi Fúti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak kedden estig. Német Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, tiszteltel, köszöntöm Önöket szeptember 7-én hétfőn reggel, fél hét után néhány perccel. Ez itt a Start, én Rónai Egon vagyok, és a benzinkutasok ügyeivel kezdjük ezt a mai reggelt. Ez a benzinkutasok ügye, ahogy az előbb említettem, ez most már elég régóta gyűrűzik és van velünk, és hát ennek voltak különféle fázisai, amikor a benzinkutasok megpróbáltak mondjuk a kormánnyal tárgyalni, miniszterrel találkozni, nyáron már sztrájkoltak is, és hát ezek a kormányzati egyeztetések a jelek szerint kudarcba fulladtak. Ezt egyúttal kérdezem is Egri Gábortól, aki a Független Benzinkutak Szövetségének vezetőjeként szakértő vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval, mire jutottak?
2: Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a szaktárcától nem kaptunk sem érdemi javaslatot, sem érdemi választ a feltett kérdéseinkre. És hogyha egy kicsit összefoglalnám a helyzetet, 600-700 vállalatról van szó. Ezeknek az összgazdasági teljesítménye meghaladja a 3600 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy Magyarország harmadik legnagyobb árbevételét generálná ez a 600-700 cég, hogyha egy cégként említenénk meg őket. A magyar KKV-szektor, a foglalkoztatás, magyarországi foglalkoztatóknak a foglalkoztatásnak a 65%-át biztosítja, mintegy 2,1 millió munkavállaló van KKV-szektorban. Tehát annyira drámai a helyzet, hogy a miniszterelnök mintegy 2,1 millió munkavállaló van KKV-szektorban,

0: drámai helyzetet okozhat a nemzetgazdaság területén is.
1: Azt szokták mondani, hogy a benzinkutak az igazi hasznot nem a kúton, hanem a shopban, bent az üzletekben szokták elérni. Ez a kicsikre nem igaz?
0: Ki kell emelni azt, hogy ezek gazdasági inkubátorok azokban a helységekben, ahol ezek működnek. Tehát ezt többször elmondtuk a minisztériumban, hogy nem úgy kell rájuk tekinteni, itt van egy benzinkút, mellette van egy másik, vagy egy harmadik, hanem olyan vállalkozások, akik több lábon állnak, több vállalkozást visznek, és hogyha ezeket egy ilyen gazdasági csődhelyzet érinti, akkor a nemzetgazdaságnak egy ilyen rész, igen nagy részét magukkal tudják rántani. Van egy nemzetközi ellátási helyzet és válság. A héten két nagy, jelentős nemzetközi nagykereskedelemmel foglalkozó cég itt Magyarországon bejelentette, hogy áruhiány van. Tehát én nem látom azt a fajta optimizmust, amit a MÁSZ megfogalmaz, hogy itt áruellátási probléma nincs. Nagyon súlyos áruellátási probléma van kibontakozó.
1: Ugyanakkor mi beszélgettünk már erről, és ön akkor azt mondta, hogy lehet, hogy nem lesz gázolaj, aztán lett.
0: Így van.
1: Tehát ön azért hajlamos arra, hogy a rosszabb kimenet felé tolja a jövő jóslatot.
0: Az az igazságában, hogy engem már gyerekkoromban arra tanítottak a szüleim 6 évesen, hogy 3-4 lépéssel előre próbáljuk meg gondolkodni, és sajnos ez a fajta gondolkodás a magyar politikából, meg a gazdaságvezetésből hiányzik. Tehát látjuk azokat a folyamatokat, értékeljük azokat a folyamatokat, és ezek a folyamatok be is következnek előbb-utóbb. Itt a bekövetkezésnek az időpontja a kérdés, és az, hogy el kéne kerülni, hogy ezek bekövetkezzenek.
1: Azt mondta nyáron, bocsánat, amikor kudarcos volt a tárgyalás kísérlet, hogy hát ez nem gazdaságpolitika, ez egy vicc. Miért?
0: Én nem akarnám most a 100 napja működő magyar kormányt se negatívan, se pozitívan értékelni. A szaktárcával kapcsolatosan azt kell mondani, hogy nagyon sok javaslatot tettünk le az asztalra, nagyon sok megoldást, nagyon sok piaci elemzést tettünk le az asztalra, és azt találjuk sajnálatosnak, hogy erre érdemi választ nem kaptunk, ezért fordultunk a miniszterelnök úrhoz. Van egy harmadik része ennek a történetnek, ez pedig a stratégiai készleteknek a kérdése. Tehát 87 napot említ a minisztérium, ezt az MSZKSZ, hogy annyi tartalékunk van, ami valóban valamelyest igaz is, meg nem is igaz, ugyanis rengeteg manipuláció történik a stratégiai készletekkel, oly formán, hogy például betárolnak kőolajat, készterméket kitárolnak, és íme megvan a 87 nap. Tehát ezeket a kérdéseket is tisztázni kéne a magyar emberek ellátás biztonsága érdekében, tehát meg kéne szabni, és én úgy gondoljuk, hogy a kőolaj tartalékolást azt a MOL-nak kéne átvállalnia, a készleteket pedig valóban az állam finanszírozza gázolajban és benzinben.
1: Az nem egy jó felvetés, hogy mi közük van ehhez a kis benzinkutaknak? Tehát ez az állam dolga, ez a gazdaságpolitika ez dolga, van, ez a minisztérium ez... dolga, ez a MOL dolga, az önök dolga, hogy kinyissanak, legyen gázolaj meg benzin, meg ha bemegyek a shopba, akkor csoki.
0: Így van, ez így van, csak ezt mindannyian megfizetjük az árokban, mert vannak készlet termék fenntartására kivetett költségek, és ezek a költségek pedig beépülnek az üzemanyagárakba. És van egy negyedik felvetésünk is, amiben felvetettük a miniszterelnök úrnak, hogy a MOL és a magyar állam stratégiai együttműködését, ami az elmúlt évtizedekben nagyon dinamikusan együtt mozgott, azt értékelni, vizsgálni és elemezni kéne, hogy ez a fajta stratégiai együttműködés a független piaci szereplőkre milyen hatással volt. Alapvetően 2022-től fogva, mert 2022-től a politika és a MOL együtt szabta meg az üzemanyagárakat, amik szabad piaci termékek, tehát nekünk az a véleményünk, hogy szabad piaci árakat kell tenni az üzemanyagok területén, és támogatási rendszert ne az árakat védjük, hanem a fogyasztókat. Tehát az az álláspontunk, hogy a fogyasztókat kell megvédeni a magas árakat.
1: Ebben biztosan egyetértünk. Nyáron próbálkoztak a sztrájkkal, egy napig nem nyitott ki néhány kiskút, nem tudom mennyire látták ezt sikeresnek, ezt a megmozdulást, mennyire magukkal szúrtak ki, mennyire a vásárlóikkal, és mennyire volt hatásos ez a nyomásgyakorlás.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk magáról a piacról, tehát a üzemanyagot használó fogyasztóktól. Mindenki azt mondta, hogy a fontos számunkra az ellátás, nem annyira az árak. Tehát itt is van egy közelítési kérdésben differencia köztünk és a jelenlegi szaktárca között. Tehát én azt gondolom,

0: hogy ebben a nemzetközi geopolitikai helyzetben az ellátásbiztonságnak kéne az elsőnek lenni, és utána foglalkozunk az árakkal, de azt is támogatási rendszeren keresztül. Tehát a megmozdulásaink nagyon pozitívan lettek fogadva a piacon.
1: Hétvégén volt egy találkozó Magyar Péter és Kapitány István között üzemanyag kérdésekben. Ugye ez önmagában nem lenne szenzáció, hogy a miniszterelnök és a minisztere találkozik, de erről mégiscsak hír lett. Önök hogy fogadják az ott elhangzottakat, illetve egyáltalán mennyire látják, hogy merre felé halad ez a téma?
0: Az az igazság, hogy nagyon bízunk miniszterelnök úr aktivitásába, és a levelünkben is kértük azt, hogy ezt vonja maga hatáskörébe, felügyelje ezt a kérdést, mert egy nagyon drámai helyzetben vagyunk, az egész szegmensünk egy nagyon drámai helyzetben van, és ennek nagyon-nagyon komoly nemzetgazdasági kihatása van.
1: Önökkel most valaki egyeztette a minisztériumból, vagy bárhonnan az állam részéről?
0: Jelen pillanatban nem.
1: A miniszterelnöknek mikor írták meg a levelet?
0: Pénteken, csütörtökön.
1: Hát az akkor tehát még igazán van ideje válaszolni.
0: Így van.
1: Mit várnának egy változástól? Mi az, amit igazán kérnek? Milyen jogszabályváltozást kérnének? Merre felé haladhatna ez az ügy az önök elképzelését?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az a példaértékű üzenet a magyar kormány és a magyar gazdasági vezetés, és a jelenlegi ellenzék részéről is, hogy a magyar KKV szektort az kiemelkedően kéne kezelni, kiemelkedően kéne rájuk odafigyelni, és azokat az impulzusokat, amiket mi adunk a gazdasági vezetés, vagy akár a politika számára, azt komolyan kéne venni, és nem elhajlani a populizmus irányába, amikor olyan nemzetközi helyzetben, olyan ellátási helyzetben vagyunk, hogy olyan 480 forintos árakat követelünk, amik nem tartatóak. A védett ár ástop nem tartató, mert olyan a nemzetközi helyzet, tehát én azt várnám el a politikától, hogy dinamikusan változtasson, és segítse a magyar gazdaságot, a magyar KKV szektort a kommunikációjában is, és a felkészültségében is.
1: Hát a 480 forintos árról elég gyorsan letett Magyar Péter is, ugye még amikor a kampány zajlott, akkor ezt követelte az Orbán kormánytól, ma már erről nincsen szó. De a védett árról sem, valami más megoldáson törik a fejüket, ennyi derült ki. Mi lehet az?
0: Hát én nagyon örülnék egyfajta olyan piaci megoldásnak, amikor a piacon az árak dominálnak, tehát azok a nemzetközi, mert Magyarország a nemzetközi helyzettől nem tud elcsatlakozni, addig, amíg kőolajban ellátásra vagyunk szorulva, nincs saját kitermelésünk, ami fedezné a felhasználást, és egy támogatási rendszer, tehát a megnövekedett költségvetési bevételeken, és a megnövekedett MOL bevételeken, mert azért ne felejtsük el, hogy jelenleg rekordnagyságú nyereséget érnek el az európai finomítók, a gázolajon alapvetően a nemzetközi piaci helyzet miatt. Tehát bőven lenne arra lehetőség, hogy a fogyasztókat is kompenzáljuk, és a KKV szektort is megtartsuk.
1: Egri Gábor volt a vendégünk, a Független Benzinkutak Szövetségének képviseletében. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, Egon.

0: Hát vannak szalagcímek, őszintén szólva, az európai sajtóban. Történelmi időket élünk, történelmi győzelem, a szélsőjobb előretörése Németországban. Adolf Hitler óta ilyen nem történt. Hát hasonló címek, nem tudom, túlzóak-e vagy sem, de utána járunk. Viseli Dóra van itt velünk, a Deutsche Welle magyar szerkesztőség vezetője. Jó reggelt kívánok, Dóra!
1: Jó reggelt, köszöntöm a nézőket is.
0: Túlzóak ezek a címek, leírják a valóságot, és egyáltalán tudjuk-e ma reggelre, hogy mi a teljes valóság? Megvannak-e a választási adatok 166 tartományban?
1: Előzetes végeredményeink vannak, ugye ezeket hivatalosan majd ugye a választási irodának kell megerősítenie, várhatóan a mai nap folyamán, de ezek valóban azt mutatják, ezek az előzetes végeredmények, hogy az AfD, amely, ahogy említette is, részben szélsőjobboldaliként is jegyzett, a Német Alkotmányvédelmi Hivatal által szélsőjobboldaliként is besorolt párt, tegnap egy elsöprő történelmi választási győzelmet aratott, és több szempontból is történelmi volt ez a választási győzelem. Egyrészt azért, mert az újraegyesített Németországban még soha nem ért el egyetlen tartományban sem ekkora győzelmet egyetlen párt. Tehát ez egy 43,8%-on állnak az előzetes végeredmények szerint, ez egy óriási eredmény, és abból a szempontból is történelmi, hogy a második világháború óta nem került ennyire közel a hatalomhoz egy szélső jobboldaliként is jegyzett párt. És azért fogalmazok így, hogy került közel a hatalomhoz, mert ez a nagy kérdőjel még, hogy valóban hatalomra tudnak-e kerülni. Ugyanis a jelenlegi állás szerint pont nincs meg az abszolút többségük és a kormányalakításhoz szükséges többségük, tehát mindenképpen vagy együtt kell működniük egy másik párttal, vagy pedig kisebbségi kormányzásban tudnak kormányozni, amire viszont azt mondta a pártlista vezetője Ulrich Zsigmond, hogy ők kisebbségi kormányzásban nem akarnak bemenni. Korábban pedig minden párt, pontosabban a BSZV kivételével minden párt kategórikusan elzárkózott az AfD-vel való együttműködéstől. Tehát most ez lesz a következő napok nagy kérdése, hogy vajon kormányra is tud-e kerülni az AfD ezután a történelmi választási eredmény után.
0: Előbb azt vetettem volna fel, de nem hallódóra valószínűleg, hogy Kelet-Németországban vagyunk, az egykori NDK területén járunk, ami sok szempontból politikailag is értelmezhető különbségeket mutat a korábbi NSZK-val kapcsolatban. És nagyon furcsa, hogy az elmúlt 35 évben ez a jelek szerint nem oldódott ez a különbség, hanem ugyanúgy megvan, és erre stratégiát tud egy szélső jobboldali párt építeni.
1: Igen, bár hozzá kell tenni, hogy azért ebben a tartományban 24 éven át a CDU, a keresztény-konzervatív, keresztény-demokrata CDU kormányzott, és ezt a kormányzást veszítették most el ezzel a választással. Tehát azért a keresztény-demokrata erők itt azért elég hosszú évekig uralták a terepet, de ez a kelet-német-nyugat-német megosztottság ebben a választási eredményben egyértelműen tükröződik. Ugyanis sok szakértő azt mondja, hogy a kelet-németeknek az úgynevezett hátrahagyottság érzete, az, hogy ők kimaradtak a politikai döntéshozatalból, hogy számukra előnytelen politikai döntéshozatal van éppen a most éppen szövetségi kormányon, és itt éppen a politikában olyan döntések születnek, amelyek számukra inkább előnytelenek. Ez az érzés abszolút tükröződik ebben a választási eredményben, és hogyha meghallgatunk AfD szavazókat, vagy akár bármilyen más párt szavazóit, akik nem a CDU-ra, vagy nem más szövetségi kormánypártra szavaztak, ők abszolút megfogalmazzák ezt az elégedetlenségérzést és ezt a hátrahagyottságérzést, amit említett.
0: Ugye az AfD neve alternatíva Németországért, hogyha magyarra fordítjuk, nem túl nehéz fordítás, viszont milyen alternatíva? Valóban szélső jobb-e? Valóban összevethető-e a német fasizmus történelmi hagyományaival vagy borzalmaival? Valóban van-e köze ahhoz a nácizmushoz, amivel nagyon könnyen azonosítják egy szélső jobboldali német párt ideológiáját?
1: Ugye az AfD-ről azt szokták mondani, hogy ők úgynevezett etnonacionalista párt, tehát fölkis párt, aminek az ideológiája alapvetően azon alapszik, hogy mi és őkre bontja a társadalmat. És ugye ez a nagy kérdés, hogy mi alapján bontja így ketté a társadalmat. És az AfD-nek a 166 programjában azért feketén-fehéren benne van, hogy ők a német identitást akarják erősíteni, és az is benne van, hogy a német kultúrától idegen emberek bevándorlását, akár szakképzett munkaerő bevándorlását is nem támogatják. Ugyanígy benne van az is például az oktatási programjukban, hogy ők a menekült gyerekeket szegregálnak, sőt a fogyatékos gyerekeket is szegregálnak. Tehát ez a fajta szétosztottsága, elosztottsága, megosztottsága úgymond a társadalomnak az ő nézeteiben abszolút benne van. És hát Orich Zsigmondról azért tudni kell, hogy ő egyébként a radikálisabb ágához, a radikálisabb szárnyához tartozik az AfD-nek. Ő például benne volt a 2023-as nagy remigrációs botrányban is, amely ugye amikor 2024-ben nyilvánosságra került, akkor óriási tüntetés hullámokat okozott itt Németországban, és amely tulajdonképpen arról szólt, hogy hogyan kellene kvázi eltávolítani Németországból bizonyos embercsoportokat és nem asszimilálódott német állampolgárokat. Tehát ez a fajta faji alapú, rasszista nézet alap benne van a AfD-nek a párt programjában és a gondolkozásában, és ebben hasonlítják leginkább össze egyébként a náci múlttal, a nemzeti szocialista nézetekkel.
0: Hogyan fogadja a német társadalom ezt a mostani eredményt? Első tüntetésekről már jöttek hírek. Berlinben, Frankfurtban úgy hírlik, hogy voltak megmozdulások. Nyilván másképp nézi ezt a nyugat-német, és másképp nézheti ezt az odaszavazó kelet-német, de mivé fajulhat ez az ügy?
1: Azért egy kicsit azt hozzátenném, hogy kevesebb és kisebb tüntetések voltak szerintem, mint amennyire a közvélemény is számított volna, mert hogy azért ez egy folyamat. Tehát az AfD már tényleg évek óta szépen lassan tör előre, és egy kicsit hozzá lett szoktatva úgymond a német társadalom ahhoz, hogy az AfD itt és ott választásokat nyer, és előbb-utóbb hatalomra is kerül. És én inkább ezt a folyamatot látom, hogy valahol ez számolt is a német közvélemény, hogy az AfD nagyot fog nyerni, de abban reménykedett, hogy nem fog tudni kormányt alakítani, és miután tegnap ez a kormányalakítás a tegnapi eredmény alapján még mindig nem világos, hogy tényleg kormányt is fogja tudni alakítani százszanalban az AfD, ezért jelenleg még nagy tüntetések nem voltak. Inkább politikai reakciókat láttunk, akár a szövetségi szintről, akiknek azért ez egy nagy pofon. Tehát a szövetségi kormánynak, Friedrich Merz kormányának ez egy nagyon nagy pofon. Thorsten Frey nyilatkozott egyébként a legmagasabb szintről a CDU-CSU pártszövetségből, aki a frakcióvezető jelenleg itt Németországban, és ő is történelmi fordulópontnak nevezte ezt a választást, és azt is mondta, hogy számot kell vetniük azzal, hogy a szövetségi politikát milyen irányba folytassák ezután a választási eredmény után.
0: A CDU 22%-ot szerzett, az AfD 44%-ával szemben, az valóban egy óriási különbség, és egyúttal azt a kérdés is felveti, hogy milyen legitimációja lesz egy olyan kormányzásnak mostantól, ahol a legerősebb párt nincs jelen.
1: Így van, illetve hát ugye azért Friedrich Merz egy rendkívül népszerűtlen kancellár itt Németországban, és már korábban is mindig mentek a találgatások, hogy valami vajon meddig tartható ez az állapot, hogy egy ennyire rendkívül népszerűtlen kancellár, egy rendkívül népszerűtlen kormány viszi itt a vezetést, és tegnap este is egyébként az elemzésekben újra és újra felvetődött a kérdés, hogy eznek vajon személyi következményei is lesznek, akár kancellári szinten is, hiszen azért a következő szövetségi választások csak 29-ben lennének, és hogy addig ez a fennállás fenntartható-e, és miközben egyébként jönnek az új tartományi választások, szeptember 20-án ugye lesz Mecklenburg Előpomerániában, és itt Berlinben is tartományi választás, és hogy ha ott is nagyot nyer az AfD, akkor valószínűleg szövetségi szinten is követelni fogják úgymond a választók, hogy változás legyen.
0: Kevés miniszterelnök volt miniszterelnök, gratulált, Orbán Viktor köztük van, és hát ahogy ő fogalmazott, lesz ez még jobb is. Nyilván abban bízik, amit most Dóra említett, hogy mondjuk egy berlini eredmény hasonló lehet. Lehet?
1: Azért szövetségi szinten még nincs akkora támogatottsága az AfD-nek, hogy kormányt is tudjon alakítani. Nyugat-Németországban azért még mindig jóval erősebbek a hagyományos pártok, és az AfD-t még mindig emiatt nem olyan hátrányba hozzák, hogy nem tud kormányt alakítani szövetségi szinten, de azért a közvélemény kutatásokban valóban azt látjuk, hogy szövetségi szinten is vezet az AfD, és erősödik. és közben egyébként a CDU-CSU pártszövetségnek a népszerűsége pedig folyamatosan csökken. Nyilván ehhez hozzájárul Németország gazdasági helyzete is erősen. Recesszióban vagyunk. Láttuk a múlt heti Volkswagen bejelentést. Láttuk, hogy milyen állapotban vannak az energia piacon a németek, az autógyárak, stb. És ezek nem teszik könnyűvé azért a német szövetségi kormány helyzetét. Nehéz nekik ebben a helyzetben úgymond népszerű intézkedéseket hozniuk. De ugyanakkor van egyfajta csalódottság a németekben Friedrich Merz és a szövetségi kormány politikájával szemben, és ez az, amit az AfD jól kihasznál.
0: Miseli Dóra, köszönöm szépen. Hogy Orbán Viktornak mi dolga van egy faji alapon gondolkozó német párttal, azt nem tudom. Egyszer talán meg fogjuk tudni kérdezni tőle. Most viszont Miseli Dórának, a Deutsche Welle szerkesztőség vezetőjének köszönöm szépen a tájékoztatást. Ez van most Németországban, hogy mi minden van, még nem sokára megtudják, mert jön a híradó.

0: az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Majd elmúlik.
8: Ezt mondtad múlt héten is.
7: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
8: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseim gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Késő nyári időre számíthatunk. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba porult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak a kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
11: A fővárosban baleset okoz fennakadást az Üllői úton befelé a Könyves-Kálmán körút után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáró után a középső sávban. Torlódik a forgalom az Állatkerti felüljárótól. Ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 910-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében Mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
12: Egészségesebb íny és erősebb fogak.
1: A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intenzív Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legfluhgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
12: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska. És jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
13: Volkswagen.
14: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
15: Reklámot hallottak.
16: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
15: Reklámot hallottak.
18: Társadalmi célú reklám következik.
19: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
18: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Szeptember 7-e van, hétfő. Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Orvosi témákkal folytatjuk látszólag, de hát ennél talán kicsit bonyolultabb közélet, politika is van ebben bőségesen. Dr. Rajháti Beatrix, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke a
2: vendégünk. Alelnöke.
1: Alelnöke, egész pontosan így van, ez is van nekem ideírva, csak előléptettem, bocsánat. Köszönöm. Érte. Doktornő, ez az orvosi kamarai döntés a kormány részéről, miszerint visszaadják a jogosítványokat, ez az orvosok számára is annyira örömteli, mint a kamarának?
2: Örömteli, mert visszakapja a törvény adta köztestületi jogainak a teljes spektrumát, tehát a kamarát azt törvény adja, törvény rendeli a működésének az alapfeltételeit, és aztán az alapszabályokban nyilván lehetősége van a kamarának ezt meghatározni. Annyit jelent, hogy tulajdonképpen az önigazgatás egy része az visszakerül az orvosok választott testületére. Ez mindenképpen öröm, tagdíjat fizetni nyilván senki sem szeret. Ami nagyon nagy öröm viszont, hogy visszakerülnek az etikai ügyek is, mert ez mégis sokkal jobb helyen van itt az orvosok egymás között, mi érezzük, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem. A másik pedig, amit örömmel fogadunk, a szakképzés, továbbképzés, szakmai alkalmasság kérdése, tehát nagyon sok minden, láttam a törvényjavaslatot, nagyon sok minden visszakerül, ami régen is ott volt, és hát most dedikált feladatokként köztestületi törvény adta feladatokként kapja meg ezt a kamara.
1: Említi az etikai kérdéseket, azt az elmúlt időszakban, amióta elvonták ezt a jogkört a kamarától, ki gyakorolta, illetve nem orvosok voltak?
2: Orvosok voltak, ETT más szerkezeti, más szervezeti, más volt a retorzióknak a mértéke is, tehát a szankciók, nem retorzióknak, szankcióknak a mértéke is más, tehát tulajdonképpen részben nem idegen kezekben, mert orvosok között volt, de más szervezetben, és korlátozottabb volt az etikai eljárásoknak az indítása, a lehetőségei, hogy mit várnak el az orvosoktól, tehát a szakmának a tisztessége, méltósága szempontjából jobb helyen van a kamarának.
1: A kamara egy szakmai szervezet, de valójában mégis érdekvédelmi. A szakszervezet meg dedikáltan az.
2: Igen.
1: Mi
2: igen.
1: A különbség igen. A kettő között?
2: Az érdekvédelmi, a hivatásrendi érdekeket védi a kamara, tehát úgy mondom, hogy a szakma méltóságát, a szakmának a gyakorlási feltételeit, a megjelenését a politikába, a közéletbe, mindenütt, és a szakképzési részeit a szakszervezet, az klasszikus választott önkéntes szerveződésen alapuló érdekvédelem, dolgozói érdekvédelem. Tehát mi tagjai vagyunk a Liga Szövetségnek, és a dolgozói érdekvédelem az a mi dolgunk, tehát a munkarend, munkakörülmények, a bértárgyalások jelentős része, de elsősorban az, amilyen kellene, hogy legyen, de a bértárgyalásokban nyilván a kamara is annak idején tevőlegesen részt vett, de várjuk, hogy minket is az asztalhoz hívjanak, mert ez a munkavállalói, az orvos, mint dolgozó ember érdekei, azt nekünk kell képviselni.
1: Mennyire van mozgástér abban, hogy egy orvosnak mennyi a fizetése? Hiszen itt kategóriák vannak.
2: Igen, hát
1: meghatározott árazása van egy orvosi munkának.
2: A szolgálati jogviszonytörvényben van egy meglehetősen merev, életkor szerint előre haladó bértábla. Tervek között szerepel, hogy ezt ki akarják nyitni teljesítménynek megfelelően. Na most nekünk itt a nyári munkája, a másik alelnöknek, a fiatal alelnökünknek a vezetésével, a Sára Szinti a vezetésével egy bértábla, bértervezet, bérjavaslat, kérés, kidolgozás zajlott le, amit szeretnénk bemutatni majd, hogyha lehetőségünk lesz rá, és erősen reméljük, hogy lesz rá lehetőségünk, mert azt a problémát orvosolná, hogy pont a középgeneráció, akik a teherhordói a rendszernek, azoknak a bére az pillanatnyilag a teljesítménytől, az elvárásoktól, mármint a szakmai elvárásoktól és a tényleges munkaterhez képest nem követik ezt az felelősséget és ezt a munkaterhet.
1: Lett egészségügyi minisztérium, vagy hát lesz igazából, ahogy hírlik, ez még most is alakul, de orvos áll az élén.
2: Igen.
1: És hát az ember azt gondolna, hogy ez könnyebbség, mert érti a felvetéseket, az önökét is, a kamarájét is, általában az orvostársadalomét, meg a nővérekét. Mert hogy ugye kevés a nővér, mondják, nagyon kevés az a szakképzett nővér, és hát ez a legnagyobb korlát a jelen pillanatban a kórházak működésének és az ottani mennyiségnek, a termelésnek, hány műtétet lehet egy nap elvégezni. Ezügyben a szakszervezetnek van dolga?
2: Igen, van dolga és van együttműködésünk a szakdolgozói szakszervezetekkel is, természetesen ez a közös munkánk.
1: És hogyha van dolga vele, akkor mit képviselnek ebben?
2: Az, hogy nagyon fontos lenne nagyon gyorsan emelni, náluk is differenciáltan emelni, és nagyon megbecsülni azokat, akik magasan szakképzettek. Tehát most megjelentek azért már főiskolát végzett, meg a master képzésben részt vett szakdolgozók, őket ki kellene emelni, nagyon meg kellene becsülni, és nagyon meg kellene becsülni minden túlmunkát vállalót, mert óriási teher van rájuk.
1: A kórházi fertőzések egy jelentős részét is ahhoz kötik, hogy kevés az ápoló, kevés a szakdolgozó. Nyilván ez leegyszerűsíti egy kicsit a problémát, de lehet benne igazság. Ön hogy látja?
2: Úgyhogy van benne igazság, de nem csak a szakdolgozókon múlnak a kórházi fertőzések, tehát a leterheltség az, hogy két beteg között tud-e kezet fertőtlenteni, az természetes. Tehát az a része rendben van. Most megjelentek a fertőzésekre vonatkozó első adatsorok, úgyhogy ami érdekes, van egy PPV felmérés, az 2022-es, tehát még a Covid-nak a végén. Azt gondolom, hogy a legtöbben, mert szép hosszú olvasmány, ami megjelent, és még nincs fenn minden adat. Az viszont egy teljesen átfogó felmérés arról, hogy a szakdolgozók, a fertőzések és minden más hogyan függ egymással össze, érdemes ezt is tanulmányozni, mert nagyon sok információt ad. A mostani fertőzéses adatok azok még feltöltés alatt vannak, és egy ilyen átfogó felmérés, hogyha jól láttam, amit az ACDC koordinál, és nagyobb munka, mint a pillanatnyi kórházi fertőzések felmérés, az 27-ben lesz. Tehát 27-ben majd látjuk, hogy ez milyen eredménnyel járt, és hogy dolgoztunk.
1: Az, hogy láttunk egy intézményről feketén-fehéren, hogy mekkora ott a kórházi fertőzések száma, az mennyire lesz reális, és mennyire írja le az ott folyó munka minőségét?
2: Hát ez függ attól, hogy milyen betegekkel dolgozik, mennyi az ápolási idő, milyen intenzitású munka, nyilvánvalóan, hogy egy nagyon rossz állapotú, intenzív ellátásra szoruló betegnél sokkal nagyobb a fertőzés valószínűsége, mindenki mindent megtesz, vagy egy hosszú ideig ott fekvő, rossz állapotú, idős, mozgásképtelen embernél szintén sokkal rosszabb. A gyorsan pörgő osztályoknál általában ez sokkal kevésbé, tehát néztem például a gyerekellátással összefüggő már publikus adatokat, mi például két nagypesti gyerekkórház kifejezetten jól állnak.
1: De ez, amit most elmondott, ez arra is felhívja a figyelmet, hogy mi, akik nem értünk hozzá, egészen más számokat és egészen más következtetéseket vagyunk képesek levonni az adatokból, mint önök szakemberek.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez értelmezés is kellene, nem csak maga a puszta adat.
2: Igen. Ez most megint nagyon jó lesz, mert nem sokára megint a 9,5 millió mikrobiológiai szakértő országa leszünk, mert remény szerint mindenki a címszavakat szépen megkeresi és elolvassa, hogy akkor ez a kórokozó milyen, mit csinál, mit várunk tőle, hogy lehet elkerülni.
1: Hát most, hogy a paksi erőmű problémát megoldottuk mi 10 millióan, itt a következő. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke volt a vendégünk, dr. Rajháti Beatrix.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Tüntetés volt a Kossuth téren, ez jó alkalom arra, hogy megbeszéljük következő vendégünkkel, Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével azt, hogy hogy áll a magyar belpolitika, milyen szerepe van abban az ellenzéknek, és milyen szerepük lehet az ellenzék szavazóinak, mert róluk kevesebbet beszélünk, pedig jelen vannak. Kut Gergely azt mondta, hogy bosszú jön. Hát ha a bosszú ég kiállt, akkor mi pedig beszéljünk arról, hogy miféle lehet az. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Igen, van az egész fideszes politikának, mert azért ez egy ilyen fideszes háttér emberek által szervezett rendezvény volt, nem is tagadták ezt különösebben. Egyébként néhány száz, most jó indulott, azt mondom, kb. 1000 ember lehetett, hogy a képekből láttam, magam nem vettem részt az eseményen, tehát nem, nincs személyes élményem a téren, ami azért azt jelenti, hogy olyan nagyon jó állapotban nincs a Fidesz, azért nagyon-nagyon nincs támogatottsága annak, amit képviselnek.
0: Láttunk ennél már nagyobb mozgósító
1: igen, is az oldalon. Igen, de azért az is igaz, épp a augusztusi kutatásainkból, amivel azt hiszem pénteken jöttünk elő, látszik, hogy még mindig 1 millió fölött van a Fidesz támogatottsága. Tehát azért itt van egy masszív, a végsőkig kitartó tábor, ez nagy, hány párt mondaná elégedetten, hogy tehát ekkora támogatottsága bármi lehetséges. Tehát megmaradt a kemény mag, de nem megy az utcára, mert nem gondolja azt, hogy ennek itt lenne az ideje, nem gondolja, hogy az önkény foglalta volna a Magyarországot, nem érzik azt, amit akár ezek a tüntetők kint ezen a szűk családi körben elmondtak, nem érzik, hogy bosszút kellene állni, azt érzik, hogy megzavarodva, hogy nem nagyon tudják, hogy mi történt velük, azt látják, hogy Orbán Viktor eltűnt, ugye most legutóbb azt halljuk, én szomorúan tegnap éjszaka úgy feküdtem le, hogy azt hallottam, hogy Orbán volt talán az első, aki lelkesen gratulálta német szélsőjobbnak, hogy győztek, ami hát elég rémisztő, tehát tulajdonképpen a hazai politikában számomra ma a legborzasztóbb, vagy legjellemzőbb hír az AfD győzelme Németországban, és erre való reakciója a emigrációban tartózkodó, vagy nem tudom éppen hol tartózkodó Orbán Viktor.
0: Jön majd, mert köcsén beszédet mond, és igen, pont arra utalnék vissza, hogy mondott, hogy családi körben zajlott ez a tüntetés, persze ez ironizálás, de közben meg ugye hiányoznak a vezető politikusok, akikre, és nem megbántva az ott felszólalókat, de érdemes lenne odafigyelni, mert annak valódi politikai üzenete lehetne, hogy ők mit mondanak. De hát senki nincs, tehát a legismertebb felszólalók politikusok helyett újságírók voltak, meg podcasterek.
1: Igen, az a kérdés, hogy vannak-e még vezető fideszes politikusok. Tehát ugye eltűnt az első vonal, én nem siratom őket, de hát nézzük meg, hogy Orbán nincs, hát Köcsén majd látjuk, a Lázár eltűnt, Gulyás Gergely sehol nincs, nem is tudom, talán még képviselő, de nem láttuk sehol.
0: Szijjártó Kínában.
1: Igen, Szijjártó, ugye Rogán, te valami pályaudvarról látta valaki Kelenföldön talán legutóbb, tehát hogy Kövér László azon kívül, hogy időnként nem fog kezet méltatlan módon megalázva a egyébként képviselő társát, egykori képviselőként vagy parlamenti elnökként teljesen abszurd módon. Tehát megszűnt a Fidesz első vonala, és nincs második vonal. Tehát én, ha Pócs János a második vonal, akkor azért, hogy mondjam, Pócs János mintha ott lett volna ezen a tüntetésen, tehát mintha ő feltűnt volna, nem beszél, de mintha ott mozgott volna, láttam olyan képet, hogy ott a szelfizett valakikkel. Tehát azt gondolom, hogy bajban van a Fidesz, ami érthető egy ekkora bukás után, és nem találják az utat, hogy az-e az út, aminek Orbán örül, ez a szélsőjobbos, kirekesztő, idegengyűlölő, a legszélig kimenő, hogy mondjam, a modern polgári világban egy kicsit beilleszkedő politika, vagy pedig az, amit Navracs is próbál időnként mondani, ez a polgári közép, hogy húzódjunk arra. Tehát, hogy nincsenek arca ennek a jelenlegi ellenzéknek, ami szerintem nagy baj, mert nagyon kellene, hogy legyen. Tehát,
0: amit mondasz, az azért is érdekes, mert amire mondott, tehát hogy az AfD-nek és ennek a szélsőjobbos előretörésnek, hogy örül Orbán Viktor, ott van egy teret látszólag elfoglaló Mi Hazánk, amelyiknek a természetes szövetségese az AfD. És hát ők maguk is úgy is reagáltak erre az AfD sikerre, ami 106 tartományban született, hogy hurrá, ezek szinte mi vagyunk.
1: Igen, hát tulajdonképpen az egyetlen ellenzékként működő párt a magyar parlamentben az a Mi Hazánk, valljuk be, tehát akik következetesen mondják a magukért, szerintem rémisztő dolgokat mondanak, ugye, és tényleg nagy, sokkal jobban hasonlít az általam elgondolt Fideszhez képest a Mi Hazánk az AFD-re, miközben Orbán pedig azon drukkol, hogy az AFD győz. Tehát ugye itt valamiféle furcsa kettősség van, tehát mintha nem tudná a Fidesz, hogy milyen irányba indulna el, nem mintha, hanem tényleg nem tudja, tehát van ez a fajta elképesztő bizonyos.
0: De vajon Orbán Viktor fogja megmondani, merre kell indulnia? Egyáltalán van-e még az a Fidesz, amit Orbán Viktor vezetett?
1: Igen, én azt gondolom, de hát ez persze könnyű kívülről bármit mondani, hogy Orbánnal ez nem mehet. Tehát Orbánnak mennie kellett az ország éléről, és szerintem mennie kell a Fidesz éléről is. Talán ő is érzi ezt, mert ugye azt mondta, hogy egy évig vállalja az elnökséget, látszik, hogy körülötte mindenki elment, akire ő eddig támaszkodott, tehát nincsenek partnerei, nem látja, hogy merre tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Orbán rendszernek Orbán Viktorral együtt vége lesz, és a Fidesznek újra kell építeni magát, ha egyáltalán tudja. Pócs Jánossal nem szoktam egyetérteni, de abban, hogy amit itt látunk, az egyfajta, ahogy az MSZP-ből annak idején alig egy év után kiszállt a DK, tehát hogy ez a fajta osztódás, a egyre kisebb tortát próbáljuk meg egymás között elosztani, és ide húzunk, oda húzunk, ide se, meg oda se. Ez elég hasonlatos történet, és lehet ugyanez a vége. Még egyszer mondom, hogy azért szomorú ez mindannyiunknak, nem szoktunk erre végig gondolni, valaki lelkesen tapsol, hogy jaj, de jó, hogy akkor most megszűnik a Fidesz. Bennem nincsenek ilyen indulatok, rémisztőnek tartom, hogy 16 évig történt velünk, de azt gondolom, hogy nagyon kellene, hogy legyen működőképes, támogatását növelni tudó ellenzék, ami megmondja, és ez nem lehet a Mi Hazánk, mert a Mi Hazánk abban a polgári világban, amiben jó magam gondolkodom, nem számít a politikai értelmen elfogadható ellenzéki pártnak. Tehát kellenének olyanok, akik szembesítik a Tisza kormányt, a Tisza pártot, Magyar Pétert azzal, hogy jó irányba mennek-e, ezt kellett csinálni, így kellett csinálni, de ezt nem látjuk jelenleg a parlamentben.
0: Hát ezért kényelmes most Magyar Péter helyzete és a Tisza frakció helyzete a parlamentben, mert ugye a Fideszre lehet mondani, hogy hát ti beszéltek, a Mi Hazánkra meg lehet mondani mindazt, amit elsoroltál itt az előbb, de közben meg olyan érzése van az embernek, jó, 5 hónap sem telt el a választás óta, tehát legyünk igazságosak a társadalmunkkal is, mintha ezt igazán ti elemzők, politológusok várnátok olyan nagy lelkesedéssel, hogy majd jönnek új pártok, mert egyelőre igazán nem látszik a mocorgás.
1: Igen, én sem látom, és szerintem nincs is itt az ideje, tehát bennem nincs ebben az értelemben türelmetlenség, inkább csak hiányérzet van, mert hogy jó lenne, hogyha miközben a parlament a helyére került, valódi szakpolitikai viták nincsenek ebben a parlamentben. Tehát a parlament a figyelem középpontjába került, és ezt tulajdonképpen magyarnak köszönhetjük, aki ezt használja, ezt a politikai színpadot, szerintem nagyon helyesen, mert ez erre való, tehát nincsen, nekem az ég a tavján sem bajom, de az a fajta értelmezhető a választópolgár számára fogható szakpolitikai, politikai vita, amire nagyon szükségünk lenne, hogy akkor merre menjünk, hogy hogyan tovább, hogy, és ez nem a Paksi gátra vonatkozik, mert az nyilván egy szakmai kérdés, mert hallottam itt az előző beszélgetés végét, hanem azokra a kérdések, hogy tényleg akkor mi legyen az oktatás ügye, mert látunk, de nem szakpolitikai vita folyik, hanem anyázás, tehát ugye a Rétvári, aki személyesen felel a magyar oktatás szétveréséért, azt mondja, hogy mondjon le Lannert egy 3 évvel ezelőtti egyórás beszélgetése alapján, mert volt 2 mondat, ami szerintem egyébként rendben van, de ezekről érdemes lenne beszélni. Ez fontos kérdés, hogy akkor tényleg merre menjünk? Kell-e falusi kisiskola gyerek nélkül? Lehet-e és hogyan lehet a magyar oktatási rendszert modernizálni? Mi legyen a egyházi iskolákkal? Ezek valódi kérdések, és ott lenne a parlamentben a vita helye, de ez nincs. És szerintem erre mindannyiunknak szüksége van. Nem telt el még a boldogság ideje, tehát szerintem soha nem volt még olyan kormány az elmúlt 36 évben, hogy ilyen nagy türelmet kap, ilyen nagy reménykeltő türelmet, mint a Tisza kormány, Tisza párt. Szerintem helyén valóan, mert ha ez tényleg egy rendszerváltás, és azt gondolom, az akkor több az idő, mint 100 nap. Tehát korai, ahogy te is mondod, 100 nap alatt mérleget vonni. Igazából szerintem jövő tavasszal lesz érdemes feltenni azt a kérdést, hogy jó irányba megy ez az ország.
0: Közben látja az ember a maradékot, tehát látja az ember a DK-t, ahol hát igazából bár látja az ember, de nem látja, hogy mi történik. Ott van a kutyapár, Tóth Benedek Csanád, megkerestem, bocsánat, értem, hogy meg kell keresnem az új elnök, nem tudom, jelente ez bármit. Tehát, hogy azok a pártok, amelyek látszólag talpon lehetnének, mert még tudjuk a nevüket, még van elnökségük, van elnökük, hát azok a pártok eléggé halványan muzsikálnak.
1: Igen, miután a Tisza maga egy érdekes képződmény, egy koalíciós pártot láttunk, egy olyan pártot, ami magában ötvözi ezt a nagyon különböző társadalmi csoportokat. Úgy van koalícióm a Magyarországon, hogy nincsenek koalíciós pártok, de egy sajátos értelmezés. És ha ránézünk erre a Tisza kormányra, a legkülönbözőbb értékrendű, múltú emberek alkotják, egyébként jobbnál jobb szakemberek, tehát ennyire szakértői kormányunk nem nagyon volt eddig, hogy nem politikai szereplők, hanem egyes terület jó szakemberei, meghatározó szakemberei kerültek pozícióba, de van köztük olyan, aki nálam kezdte liberálisként, van köztük láthatóan keményen baloldal felé
0: nálam
1: húzó.
0: Az SZDSZ.
1: Igen, bocsánat, a nálam elnézést, ez így nagyon, tehát az SZDSZ-ben kezdte, azért nálam, mert hogy tényleg az én környezetemben, tehát, hogy azt kell mondanom, hogy tényleg egy sokszínű kormány van, a Tisza próbál meg egy ilyen széleskörű szövetséget fenntartani, ez viszonytatóan nehéz, de nem jött el az ideje annak, hogy ezek a kis pártok újból, akár egy baloldali párt, egy liberális párt, és nem is biztos, hogy eljön. Lehet, hogy megváltozott a világ, és nem érték alapon működik tovább olyan dolog. Ez tulajdonképpen a Tiszán múlik. Tehát az, hogy lesznek-e új pártok, mert szerintem a régiek nem fogják tudni ezt megcsinálni. Tehát nem hiszem, hogy a DK, a Momentum múlik. Tehát az, hogy lesznek-e új pártok, mert

0: történik időnként, tehát azt gondolom, hogy ez egy természetes.
1: Ebből a szempontból java még csak most jön.
0: Igazán
1: most megyünk ebbe az időszakba bele. Horn Gábor, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

addig golyóstól mi szaggatottan ír. Ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűn. Ez a nem, ez a de, ez a mégsem. Ez a legkedvesebb repedésem. Ezek azok a sebek, amikre büszke. Lehetetlen lenni, ez egy ki nem húzott tüske. Árvaházi lángokat épp belepi a füstje. Az izzó aranynak így lesz hamú ezüstje. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ez egy golyóstól, ami szaggatottan ír. Ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűnje. Emlik a felmosó vödörleve az utcára. A tinta minden válóperen úgy szárad. Alatt ázott beton, felette szeder foltok. Bennem a neved, most egyszerre úsz meg ezer koltot. Nem vagyunk ismerősök, lelki dezertőrök. Kongó torna csarnok, szivacsok, messzes födrök. Ne kérdezd hova, csak távol innen vezes főnök. Tudom, te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi. Vagy ez a fele semmi, minek vissza feleselni. Rögeszme csere közben egyedül felesezni. Örökkör folyosókon ragyogni és megrekedni. Zongora dallamára fátyolik egy nyitott ablak. Nagyobb a kapu ajtó, de nem lettünk nyitottabbak. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A magyar gazdaság reményeiről és a valóságról fogunk beszélgetni a következőkben. Mellár Tamás közgazdász professzor, voltországgyűlési képviselő van itt velünk. Jó reggelt kívánok ezen a távoli kapcsolaton.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Igen. Azt mondja kapitány István, hát és ő lát adatokat, hogy 16 éve nem pörgött úgy a magyar gazdaság, mint most. Ezek az ő speciális látószögéből meglévő adatok, vagy ön is így látja?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez inkább a kormányzati optimizmusnak a folyamánya, mert valójában ugye a második negyedéves GDP adat az nem azt mutatja, hogy nagyon pörögne a magyar gazdaság, mert az a 0,4%-os GDP növekedés az nem túlzottan jelentős. Az, ami nagyjából most pörög, az a háztartásoknak a vásárlása, ami ugye az első negyedéves nagy költekezésnek a következménye. Ugyanakkor én azt látom, hogy a gazdaság egy ilyen kiváró állapotban van, mert egyfelől ugye van egy visszafogás, ami nyilvánvalóan abból következik, hogy nagyon rossz a költségvetésnek a helyzete, illetve abból is egyébként, hogy nagyon helyesen az új kormány megpróbálja a NER vállalkozói körnek a tevékenységét szűkíteni, tehát állami megrendeléseket csökkent, állami támogatásokat csökkent, aminek van egy negatív következménye a gazdaságra, a gazdasági szereplőkre. És hát ehhez még hozzájön a szárazság, az időjárás probléma, az energia probléma, és hát a világgazdasági helyzet, amiben benne van két háború. Ugyanakkor pedig a másik oldala, az éremnek a másik oldala, az pedig az, hogy van egy pozitív várakozás az új kormányzat irányában is, és nyilván a tekintetben, hogy egyre több és több európai uniós forrás fog bejönni, ami egyébként már most nagyjából meg is kezdődött, és a negyedik negyed évben ez fölpörgetheti a gazdaságot. Tehát ez a kettősség szerintem benne van, tehát én még nem állítanám azt, hogy Magyarország ráállt már egy új növekedési pályára, ehhez még sok mindent meg kell tenni, de értem egyébként, hogy kormányzati szintről azt kell most mondani, hogy minden szép és jó, és merre megyünk előre.
1: Hát közben ugye itt azért voltak gazdasági folyamatok, amik értelmezhetők valahogy, tehát igen, valamelyest megindult a gazdasági növekedés, hogyha az év alapon nézzük, akkor azért ez megragadható. Az infláció 1% fölött éppen, hogy tehát szinte nincs infláció, javult a forint árfolyama, itt a megállapodás az Európai Unióval, és hát valamelyest sikerült a belső adósságállományt is kezelnie a kormánynak. Ezeket, ha így csomagban tekintjük, akkor azt lehet mondani, hogy hát ez egész jó, de mi a baj mégis?
2: A baj a következő, ugye egyfelől van egy olyan gazdaságunk, egy olyan gazdasági szerkezetünk, amely egy alacsony hatékonysággal tud működni. Ugye az elmúlt 16 évből azt kaptuk meg örökségként, hogy az elmúlt 16 esztendőben több mint 70%-kal nőttek a reálkeresetek, miközben a GDP csak 40%-kal emelkedett a 16 évben, és a termelékenység pedig kevesebb, mint 20%-kal. Most ezt a gazdaságot, ezt nem szabad fölpörgetni, mert ez a gazdaság, ez csak veszteséget termel, és hogyha az új Európai Uniós forrásokat erre fordítjuk ugyanúgy, ahogy az Orbánék tették, akkor ebből nem lesz gazdasági föllendülés, nem lesz technikai, technológiai haladás, tehát ez egy nagy lecke a kormány számára, az új kormány számára, hogy ezt a szerkezetváltást hogyan tudja megtenni. A másik nagy lecke az pedig az, hogy hogyan tudja ezt a NER vállalkozói kört leváltani úgy, hogy a hogy ez ne jelentsen jelentős termelés visszaesést, mert hogy ez a vállalkozói kör, ezzel a legnagyobb probléma az az, hogy ez nem az igazi hatékonyság alapján képződött és jött létre, hanem Orbán Viktor és társainak a kiválasztása alapján. Tehát nyilvánvalóan tőlük hatékonyságot nem lehet elvárni. Tehát itt egy kettős váltásra van szükség, egy tulajdon és egy gazdasági szerkezetváltásra, ami szerintem nem egy könnyű feladat, és nem kedvez, rövid távon nem kedvez a gazdasági növekedésnek, de ezeket a lépéseket mindenképpen meg kell tenni annak érdekében, hogy következő esztendőbe rá tudjunk állni egy nagyobb növekedési pályára.
1: Magyar Péter, minden esetre előre szaladt a kormányzati hiány, a költségvetési hiány magyarázatában. Ugye elmondta, hogy majd rosszabbak lesznek az adatok, erre mindenki készüljön fel, mert a kormánynak meg kell előlegeznie az Európai Uniós forrásokra szánt pénzeket, gyakorlatilag meghitelezi a hazai projekteket. Ez mennyire fogja megmagyarázni azt, amivel találkozunk a következő két negyed évben mondjuk?
2: Ez egyébként alapvetően érthető és értelmezhető, mert ez tulajdonképpen egy rövid távú pénzforgalmi hiányt fog csak előidézni, de a Maastrichti hiányt nem fogja növelni, mert hogy egy olyan megelőlegezés van, amelynek az ellentételezését meg fogjuk kapni az Európai Uniótól csak pár hónappal később. Tehát ez önmagában nem jelenthet problémát.
1: Problémát viszont, inkább az jelent, hogy a Maastrichti kritériumokat most nem az Európai Unió, hanem mondjuk a Fitch rating kéri számon a magyar kormányon, mondván, hogy ha elszalad a költségvetés, bizony a magyar kormányzat és a magyar állam besorolása a hitelminősítőknél romlani fog.
2: Igen, ez kétségkívül így van, és egyébként ugye a másik lecke, amivel viszont szembe kell nézni, mindenképpen a magyar kormánynak, az pedig a következő, hogyha mindenképpen azt szeretnénk, hogy valóban 5 éven belül csatlakozzunk az eurózónához, akkor itt igen jelentős államháztartási hiánycsökkentéseket kell véghez vinni, ami pedig azt jelenti, hogy nem lehet párhuzamosan fönntartani azokat az ígérvényeket, amelyeket még a korábbi kormány, ugye a fideszes kormány tett, de a miniszterelnök úr azt mondta, hogy ezekből, amik jók, azokat meg fogja tartani, és ugyanakkor még jönnek hozzá többlet új ígérvények. Ezeket együttesen nem lehet fönntartani, tehát szükség lesz egy adórendszer, egy nagyon generális adórendszer változtatásra, módosításra, és egy támogatási, egy szociális jóléti támogatási rendszer reformra is, mert hogy ez a két dolog együttesen, tehát hogy az eddigi dolgoknak a fenntartása, és közben még újabb vállalások az oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer tekintetében, ez nem lesz így fenntartható, tehát én azt gondolom, hogy fájdalmasan, de szembe kell nézni majd a resi csökkentéssel, szembe kell nézni az SZIA rendszernek az átalakításával, hogy az se fog így menni, tehát ezek nyilvánvalóan olyan feladatok, amelyeket mindenképpen meg kell tenni, és amelyek ritkán nem járulnak hozzá, hogy gyors növekedésbe tudjon kezdeni a magyar gazdaság.
1: De ahhoz sem járulnak hozzá, hogyha ezeket meglépi a kormány, és ez a politikai kockázata minden ilyen döntésnek, hogy a népszerűsége fennmaradjon, mert hogy különböző érdekcsoportokat fog sérteni, például a szociális rendszer átalakítása. Igen, a rászorulók lehet, hogy többet kapnak, de rengetegen kiesnek belőle. Lásd a rezsicsökkentést például.
2: Ez kétségkívül így van, de azt gondolom, hogy ez egy történelmi feladat. Tehát egy olyan történelmi feladat ennek a kormánynak, amelyik páratlan felhatalmazást kapott, hogy vessünk véget már ennek az ígérgetős politikának, ennek a populista politikának, és nézzünk szembe azzal, hogy mi is a valóság, hogy mik is a reális feladatok, akkor is, hogyha ez rövid távon bizonyos népszerűség csökkentő eljárásokat von maga után. Mert különben nem fogunk tudni ráállni a hosszú távú növekedési pályára. Tehát most meg lehet tenni azt, hogy a kormány azt mondja, hogy na akkor tartsunk fönt minden pozitív intézkedést, de akkor ezzel elégetjük az Európai Uniós pénzeket és forrásokat, amelyeket pedig technika, technológiai fejlesztésre kellene fordítani, és arra, hogy például saját magyar exportkapacitást építsünk ki, és ne legyünk rászorulva arra, hogy a külföldi befektetők hoznak ide exportkapacitásokat. Tehát ez egy nagy feladat, szerintem egy történelmi feladat, és én abban bízom, hogy a magyar társadalom nagy része ezt meg fogja érteni, és ezt pozitívan fogja értékelni akkor is, hogyha ebből rövid távon nehézségei keletkeznek.
1: 100 nap után nagyon nehéz mérleget vonni, de hogyha nagyon röviden kellene, akkor lát olyan gazdasági irányokat, amikkel elégedett, és azt mondja, hogy így kellett elkezdeni?
2: Én azt mondom, igen, hogy alapvetően jó irányba megyünk, de további komoly lépésekre van szükség, és ezt a következő hónapok fogják, főleg majd a jövő évi költségvetési terv fogja eldönteni, hogy tényleg rá tudunk-e állni arra a növekedési pályára, amely hosszabb távon is fenntartható.
1: Professzor úr, köszönöm szépen, örülök, hogy a rendelkezésünkre állt így korán reggel. Szép napot
2: köszönöm
1: kívánok.
2: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
1: Mellár Tamással beszélgettünk.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfi és fiút mészároltak le. Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban az M3-as metró helyett a Nagyvárad tér és a Lehel tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé a Csepeli átjárónál, sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé szakaszonként, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szélkálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az autópiactól. Ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Így van, ez már a Start Plus, és abban is az egészségügyi percek következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Az intézet orvosigazgatója pedig Szegő Péter, doktor úr, jó reggelt!
3: Kívánok!
1: Szoktuk mondani, hogy hát felidegesítette maga, és úgy felszaladt a vérnyomásom. Ez így működik?
3: Ez normális, ott normális. Tehát vannak olyan szituációk, amikor ezeket nem kell meglepődni. Tehát az embert felidegesítik, hogyha mozog, hogyha sportol, hogyha bizonyos egyéb szereket szed, akkor föl fog menni a vérnyomása. A bizonyos egyéb szerek közé egyébként nagyon sokan oda sorolják a kávét is.
1: A kávét sem.
3: Tessék?
1: Tévesen?
3: Tévesen, igen. Ugyanis a kávé az nagyon keveseknél viszi fel egyébként a vérnyomást. A kávé a következőt tudja csinálni. Egyébként imádjuk, tehát az agykeringésre, a szív teljesítményére, a memóriára, ezekre pozitívan hat, óriási mennyiségű antioxidáns, az érfalakra jótékonyan hat, a koleszterin szintre emeltek jótékonyan
1: hat.
3: Nagyon sok pozitív hatása van. Az a hatás, amit tulajdonítunk neki, hogy attól megy fel a vérnyomás, ez csak akkor igaz, hogyha kombináljuk az előbb szintén említett felidegesítenek típusú történetet, ugyanis az megfigyelhető, hogyha valakit felidegesítenek, akkor a vérnyomás az kávé jelenlétében hamarabb kezd el kilőni, és magasabbra emelkedik egy picit, mint hogyha olyat idegesítenek fel, aki nem kávézik, de ez valószínűleg alszik akkor is, amikor őt felidegesítenek.
1: Nagyon mélyen tudom, és erre szoktuk mondani, hogy brit tudósok kikutatták.
3: Imádom őket, igen, rendkívül.
1: Na de az igaz például, hogy értágító? Tehát ilyen módon például a keringésre jót tesz a kávé?
3: A kávé? Hát bizonyos területeken értágító, bizonyos területeken meg az ellenkezőjét tudja megcsinálni. Tehát azért ez nem egy homogén hatás, de mondjuk ha valami tágítani akar, akkor például a hörgőket tudja tágítani többek között. Egyébként koraszülötteknek az inkubátorba vénása nem ér koffeint adnak.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Jé. Én mindenki tanulok valamit.
3: Jobban kapnak tőle levegőt.
1: Magas vérnyomás. Ugye ezt meg úgy szoktuk emlegetni, mint egyfajta népbetegséget.
3: Hát ez jogos. Hát az, ez tekintve, hogy 10-ből 3 embert érint, minimum.
1: Mit tekintünk?
3: Mit tekintünk magas vérnyomásnak? Uh-huh. Itt folyamatosan módosítgatták az elmúlt időszakban a határértékeket. Már nem mindegy az, hogy az ember rendelőben méri, nem mindegy az, hogy otthon méri, de az emberek jó része egyébként bízunk benne, hogy otthon méri a vérnyomását, és bízunk benne, hogy betartja azokat a szabályokat, amivel ő standard vérnyomást tud mérni, és hogyha otthon rendszeresen 135-85 mm fölött vérnyomás értékeket mér, akkor meg kell konduljon a vészharang a fejében, hogy itt valami nem oké, valami nem stimmel. És onnantól kezdve nyilván nem rajta áll a megoldás. Tehát lehet sok mindent olvasni, meg sok helyről sok mindent hallani, de azért a helyzet az, hogy ez még mindig orvosi kezelés alatt áll ez a történet.
1: Mindig kell gyógyszer? Vagy néha tényleg elég egy kis életmódváltás?
3: Hát a kis életmódváltást, az életmódváltást tartsuk meg, a kicsit azt húzzuk ki. Uh-huh. Tehát azért, amiket ilyenkor javasolni szoktunk, azok azért nagy dolgok. Tehát most az, hogyha valaki mondjuk jelentős túlsúlya bír, és le kell fogyjon ahhoz, hogy ez normalizálódjon, vagy mondjuk el kell hagyni a dohányzást, el kell hagyni a szeszfogyasztást, el kell hagyni a konyhasófogyasztást, rendszeresen rá kell vegye magát az illető arról, hogy mozogjon, akkor lehet látni, hogy ezek azért akkora életmódváltoztatások, amiket mi elmondunk, de ugye a harmadik tételnél már általában az jön vissza a beteg tekintetén, hogy hát hagyja ez engem békén.
1: Tehát ez egy másik élet.
3: Igen, tehát ez nem egy életmódváltoztatásra, amiről ilyenkor szó van, ez egy marha nagy változtatás, amit ilyenkor meg kell csinálni. És a rossz hír egyébként az, hogy ugye ez a dolog ez nem hat azonnal. Tehát, hogyha valakinek van egy durva magas vérnyomása, és elkezdi az életmódváltoztatást, akkor körülbelül egy ilyen, ha sikeres a történet, akkor körülbelül egy ilyen féltől másfél évig valahol valami változni fog. Na, de másfél évig nem hagyunk egy magas vérnyomást kezeletlenül futni. Tehát a rossz hír az, hogy ott is valamivel meg kell fogni ezt a vérnyomást, amíg azok a dolgok beérnek, amiket az illető elkezd csinálni. Csak ebben van egy nagy bizonytalanság, hogy az illető tényleg elkezdi csinálni. És az probléma, tehát ha másfél év múlva sem tartunk ott, hogy ezeket meglépte, akkor nem történt semmi, és másfél évet...
1: Akkor én ezt most megfordítom, kapom a gyógyszert magas vérnyomásra, Azért kapom, hogy ne kelljen megváltoztatnom az életet. Hát hiszen
3: igen, ez egy nagyon jó dolog,
1: az lenyomja a
3: vérnyomást. Hogy ne, így van, na most, hogyha valaki nem változtat ezeken a dolgokon, akkor lesz belőle elég problémája is, egyéb gondja is, tehát azért elég szépen tönkre tudja vágni a keringését. A keringésével érintett legfőbb szervei szintén tönkre tudnak menni. Általában, hogyha a túlsúlyt megtartja, akkor azt nem részletezném, hogy hosszú távon hol fog tudni vezetni. Tehát azért ezekből számos egyéb dolgot is lehet nyerni, nem csak azt, hogy a vérnyomás a lejjebb kerül.
1: Éven,
3: teljesen más ilyenkor az emberek életének a kifutási pályája, csak hogy hogy is mondjam, nem feltétlen Kárpát-medencei jelenség, de itt biztos, hogy dívik az, hogy nagyjából hétfőtől péntekig ellátunk, de 2026-tól 2040-ig nem látunk el. Pedig itt lenne igazándiból a pályakülönbség. Tehát azokon a változtatásokon, amiket az ember ilyenkor megcsinál, azokon a változtatásokon nem egy-két éven belül nyer. Azokon a változtatásokon azt fogja nyerni, hogy 65 éves korában nem megy tönkre a szervezete, hanem fog még tudni tovább ketyegni. De aki ezeket nem csinálja meg, és teszi az egészre vastagon, azzal az lesz, hogy körülbelül 60-65 éves korára olyan dolgokat szed össze egyébként, kutaütés, szívinfarktus, veselégtelenség, megvakul, stb., amitől még ha ketyeg is tovább a rendszer, abban azért túl sok köszönet
1: nincsen. Amiket most sorolt ezek a magas vérnyomás
3: szövődménye, így van. Tehát túl sok köszönet olyankor már nincs benne, mert az már nem a minőségben megélt életéveknek a kategóriája.
1: Ha visszalépünk egyet, és nem arról beszélünk, hogy már megvan a magas vérnyomás, amiket sorolt, az, amit igazából gyerekkorban kéne megtanulnunk. Tehát, hogy étkezzünk viszonylag egészségesen, nyilván nem megtartóztatva állandóan magunkat, és hogyan sportoljunk rendszeresen.
3: Jó, csak gyerekkorban ki az, aki a saját étkezésének ura?
1: De hát mi vagyunk a szülei.
3: Na, a szülők az egy más kérdés, persze, de hogyha rábízom a gyerekre, hogy egyék kevesebb sót,
1: se tudja, hogy nincs. Meg jó lesz az a hamburger.
3: Jó lesz,
1: kell,
3: az így, na, jó lesz ez meg, igen, minél több zsíros, minél jobban elhízni. Persze, hogy ne, tehát ezt idejekorán, hogyha elkezdenénk, akkor ezzel nekünk nem kéne foglalkoznunk.
1: Azt ki lehet mondani, hogy a magas vérnyomás alapvetően életmódbeli kérdés?
3: Azt lehet kimondani, hogy a magas vérnyomás az egy félresiklott adaptációs folyamat csomagnak a végeképp alakult ki. Tehát mi élettanilag pontosan ugyanott tartunk, ahol az őskorban tartottunk. Nem sok változás volt ahhoz képest.
1: Viszont mondjuk nem volt vérnyomásmérő akkoriban.
3: Az emberek,
1: az ősember nagy előnye volt, nem tudta, hogy mennyi a
3: vérnyomás. Kicsit azért torzít a kép, mert azért ők nem feltétlen értek 75 éves korukig, mert nem. Viszont tehát, hogyha erre az élettani összepakolásra rárakunk egy olyan civilizációs környezetet, ami most van, az a szervezetünk megpróbál alkalmazkodni. Sok mindent módosít, hormonális vezérlést, vegetatív idegrendszerű vezérlést, mindent. Csak egy idő után ezek a folyamatok, ezek kifutnak a szabályozott sávból. És olyan dolgok árán állít be mondjuk egy paramétert a szervezet, ami egy másik paraméternél nagyon nagy elcsúszást fog
1: eredményezni. A szervezetnek a magas vérnyomás miben segít?
3: Semmiben.
1: Nem, akkor miért állítja ezt be?
3: Hát a következő helyzet, itt elcsúsznak a szabályozási folyamatok. Tehát az, hogy a vegetatív idegrendszeri központok, amik vezérlik a magas vérnyomást, azok mit tudnak a magas vérnyomásról, mit tudnak a vérnyomásról, az tulajdonképpen a vérnyomásnak, mint egy analóg jelnek, a központi idegrendszer felé digitalizált változata. Tehát vannak érzékelő sejtjeink, amik egy vérnyomást, az tulajdonképpen idegsejt leadási frekvenciával alakítanak át, és a központ ez alapján tudja, hogy éppen mennyi a vérnyomás. A probléma ott van, hogy egy idő után a magasabb vérnyomás értékekhez pontosan ugyanolyan leadási tüskesorozat fog társulni, mint az alacsonyabb értékekhez. Magyarul a vérnyomás szabályozó rendszerünk úgy hisz, hogy minden rendben van.
1: Megszokta.
3: Na most...
1: Én miből tudom, hogy baj van? Nincs ott a vérnyomásmérő, nem szoktam én ezzel.
3: Hát akkor elég nagy probléma van, menni kell a
1: vérnyomásmérő. De hát egy csomó minden nincs otthon, ugye, amit a vércukormérő sincs otthon. De hát, hogy nem szoktam mérni, mert én egészséges vagyok. Honnan tudom, hogy nem?
3: Hát. De sokan gondolják ezt így, hogy én nem érzek semmit, tehát semmi bajom nincsen. Nem, sehonnan nem lehet tudni. Tehát ennek a tünettanába azért nem mennék bele.
1: Állandó fejfájás, romló látás.
3: De hány dologtól fájhat még az embernek a feje? Hány dologtól lehet homályos a látása? Hány dologtól lehet fáradékonyabb? Tehát olyan dolgokat kell ilyenkor felsorolni, amik amúgy egyébként 46 különféle egyéb betegségnek is lehetnek a tünetei. Tehát itt igazándiból egyetlen vízválasztó van, megmérem a vérnyomásomat, vagy nem mérem meg a vérnyomásomat. Ha nem mérem meg a vérnyomásomat, akkor gyakorlatilag teljesen egyenlővé lehet tenni az, hogy fogalmam nincs, hogy mi zajlik oda bent, és hát lehet,
1: de ez ugyanaz a mondat, mint nem megyek orvoshoz, mert kiderül, hogy beteg.
3: Igen, a mammográfiával csinálunk emlőtumort, igen, tudom, igen, vannak ilyen tévhitek. Mióta többet csinálunk, azóta több beteg.
1: Tehát el kell menni orvoshoz, nem, ha nincs kell, otthon nem. Vérnyomásmérő, legyen és meg otthon, kell méretni, de vegyünk egy vérnyomásmérőt.
3: Legyen otthon vérnyomásmérő.
1: Jó. És tanuljuk meg használni.
3: Tanuljuk meg használni, mérjük rendszeresen, és oda kell figyelni, mert az a számadattal azzal nekünk valamit el kell indítanunk.
1: Aztán, mondok,
3: 135/85 otthon, igen.
1: Az még igaz, hogy 120/80 a tuti?
3: Az a tuti, igen. Igen, az igaz.
1: Tehát akinek ott van,
3: az kiváló, az nagyon jó, de még egyszer mondom, a 135/85 vagyunk tartósan, azzal valamit kezdeni.
1: Doktor úr, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: 2011. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Hát most arról beszélgettünk az előbb, hogy mértékletesség, meg helyes életmód. Ehhez adunk tanácsot tulajdonképpen, Borfesztivál, Orálita, jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt.
1: Mert hogy ez sem arról szól, hogy mértéktelenül és eszetlenül, ugye? Hanem, hogy pontosan úgy, ahogy azt illik és kell.
4: Így van. Mérték. Így van, hát Budapest Borfesztivál idén 35 éves lesz már, és a rendezvénynek már ilyen régóta az a célja és a missziója, hogy a kultúrát, borfogyasztást népszerűsítse, aminek ugye pont az a lényege, hogy nem sokat fogyasztani, hanem mindenből egy picit, és megtalálni azt, ami igazán a kedvünkre való.
1: Persze ez igazából egy kulturális esemény, és nem egy alkalom a vedelésre. És ha ezt az ágát nézzük, hogy ez egy kulturális esemény, akkor azt is kiemelhetjük szerintem joggal, hogy a borfogyasztás az emberi kultúrának egy nagyon fontos része, és a kultúrához magához is hozzátartozik.
4: Így van, és a magyar kultúrának meg kifejezetten, tehát amikor az őseink elindultak a Kárpát-medencébe, már bőven ismerték a borkészítést és a szőlőművelés módszert, tehát ez egy több mint 1000 éves hagyomány, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak pedig kifejezetten ápolni kell ezt a kultúrát.
1: Kezdjük úgy, hogy már a honfoglaló magyarok is, mint a történelem órákon Hajdanában. Most mi lesz, ami megidézi nem a honfoglaló magyarokat, hanem a magyar kultúrát ezen a fesztiválon?
4: Hát igyekszünk minél több borászatot felvonultatni, elsősorban magyar borászatok azok, akik bemutatkoznak. Lesznek olyanok is, akiket már nagyon jól ismerünk név szerint, viszont a célunk az, hogy a kisebb és kevésbé ismert borászatokat is bemutassuk. Nekik külön standjaik lesznek, tehát például aki mondjuk külön standdal nem tud részt venni a rendezvényen, azoknak egy kvázi közösségi standot is létrehozunk. De emellett természetesen a külföldi borokat is nagy számban meg lehet ismerni.
1: Ez úgy néz majd ki, mint a sétáló borkostoló? Tehát az ember kap egy kis poharat, amikor bemegy, és akkor azzal lehet kóstolgatni különböző standokon?
4: Így van, hát több mint 100 stand lesz, tehát ez a budavári palotának majdnem az egész területét körbefoglalja, és igen, belépéskor egy poharat kap mindenki a kezébe, és aztán elindulhat. Egyébként nagyon érdekes, mert sokan már felkészülve érkeznek egy térképpel, egy útvonallal, egy tervvel, hogy hogyan fognak végigfeladni. Igen, igen.
1: Már tudja, hova megy.
4: Így van, mert hát az összeset úgyse lehet végigkóstolni, de érdemes azért előtte megnézni a Borfesztivál honlapját, hogy milyen kiállítók, melyik udvarban lesznek, és akkor érdemes egy tervet készíteni.
1: Mennyit változott a kínálata a Borfesztiválnak? Ugye a borfogyasztás maga változott meg az elmúlt évtizedekben. Azt mondják, nem isszuk a testes borokat annyira, nem akkora divat már a vörösbor, jöttek a könnyebb borok, jöttek a buborékosok. Ez a lenyomata a valóságnak a Borfesztiválon is?
4: Abszolút, igen. Hát igazából, amit a borászok elkezdenek jobban készíteni, tehát az most már egy trend néhány éve, hogy például azok a borászok, akik megtehetik, elkezdenek buborékos borral, pezsgővel foglalkozni. Tehát lehet, hogy 5 évvel ezelőtt még egyáltalán nem foglalkoztak vele, de azóta elindultak, megtanulták ezt a borkészítési technológiát, és egyébként segítenek is egymásnak ezek a borászok, úgyhogy igen, abszolút. A rozé az még mindig nagyon nagy divata, és hát a fehér borok kiemelkedőek, és ahogy ön is mondta, igen, a vörös borok kevésbé, de én úgy gondolom, hogy most, hogy kezdődik az őszi szezon, picit hűvösebb is lesz talán hét második felében, így abszolút helytállóak a vörösborok.
1: Hát csak nagy eső ne legyen, a többit azt megoldja az ember. Én nézem a képeket, és azt látom, hogy olyan, mintha szinte lenne dress code. Mert egyébként nyilván kimondva nincs, de ez mégis egy elegáns esemény a budai vár kellős közepén.
4: Egyébként igen, igen. Néhány éve van az, hogy picit magasabbra pozícionáltuk a rendezvényt, és ez valahogy meglátszik a látogatókon is, tehát megadják az alkalomhoz illő öltözéket. Tehát igen, ez egy esemény, ahova eljönnek, ahova szépen felöltöznek, nagyon sok baráti társaság találkozik itt. Mi tudunk olyanról is, hogy van, akik évente egyszer találkoznak, és az mindig a borfesztivál alkalma, úgyhogy igen, megadják a módját a látogató.
1: Azt mondta az elején, hogy hát főleg a magyar borok borászok vannak a középpontban, nyilván van egy-két külföldi látogató, kiállító, de nekünk a magyar borhoz nagyon kellene az, hogy külföldiek jelenlétében zajoljon mondjuk egy ilyen esemény, hogy megkóstolják, hogy azok a szakemberek, akik aztán rendelnek, azok tudják, hogy mit rendelhetnek. Itt vannak ilyenkor?
4: Abszolút, igen. Tehát a látogatóknak körülbelül 35-38% a külföldi, ami egy elég nagy szám szerintem, és ez nem csak az éppen itt tartózkodó turistákat jelent, hanem nagyon sok a visszatérő vendég. Rengeteg e-mailt kapunk már az év első felét tartózkodó turistákat jelent, ilyen nagyon sok a visszatérő vendég, rengeteg

0: alapelvünk, hogy ugye 22 magyar borvidék van, és hogy legalább egy borászat minden borvidékről kint legyen. Tehát amennyire lehet, szeretnénk ezt, hogy azért teljes legyen a paletta.
1: Az igaz még, hogy a külföldiek számára leginkább változatlanul Tokaj a magyar bor?
0: Szerintem nem feltétlen. Nagyon sok külföldi borverseny van, ahol nagy borversenyek, nemzetközi borversenyek, ahol a magyar borok nagyon jól szerepelnek, és azt gondolom, hogy ezáltal azért a külföldiek jobban megismerik az egyéb borainkat is, és már nem csak az Egri Bikavér, nem csak a Tokaji Aszú, nem csak a Somlói Jufarka, amit esetleg ismernek, hanem nagyon ismertek az illatos fehér boraink, például a rozé boraink, úgyhogy szerintem kifejezetten keresik ezeket.
1: Sőt, hát nagy kampánya volt a Furmintnak az elmúlt időszakban, hát nem tudom, az mennyire jött be. Arról beszéltünk, hogy jönnek külföldiek, vannak magyarok, rengeteg vendég van. Van telt ház a budai várban?
0: Hát szokott lenni, igen, nagyon időjárás függő, de egyébként a péntek és a szombat este az, ami a legkedveltebb a látogatók számára. Akkor azért ilyen éjszakában nyúló partik is vannak a rendezvényen, több helyszínen is. Úgyhogy igen, régebben volt, amikor be is kellett zárni a kapukat egy fél órára körülbelül, hogy annyi vendég távozzon, hogy amennyi be tud ismét jönni, mert kvázi teltház volt. De szerintem azért be fog férni mindenki az idei rendezvényre.
1: Használják ki a lehetőséget ennyiféle bort kóstolni ilyen környezetben, azt gondolom, hogy egy ritka élmény, egy ritka alkalom. Olárita, köszönöm, hogy beszélt róla. Budapesti Borfesztivál a hétvégén a Budai Várban. Jó szórakozást és egészségükre!
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 2011. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: A Gezguru két szakmai vezetőjével beszélgetünk a következőkben a budapesti rövidtávú lakáskiadás helyzetéről, adatairól. Jó reggelt kívánok Benedek Áronnak és Krasszer Tamásnak.
2: Jó reggelt.
1: Örülök, hogy itt vannak. Ez a rövidtávú lakáskiadás, ez egyenlő az Airbnb-vel?
2: Hát nem teljesen. Ugye van itt egy másik nagy cég, a Booking is. Az Airbnb-vel azonosítják, mert ez egy ilyen nagyon szép igelet, hogy Airbnb-zünk. Szóval nem teljesen egyenlő, de névszinten
1: azzá vált. De a applikáció valójában ugyanazt a szolgáltatást.
2: Igen.
1: Mint mondjuk az Airbnb-hez kapcsolódó másik applikáció.
2: És több szereplő is van még a piacon, de ők nem ekkorák.
1: Mennyire zsugorodott ez azáltal az elmúlt időszakban, hogy bizonyos korlátozások több kerületben is életbe léptek? Lehet ezt már tudni, mérni?
3: A hatodik kerületben mérhető. A probléma az, amire próbáltunk rávilágítani a mérésünkkel is, hogy a hatodik kerületi tiltás előtt nagyjából 2700 hirdetés volt Terézvárosban. Ebből a méréseink szerint nagyjából 2000 volt szabályos vagy legális, és 700 a feketéző. A tiltás óta pedig nagyjából 900 és 1000 hirdetés van, amiből szintén 700 feketéző, a 200 pedig a legális, ezek ugye azok a típusú szálláshelyek, amiket nem tiltottak be, tehát ezek a panziók és a közösségi szálláshelyek.
1: Tehát azt mondhatjuk, hogy a sötétben bujkáló lakás kiadó az most is megvan. Aki a napfényben mászkált, ő tűnt el.
2: Igen.
1: Tehát ez nem az a hatás, amit szerintem Soproni Tamásék reméltek.
2: Hát mi is így látjuk ezt a helyzetet. Igazából ez volt az egyik indoka annak, hogy megpróbáltuk ezt a kutatást mindenki számára elérhetővé tenni, és ezt az adatbázist megosztani a sajtóval is.
1: Aki nem bejelentve adja ki a lakását, ő ugye sok problémával szembenézhetett, az adózástól kezdve az engedélyek hiányáig, itt számos olyan dolog felmerül, ami mondjuk a törvény által is üldözött.
2: Hát az van, hogy nem kellett szembenézni ezekkel a dolgokkal, mert jelenleg a szabályozás a legálisan működőket tudja kontrollá venni. A feketézőkkel nehezebben boldogul, és hát mint látható ebből a példából is, ott vannak a piacon a feketézők, és ott is maradnak.
1: A feketézőnek honnan van vendége? Mert hát gondolom nem a hivatalos applikációkon.
3: De sajnos a hivatalos applikáción keresztül.
1: Tehát mert ott nem ellenőrzik, hogy van-e engedélye?
3: Nem. Tehát úgy működik a szálláskiadás, hogy van egy úgynevezett N-tag szám, ami nagyjából olyan, mint az autókon a rendszám. Ennek a rendszámnak elméletileg már 6 éve minden hirdetésnek kötelező eleme kéne legyen. A gyakorlatban viszont sajnos nagyon sok esetben nincs fönt, vagy egyszerűen megadnak valami hamis számot. Például az a rendszám, hogy MA1234568, ez nagyjából 50 szálláshelynek a rendszáma. Tehát az Airbnb és a Booking ezt nem ellenőrzi. A hatóságok pedig azért vannak bajban, mert az Airbnb-n pontos címet nem látnak, tehát ők hiába írják be az Airbnb-n, hogy hatodik kerületi szállást keresek, csak azt látják, hogy az oktogon közelében 150 méteres sugarú körben van egy hirdetés, aminek a belső fotói alapján van benne egy sárga kanapé, de hogy ez pontosan hol van és hogy lehetne megtalálni, erre nincsen eszközük, ehhez szükség lenne az Airbnb segítségére, vagy együttműködésre.
1: Hát, vagy egy próbavásárlásra, hogy azt mondani szokták, hogy az éttermekben meg a boltokban ez így szokott lenni. Ki kell bérelni egy éjszakára.
3: Igen, a próbavásárlással, meg ugye az a probléma, hogy az idegenforgalmi adó, az a szállásdíjnak a százaléka. Na most, hogyha ennek a duplájára vagy triplájára megbünteti az önkormányzat a szállásodat, még akkor is többet keresett magán a próbavásárláson, mint amekkora büntetést kaphat. Tehát ez egy iszonyatosan szétaprózódott terület, mert fizetni kell az önkormányzatnak az idegenforgalmi adót, az államnak a turizmusfejlesztési hozzájárulást, szintén a NAV-nak az SZIA-t, az ÁFA-t, de egyik sincs igazából minden információnak a birtokában, és egyik sincs olyan, aki ezt az egész ellenőrző területet összetudna.
1: Azt mondják önök, hogy 15.825 Airbnb és Booking.com-os hirdetéssel találkoztak. Ha ezek kikerülnének a budapesti szálláshelyek közül, akkor a szállodák óriási bajban lennének, és a budapesti turizmus is. Hogy lehet itt megtalálni azt az egyensúlyt, ami még egészséges, és fenntartja a mostani turizmus mértéket?
3: Hát mi azt mondjuk, hogy alapvetően mielőtt bárhogy megpróbáljuk kezelni ezt a problémát, először fel kéne mérni a piacot, mert hogy ugye ahogy mondtuk, a hatóságok valójában csak a legális piacot látják, ami nagyjából a teljes ennek a 15 ezer hirdetésnek a kétharmada, kb. 10 ezer hirdetés. 5 ezer hirdetés egyáltalán nem látnak. Tehát mielőtt bármit megpróbálunk gondolkodni, az 5 ezer feketézőt kell levágni, aki egyébként ugye adót sem fizet, illetve adóelőnyben van a versenytársakhoz képest, és utána meg lehet nézni, hogy akkor elég-e az a maradék szálláshely, ami van, mert például a 6. kerület megmutatta, hogy amióta be van tiltva a egyéb és magánszálláshelyek, 92 ezer vendégészaka esett ki az első fél évben, és ennek csak a negyedét tudták a hotelek felszívni. Tehát valójában a hotelek és az Airbnb-k nem teljesen egymásnak a versenytársai, mert az a vendég, aki egy Airbnb-ben akar megszállni, az, hogyha az Airbnb nem elérhető, nem biztos, hogy a hotelbe fog menni. Tehát pusztán a hotel kapacitás bővítése, az nem biztos, hogy elég, mert ez most már egy külön piac.
1: Azt lehet látni, hogy Terézváros nyert vagy vesztett kifejezetten pénzügyi értelemben ezzel a korlátozással?
2: Hát ugye ennek van egy adó része, azzal vesztett, mert az idegenforgalmi adót kevesebb helyen tudja beszedni. Ugye azok a vendégek, ugye Tamás is mondta, azok a vendégek, akik Airbnb-ben voltak, azoknak a negyede ment át hotelba, tehát igazából ennyivel lett több az idegenforgalmi adóbevétel.
1: Az abban a kerületben van az a hotel?
2: Igen, tehát pénzügyi értelemben abszolút vesztett, és
1: ugye itt a helyi vállalkozások szoktak érvelni azzal, hogy őket folytja meg, hogyha az Airbnb-t betiltja egy kerület. Ez a 6. kerületben is állandó ellenér volt, hogy de mi lesz velünk, mi lesz a reggeliző helyekkel, mi lesz az éjszakai közértekkel, és így tovább.
3: Ez be is bizonyosodott, tehát a Magyar Vendéglátóipari Ipartestület az júniusban kiadott egy sajtóközleményt, hogy a tiltás után a 6. kerületi éttermeknek a forgalma 30%-kal visszaesett. Tehát ez nem egy kicsi ingadozás, hanem ez a 92 ezer elveszett vendégészaka, ez akkora visszaesést okozott ott az éttermeknek, hogy gyakorlatilag többen a bezárás határán.
1: Ember legyen a talpán, aki ebben egyensúlyt tud teremteni, hogy mennyi legyen az Airbnb ingatlan, és hogyan legyen mégis jó a városrésznek, meg az ott élő vállalkozóknak, vállalkozásoknak. Köszönöm, hogy eljöttek és elmondták ezeket az adatokat. Önöknek pedig köszönöm az egész reggeli figyelmet, holnap számítok rá, ismét találkozunk. Kedden reggel is itt a Startban. Minden jót, viszontlátásra!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem láttad a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
4: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
7: Minden kész.
6: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
7: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
8: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb. Árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
10: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfi és fiút mészároltak le. Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
12: Tiszta menhely programperceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
13: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány. A Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel, óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.
14: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
16: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, a mai adást Somodi Solymos Eszter szerkeszti, és nem akármivel kezdjük ám. Egyrészt a Budapesti Fesztivál zenekarra a Fischer Ivánostól, másfelől pedig hát Mozarttal és a Varázsfuvolával, ami hát egyrészt mondják, hogy egyfajta olyan beavató opera, és sokak számára valóban az első igazi opera élmény még gyerekkorból vagy fiatalkorából. Másrészt pedig hát egy olyan klasszikus, amit újra és újra bármikor és bármennyiszer. Erdődi Orsolya van itt velünk, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója, és hát nagyjából erről fogunk beszélgetni, csak sokkal bővebben. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
16: Nem lesz ez messze már a mostani beszélgetésünktől. Szeptember 9-e és 15-e között zajlik a MÜPA és a Fesztivál Zenekar mini fesztiválja. Ez már tavaly egyszer megvolt, ugye?
17: Valóban, ugye a szezon nyitása, a szezon kezdése mindig egy közös projekt a MÜPÁ-val, így ez a Mozart expedíció is, ami 3 éven keresztül zajlik, tavaly volt az első évad a Don Giovannival, idén a Varázsfúvola témáját járjuk körül, és jövőre is folytatjuk majd.
16: És hát a Varázsfúvola... Igen, ez egy nagyon sokszor kitárgyalt, nagyon sokszor idézett, nagyon sokszor hivatkozott darab. De gondolom, hogyha szakértő kezekbe kerül, és hát szakértők mondják el róluk, hogy mit gondolnak, akkor kapunk új információkat. Ezt várná az ember egy ilyen sorozattól is, meg Fischer Ivántól nyilván.
17: A premier szeptember 9-én egy nagyon ünnepi pillanat lesz, hiszen hetekig, hónapokig, mondhatnám szinte évekig készülünk egy új opera produkcióra, hiszen a díszletek és a rendezés megalkotása egy több éves folyamat. Éppen ezért is szeretnénk ünnepivé varázsolni ezt az estét, azokat a vendégeket, akik többet szeretnének megtudni az operáról, vagy szeretnének esetleg találkozni az énekesekkel, a szereplőgárdával. Az előadás előtt és után egy fogadásra várjuk, és azért is mondom el mindezt, hogy mi történik az Ég királynőjének birodalmában, hiszen Nyári Krisztián fogja az ott lévőket az előadás előtt bevezetni, és izgalmas újdonságokat, összefüggéseket fog feltárni, amit eddig nem is gondoltunk, például, hogy magyarázhatjuk azt el, hogy a Varázsfúvola szinte egy magyar alkotás.
16: Hogy milyen alkotás?
17: Magyar, minden, ami jó, az magyar, de nem lövöm le a poént.
16: ez azért így ebben a formában, én egy pillanatra megakadtam itt, Orsi, hogy micsoda, tehát Mozartról ne találjuk ki, hogy ő magyar volt. Bár szívesen venném.
17: Nyári Krisztián interpretációjára én is.
16: Na jó.
17: Kíváncsi vagyok.
16: Ez jónak tűnik. Hát és egyébként is a Varázsfúvola az mindig ünnep. Mit tud hozzátenni a zenekar ahhoz, ahogy mi ismerjük a Varázsfúvolát? Egyáltalán van-e a partitúrában lehetőség arra, hogy legyen egy zenekarnak vagy egy karmesternek igazi mozgástere?
17: Fischer Iván tudjuk, hogy nem ismer lehetetlent, és azt is tudjuk, hogy mindig van valamilyen új projekt, egy új elgondolás, egy új koncepció a fejében, és ezt ő maga mondta, hogy nem tud kétszer egyformán vezényelni egy darabot. A Varázsfúvolát körülbelül 10 éve játszottuk utoljára, úgyhogy én egészen biztos vagyok benne, hogy a most elkövetkező 3 előadás merőben más lesz, mint a 10 évvel ezelőtti. Már csak azért is, mert a zenekarban is azóta új muzsikusok vannak, fiatalos lendülettel fognak megtelni a hangok, és hát aki dőlt szára és érdeklődik a téma iránt, a MÜPA számos kísérő programot szervez az opera előadásokhoz, beszélgetéseket, filmvetítéseket, úgyhogy egészen el lehet mélyülni ebben a témában, és meg lehet fejteni, hogy a varázsfúvola egy gyerekeknek szóló, vagy egy felnőtteknek szóló darab, vagy az egész családnak szól.
16: Az egy varázslat, az a varázsfúvola, ahogy a címe is ígéri tulajdonképpen, csak egy kicsikét másképp. Hát jó, van még bármire jegy?
17: Premier napjára árulunk még nagyon korlátozott számban néhány jegyet. Ezek olyan jegyek, amivel az említett operát megelőző és operát követő fogadásra is el lehet látogatni, be lehet lépni vele. Tavaly nagyon izgalmas volt, mert az énekesek az előadás után jelmezben jöttek ki a fogadásra, így rögtön fel lehetett őket ismerni. Másrészt annyira barátságosak és nyitottak, a próbahetek alatt átveszik a fesztivál zenekar mentalitását, és nyugodtan lehetett velük szelfizni, beszélgetni, úgyhogy most is erre bátorítok mindenkit, hogy ragadja meg az alkalmat, hogy világhírű énekesekkel beszélgethet.
16: A MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar közös mini fesztiválja szeptember 9-e és 15-e között a varázsfúvola körül zajlik. Erdődi Orsolyának köszönöm szépen, hogy beszélt nekünk erről. A Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatóját hallották.
17: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Visszatérünk egy évvel ezelőtti beszélgetésre, de hát ezt megtehettük volna már a korábbi években is, mert pont egy évvel ezelőtt beszélgettünk a következő vendégemmel az E-Színház Fesztiválról, és akkor arról szóltunk, hogy hát milyen izgalmas az, hogy olyan előadásokat láthatunk, amikből kimaradtunk, vagy olyanokat idézhetünk fel, amiket igenis láttunk, és jó érzés újra nézni. Régrádi Gergely van itt a vonalban, aki az E-Színház vezetője, és hát akit újra azzal traktálok itt az a beszélgetésünk legelején, hogy ez mekkora gondolat, és mennyire jó, hogy van. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy beszélhetünk róla. Ugyanis így van, szeptember 18 és 27-e között, én már 6. alkalommal, nekem is furcsa kimondani, rendezzük meg az ország egyetlen online színházi seregszemléjét, és azon értékek mellett, amit elmondott, hozzátenném, hogy azért nagyon érdekes, különösen a mostani SZSZ Fesztivál, mert az előadások legtöbbsége, a válogatott előadások legtöbbsége olyan felvételt jelent, olyan filmes alkotást jelent, amely már nem színház és még nem film, és ha egy kicsit erről szólhatok két szót, ez alatt azt értem, hogy egy olyan innovatív, izgalmas képi világot hozzáll, ahol tényleg azt érzi a néző, hogy nem az elsősorban ül, és éppen nem ül senki előtte, is tök jól lát, hanem föl van a színpadon, benne van a történetben. Azt jelenti, hogy maga azt, hogy mit mutatnak, milyen kamerákkal, milyen pánozással, milyen vágással, milyen backstage dolgokkal, milyen speciális bejátszókkal, az egy külön dramaturgiát, egy külön réteget víz bele, ezért megdöbbentően izgalmas adott esetben azt az előadást, amit mondjuk az ember látott a Katonában, vagy éppen a Radnótiban, vagy bárhol máskor, vagy éppen is Függetlenülében, vagy éppen vidéken, az most milyen izgalmas lehet itt az online térben.
1: És hát sok minden van ám, mert hogy mit tudom én, a Víg Színház a Hazugjától kezdve itt van a Szegedi Pince Színház, hát hányan jártak ott az országból, hogy megnézzék a Sirályt, ami egyébként egy nagyon ismert, jó nevű előadása lett a színháznak, de hát azért mégiscsak nem sokan jutottak el oda, hát most meg lehet nézni.
2: Így van, szerintem ezt a nagyon fontos dolgos beszéljünk két szót, hogy bizony a geográfiai korlátok elkészítésre is alkalmas. Ott áll 10 nap a néző, a kultúrafogyasztó rendelkezésére, hogy azt mondja, hogy hú, én lemaradtam a tulajdonképpen tavaly mindent megnyerő kétfejű fenevadról, Miskolcról, ami tulajdonképpen nem is tudom, hogy milyen díjat nem adott el tavaly, vagy fantasztikus.
1: Szűcs Artúr rendezés,
2: a Opus, és egy fantasztikus színházi megvalósítás belőle, vagy hát azért kevesen járunk a Vörösmarty Gimnáziumba, és képzelj el, hogy a tavalyi végzősök közül, akiket egyébként a legtöbbet föl is vettek a színművészetire, vagy színművész, vagy éppen bábrendezői szakra, azok csináltak egy olyan elképesztő darabot, ami azóta az Ördögatlant is megjárta, ha jól tudom, nem is egyszer, és amikor én megnéztem, akkor azt mondtam, hogy emellett nem lehet elmenni, ezt bizony föl kell vennünk, és ez az előadás, nevezük is nevén, az a cím, hogy Hiánybetegség is látható, de hogyha a vidékiekről beszélünk, nem kell elmennünk se Szombathelyre, se Székesfehérvárra, se Szegedre. Nagyon izgalmas Sopronban, nagyon izgalmas előadásokat látunk, és természetesen minden évben ugyanúgy a független szcéna is meg tudja magát mutatni, nem csak a közszínházi világ.
1: Vannak törzsnézők, hát ez nyilvánvaló, leginkább azt gondolom nem az alkalmi odatévedők tartják el ezt a kezdeményezést, de ilyenkor talán sokkal többekhez el lehet jutni egy-egy bérlettel mondjuk, amik most kedvezményesen is kaphatok, és hát tényleg az ára egy színházi egy árához képest azt mondanám, hogy inkább, hogy vicces.
2: Mi is ebben bízunk, olyannyira, hogy ilyenkor azt látom, hogy azok a színházak társulatok, akik örülnek, hogy bekerültek az E-Színház Fesztiválra, ami egyébként egy verseny. Szívesen szólok erről is majd pár szót, hogy még a nézők is szavazhatnak. Ilyenkor a színházak is nagyon sokat tudnak róla beszélni. Igen, és ez olyan egyedi alkalom, amikor nem arról van szó, hogy megy az E-Színház műsorrendje októbertől májusig, vagy a nyáros tévetítésekkel egész nyáron, hanem itt tényleg ünneplünk. És ráadásul az elmúlt másfél év bizonyos szempontból legizgalmasabb válogatását tudjuk elhozni egyszerre. Tehát azt gondolom, hogy, és azt látom a számokból is évről évre, hogy nagyságrendileg egy olyan 25-30 országból követik figyelemmel, természetesen a nézőknek a 80%-a Magyarországról, de nagyon vegyes a kép, és így van, ahogy sejtette, elég nagy érdeklődéset ad számot.
1: Na, akkor beszéljünk kicsit a versenyről is. Mert ugye azt feltételezi az ember, hogy a versenyen azt szavaz, aki mindent megnézett, ami itt a kínálatban szerepel. Nyilván ez így ebben a formában illúzió, de azt jól lehet mérni, hogy hogy reagál a közönség, hogy mennyien láttak egy-egy előadást, és mennyire lelkesek az előadást látva.
2: Így van, így van. Nagyon fontos, hogy bevezettünk egy olyan újítást, valójában már az elejétől fogva, hogy nem az nyer, akinek a legnagyobb a social piaci, vagy hát a különböző internet jelenléte, ugyanis csak akkor lehet szavazni az adott darabra, ha az ember vesz rá jegyet, és bele is néz. Ez már egy izgalmas dolog, és csak egyre lehet szavazni. De ahogy mondja, egyrésztről nagyon izgalmas, hogy melyre váltanak a legtöbben jegyet, vagy a bérlettel melyeket nézik meg a legtöbben, ugye az online tér tökéletesen alkalmas annak a mérésére. A visszajelzések is, amikor írnak nekünk az előadásokról, de valójában azért a szavazatok a legmarkánsabban mutatják meg, hogy a nézőknek melyik előadást tesszük a legjobban, és amelyik előadás a legtöbb nézői szavazatot kapja, ugye a számítógép egyszerűen ezeket összesíti, az nyeri meg az SCN Fesztiválnak a fődíját, és már úgy értem, hogy a közönségdíját, és mellette pedig a zsűri, illetve az együttműködő partnerek osztanak szakmai díjakat.
1: Egyébként meg az Színház oldalán úgy általában most függetlenül ettől a fesztiváltól hány előadás elérhető?
2: Most már több mint 100. Amire azért vagyunk igazán nagyon büszkék, mert az SZIH-nak azért több célja van, de az egyik az enciklopédia építés. Az, hogy ez a nagyon bűnékeny valami, amit színháznak mondunk, ami az itt és mostnak az ünnepe, azért az visszakereshető, kutatható, nézhető legyen az iskolákban, drámapedagógiában, vagy egyáltalán az oktatásban felhasználható legyen, a külhoniaknak elérhető legyen. Egy nagyon érdekes, nagyon kedves komment jött egyszer talán Spanyolországból, hogy na kérem szépen, az elszínházzal már megvan, hogy tudunk színházon menni, még egy hosszú csúszdát szeretnénk kérni, mert hiányoznak a fürdők. Úgyhogy ez egy nagyon jó példázza, hogy valójában ez egy mennyire fontos dolog, és hála Istennek ma már nem az a kérdés, hogy az elején sokszor kérdés volt, hogy kérem, ez most akkor lehet-e olyan jó, mint egy színház, vagy akkor ez mennyiben, hogyan viszonyul hozzá. Nem akar jobb lenni, vagy rosszabb lenni. A színház az egyedi és megismételhetetlen jelen idő, ez más. És ha ezt jól csinálja, hiszen a filmes szakma találkozik a színházi szakmával, és ott jön létre valami újdonság, zárójel 5-6 hónap még egyébként, ez egy ilyen létrejön, nagyon hosszú a folyamat, zárója bezárva, akkor tényleg valami olyan izgalmas dolog tud összejönni, amivel ez a 100 előadás egyrésztről évről évre bővül, hiszen az Essence Fesztivál előadása is azért hála Istennek beve tudnak később szüremkedni, de nagyon dolgozunk rajta, hogy ne csak a kurrens műsorrendünk legyen ott, hanem folyamatosan töltsük ezeket a tartalmakat, és itt még egy gondolatot megenged. Kicsit jó értelemben megtévesztően ölünk, mert nem csak színház található az Elszínházon, hanem komoly zene, könnyű zene, kortárstánc, és folytathatnám.
1: Hát és például ott van az opera beavató, ami abban maradt, ugye ez Göttinger Pál és Díny és Dánielnek volt a kezdeményezése, és hát nagyon sokan hiányolják, hogy az miért ért véget. Hát a régiek például megtalálhatók az Elszínház felületén, tehát ez is ilyen módon egyfajta élmény, nyilván. Még az jutott nekem eszembe, hogy mondja, hogy itt a filmes eszközök meg a színház találkozik. Ki rögzíti ezeket? A színházak, az E-színház, mint producere ennek a dolognak, hogyan készül ez?
2: Vegyes, hogy az E-színház nem csak egy streaming platform, tulajdonképpen Magyarország ebből szempontból szerintem legösszetettebb és legsokoldalúbb streaming platformja, hanem tartalomgyártó is. Nekünk több olyan csapatunk van, természetesen filmrendezők, adásrendezők, hozzá kapcsolódó operatőrök, vágók és sorolhatnám, akiket hál' Istennek meg tudunk kérni, tudunk, ha úgy tetszik, mozgatni a különböző budapesti vagy vidéki felvételek esetében, de a színházak is együtt dolgoznak különböző filmes csapatokkal. Ma már ugye a legtöbb, számos színházban van videótár, valamelyik színházak akár saját eszközparkja van, tehát nagyon sok fajta irányból jöhetnek a felvételek, de ha leegyszerűsítem, akkor a színházak is megbíznak különböző filmes csapatokat, vagy éppen megbízzák az Esziházat, úgyhogy markánsan ez a két lehetőség áll a színházak előtt.
1: Esziház, megtalálják ezen a néven az interneten a filmeket, amik készülnek a színházi előadásokról, koncertekről, a Zeneháza koncertjeiről, és hát most fesztivál zajlik, úgyhogy éljenek a lehetőséggel, hogy rengeteg előadás viszonylag kevés pénzből egy nagyon rövid idő alatt meg tudnak nézni, hát estéről estére egyet, mondjuk így, és aztán még szavazhatnak is, hogy melyik volt a legjobb. Önnek pedig köszönöm szépen, egyrészt, hogy van ez a dolog, mert szerintem nagyon fontos küldetés, másrészt pedig, hogy beszélt róla. Légrádi Gergelyt, az Esszínház vezetőjét hallották itt a Kultúrában.
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál. A 184-es, a 284-e és a 84-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szigeti Kálmán utca megállót Kőbánya Kispest és a Határút felé, valamint a Kisfaludi utca megállót Gyál Deák Ferenc utca és Pest Szent Imre felé. A H5-ös hét Budakalász állomásnál mindkét irányban a Szentendre irányú vágányon áll meg, mert egy utas rosszul lett. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében Mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Lezárták Mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppenty utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Remélhetőleg az időjárás nem fog közbeszólni, és akkor szeptember 18-a és 20-a között Zamárdi környékén hatalmas, vagy nem is annyira hatalmas, de minden esetre látványos papírsárkányok fognak repkedni az égen. Este is, éjjel is, reggel is, nem tudom, van erre valami megkötés, de mindjárt kiderül, mert az égenjáró fesztivált dr. Glázer Kati szervezi, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Igaziból ez nem egy kérdés volt.
3: Már hogy melyik része?
4: Hát, hogy nem tartalmazott kérdést ez a 20-20 évbe vezető.
3: Hát de tartalmazott, hogy van-e különbség abban, hogy éjszaka repül a sárkány, vagy reggel? Van-e megkötés ez ügyben?
4: Az, hogy éjszaka repül egy sárkány, vagy reggel, az attól függ, hogy melyik sárkány aludta ki magát. De valójában bármelyik képes rá, hogyha az időjárás úgy engedi.
3: Világos. Ki készíti a sárkányokat? Mennyi sárkányt készítenek? Akkor most ezek konkrét kérdések, tessék.
4: Először is ez egy nemzetközi sárkányfesztivál, tehát vannak szupersztárok, akik eljönnek hozzánk, és elhozzák a sárkányaikat. Ezek óriási sárkányok is lehetnek, például figurás ilyen mindenféle tengeri lényt, meg egész érdekes formákat ábrázoló figuraballonszerű sárkányok, és vannak olyan sárkányeregetők, akik pedig ilyen igen érdekes szerkezeteket építenek, és azokat emelik a magasba, és ezeket kombinálják, és ezen kívül, tehát nyilván ők jönnek, és mindenféle csodát tesznek az égre nekünk, de ami emellett nagyon lényeges, hogy ez egy ingyenes családi program, ahol a gyerekek vannak a központban, és egész végig, amíg tart a fesztivál, ők ingyen készíthetnek sárkányokat, és avval ott rohangálhatnak, és ebben mindenki segít nekik, aki ott a szervezők között van. 6 asztalon fog menni a sárkánykészítés a gyerekekkel, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszakos hallgatói fognak segíteni nekünk, és ezek a sárkányos mesterek, akik érkeznek, hogyha ráérnek.
3: Azt mondja, hogy hát ők profik, de vannak tényleg professzionális sárkánykészítő mesterek a világban? Ez egy iparág, ez egy művészeti ág, ez egy sport, igazából hova lehet ezt kötni?
4: Azt hiszem, hogy mindegyik meghatározás áll. Tulajdonképpen Magyarországon

0: szubkultúra volt, de a világon is mindenhol volt valamiféle szubkultúrával kapcsolatban, ahogy az irodalomban, mint a Mary Poppinsban, vagy bárhol máshol olvashatjuk, vagy a versekben, a papírsárkány mindig egy ilyen könnyű gyerekjátéknak számított, és ezért mindig meg is maradt, mindig van létjogosultsága. És úgy, ahogy legalábbis szerintem, az internet mindent bezárt, és mindent globálissá tett, ezeket a szubkultúrás csoportokat összezárta. Ezért most már nem csak Magyarországon több helyen, hanem a világon is sok helyen vannak ilyenféle fesztiválok, amikre meg tudják egymást hívni ezek a mesterek, és akkor tudják, vannak akik gyűjtők, akik mondjuk szuperfigurákat hoznak, de vannak akik kifejezetten egy területnek a mesterei. Mit tudom én, az én magyar mesterem, a mi magyar előképünk, az Bodocki István volt, ő könyvet is írt erről, és ő egy nemzetközi hírű sárkánykészítő képzőművész volt, aki aszimmetrikus sárkányokat készített, az ő igisze alatt készítettük, szerveztük meg az első fesztivált. Most más témánk van, de valójában úgy néz ez ki, hogy vannak ténylegesen profik, akik ebben foglalkoznak, építenek, és valamilyen specializációjuk van. Vannak olyanok, akik elképesztően lelkesek és mániások, és összevásárolnak mindent, és mindent az égre tesznek, amit csak lehetséges. És vannak olyanok, mint a... Így van, és vannak olyanok, akik olyanok, mint a kutyasétáltatók, hogy van nekik egy-két sárkányuk, és akkor van a Budapesten is pár hely, ahol szinte mindig van fönt egy pár sárkány, és ott van egy kempingszékes bácsi, és akkor ő ott dohányozva nézi az ő gyönyörű sárkányát.
1: Hűvösvölgyi Nagyrét, én erre emlékszem, ott mindig voltak. Nem tudom, most vannak-e még, de régen voltak.
0: Van, és a Filozófusok kertjében is van általában a Gellért-hegynél.
1: És Kati, mondja el nekem, saját maga sárkányozni is szokott, vagy csak szervezi a fesztivált?
0: Hát én érzelmi okokból szervezem a fesztivált, emiatt az említett tanár úr miatt. Én nem vagyok nagyon ügyes sárkányos. Ellenben nagyon szeretem a csendet, meg azt, amikor a gyerekek jól el vannak foglalva, és mint, hogy magam is pedagógus vagyok valamelyest, nagyon szeretem azt, amikor azt látom, hogy tulajdonképpen egy olyan hétvégét töltünk el együtt, amikor a kultúrának szinte minden része így szépen egymás köré fonódik, és egy ilyen csendes, elmélyült, szórakoztató, szeles balatonos napot töltünk együtt. Ez az én motivációm főleg.
1: És valóban van kulturális keret is, hiszen Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója adja a kulturális középpontját most ennek a sárkányos fesztiválnak. Annyira, hogy olvasom, hogy lesz egy égig érő fű installáció. Egy park fog repülni a fejünk fölött?
0: Nem, konkrétan, ha minden jól megy, akkor 30 darab, legmagasabb 30 méteres fűszál fog felszállni a sárkányokkal. Tehát valójában tehát ez egy égig érő fű installáció lesz, ami valóban egy égig érő fű installáció lesz, utalva erre a könyv címre, amit Janikovszky Éva írt. Igen, ez egy csodálatos dolog, én is nagyon várom, hogy lássam már repülni, egyelőre még készítjük.
1: Mi van, ha vacak idő van? Mi van, ha esik, vagy mi van, ha nem fúj, vagy mi van, ha nagyon fúj?
0: Úgy van megszervezve ez az egész, hogy minden pillanatban lehessen valamit csinálni. A gyerekek például végig tudnak sárkányt készíteni. Közben szombaton lesz egy gyerekrajzpályázat kiértékelésünk, ami az égérő fűvel kapcsolatos gyerekrajzpályázat lesz, és aznap nyílik meg a Janikovszky Réber kiállítás a Zamárt kultbuborékban, ami ott van a Zamárdiban, a Szavastrandon, egy ilyen csodálatos kis ilyen kultúrtér. Ezen kívül ott vannak ugye a sárkányosok folyamatosan, tehát ők olyan sárkányokat is tudnak nekünk mutatni, amihez szél se kell, és hát megállás nélkül futkosnak a gyerekek a saját készítésű sárkányokkal.
1: Az egy művészet a sárkányt reptetni, és fenntartani mindenféle szélviszonyok közepette. Ugye a legnagyobb királyok ebben a műfajban az apró kis rezdüléseket is leveszik, és annak megfelelően reptetnek. Ezt meg lehet ott tanulni?
0: Szerintem meg. Én biztos nem tudnám megtanulni, és én nem mindig bízom a szélbe, mert hogy azért egy jól megépített sárkány szeret felrepülni. Tehát annak olyan az arra a dinamikája, hogy így elrugaszkodik, és ő már megy, és már szinte az ember hallja a fülébe, hogy David Attenborough mondja, hogy ezek a sárkányok természetes környezetükben így és így repülnek. És azt mi látjuk. Pontosan, hogy tényleg ezt csinálják. Egészen csodálatos az egész. És vannak olyan sárkányok, amihez effektíve, ahogy mondja, kézmozdulatok kellenek, és nem kell hozzá semmi. Vannak úgynevezett ninja sárkányok, amivel azt szokták például gyakorolni, és ezt nálunk is csinálják a fesztiválon, hogy egy lufit fölrögzítenek valahova, a sárkánynak az orrán van egy tű, és kézzel mozgatják úgy, hogy a tűvel ki tudják bökni a sárkányt. És ezt baromi jól lehet csinálni, szél nélkül is, tehát egészen fantasztikus ilyen kis játékok vannak, amiket már ezek a sárkánymesterek tudnak. Arra az időre, hogyha nincsen szél, ha nincsen kedv, hogyha nincsen, vagy esetleg picit pöttyög az eső, erre mind-mind van valamiféle szórakoztató időtöltés.
1: Szeptember 18-án és 19-én meg 20-án zajlik az Égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál. Erről hallottak az imént nagyon szép mondatokat, nagyon plasztikusan leíró mondatokat dr. Glázer Katitól, aki a rendezvény egyik szervezője. Jó szórakozást kívánok az ott lévőknek, meg majd önnek is, mert én amennyire hallgatom, azért gyönyörködni, még ha nem is sárkányozott az elmúlt évben sem, de gyönyörködni azért szeret ebben.
0: Hát én nagyon remekül fogom érezni magam, készítem a szelet, gyűjtjük ezerrel, hogy legyen, és mindenkit szeretettel várunk, és hozzá mindenki a házi sárkányát, meg amit csak szeretne.
1: A házi sárkányt másra szoktuk használni, de biztos ott lesz ő is. Az Égenjáró Fesztiválról hallottak. Köszönöm szépen, Kati. Dr. Glázer Katit hallották az imént. Ez pedig a Kultúra volt itt a Spirit FM. Én Róna Jégon vagyok, örülök, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a következő héten is. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendelésein gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Késő nyári időre számíthatunk. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Vulkán kitörés miatt megbénult a légi közlekedés Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben arról beszélt, jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárca vezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Egy haditechnikával megrakott hajóra, egy járőrhajóra és egy rakodó komplexumra is csapást mértek. 8 indonéziai repülőtér köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
6: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
7: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott ideiglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek, a kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: Ez itt a Gazdasági Magazin, jó napot kívánok, Róna Jégon vagyok, Somori Solymos Eszter szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Hatalmasat ment előre Felcsút, a saját kategóriájában a leggazdagabb magyar település, és hát ahogy fogalmaz az Egyesült Intézet elemzése, saját sikerétől szenved az agglomeráció, annyira jól megy, hogy hát gyakorlatilag saját maga fullad bele a saját tömegébe és mennyiségébe. Na ezt majd rendesen kifejtjük, mert itt van Marek Bertram, az Egyesült Intézet elemzője. Az Egyensúly Intézet pedig elkészítette a 2026-os település indexet, ennek a zanzáját mondtam itt el, de hát azért ezt bontsuk ki, mert hogy ez nem a lényeg volt, csak valamiféle felszín. Szervusz Bertram!
9: Szervusz! Örülök, hogy megkerestetek bennünket, örülünk az érdeklődésnek.
8: Mi meg örülünk ennek az adatsornak, ami nyilván egyfelől egy komoly munka, másrészt pedig hát rengeteg következtetésre enged jutni, de igazából persze, amikor belekapaszkodunk abba, hogy hát na, Felcsút, hát tudtuk persze, és akkor összekacsintunk, ez nem a lényeg, ugye?
9: Abszolút nem ez a lényeg. Alapvetően a településindex ugye harmadjára jelent meg, és tulajdonképpen az a legfőbb funkciója, hogy mankót adjunk a döntéshozók kezébe a tekintetben, hogy milyen szakpolitikai beavatkozásokkal lehetnek képesek javítani a településük fejlettségén. Alapvetően minden település kap egy pontszámot, ugyan külön kategóriákban értékeljük őket, de ez azt is jelenti, hogy ez egy borzasztó, robosztus kutatás, 360 ezer adattal dolgozunk évről évre, és minden évben kijön egy rangsor ebből természetesen, és vannak általában meglepetések, vannak izgalmas eredmények, de ezúttal ebben az évben inkább az országos mintázatokra mentünk rá. Azt azért érdemes elmondani, hogy a településindex.hu mindenki megtekintheti a saját településének a pontszámát, megnézheti, hogy 2014 óta mennyit fejlődött, és hogyha szeretné, akkor a háttérmutatókat is meg tudja nézni, hogy mi az, ami igazán a drivere volt, vagy visszatartó ereje annak, ami ott történt a számokkal.
8: Azt mondjátok, hogy a nagyvárosok között csökkentek a fejlettség, fejlődés beli különbségek, a kis települések között viszont annál nagyobbra nyílik az olló. Ez igazából mivel magyarázható? Egyik is, meg a másik is.
9: Alapvetően jó részt az urbanizációval, vagy inkább a szuburbanizációval. Azt látjuk, hogy vannak csomósodási pontok Magyarország területén, és alapvetően mindenki azért igyekszik a városok felé helyet, munkát találni saját maga számára. És noha mondjuk a nagyvárosok népessége ugyan fogy, de azért mégis ott termelődik a tőke, ott rejlik az innováció, és az emberek igyekeznek afelé menni. Noha élni már nem feltétlenül szeretnek a városokban.
8: Viszont... Mondjad.
9: Hogy alapvetően a településindex ezzel kapcsolatban ugye nagyon fontos elmondani a településindexel kapcsolatban, hogy ez nem egy élhetőségi mutató. Tehát amikor valaki a településének a számát meglátja, vagy a rangsorát, akkor ne arra következtessen, hogy ott a világ, ott van a földi paradicsom, hanem inkább arra, hogy ezek a települések mennyire ütésállóak, mennyire képesek, mennyire reziliensek, és van erőforrásuk arra vonatkozóan, hogy a jövőben is hasonló fejlettséget tudjanak felmutatni.
8: Azt betettem volna fel, hogy számomra például meglepő volt Miskolc előretörése, hogy az a város milyen fejlődési dinamikát mutat az elmúlt évtizedben mondjuk, meg hát az is, hogy ezzel Pécset, Debrecent is megelőzi, nem abszolút értelemben, hanem a fejlődés ütemét tekintve.
9: Igen, van egy általános mintázat, hogy aki lentről indult 2014-ben, az általában jobban tudott fejlődni, de ez nem mindenhol érvényes. A megyeszékhelyek területén azt látjuk, hogy inkább szűkül az olló, inkább kezdenek egymásra hasonlítani a számok területén a városok. Ugyanez elmondható a nagyobb városokról is, viszont a kisvárosoknál és a nagyobb községeknél, illetve a kis településeknél azt látjuk, hogy vannak éllovasok, illetve vannak olyan települések, amelyek szintén fejlődtek ugyan, de sokkal lassabban. Tehát ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy vannak, tehát mindenki beszállt a liftbe 2014-ben, csak van, aki a negyedik emeleten szállt ki, van, aki pedig az első és a földszint között ragadt, de valamennyit azért sikerült előrelépni.
8: Akinek viszont jól ment korábban, őt alapvetően érintette a szolidaritási illeték, ami hát rendesen elvonta azokat a forrásokat, amit korábban tudtak fejlődni. Ez látszik is az adatokon?
9: Igen, ez abszolút így van. Ezúttal annyit módosítottunk a módszertanon, hogy kivontuk ezeket az összegeket, amiket valóban elvonnak a városoktól, és hát például Budaörs esetében az abszolút szerepet játszott abban, hogy most a saját kategóriájában nem az első, hanem a második helyen szerepel.
8: Mondtam az elején, az agglomeráció, ha már Budaörsöt említetted, kiváló szerepét, szereplését, illetve azt, hogy ez egyúttal a számukra komoly gondokat is felvet. Hogyan mértétek ezeket? Mitől menő az agglomerációs településeken élni, és milyen gondokat tudtatok érzékelni ebből következően?
9: Alapvetően ugye azt látjuk, hogy egy nagy beköltözés, illetve a fővárosból történő kiáramlás miatt növekszik a lakosságszám, és értelemszerűen ezzel párhuzamosan nagyon sok pozitív externália megjelenik a településeken, például jelentősen növekszik az ott élőknek a bevétele, a jövedelme, több adóhoz férnek hozzá a települések. Ugyanakkor azt látjuk, hogy van egy árnyoldal is ennek a történetnek, hiszen a szolgáltatások, illetve bizonyos infrastruktúrális kérdések nem tudják követni ezt a mennyiségű beáramlást. Tehát élelmiszerláncok tekintetében, üzletek tekintetében, kulturális események tekintetében az agglomeráció nem egy kifejezetten jó hely, de viszont akik ott élnek, és amilyen jövedelemmel rendelkeznek, ahány gépkocsival rendelkeznek, ott azok alapján arra lehet következtetni, hogy egyébként relatív jólét van.
8: Ezeken a településeken. Még egy dolgot megállapítottatok, és erre térjünk ki, és erre ez adj néhány mondatos magyarázatot, hogy a diplomások jelenléte nagyon komoly előnyt jelent a települések számára. Önmagában persze értem, de hogy egy település mértékében, méretében, fejlődési lehetőségeiben a diplomások jelenléte mennyit ad hozzá, ezt azért jobban látjátok.
9: Valószínűleg minden település tekintetében ez más, hogy néz ki. Mi valóban megnéztük azt, hogy mik azok a háttérmutatók, amelyek előrevezetik azt, hogy milyen gyorsan tudnak fejlődni a települések. És kettő ilyen változót azonosítottunk, ami kifejezetten fontosnak számít. Az egyik a földrajzi elhelyezkedés, egészen pontosan, hogy milyen messze vannak Budapestről a települések, illetve és sokkal inkább az, hogy a diplomások aránya milyen nagyságú az adott településen. És hát a mi tapasztalatunk az, és a háttérkutatásaink alapján arra lehet következtetni, hogy alapvetően a diplomások olyan környezetet keresnek maguknak, ahol érvényesülni tudnak, és ezzel párhuzamosan minden, tehát ez egy olyan kötőerőt jelentett egy közösség életében, amely például nagyobb jövedelmeket eredményel, sokkal megjelenik ugye a kulturális szolgáltatások iránti igény, és nagyon sok ehhez hasonló olyan igény, ami felhúzza a településnek a számait.
8: És hogy ne ússzuk meg azért ezt a felcsútozásait a legvégén, ugye kategóriákra osztottátok a településeket, nem abszolút értelemben az első ezen a listán felcsút, hanem a kis települések körében az.
9: Így van, és nem csak, hogy az abszolút listán lett első, hanem a fejlődés ütemében is. Tehát, hogy minden szempontból egy kiemelkedő település ilyen tekintetben, és hát érdekes az, hogy a környező települések azokhoz annyira nem csorbott le ez a növekedés, miközben alapvetően látunk olyan mintázatokat is, hogy amikor egy település jelentős fejlődésen megy keresztül, valamilyen centrumtelepülés, akkor tovagyűrűznek ezek a fejlődési mintázatok, és hogy alapvetően így felhúzzák magukkal a környező településeket is. A felcsúnt egy kicsit.
8: Ebből kidog.
9: Nem.
8: De talán azért lóg ki, mert nem egy gazdasági központként robbantott, és nem attól ekkora a fejlődéssel, nem kifejezetten a másfajta megközelítésből?
9: Amit én tudok a számok alapján mondani, az az, hogy infrastruktúrálisan nagyon fejletté vált Felcsút, illetve az, hogy ott van a Puskás Akadémia és a hozzátartozó gimnázium, ezért jelentős szívóereje lett Felcsútnak a környező települések tekintetében is. És hát kis településhez képest ugye az, hogy van egy gimnázium, az alapvetően egy kiváló számot tud biztosítani a módszert.
8: A többit pedig hozzá tudjuk adni ki a politikai ízlésének megfelelően, mert azért ebben az is erősen benne van. Marek Bertram, köszönöm szépen, az Egyensúly Intézet távol tartja magát a napi politikától, ennél komolyabban ebben nem is akartam belerángatni az elemzőt, Marek Bertramot, úgyhogy szerintem itt meg is tudunk állni, és köszönöm szépen a tájékoztatást.
9: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Néhány hónappal ezelőtt derült ki és keltett nagy feltűnést az, hogy Nyugat-Magyarországra aztán kiderült, hogy nem csak oda került Ausztriából származó aszbesztet tartalmazó kőzúzalék, ami főként az utak és közterületek burkolásához lett felhasználva. Aztán a kormány a helyzet rendezésére egy korábbi júliusi ülésén már költségvetési átcsoportosításról határozott, most pedig megvan a bejelentése annak is, hogy 3 milliárd forintos keretet biztosít az aszbesztel szennyezett települések mentesítésére, az önkormányzat pedig a közterületek mellett magántulajdonú ingatlanok megtisztítását is vállalhatják, hogyha a magántulajdonhoz, vagy a tulajdonos, vagy az önkormányzat maga biztosítja a szükséges önerőt. Szerintem itt lesz egy kis bibi a dologban, de mindjárt megtudjuk Simon Gergelytől, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjétől, hogy ő hogy gondolja. Jó napot kívánok!
2: Jó napot!
1: Hát szóval az önrész, ugye, az önerő. Mert hogy itt azért alapvetően áldozatokról beszélünk, és nem elkövetőkről.
2: Abszolút, és mi ugye az elejétől fogva hangoztattuk, hogy a szennyező fizet elv alapján mindenképpen próbálni kell jogi lépéseket az osztrák bányákkal, meg az ezt engedi az osztrák hatósággal szemben érvényesíteni, de nyilván, hogy egy több éves pereskedésre nem várhatnak a lakosok, hiszen nyilván azonnali beavatkozás lenne szükséges, hogy megszűnjön ez a sokszor a határértékeket tényleg nagyságrendileg meghaladó aszbesztszennyezés, hiszen a lakosok tényleg úgy kénytelenek élni, hogy a levegőben nagyon gyakran tényleg a határérték akár 5-10-szerese, de akár még ennél is sokkal nagyobb, akár 100-szorosa is lehet az aszbesztszálak koncentrációja. Az aszbeszt meg ugye az egyik legismertebb, legrégebb óta elismerten rákkelt anyag. Tehát mindenképp üdvözöljük, hogy elindult egy ilyen program. Kissé félek, hogy 3 milliárd forint nem lesz erre elegendő, bár hallottunk olyan ígéreteket korábban, hogyha ez a keret elfogyna, akkor ezt újra töltik, és nem fognak emiatt megállni a projektek. Tehát nyilván, hogy mondjam, akkor tudunk erről véleményt mondani, hogyha látjuk, hogy milyen projektek és hogyan fognak elindulni.
1: Egyáltalán hogyan zajlik az aszbesztmentesítés? Mi ott a technológia?
2: Hát ez egy nagyon bonyolult és, hogy mondjam, nagyon fontos kérdés, hiszen Magyarországon az aszbesztmentesítés az nem jelenthet más, mint az aszbesztnek az eltávolítását, az elszállítását. Viszont itt ugye ennek a kőzúzaléknek a okozta kiporzás mentesítéséről írnak, nem elég egyértelmű a jogszabály, úgyhogy mi kértük is írásban az élőkörnyezet minisztériumát, hogy tisztázza, hogy pontosan mire és hogyan lehet felhasználni ezt a keretet. Ugyanis nyilván több önkormányzat is bejelentette, hogy olyan költséges és félő, hogy olyan nehézkes lenne az eltávolítás, hogy ezért az ideglenes lefedést próbálja választani. Ezzel szemben viszont mind a szakmai szervezetek, mind mi elmondtuk többször azt a érvet, hogy azokat a területeket, amelyeket a későbbiekben gyakran bolygatni fognak, az nem biztos, hogy feltétlenül szerencsés, hogyha lefedjük, főleg úgy, hogyha nem látjuk, hogy milyen ideig és milyen hosszan, hiszen hogyha mondjuk egy olyan utat fedünk le, amely alatt közművek futnak, csatorna, optikai kábel, stb., akkor a törvényszerűen viszonylag gyakran föl kell bontani, és ilyenkor minden bontás, ha betartjuk a hatályos magyar jogszabályokat, akkor egy ilyen aszbesztmentesítéssel, aszbesztes munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat kell, hogy teljesítsen, ami hát azt jelenti, hogy gyakorlatilag a legkisebb útfeltörés esetén is egy több milliós költség, extra költséget jelent, ami azt jelenti, hogyha olcsónak is tűnik most a lefedés, egy pillanat alatt ezt az előnyét el fogja veszteni, hát illetve a lakuknak, ha lefedik, akkor nagyon könnyen lehet, hogy együtt kell élni még sokáig ezzel a szennyezéssel, ami folyamatosan elő fog kerülni.
1: Biztos megnyugtató érzés mondják, lehet.
2: Igen, mondják ellenérként, hogy de hát van, sokszor, ahol útalapban használták, de hát nyilván az már egy kész tény, az egy kész helyzet, hogy lefették az utakat aszfalttal, amit korábban a kőzúzalékkal alapoztak, amiben aszbeszt volt. Azzal ugye nyilván most már külön kell foglalkoznunk, Ausztriában egyébként arra is van törekvés, hogy ilyeneket akár felszámoljanak. Viszont ahol még nincs letedve, én azt gondolom, hogy prioritás kellene, hogy legyen az elszállítás. Nyilván leszámítva az olyan pontokat, ahol mondjuk tényleg egy parkolóról van szó, amit valószínűleg aztán és soha nem fog senki bolygatni. Tehát ott nyugodtan lehet szedni. Tehát az is egy fontos érv, hogyha csak egy ideglenes leszedésről beszélünk, akkor hogyha arra további közuzalékot helyezünk majd bitumen vagy aszfalt réteget, akkor nyilván sokkal jelentősebb lesz a töme, annak a tömege, amit a későbbiekbe el kell szállítani, és hát nem is lehet sima, olcsóbb lerakókba letenni, hanem csak veszélyes hulladék lerakóba lehet letenni egy ilyen aszfalttal mixelt.
1: Tehát simán lehet, hogy merő jó szándékból egy egyszerű megoldással megbonyolítjuk és megnehezítjük a saját jövőbeni életünket. Elkészült az aszbeszt térkép, az, amiből tudjuk azt, hogy hova szállítottak, hol van az utakban, vagy bárhol máshol aszbeszt.
2: Hát igen, és sajnos folyamatosan bővül, hogy a Greenpeace oldalán megtalálható ez az aszbeszt térkép, mind az osztrák, mind a magyar Greenpeace oldalán. Hát éppen most sajnos például egy maglódi helyszínnel bővült, ahol a előzetes vizsgálatok ilyen mart, aszfaltos közuzalékba azonosítottak aszbesztet, tehát lehetséges, hogy ez a szennyevés sokkal kiterjedtebb, mint azt elsőre gondoltuk. Nyilván nagy tömegében azért az Nyugat-Magyarországot érinti, tehát, hogy mondjam, látszik, hogy ez sajnos sok helyen föltűnhet, úgyhogy hát nyilván még nagyon-nagyon sok vizsgálat és mérés kell arra, hogy tényleg legyen egy átfogó képünk, hogy hol lehet az országba ez az anyag, és hát azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy elindult ez a program, nagyon fontos, de nagyon jó lenne, hogyha itt azért lenne egy jelentős állami kontroll azon, hogy szakszerűen végzik az aszbesztmentesítést, ugye mind az aszbesztmentesítésnek legyen akár elszállítás, vagy valamilyen más tevékenység, nagyon szigorú jogszabály előírásai vannak arról, hogy hogyan nem érheti a környéken lakókat, a munkavállalókat az aszbesztszennyevés, és hát ezzel szemben sajnos azt látjuk, hogy ezeket az útfelületeket is úgy kezelik meg gyakran, úgy kezdik el a tevékenységet ebben a területen, hogy egyáltalán nem biztosítják azt a védelmet, ami egyébként elő van írva a jogszabályokba, és hát ugye, hogyha mondjuk az akkumulátorgyárak kapcsán abszolút joggal merült föl, hogy miért nem tartják a munkavállalóknak a védelmét ezek az üzemek, akkor ugyanígy fölmerül, hogy ezek az utak mellett, amikor valamilyen bármilyen tevékenységet végeznek dolgozók, velük szemben miért nem tartjuk be a munkavállalóknak, hogy mondjam, kötelezően előírt védelmi előírásokat.
1: Most minden esetre a kormány ígér 3 milliárdot, és azt mondja, hogy különböző szinteken, különböző önrészekkel kell előállni. Ugye ezt elég rendesen be is lőtték, hogy hogyan van a megyei jogú városokban 30%, a többinél 20%, nagyközségeknél, községeknél legfeljebb 10% saját forrást kell vállalniuk az elismert költségekből. Na de hát itt vannak olyan helyek, területek, ahol magánkézben van az aszbeszttel szennyezett terület. Ott mi lesz a helyzet?
2: Nyilván nem tőlem, hanem a minisztériumtól kellene kérdezni, de az elejétől fogva azt szorgalmazzuk és azt ösztönözzük, hogy mindenképp a magánembereket is segítsék, akik a saját hibájukon kívül szennyezték el a saját lakóterüket, környezetüket, hiszen elvileg csak aszbeszt nélküli, aszbeszttől mentes közuzalékot lehetett volna Magyarországra behozni, és ezt mégsem tudták garantálni sem az osztrák, sem a magyar hatóságok, de hát ettől kezdve nem gondoljuk, hogy a lakosok felelőssége és költsége kellene, hogy legyen, hogy ettől megszabaduljanak.
1: Magyarán lesz ezzel még dolog, és valószínűleg még ezzel a mostani döntéssel kapcsolatban is lesznek változtatások, majd figyelemmel kísérjük. Simon Gergelynek, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjének köszönöm a felvilágosítást.
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban az 1-es villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezertek a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Félpályás lezárásra kell készülni a 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál, mert burkolatot javítanak kedden estig. Az 5-ös, a 104-es, a 104-a, a 204-es autóbusz, valamint a 905-ös és a 905-a éjszakai járat Kossuth utca lakótelep megállóját a Pasaréti tér, Békásmegyer, Dunakeszi és Rákospalota felé áthelyezték a régi Fóti útra az Attila utcához. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nem tudom, mennyire ismert, de majd nyilván azzá válik, hogyha sokat emlegetjük. A szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. Hogy ez mit jelent, mert az MVM közleményéből nem biztos, hogy mindenkinek világos. Ahhoz szakértőhöz fordulunk, Miklós László mérnök közgazdászhoz, aki az MVM felügyelőbizottságának is volt elnöke. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Szóval én értem, önkéntes alapon lehet valamit. Na de mit?
4: Hát a nagyfogyasztók, akik okos mérővel rendelkeznek, azok választhatják azt, hogy a 70 forintos átlagfogyasztás feletti tarifa helyett a tőzsdei árakhoz igazodó, negyedóránként változó árazást alkalmazzák. Ennek az a jelentősége, hogy napon belül lényegesen változik a villamosenergia ára. Ugye mindenki ismeri azt, hogy a napenergia termelés miatt napközben nagyon olcsó, míg este nagyon drága az áram. Így azok a nagy fogyasztók, akik többet fogyasztanak az átlagnál, képesek arra, vagy lehetőségük lesz arra, hogy a mostaninál akár kevesebbet is fizessenek, feltéve, hogy a nagy fogyasztóikat szokták emlegetni, a elektromos gépjárművet, klímát, vagy a nagyfogyasztású háztartási eszközöket olyan időszakban üzemeltessék, amikor hát nem 200 euró a tőzsdei ár megawattóránként, hanem mint délelőtt, 9-10 meg dél körül, hanem 10-20-30 euró forintban kifejezve, akár 10 forint alatti az áramár. Tehát ez egy lehetőség, amivel euró forintban kifejezve, akár 10 forint alatti.

0: 2014 óta, tehát változatlan tizenvalahány év óta, az az átlagfogyasztásig továbbra is 37 forint, sőt a 2022-ben az átlagfogyasztás fölött lényegesen megemelt 70 forint is érvényes, és csak azokat érintheti ez az úgynevezett dinamikus tarifa, amikor az átlagfogyasztás felett és csak arra vonatkozik. A tőzsdei ár szerint kérhetik a számlázást, akik ebbe belevágnak, akik ezt kezdeményezik, akiknek megfelelő órájuk van, és még egy fontos momentum van, talán erről keveset beszéltek, hogy akik nincsenek benne, tehát van napelemük, de nincsenek benne a szaldó elszámolásba, hiszen a szaldó elszámolás önmagában egy óriási kedvezmény. Azzal, hogy össze tudják a nyári termelést és a téli fogyasztást vonni. Tehát ők hiába fogyasztanak adott esetben sokat, ők ebben nem vehetnek részt.
1: Világos. És hát tulajdonképpen ebből az is, hogy ez nem, az, nem úgy megy majd, hogy mint a csiki-csuki, tehát most ebbe belépek, de nem jött be, akkor ebből kilépek. Tehát itt egy döntést kell meghozni valószínűleg.
0: Igen, és hát mint minden szerződéses viszony, ez is fölmondható, de hát a legtöbb szerződésnél, hogy mondjam, vannak olyan feltételek, hogy egyrészt nem azonnal hatályosul, kettő, hogyha egyszer fölmondtam egy szerződést, akkor bizonyos ideig, itt a publikációk szerint egy évig nem léphetek vissza, tehát van mozgási lehetőség, ki lehet próbálni, utána ki lehet lépni, de hát ehhez van egy ilyen egyéves várakozási idő. Eleinte csak a nagyon bátor fogyasztókat fogja ez érinteni, mert hát végig kell gondolni, hogy akkor tudja rendezni úgy a saját fogyasztását, hogy ki tudja használni az olcsó áramidőszakokat, figyelni kell, legalább azt annak utána kell nézni, hogy mikor olcsóbb a villamosenergia tűzén és mikor drágább. Tehát minden újdonsággal így van ez. Lesznek úttörők, és aztán majd egy idő után ez szélesebb körben is alkalmazásra kerülhet, minden bizonnyal, hiszen kell valamit azzal kezdeni, hogy ösztönözzük a fogyasztókat arra, hogy ne olyan csúcsidőszakba fogyasszanak nagyon sokat, amikor nagyon drága az áram, ugye ez jellemzően este 6 óra után.
1: Ugye ezt a paksi leállás kapcsán most megtanult egy egész ország valószínűleg.
0: Igen, igen. Na, különösen akkor, hogyha egyébként, hát hogy mondjam, hogy még akkor is, hogyha ez rosszul hangzik, olyan olcsó az áram. Szóval azért a 37 forintos kilovattóránkénti villamos energia árban 6 forint az áramdíj. Na most Paks termel a legolcsóbban 12-13 forintért. Hát ezért is van az, hogy hát ennek következtében van az, hogy sok 100 milliárd forint költségvetési támogatással tartható fönn az úgynevezett rezsicsökkentett hatósági ár. Hát a tavaly előtt a gázzal együtt az MVM 900 milliárd forint körüli költségvetési támogatást kapott. Tehát ez azért nem a kormány jó szándékán múlik olyan értelemben, hogy hát bármennyiért lehetne adni a villamos energiát. Itt a kormány döntése sokszor arról szól, hogy és miből a költségvetésben. Mennyit fordítunk az egészségügyre, és mennyit a villamos energia ártámogatásra. Szóval ezért legalább minimum ösztönözni kellene a fogyasztókat arra, hogy lehetőleg akkor használják nagy mennyiségben a villamos energiát, amikor az egyébként a rendszerben rendelkezésre áll, hiszen ne felejtsük el, hogy több mint 8000 megawatt naperőművi teljesítmény van beépítve, sőt, hát Magyarországon a második legnagyobb arányú a napenergiából termelt villamosenergia az egész Európai Unióban. Tehát, ha egyszer van egy ilyen lehetőség, akkor azt valamilyen win-win típusú helyzetté érdemes fejleszteni, és hát ennek egy első lépése lehet ez a most bejelentett dinamikus tarifa, ami hangsúlyozom csak a nem érinti az úgynevezett rezsicsökkentett hatósági árat, hanem egy lehetőség azok számára, akik nagyon sokat fogyasztanak is. És úgy gondolják, hogy 70 forintnál olcsóban is kibírják hozni.
1: Hát igen, főleg akkor, hogy

0: Ha egy kicsikét figyelik azt is, hogy a tőzsdén hogy áll az áramára, de hát ez már megint egy olyan tudomány, amit majd meg kell tanulni menet közben. Miklós László, köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is, viszont hallásra!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin folytatva friss adatokkal fogjuk önöket bombázni, méghozzá olyanokkal, amelyek az agráriumra érvényesek. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, ez egészen dermesztő, döbbenetes összeomlása az ágazatnak. Így első ránézésre ezt ellensúlyozza viszont, hogy 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület, és mindehhez képest még egy veszélyjelzést jelent az is, hogy a gazdasági irányítók már az agrárium irányító kor összetétele alig változott, 37%-uk túl van 65 éves nyugdíjkorhatáron, ami azt is jelenti, hogy a nyugdíjkorhatáron túllévő idősebb emberek azok, akik leginkább irányítják ma az agráriumot. Raskó György agrárközgazdász a vonalban, azt nem tudom, hogy az ön számára mit jelentenek ezek a számok. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Több dolgot is jelentenek. Egyrészt a mezőgazdasági vállalkozások iránti érdeklődés a fiatalok körében erősen csökkenőben van. És hát valószínűleg a idei év, ami egészen tragikus, agrárteljesítmény szempontjából, még néhány ezer gazdának el fogja a kedvét venni a termelés folytatásától. Így aztán az a létszám, ami csökkenésként KSH adatokban is megjelent 2010 és 24 között, az idén még tovább folytatódik, és már még ijesztőbb, vagy legalábbis megdöbbentőbb számot tudok mondani. 2000-ben még volt 960 ezer mezőgazdasági háztartás, amely termeléssel foglalkozott. Most 2026-ban körülbelül 165 ezer van.
1: Azért az elképesztő szám.
2: Tehát ez egy elképesztő csökkenés.
1: Igen,
2: de ez csak az egyik probléma, mert való igaz, hogy közben a átlagos birtokméret 21,5 hektárra emelkedett, tehát komoly koncentráció figyelhető meg az egyéni gazdálkodói körben. De olyan nagyon ne örüljünk ennek, mert a koncentráció kizárólag a növénytermeléssel foglalkozók gazdaságok esetében nőtt. A többiek ugyanis egyszerűen fölhagynak az állattenyésztéssel, kertészettel, tehát valójában a magyar mezőgazdaság még extenzívebb irányba megy. Uniós támogatást fölveszik a termelők, és körülbelül ezzel sokuknál az érdemleges teljesítmény tevékenység be is fejeződik. Aztán ezért fordul elő az, amiben viszont világjelenség lettünk, hiszen a bruttó agrártermelés, tehát termelés, termék kibocsátásban 2014 és 2016 három éves átlagához viszonyítva 9%-kal tovább csökkent az agrártermelés. Ilyen ország a világon nincs még egy. A lengyelek termelése ez idő a 17%-kal nőtt, és a világ átlag, tehát ebben benne van az összes mezőgazdasággal foglalkozó ország, ott 16%-os a növekedés ugyanezen idő alatt. Tehát a magyar mezőgazdaság drámai mértékben marginalizálódik a globális agrártermelésben, és hát egyre több termékből, elsősorban zöldségből már jelentős importra szorulunk, és hát idén az egykori nagy kukorica termelő Magyarország kénytelen lesz legalább 2 millió tonna kukoricát importálni, tehát miközben van egy erős koncentráció a növénytermelő gazdaságok esetében, a magyar mezőgazdaság még extenzívebbé vált, és hát ez az irány egyszerűen kétségbeejtő, és szerintem nemzeti érdekeinkkel teljesen ellentétes.
1: Mindent az időjárás nyakába tudunk varni?
2: Nem, emögött van rengeteg más dolog, és például a Unió túlzottan támogatja földalapú támogatásokkal a növénytermelőket. Ez az egyik kritikám, ez az Unióval szembeni kritikám, nem a magyar agrárpolitikával. De amiért a magyar agrárpolitika gyakorlatban jelentős mértékben hibáztatható, az az, hogy az állattenyésztő gazdaságokat, valamint a kertészettel foglalkozó gazdaságokat nem támogatta megfelelő formában, és ott olyan mértékű a termelés abbahagyása, erre is mondok egy példát, az állattartással 2010-ben a magyar kisgazdaságok vagy egyéni gazdaságok 40%-a foglalkozott, 2025-ben már kevesebb, mint 20%-a. Tehát gyakorlatilag ez az irány, ez oda fog vezetni, hogy Magyarország továbbra is kommersz tömegtermékekből állít elő valamennyit, és fog szorulni folyamatosan egy nagyobb importra állati termékekből és kertészeti termékekből egyaránt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz irány, és hát remélem, hogy a mostani új kormány a lehető leggyorsabban irányt vált, és ezt a miért elképesztő deficitet esetleg rövid időn belül megpróbálja ledolgozni.
1: Raskó György, köszönöm szépen a felvilágosítást. Agrárközgazdászhoz fordultunk a legfrissebb, a mezőgazdaságra vonatkozó KSH adatok tükrében. Köszönöm még egyszer. És köszönöm az önök figyelmét, kedves hallgatók. Ez volt ma a Gazdasági Magazin. Jövünk legközelebb is. Minden hétköznap ugyanabban az időpontban találnak minket itt a Spirit FM-en. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Késő nyári időre számíthatunk, a miniszterelnök illetményéről is szó lesz ma az országgyűlési ülésen. 8 indonéziai repülőtér működését bénította meg az Anak-Krakatau vulkán kitörése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képvisel, elő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintba állapítják meg. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyulás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak-Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felüli oldalán 15 ezer méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270 ezer utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
4: Péterrel megyünk tovább. Üdvözlöm, jó napot!
5: Üdvözlöm, Angéla!
4: Jó napot! Parancsolj!
5: Láttál Karib-tenger kalózai című franchise-t?
4: Mi a címe?
5: Karib-tenger kalózai.
4: Ó, persze.
5: Peru. Ne ugye vár ez a kormányra igaz?
4: Miért?
5: Mindenki megúszza.
4: Nem lehet, hogy nem fogják megúszni, csak több idő kell?
5: Az a baj, hogy a fők megúszszák, mint Jack Sparrow is megúszta, Gibbs kapitány is, mindenki megúszta, azért, mert alkut kötöttek. Na most rátérve a lényegre, az a lényege, hogy a magasabb felső polcosok meg fogják nagyon szépen úszni. Ezt lássuk Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor, és mi sorolhatnám, de kevésre szerintem az idő, vagy kevések, ők meg fogják úszni. Ön szerint nem?
4: Mire alapozza mindezt?
5: Akkor már időlőre tartottam. Nem?
4: Hát ugye igen?
5: Bocsánat.
4: Nem, mondja, csak hallgatom.
5: Nem, mondja.
4: Nem, hát itt ugye sokszor volt szó arról, amit itt is, meg más műsorban is, meg elemzők is mondták, hogy Hogy itt azért vannak törvényi előírások, jogállami keretek, az NVVH új elnöke is elmondta, hogy ők az iratokat készítik elő, de nem ők állítanak bíróság elé embereket. Itt ugye volt a 6 év is elhangzott, az 5-től 10 év is elhangzott. Tehát, hogy ezek olyan folyamatok, hogy nincs azonnal látható eredménye.
5: Nem is lehet. Az elmúlt 16 évben miért nem volt? Azért mert korrupt volt a kormány? Teszem. Azért, igen, azért. Legfőbb ügyész korrupt volt? Az volt. Paul Péter, az volt? Az volt. Ez egy nagyon csúnya maffia hálózat egyébként, ami ezt körbejárja. És én a 80. kerületből a Szegény utcában mondom ezt mind. Szóval nem egy jogászként, és nem egy diplomatikus emberként mondom, és remélem nagyon sokan nézik a forumot, mert tudom, hogy sokan nézik, hallják ebben véleményemet. Azok az emberek sajnos, amit az előbb is említettem, önnek Angéla, Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, ők nem fognak bukni. Még a Hankó Balázs se, akinek a legnagyobb érdeme volt az NK a botrányba. Nem fognak bukni. Nem. Ezt nem lehet elintézni egyszerűen. Ön hogy látja?
4: És hogyha tényleg úgy lesz, mint amit most sejtenek, vagy most mondanak, hogy megalakul az NVVH, feltárják az ügyeket, és mindez meg lesz, csak nem most, hanem x év múlva, most felesleges számokba belemenni, az nem lesz egy elégtétel, vagy egy megkönnyebbülés?
5: Az NVVH most ugye kinevezték Ungár Anna Rózsát, én teljes mértékben egyébként rászavaztam volna, ha tehettem volna. Nem elég ezt a Miklós, és méghozzá azért nem, és meg is tudom indokolni egyébként. Nagyon sok, én például nem vagyok Fidesz szavazó, én Fidesz ellen szavazó vagyok. Meg tudom azért indokolni, ő egy nagyon, megnéztem az interjúit, tényleg minden megnéztem, amit lehetett. Utána olvastam, amit lehet. A Ligeti Miklós egy nagyon okos ember, aki az International Transparency, ugye?
4: Transparency.
5: De az Ungár Anna mellett ott van a doktor Tasnádi Katalin. És az doktor Tasnádi Katalin egy nagyon okos, de aki már 20 éve benne van ebben a szakmában. Szóval őt körbe fogják kölelni olyan emberek, olyan jogászok, olyan ügyvédek, akik tudni fogják kezelni a helyzetet. És végül szerintem, ez az én véleményem, de nem biztos, hogy így lesz, hogy a Ligeti Miklós is be fog kerülni ebbe a körbe. És akkor, ha be fog kerülni a körbe, akkor nagyon komoly elszámoltatás lesz. De nem a felső pozícióban, nem a felső polcokon. Ön hogy látja?
4: Péter, én elmondtam, hogy látom, én szerintem van ennek jogi kerete, jogi határa, az, hogy miután mi következik, mi mennyi időbe kerül, és én nem látok sem arra utalást, és én magam sem gondolnám, hogy egy bizonyos szint fölött nem lennének. Nyilván mindenkinek megvan a véleménye, tehát itt nincs ebben sem rossz, sem jó vélemény. Ha elkészülnek az iratanyagok, akkor majd eljön ez a bírósági fejezet is, de hogy már volt erre utalás, nem mostanában, és nem egy-két éven belül, úgyhogy én ezt a részét gondolom, hogy amit a Magyar Péter is hangoztatott, hogy jogállamisági keretek, azokon belül fogják mindazt kivizsgálni, és ha fennáll a bűncselekmény, vagy bárminek a más gyanúja, akkor ennek megfelelően fognak tovább menni. Ő általuk elmondott, vagy eddig tudható információk szerint mindenkivel kapcsolatban, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nem tudom, a kiírt témákkal kapcsolatban van-e bármi gondolata?
5: Ám én a Matolcsi Györgyel, hogy állok elébe az összes vizsgálatnak az MB ügyben.
4: Igen.
5: A Matolcsi György tudja a legjobban, hogy hogy rabolták ki a Magyar Nemzeti Bankot. Ő tudja a legjobban, hogy nincs előzetes letartóztatásban. Nincsen. Hát kirabolták a Magyar Nemzeti Bankot. Kirabolták. És ő nincs ott bent. Itt egy kihallgatásra várják. Hát kérdem én, egy 8. kerületi proli gyerekként kérdem én, hogy még szabadlábon védekezve kimenekítették a választások előtt, 12. előtt, vonatokkal még Ukrajnába is, a kocsikat meg minden, Porsche, Ferrari, és ő állok elébe. Ez milyen, ez úristen, ez nem történhet meg. Az én nagyapám 93 éves, ott volt 56-ban. Ő azt mondta, hogy megfogná őket, és a kukába dobnák, mint Romániába a politikusokat. Ezt nem lehet megcsinálni. Ezt nem lehet. De az a baj, hogy a magyar nép nagyon türelmes, vagy nem tudom már mire fogni ezt, nagyon elengedő ilyen szempontból, de ez nem normális dolog. Kedves Angéla. Nem annak mondom, ez a minden hallgatós, aki hallgatja a fórumot. Ez nem normális dolog.
4: Péter, köszönjük szépen a véleményét, gondolatát. Istvánnal megyünk tovább, üdvözlöm, jó napot. Még mielőtt azonban meg is adnám a szót, annyit hadd mondjak el, hogy minden, ami itt elhangzik, az a betelefonálóknak a véleménye. Nyilván az, hogy van nyomozás, az még önmagában nem alap a letartóztatásra, úgyhogy ha eljutnak majd maga a nyomozás olyan része, akkor gondolom is nyilván meg lesznek majd a szükséges letartóztatások azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatban már mindenki nagyon, vagy hát nagyon sokan türelmetlenek. István, parancsoljon, jó napot!
6: Jó napot kívánok! Először is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm az ATV nézőit, szerkesztőit. Egy szerkesztő asszony, előttem a Extra Fórumon István beszélt.
4: Igen.
6: Határozottan egyetértek a gondolatmenetével, amit elmondott. Ezt nem akarom ismételni, és az előttem lévő kollégának a mondani valóját is természetesen támogatom. Egyértelmű. Egyáltalán egy gondolattal szeretném kezdeni. Ha nincs pontos információ, itt mindenki az információtól fél. Én merem vállalni, fölvállalom nevem, pontos információt adok, itt szét van osztva a vagyon. És olyan körökbe, hogy azt a felsőbb vezetés egy kicsit érinti, de még nincs tisztában a dolgokkal. Kérem, itt olyan környezetvédelmi problémák vannak, és egyéb területen is olyan dolgok történtek, amit az elmúlt 33 év során én nem tapasztaltam. Nyugodtan merem mondani önnek, 33 év szolgálat után egy ilyen vélemény nyilvánítás, ami most van, ez kérem, itt minden csak nem tisztességes dolog. El szeretném önnek azt mondani, amikor az én mandátumom megszűnt, a törvényességi osztály előtt kellett átadnom. És ott kimutatták, hogy mennyi plusszal adok át, nincs mínusz, meg egyéb. És kérem ezt az embert, aki most jelen pillanatban vezet, senki nem ellenőrzi, semmilyen szinten, se az uniós pályázatok szintjén, mert rengeteget ott hagytam, sem a másik területen. Én ön előtt fővállalom, és nagyon-nagyon nagy segítségével leszek a jelenlegi kormánynak, hisz tisztelem őket, mert azért egy üres konyhának, mondom, bolond a szakács nője, de hát bolondnak ne nézzenek ma minket sem. Azért én kérném ezt a parlamentet. A Tisza nagyon ügyesen jól csinál. Miniszterelnök előtt le a klappal. Nem csak a szemüvel dicsérem, 6-szor fogtam vele kezet a fórumjain, amikor elindult. Az ellenzéktől csak azt kérem, a maga iskolai szintjéhez, a vizsgájához szinten tegyék a dolgukat. Ezt, amit ők csinálnak, ezt nem szabad tenni. Miért mondom ezt? Én megmondom az igazat, nagyon visszacsapott engem. Úgy, akit nagyon tiszteltem, a Gulyás Gerge is. Aztán beszélhetnék ott sorba politikusokról, de nem mondok nevet. Csalódott vagyok. Én más viselkedési módszert szeretnék látni ebbe a magyar parlamentbe, azt a viselkedést, amit a Tisza képviselői mutatnak.
4: Pedig azt igen. Is sokan kritizálják.
6: Igen, kritizálják, de ne kritizálják. Kérem szépen, minden embernek van egy kis hibája, de ez az első parlament, és ezek az emberek még nem voltak a parlamentben. Én nagyon nagy tiszteletbe tartom őket. Kedves szerkesztőasszony, nem akarom húzni az időt önnel, köszönöm a türelmét, és köszönöm, hogy meghallgatott, de egy viszont biztos. Pontot fogok én is az íre tenni. 2022-ben tettem azt a feljelentést, a mai napig nincs belőle semmi, de ezt konkrétan oda szeretném vinni az országgyűlés vagy a kormány elé.
4: Világos.
6: És köszönöm a megértését.
4: Mi is köszönjük szépen, István.
6: További szép napot kívánok önnek is, és a LATV szerkesztőségének is.
4: Mindenki nevében köszönjük szépen. További szép napot önnek is. István, 2,5 percünk maradt ebből a blogból. Akik esetleg nem követik annyira nagyon részletességgel a híreket, egy nagyon picit, néhány mondatban csak sorban elmondom, hogy melyik fő témánk röviden miről szól. A Publikus szerint csökkent a bizalom Magyar Péterben, és még mindig nagyon vezet a Tisza a Fidesz előtt. Ez a biztos szavazó párt választókörében 65-24%-os állást jelent, az összes megkérdezett körében pedig a Tisza 48, a Fidesz pedig 19%-on áll. Matolcsy György egy feltöltött videóban azt mondta, áll elébe az összes vizsgálatnak az MNB ügyben. Így reagált az MNB botrányt vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság első ülésére, és azt is mondta, hogy jó, hogy van ilyen vizsgálat, mert azt mindig meg kell nézni, hogy mi történik a közpénzzel. Szerinte azonban nem csupán a korábbi jegybanki vezetést kell vizsgálni, hanem a mostani jegybank vezetést is. És két lépcsős béremelés jön a szociális szférában, méghozzá a szociális, gyermekvédelmi és a nevelést, oktatást közvetlenül segítők dolgozók bére emelkedik két lépcsőben, először október közepétől, majd pedig január 1-től, és a Magyar Péter elnök azt mondta, hogy erről rövidesen megszületik a kabinet döntése, és a pontos ütemezést és összegeket egyelőre nem ismertették. Ez ugye már mint maga a béremelés, az a tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón derült ki, vagy hangzott el, ahol egyébként nagyon sok mindenről beszéltek, például arról azt is mondta a Magyar Péter, hogy a gyermekvédelmi rendszerről is tárgyaltak. Szerdán a kormányülésen a Szociális és Családügyi Minisztérium ismertette a Bicskén történtekről szóló átfogó jelentését, illetve a tárcai tanulmányt is készített. A gyermekvédelmi rendszerben jelentkezett problémákról, és azt mondta Magyar Péter, hogy nem az újra traumatizálás a cél, mert hogy nyilvánosságra fogják hozni ezeket a dokumentumokat, és nem az a cél, hogy az áldozatokat még nehezebb helyzetbe hozzák, hanem ezekben jellemzően statisztikai adatok lesznek. És azt is mondta, hogy 10 milliárdos plusz forrással segítenék a gyermekvédelmet és javítóintézeteket is érinti változás, mert hogy október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelembe. Úgyhogy ezek mostanában leginkább, vagy manapság, mai nappal a legnagyobb, legfrissebb aktualitások. Még egy nagyobb szünetünk előtt még jövünk vissza egy blokkal, viszontlátásra addig is.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az 1-es villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Félpályás lezárásra kell készülni a 15. kerületben a Kossuth utcában a Régi Fóti útnál, mert burkolatot javítanak kedden estig. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
2: Imrével megyünk tovább. Üdvözlöm, jó napot!
3: Kezit csókolom.
2: Jó napot, parancsoljon!
3: Meghozta a kedvemet az előző betelefonáló, István, ha jól emlékszek.
2: Igen.
3: Én hirtelen csak végül is bácsinak neveztem el, ugyanis egy mondatába be tudta bármelyikbe illeszteni a végül is szót. Bírom az ilyeneket, de nagyon jól beszél. Tehát ilyen, hogy mondjam, józan parasztú gondolkodású emberek kellenének a vezetésre, nem papok meg politikusok. Ez csak az én véleményem, de valószínű, hogy a Istvánnak is ez lenne a véleménye, tehát vele nagyon egyetértünk. Na most ugye van olyan, hogy a vagyonvisszaszerzés például.
2: Igen.
3: Menjünk egy kicsit abba bele. Nekem arról a véleményem elég szigorú. Illetve nagyon egyszerű. Itt se nem kellene így se, hogy több diplomás emberek legyenek, pláne akik jogszabályt, jogászok, politikusok, stb. Ez a hölgyike, aki ott van, nem a frizurájáról, nem a egyéb dolgairól, a Barbie baba stílusáról ítélem meg, de agyilag tényleg ott van, úgy néz ki. Na majd aztán, hogy mit produkál, az egy másik kérdés, de nagyon sokan össze-vissza beszélnek róla, hogy meg ellenzik, meg nem tudom, olyan emberek is, akik tényleg több diplomával rendelkeznek, bár én ugyanúgy, mint a végül is bácsival egyetértenénk, hogy minél több diploma, annál kevesebb az önálló gondolkodás. Tehát a vagyon visszaszerzéshez pedig önálló gondolkodású emberre lenne szükség, illetve valamiféle társadalom tudósra. Ez a hölgy, aki meg lett bízva a vagyon visszaszerzéssel, azt hiszem, ő társadalom tudománnyal foglalkozik. Tehát ezek szerint akkor ő a legmegfelelőbb erre a feladatra.
2: Amit itt mondott, hogy mit produkál, hogy meg kell nézni, hogy mit produkál, vagy meg kell várni, hogy, hogy mit produkál, annak milyen kritériumai lehetnek? Szükséges itt a gyorsaság? Igen?
3: Már itt mondom. Én ugyanis nem azok közé tartozok, aki csak kritizál, hanem már itt mondom a megoldást is, ha gondolja. Tehát, van olyan, hogy kvóta. Ez gondolom mindenkinek ismerős. Az építőiparban több helyen előfordul kvóta. Tehát, hogyha valaki meg tud csinálni egy négyzetmétert, az mennyi? Munkaidő mennyi? Tehát, hogyha valaki meg tud csinálni egy négyzetmétert,

0: a parlamentben is, akik ott vannak, meg a vállalkozók, meg a gyárak, és tessék onnan kiindulni, hogy a rendszerváltásnak mondott évek óta eltelt mennyi, 20-30-40 év. És abba kell belegondolni, hogy ez alatt az idő alatt valaki szerint van olyan, hogy milliárdossá lehet lenni becsületes úton.
1: Feltette a kérdést.
0: Tehát kellene lenni egy kvótának, ezt javasolnám a vagyon visszaszerzésnél figyelembe venni, hogy rögtön, akik a legmagasabb, mondjuk úgy eredményt értek elők szerintük, igaz? De nem biztos, hogy becsületes ez az eredmény. Azokat előszedni, állítani egy, mondjuk úgy akkor, hogy egy kvótát, hogy kérem, egy évbe keresetett volna ennyit, becsületes úton, nem igaz, hogy nem lehet megállapítani, hogy becsületes úton egy állampolgár, egy valaki mennyit tud összeharácsolni.
1: Uh-huh.
0: Rosszul mondtam a harácsolást, mert itt becsületes úton nincs harácsolás. A bizonyos kvóta felett viszont van harácsolás, és az nem mindegy, hogy mennyi a harácsolásnak a mennyisége.
1: Világos, világos. És mi lenne a következmény?
0: A következmény? Hát nem börtönbe zárnák senkit, nem, mert aztán tovább én tartsam el őket, mint adófizető, vagy a többi adófizető társam.
1: És mi a másik út?
0: Hát egy külön megyét, ahol ők aztán mennének Orbánnak a kőbányájába dolgozni, tehát termeltetném őket,
1: ja,
0: hogy tudják meg, nem, menne egy kis nevelés, tudják meg, hogy mi az, amikor becsületes úton lehet, vagy találjon fel valamit, az se zavar, mert hogy mondjuk valaki feltalálta ugye a nem tudom micsodát, a mágnes technológiát,
1: igen?
0: Az megérdemel egy kicsit többet, mint mondjuk egy kőműves.
1: Ja, világos. Világos.
0: De azért, tehát ezt kellene itt figyelembe venni, és úgy látom, úgy hallom, itt senki nem akar erről beszélni, pedig ez a logikus, konkrét dolog. Hogy miket szereztek be? Tessék már bele gondolni, hogy 40 év alatt milliárdosok, Amerika 200 éves körül van, de ott 3-4-5 generációba került, még valakiből lett egy gyáros ebbe a vadkapitalizmusba. Magyarországon, amikor átváltottak mondjuk úgy egy rendszert, de nem volt rendszerváltás, azt mindenki így gondolja, itt rövid idő alatt, tehát nem ez alatt a 30-40 év alatt, hanem már 10-20 év alatt milliárdosok születtek.
1: Uh-huh.
0: Ez hogy lehetséges? Erre nekem valaki tud választ adni a parlamentből, vagy a templomokból, vagy szóval ezt nevezzük társadalomnak. Idáig nem tudunk eljutni, hogy felállítani egy kvótát. Az én korosztályom, akik már nyugdíjasok, azok tisztában vannak, hogy abban a rendszerben egy vezérigazgató se keresett sokkal többet, mint mondjuk egy kőműves.
1: Világos. Imre, szemmel tartom ezt a kvóta lehetőségét. Nem tudom, bármikor bárki elő fog-e ezzel jönni, vagy majd akkor, hogyha még inkább körvonalazódik az NVH-nak a működése, vagy mindennapjai, akkor esetleg bármikor is felmerül ez. Csak amiatt kérdezem, hogy van-e még bármi, amit szeretnél mondani, mert van már egy betelefonálunk a vonalban, és miután ezután a blokk után elmegyünk egy 2 órás szünetre, annyira már nem szeretném megváratni. Van-e még bármi, Imre?
0: Mindjárt abban is vagyom, viszont felhívnám a tévé nézők, hallgatók figyelmét. A Facebookon van egy olyan, hogy Szabad Élet saját kézből csoport. Nézzenek bele, mert ott még versbe is vannak szedve hasonló dolgok, ami hatalmas nagy igazságtalanság éri az emberiséget.
1: Világos, világos.
0: Csak Magyarországra vetítve, viszont van egy hasonló nem fogyasztóvédelem, de ez a csoport azt is tudja, hogyha valakinek olyan fogyasztóvédelem, mint internetes csalások, stb., ez még abba is tud segíteni.
1: Oké, és rendben, Imre. Köszönjük szépen, viszont hallásra, további szép napot. Gyula, önnel megyünk tovább, üdvözlöm!

0: Jó napot kívánok, adom a férjemet.
1: Jó, rendben.
2: Kevés sokkal.
1: Jó napot, üdvözlöm, parancsoljon.
2: Nem tudom, hogy kocsoríthassam, mert én egy fiatal ember vagyok.
1: Angéla vagyok, Gyula.
2: Én egy fiatal ember vagyok. Igaz, hogy én még éltettem Rákosit, de hát az az időszak volt. Most el szeretném mondani, én az első választásnál Orbánban már nem bíztam.
1: Uh-huh.
2: És nem is szavaztam rá. A harmadik választáskor előtte a Miskolci templomban Orbán nagy dúra darra megjelent, ott voltam rendező, 3000 forintot kaptam, csak nem tudtam, hogy mi lesz. Közben a pap elmondta a misét, és Orbán úr kiállt, és azt mondta, hogy eljött az az idő, amikor változni kell, meg változás lesz, és ezt csak a Fidesz tudja megtenni. Hát meg is tette, hál' Istennek nagyon megtette. Úgy tönkretette az országot, hogy és ezen csodálkozom, hogy ő az Istennel beszélt, akkor milyen vallásos ő, ha ezt a gazemberséget végig tudta tenni, amit a 16 év alatt.
1: Na és hogy most már ennek a 16 évnek vége van, az áprilisi választási eredményt hogy fogadta?
2: Én meg épp azt akarom mondani. Nem bíztam Magyar Péterbe, őszinte vagyok, de úgy voltam vele a választás, legalább megváltozhat valamit. Nagy örömömre sikerült. Úgyhogy a 4 napom nagyon jól sikerült. Április 12. Gyula nap, ugye, és ekkor sikerült. A másik, amit szeretnék mondani, én nekem az a bajom az egésszel, hogy a magyar ember annyira türelmetlen, hogy én még ilyet értem, de nem láttam. Hát azt hiszik, hogy mindjárt megjön az európész, mindjárt kolbászból lesz fonva a kerítés. Hát egy kis türelmet el kell adni ennek az embernek.
1: Hát annyira igen, csak aki viszont meg türelmetlen, az meg azt mondja, hogy április 12 óta épp elég idő telt el, és mindazok az eredmények, amik már eddig felmutathatók, az nem elég.
2: Drága, nem haragszik meg. Az Isten se 6 nap alatt teremtette a világot, 7. nap pihent. És én még most is azt mondom, nagyon sokat tett. És van benne lelkesedés, akarat, ezt kezd becsülni kell. Türelemmel ki kell várni, mert az ember, én nem bíztam benne, de most már azt mondom, hogy amit ígért, meg fogja tenni. Nekem van egy közel ismerősem, 70.000 forint a nyugdíja, mert 13 évig sárgaságban volt minden éve, nem vették sehova fel, kézi munkával kereste azt a kis pénzt, abból fizette, hogy legyen egy kis nyugdíja. És még az asszony se annyira türelmetlen.
1: Uh-huh. Világos, értem.
2: Nekem se akkora nagy a nyugdíjam, mert akik most mennek nyugdíjba velem, egy idős, vagy velem abba a munkakörben dolgoztak, uh-huh. 40 meg 50 ezer forinttal magasabb. De azt szoktam mondani, nem éhezek, nem fázok, és még várok. Én még bízok benne, nekem még 16 éve van hátra, aki 100-ig, én bízok benne, hogy még a jobb világot is megérem.
1: Meg még beszélgetünk is. Még az is legyen.
2: Na, ez meg a másik, drága. Hogy még próbálunk egymással. És ezért mondtam, a magyar embernek egy kis türelmet kell adni. Hát nem megy egyik napra, nagy hiányal vette át az országot. Tudjuk most már. És a tenyeremből nem húzhatok ki szőrszálat, ha nincs benne.
1: Hát igen, azért.
2: És még most is azt mondom, azokat a kis nyugdíjasokat, mindegy, hogy volt, aki rászolgált, volt, aki nem, akarat ellenére lett kis nyugdíjas, igenis, elsőbb azok jöjjenek, és a többi egy kis türelmet kapjon. Én bízok benne, hogy amit ígért, meg fog tenni.
1: Legyen így, De eddig is már azért nagyon sok az az eredmény, amit ugye 100 nap után...
2: Magyarázom, hogy én nagyon meg vagyok vele elégedve, mert látom, hogy annyira akar, annyira jót akar. A másik az igazságszolgáltatás. Hát emberek, máma, hogy megy az igazságszolgáltatás? Évtizedekig egy kis perc húznak el. Hát először is fel kell így göngyölíteni. A másik az, hogy nem lehet azt mondani, hogy te loptál, meg tolvaj vagy. Azt be kell bizonyítani. Ez időbe telik. És én érzem, és reménykedek, a Jóisten, ha megsegít, és még megérem az április 12-ét, én szeretném látni Orbán, a Beje, meg a Fiátó, meg a Rogán, de legalább, hogy 5-6 ember már rács mögött lesz. Bízok benne, hogy valami úton mondom, ez meg lesz.
1: Legyen így, Gyula, legyen így. Éljen még nagyon sokáig, és mi is beszélgessünk majd még többször. Jó, szeretnék még önről hallani, hogy minden rendben van, és jól szolgál az egészsége. És örültem, hogy beszéltünk, és minden szépet és jót kívánok önnek, és mindenki másnak. Semmi gond nincsen, Gyula, az égvilágon semmi gond nincsen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, önöknek is, akik velem tartottak. Most ilyenkor megtartjuk az ilyenkor szokásos nagyjából 2 órás szünetünket, és 12 előtt néhány perccel várom önöket újra vissza. Szép napot!

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Decemberben az Erzsébet karácsony háromnapos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldalról elérhető e-tábor plusz online felületen. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát. Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
4: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
6: És már egy hosszabb szünet után vissza is tértünk ide a főcsatornára, még nagyjából egy fél órán keresztül beszélgetek. Én önökkel, aztán majd délután már más várja önöket itt a képernyőn. Akik esetleg követtek minket a szünetünk előtt is, a reggeli, kora délelőtti órákban láthatják, hogy a témákon nem változtattunk. A publikó szerint csökkent a bizalom Magyar Péterben, még mindig nagyon vezet a Tisza a Fidesz előtt. Matolcsy György azt mondta, hogy áll elébe az összes vizsgálatnak az MNB ügyben. És két lépcsős béremelés jön a szociális szférában. Erzsébet, öné a szó, üdvözlöm!
7: Én is üdvözlöm, jó napot kívánok önt is és a hallgatókat is. Nekem a nyugdíjával problémám nem is olyan problémám van, hanem nagyon régen mentem nyugdíjba. És délelőtt majdnem az utolsó hozzászólás beszélt egy hölgy, hogy az özvegyi nyugdíjról beszélt.
6: Igen.
7: Na most, mi nagyon sokan vagyunk, ilyen például megvették a gyárunkat, és mikor akinek sok volt a munkaviszonya, azt lesz, elküldték kor engedményes nyugdíjra. És ez nagyon kevés nyugdíj volt akkor, és azóta is.
6: Akkor
7: nekem viszont más problémám is van, engem is elküldtek.
6: Nem, figyelek, igen.
7: Engem is elküldtek, nagyon sokan vagyunk, ez Debrecenben a biogázgyógyszergyárról van. A nyomorult Kósa eladta nekünk a biogázt, mert ő adta el a mocskos, mikor a Fidesz volt először a került kormányra, és sokankat elküldtek, másképp nem tudtak segíteni, hogy megvegye a teva a biogázt. Na és ezért nekünk alacsonyabb a nyugdíjunk, a szakszervezet sokat segített rajtunk, minden évben ad egy kis támogatást, akinek alacsony még most is a nyugdíja. Az a kérésem, hogy én például nem kaptam özvegyi nyugdíjat. 53 éves koromban nyugdíjaztak, a férjem 50 éves korában meghalt. Én kértem az özvegyi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat beszélte itt egy hölgy délelőtt, és azért nem kaptam özvegyi nyugdíjat, mert a férjem nem volt se rokkant nyugdíjas, beteg, mit tudom én, elvitt az első infarktus, és már nem volt két 10 éven aluli gyermekünk.
8: Ja, hogy akkor kapott ezekkel indokokat is.
7: Tessék.
8: Hogy akkor kapott indokokat is, hogy miért nem kapta meg az özvegyit.
7: Persze, persze. Aha. Na de hát ez nem indok, kérem szépen. Hát akkor aki nem dolgozott, én nem irigylem tőle, hogy mondják, hogy a 28 ezer forintot, igen, nem is sok a 28 ezer forint se, de mikor mi elmentünk nyugdíjba, sok annak, akinek 32 éves nyugdíja, vagy munkaideje volt én nekem, és akkor, mikor elmentem, és nem kaptunk 28 ezer forint nyugdíjat. Azt akarom mondani, hogy mivelünk mi lesz az özvegyi nyugdíjjal. Mi hát, miért nem kapunk özvegyi nyugdíjat, mert közben, hát azért valamit változtathatott volna ez a híres, nagyon híres fideszes kormány, mert én nagyon utálom őket, az egész Fidesz, bocsánatot kérek, nem.
8: Hogy akkor így jelent. Például így visszamenőlegesen? Vagy így, hogy új kormány van, ők valamit módosítsanak az özvegyi nyugdíja kapcsolatban, például terjesszék ki azokra, akik már az elvesztésen túl vannak?
7: Igen, igen, uh-huh. Hogy valamit, mert most hogy ezekre az emberekre nem gondoltak, mert vagyunk ám ilyenek jó sokan. 50 éves korában halt meg az én férjem is, és nem kaptunk családi pótlékot, vagy nem családi pótlékot, az sem, mert egy gyerekem volt, hanem nem volt két 10 éven év alatti gyermek, és amikor én befizettem az 55 évet, én igényeltem, és ezzel elutasították.
8: Jó, Erzsébet.
7: Soha nem kaptam egy fillér özvegyi nyugdíjat se.
8: Felírtam, mert úgyis Marika is már reggel volt neki kérdése a nyugdíjjal kapcsolatban. Akkor neki elmondtam, azt nem tudom, ön követte, nyilvánvalóan van egy beosztásunk, ki mikor lesz. Nekem is van, hogy jövő hétre mikor vagyok hírva újra fórumra. Van egy-két dolog, ami miatt nem biztos még, hogy én mikor leszek, úgyhogy időpontot nem mondok, hogy mikor leszek, de azt megmondom, hogy én Karácsony Mihállyal akkor újra beszélek, megkérdezem tőle, és akkor csak most kifejezetten az özvegyi nyugdíjat vesszük górcső alá, és hogyha újra leszek, akkor megmondom, vagy elmondom, hogy mi mindent mondott. Jó? Megkérdezem tőle akkor.
7: Nem, ezt akartam csak.
8: Jó.
7: Mert hallottam, hogy a Marikának mit mondott, csak már a délelőttiben nem kerültem be.
8: Semmi de baj, most így legalább akkor köszönöm. Nagyon szívesen rajta leszek, és akkor én is jövök majd eleve már azzal az információval, és mikor fogok legközelebb lenni, és akkor addigra meg lesz a válasz. Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot, Erzsébet. Etelka, önnel megyünk tovább, üdvözlöm, jó napot!
9: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm. Nekem véleményem is volna a jövőbeli elképzelésem. Uh-huh. Ebben a fórumban van annyi követelő, nyöszörgős polgár, hogy már rosszul vagyok tőle, pedig én is kis nyugdíjas vagyok. Nyugdíjas vagyok, és nagyon öreg. De engem nem ezek a nyavajgások érdekelnek, legyen mindenki öngondoskodó. Engem az érdekel, hogy itt vagyok 8, nem csak én, gondolom többen, itt vagyok 8 évesen egyedül. Élek a család minden része, aki hozzám tartozott, egy sincs ebbe az árnyék világba. És akkor kialakul egy olyan helyzet ebben a full extra, gyönyörű, jómódú világban, hogyha holnap én nem tudok felkelni az ágyból, van-e olyan szociális álló, hogy igen, eljön, vagy inkább szól, vagy kiküldik, vagy egyáltalán jeleznek, hogy én nem mondom, hogy az egész lakást, de engem. Hogy tisztába tegyenek, az ágyom rendben legyen. Nem kérek semmit, nem kell a szobákat, az utcát, semmit nem kell takarítani, csak egy személybe az a helyiség, amiben majd a úgymond nyögős napjaimat vagy hónapomat kell tölteni. Olyan, hogy egy ablakpucolás, olyan, hogy egy függönyt feltenni. Most is azt mondom, egy helyiség, de tessék mondani, 134 ezer forintból azt, akit ide küld az a bizonyos cég, akik 2500-3000 forintos órabérbe dolgoznak. Kérdem én azt, velünk mi lesz?
8: Én nem vagyok biztos benne, hogy jól tudom, de minthogyha az önkormányzatoknál lenne ilyen út, hogy aki egyedül van, és úgy hozta az élet, hogy egyedül van, és nincs rokoni vagy családi segítsége, azok jelezhetnek talán a jegyző felé, de ebben teljesen nem vagyok biztos, de valahol az önkormányzatnál van egy ilyen lehetőség, és akkor vannak ugye a szociális dolgozók, meg ilyenek, és én úgy tudom, hogy nekik ezért nem kell külön fizetni, és hogy pont erre ilyen őrszem, úgymond, most ezt ilyen saját szóval mondom, akik úgy figyelemmel tartják azokat az embereket, akik ebben a helyzetben vannak. Én a jegyzőnél, vagy legalábbis az önkormányzatnál jelezném, hogy előállt egy ilyen helyzet, és hogyha gondolom van rá kapacitás, nem tudom, nem vagyok benne, de hogy akkor önt is bekerül ebbe a vérgeri.
9: Kedves hölgyem, hadd mondjam el. Igen? 27 évig voltam házigazdó a mi kis falunkba. Most is van, de a valóság az, amit önök abból a helyzetből, amit önöknek kell tenni, meg léteznek, meg végzik a munkájukat, fel se tudják fogni, hogy a falvak hogy le vannak, akár hát anyagi, morálisan lezülve, itt hiába van önkormányzat, itt hiába vannak házi gondozók, hiába vannak, az a számot se törüli meg. Mert rohannak, nem tudom miért, fel vannak véve, hogy lássák el a rászorultakat, felvesznek olyanokat, aki jön, megy, semmi indok, mag egészséges, családi köre is van, ahol nem kell csinálni semmit, csak beköszönnek, 10-5 percet elkedveskednek, és mennek tovább. Adom hozzá a nevemet, mert ez a valóságban így van. Az önkormányzat ebbe egy nagy nulla. Nincs is neki egy ilyen munkaköre, az egyházra van bízva, attól a polgármester meg az őt körülvevő tapadó, fenéknyaló, könnyen élő jó vállalkozók, azok meg nem törődnek velünk. Úgyhogy ez a szomorú, nem túlzok. Szomorú. Egyben nagyon szerencsés vagyok. 84 évesen én még járok idős családokhoz, hogy legyen kiegészítő, hogy legyen, miből éljek. Én még nem panaszkodtam, én segélyt nem kértem, nekem közgyógyi nem kell, családjaimat eltettem ebből az árnyékvilágból úgy, hogy nem. Még azt a temetkezési segítséget vettem igénybe, ami törvényesen jár.
8: Világos.
9: És ez nekem nem elég, hanem azért, hogy ezzel egyáltalán van jövőképe a hatalmon lévőknek, hogy falun az önkormányzatokat, most is a felelősségre lehetne vonni, hogy a helyi lakosokkal mennyire, semennyire. Itt egy kert nincs megművelve, az egész falu határjába egy gyümölcs van, nincs, egy tűzszöllő nincs, olyan, hogy alma, ribizű, semmi. Itt csak búza, meg tengeri. A kertek olyan állapotban vannak, hogy a tank nem tudna beléjek menni.
8: Világos, Atalka, világos. Nagyon sajnálom mindazt a helyzetet is, amit mondott, így a saját helyzetét, illetve az önkormányzati, meg a falvakkal kapcsolatban is, de ugye ide vonatkozóan is van több ígérete is a kormánynak, amit reméljük, hogy valóra is váltanak. Atalka, köszönöm szépen. Jánossal megyünk tovább. Üdvözlöm, jó napot!
10: Kedves csókolom, János vagyok. Én az első kérdéshez szeretnék annyit hozzátenni, hogy gyakorlatilag nagyon sokan nem ezt a lassú, tökölődős, jogászos dit játszó kormányt vártuk, hanem azt vártuk, hogy igenis a kézzel fogható, tudható dolgokat pontosan föl tudják mérni, és azonnal tudnak intézkedni. Hogy mit értek ez alatt? Például a 3000 milliárdot, amit lenyúlt Orbán és elmeszik. Állítólag abból vették meg a MOL, mit tudom én, hány százalékos részét. Igen, csak annak a nyereségét nem a nyugdíjasok kapták, hanem egészen más valakik, akiről nem se tudjuk, hogy kicsodák. Most akkor a kormány miért nem lépett, miért nem tette rá a nyereségre a kezét, és mondta azt, hogy igenis, ezt a 250 milliárdot betesszük szépen a nyugdíjkasszába, vagy odaosszuk a nyugdíjasok közt, és már is nincsen neki komoly problémái, hogy hát ugye miből finanszírozza azokat az ígéreteit, amit megígért a nyugdíjasok. Szóval az, hogy majd megvárjuk, hogy mire a jogászok tisztelet a kivételnek, nagyon sok bűnöző van a jogászok közt. Ha megvizsgálnánk mindet, hogy melyik, milyen bűncselekmény sorozatba, ebbe, abba, mibe vettek részt. Ha most, amit ez a bizottság szeretne a hölgyel, hogy hát ugye elindítjuk alulról, és akkor szépen főgöngyölítjük, majd valamikor eljutunk a tetejére. Hát miért alul, miért nem felülkezdik? Ez az egyik kérdés, tehát ha nem változtat Magyar Péter ebben az évben ezen a stíluson, ha nem mutat föl eredmény, szerintem a következő választást úgy bukja el, mint a szél.
8: Hát azért már így is vannak eredmények, csak hogyha jól sejtem, akkor ezek nem olyanok, amikre ön gondol.
10: Igen, így van, pontosan ezek az eredmények egyelőre nem mutatnak semmit. Orbán még mindig nincs börtönbe, ezek az eredmények a Matolcsi által kilopott vagyon hozzátartozik az egész. Brancs, a fia és barátai.
8: János, csak amiatt szakítom félbe, van még bármi, amit szeretne mondani, mert akkor reklám után önnel folytatjuk.
10: Van, igen, van.
8: Akkor reklám után önnel folytatjuk. Viszontlátásra addig is.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a belső sávban. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Nem működnek a jelzőlámpák ma 16 óráig a 16. kerületben a Szabadföld út Vidámvásár utca Ostoros út csomópontban, ahol napközben a forgalmat rendőrök irányítják, illetve a Vidámvásár utca Georgina utca kereszteződésben elektromos közműépítés miatt. Lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát a Röppentyi utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
2: És akkor egy utolsó negyedórás blokkra még újra. Itt vagyunk Jánossal a vonalban, üdvözlöm.
3: Tiszteletem, kész csókom.
2: Azt mondta, hogy még sok mondani valója van.
3: Igen, volna még, tehát gyakorlatilag ott hagyjuk abba ennél a Matolcsi féle dolognál, hogy ezeket, de ugyanígy ezt ki lehet mutatni Orbán Viktornál, ki lehet mutatni Lázár Jánosnál, ki lehet mutatni Rogán Antalnál. A Rogán Antal volt feleségeinél, egyébnél a jogtalan hirtelen gazdagodást, hogy milliárdosok lettek egy-két év alatt, ami természetesen nem tiszta pénzből származik. Tehát ezt valahogy gyorsítani kell.
2: Az NVVH, nem tudom, figyelte Unger Annának a nagy interjúját, abban ugye beszélt erről, hogy ők ki fogják vizsgálni az ügyeket, hogy alapvetően az NVVH-nak a feladata lesz a dokumentumoknak az összeállítása, az iratanyagoknak az összeállítása, a részleteknek a felderítése, de hogy ők nem állítanak bíróság elé, hiszen ők az anyagokat küldik át a bíróságnak. Hogyha esetleg mindegyik olyan emberrel kapcsolatban és ügyekkel kapcsolatban, amiket most itt ön említett, ezek meg lesznek, az elégtétel, vagy arra azt lehet mondani, hogy ez már késő, hiszen Unger Anna is azt mondta, hogy évekbe telnek ezek a folyamatok.
3: Hát az késő. Uh-huh. Tehát ez ezzel nem, tehát erre mondtam én azt, hogy eljogászkodják. Hogyha a magyar kormány, most nem Magyar Péter, a magyar kormány bejelenti, hogy a Fidesz által, illetve a rendszerváltás óta elkövetett gazdasági bűncselekmények nem évülnek el, akkor szerintem mindenki türelmesen vár. De ugye, mert ezek a bűncselekmények elkezdődtek már 87-88-ban, amiről ugye mostanában nem beszélünk, csak mindenki a Fideszre van, hogy mondjam, kihegyezve. Majd ilyet kell a magyar kormánynak bemondani, meg kellett volna szüntetni az alaptörvényt azonnal, és az érvényes 49-es alkotmányra épülő törvények alapján kellene eljárni. Sokkal gyorsabb lenne a dolog. Sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban lehetne ezeknek a nyilvánvaló kész tények szerinti ügyeknek a végére járni. Én csak ezzel kapcsolatban ezt szerettem volna mondani, és van egy másik, ami egész nap megyen a hírekbe itt-ott, hogy Németországban különböző robbantások, meg egyebek, meg tűzeset, meg mit tudom én, mi nem történik, amit ugye mindent ráfognak az oroszokra. Én úgy vagyok vele, hogy annak idején volt egy, amikor fölgyújtották a Reichstagot. Soha nem tudták meg, hogy ki volt. Lebombázták Kassát. Soha nem tudták meg, hogy ki volt, hogy belekényszerítsék magyarokat a második világháborúba. Ugyanígy ez az egész egy parasztvakítás, egy szembekötősdi, hogy mindent rá akarnak fogni az oroszokra, minden, hogy bele akarják ugrasztani a NATO-t. Így is benne van, hogy mindent rá akarnak fogni az oroszokra, minden, hogy

0: igazgatója, privát-e vagy nem privát-e, de úgy, hogy nem volt semmi hírverés, úgy utazott Moszkvába tárgyalni, ki tudja, miről tárgyaltak, csak azt az egyet lehetett tudni, hogy elment. Ez nem véletlen, hogy egy ilyen nagyon magas, Amerikában nagyon magas pozícióban lévő ember megy az oroszokhoz tárgyalni, valószínű, hogy hát a Trump elnök jóváhagyásával és hozzájárulásával. Én ennyit szerettem volna csak
1: János,
0: mondani.
1: Köszönjük szépen a gondolatait, további szép napot kívánok. Judittal megyünk tovább, üdvözlöm, jó napot! Semmi baj, akkor a témákat ismertetem még, hiszen most, amíg újra megtaláljuk a betelefonálónkat, vagy visszatér hozzánk, addig van erre időnk. A publikus szerint csökkent a bizalom Magyar Péterben is, még mindig nagyon vezet a Tisza a Fidesz előtt. Matolcsi György azt mondta, hogy áll elébe az összes vizsgálatnak az MNB ügyben, és két lépcsős béremelés jön a szociális szférában. Ennek egyik lépcsője már októberben várható, a második pedig 2027. január 1-től. És hát itt vannak még ugye más aktualitások is, hiszen tegnap a kormányszóvivői tájékoztató nagyon sok bejelentés elhangzott azzal kapcsolatban, hogy mi mindent fognak csinálni, például visszaállítják a kötelező orvosi kamarai tagságot, megszüntetnék a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát, felülvizsgálják a dohánykoncessziók rendszerét, és a befolyó pénzt egészségügyre fordítják, és szigorítanak a tűzifa programon. Nyilván volt még nagyon sok más bejelentés, de Judittól nem veszem el a szót. Üdvözlöm, jó napot!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm én is önt is, és a hallgatókat is.
1: Annyit szeretnék csak Judit mondani, még mielőtt bele kezd, hogy visszahalljuk saját magunkat.
2: Már lehalkítottam.
1: Jó, igen. Köszönjük szépen akkor. Itt vagyok,
2: én
1: figyelek.
2: A nyugdíjas kérdéshez szeretnék hozzászólni.
1: Igen?
2: Ugye most ebben az évben, úgymond hála jó Istennek, nincs infláció, magas infláció. Akkor az azt jelenti, ugye a nyugdíjak az inflációhoz kapcsolódnak, infláció követő magatartás van. Ha nem lesz infláció, akkor nem lesz nyugdíjemelés. Ha nem lesz nyugdíjemelés, akkor miért, milyen alapon emelik a szolgáltatók 8-10-12%-kal a szolgáltatási díjakat, a nyugdíjak megmaradnak lent a csodába, gyakorlatilag egyszerűen nem fogjuk tudni kifizetni, aztán majd jönnek, a házunkat is elveszik, mert ha nem tudjuk fizetni, tartozásunk lesz, akkor ez lesz. Tehát hogy fogják tudni ezt megoldani, vagy gondolnak erre, mert ugye semmit nem akarnak adni a nyugdíjasoknak, akik 2010 után mentek nyugdíjba. Mert az MNB-nek a rendelet, amelyik ugye úgy szólt, hogy a 2010 előtti nyugdíjasok megkapra vonatkozik a valorizációs szorzóknak a felmerése. Ez vonatkozott a 2010-esekre is. Csak a kormány, az Orbán kormány az egyszerűen nem tartotta be. 2021-től pedig már rendes, sokkal magasabb nyugdíjjal, valorizációs szorzókkal mentek el a dolgozók nyugdíjba. Ezt azóta se tették rendbe, és akkor most is ugye nem, mintha sajnálnám tőlük, akinek olyan nagyon kevés nyugdíja volt, és az övékét javították, de a 2010 és 2020 között nyugdíjba mentekkel, és abszolút nem foglalkoznak. Hát akkor mi teljesen le fogunk maradni. Egyszerűen
1: Judit,
2: azt mondják, hogy mire költjük. Hát én is például egyedülálló vagyok. A rákos beteg az még egy pluszban van. De egyedülálló vagyok, tehát nincsen özvegyi nyugdíj, nincsenek gyerekeim, nekem meghaltak a közvetlen családtagjaim, és akkor, tehát én nincs hova forduljak, én ha nem mennék beteg, én még a mai napig is dolgoznék ebben a mai helyzetben, mert úgy látom, hogy ez a korosztály, mi rossz kor születtünk, tehát akik mind a 2010-2020 között mentek el nyugdíjba, azoknak a se a valorizációs szorzat, a saját törvényét nem tartotta be a Fidesz.
1: Judit, felírtam mindent, jegyzeteltem. A következő adásomban, amikor majd én leszek, akkor csináljuk azt, hogy lesz egy külön szegmens arra, amit ma a nyugdíjakkal kapcsolatban megfogalmaztak észrevételek és kérdések, és én addigra jövök a válaszsal.

0: önesetét is kijegyzetelte, minden adatot vagy tudnivalót, amit elmondott, hogy az önhelyzete mitől speciális, úgyhogy meg fogom kérdezni, és akkor összesítve jövök a válaszsal. Jó, utána nézek, mert most így...
1: Megkérdezhetem, hogy körülbelül mikor, hogy akkor a én is
0: jövő héten, az már mindenképpen csak jövő hét, nem, vasárnap is leszek, csak addigra nem biztos, hogy a Karácsony Mihállyal fogok tudni beszélni, de vasárnap is leszek, illetve jövő héten csütörtökön. Szerda
1: jó,
0: vagy
1: csak
0: csütörtök.
1: Azért, hogy akkor én is nézem a műsort, és akkor feltétlen, hogy...
0: Ma péntek van, szerintem
1: szó,
0: a Karácsony
1: Mihály... valorizációszorzók megemelésével. Miért maradt ki ez az időszak?
0: Jó, jó, felírtam ezt is. Szerintem vasárnapra már megkapom a választ. Ha esetleg mégsem, akkor jelzek, de szerintem vasárnapra fogok. Vasárnap délután én vagyok. Judit, nagyon szépen köszönöm. Katalin, önnel megyünk tovább. Üdvözlöm.
2: Üdvözlök, jó napot, már Katalin vagyok. Hát most lehet, hogy nem olyan népszerű leszek, mint a eddigiek, de én nagyon szeretem a műsorukat, mindig ezen lógok. Igen?
0: Semmi, figyelek.
2: Oké. De most már annyira idegesítő ez a türelmetlenség, amit művelnek az emberek. Én is nyugdíjas vagyok, hozzáteszem. Ez a rengeteg nyapogó nyugdíjas. Most azt nem értem, hogy oké, hogy önhöz, vagy ide a forró betelefonált, mit várnak öntől?
0: Információkat talán. Információkat, vagy egyes segítséget. Sokat én se tudok, tehát nekem ebben kimerül.
2: Hát én fognám magam, nekem is kisebb a nyugdíjam, de ha problémám lesz, bemegyek a nyugdíjfolyosítóhoz, ott reklamálok. Na ezzel telik az idő, ez az egyik. És ez a türelmetlenség, ez hogy már magyar pénz. Miért is romlik, mi van kírva?
0: A csökkent a bizalom Magyar Péterben, még mindig nagyon vezet a Tisza.
2: Igen, mert az ilyen emberek miatt csökkent. Azért, mert annyi a türelmetlen ember, hogy már várják azt, hogy már Magyar Péter utal, már Magyar Péter, annyi mindent tesznek, és nem értem, hogy nem értik meg azt, hogy tényleg helyre kell rázni ezt az országot ahhoz, hogy valamire haladjunk.
0: Hát igen, csak ez időigényes.
2: Hát ez az, hát azért most csak például, mindig ezt jelent tavaly is azt, hogy talán a tanárok, egy okos emberek, oké. Már sztrájkkal fenyegetnek, mert ha nem kapják meg ezt és azt a fizetést. Nem azt mondják, hogy várjuk már meg ezt az évvégét, hogy áll fel az államháztartás, stb. Nem értem ezeket a türelmetlen embereket, nem értem.
0: Vannak kétségtelen, hogy van a társadalomnak egy olyan rétege, ezt nem csak én mondom, hanem más is, aki mondja, hogy érezhető egyfajta türelmetlenség, most ezt csak abból szűröm le, amit akik meg hozzám telefonálnak be, hogy mondják, hogy már előrébb kellene járni, hiszen április 12 nem most volt, csak ugye ezek olyan dolgok általában, amikkel kapcsolatban megfogalmazódnak a kritikák, amik jogszabályokhoz kötöttek, tehát ez olyan dolog, hogy nyilván mindenki érti, vagy mindenki tudja, meg mindenkinek van a fejében, vagy sokaknak, hogy ne általánosítsak egy névsor, hogy kiket szeretné bíróság előtt látni. Ez így rendben van, maga az elképzelés, csak hogy ahhoz el is kell jutni. Ennek az eljutása, ez viszont jogszabályokhoz kötött. Ez maga attól még az NVVH, ugye, hogy feláll, ők sem, és ezt Unger Anna is elmondta, hogy nem fognak egy-két hétről a másikra már eredményeket. És valószínű, hogy nagyon sokan ezt várták, hogy 12-én lett egy másik kormány, és akkor legyenek a nagy ügyek, mert ugye ez is volt már, hogy elhangzott, hogy igaz, hogy listát lehet már írni azokról az eredményekről, amiket a Tisza eddig elért, akár Paksal, akár bármilyen kapcsolatban. Csak ezek azoknak az embereknek, akik viszont nagyon nagy eredményeket szeretnének, vagy akár ilyeneket, hogy bíróság előtt látni egyeseket, azoknak azok szemében ezek az eddig elért eredmények, azok viszont eltörpülnek.
2: Én azt hiszem, azok az emberek, főleg aki csőlátású, és a cső végén be van szorulva Orbán Viktor feje, de azok az ilyen türelmetlen emberek, és az előbb is az úr mondja, hogy ha Magyar Péter ezt meg ezt nem teljesíti, akkor megnézheti magát 4 év múlva. Nem értem. Vagy akik arra panaszkodnak, hogy milyen stílus van Magyar Péter, ha fogjon vissza. Nem fogjon vissza. Ezért is szavaztunk rá. Kiállt a platóra, legelőször is ugyanezzel a stílussal viszi végig. Mai napig gúnyolják, csuffolják minden, ami csak létezik ez az ember. Mondjuk én a helyébe már visszadobnám a töröklőt, oldják meg, amit akarnak Magyarországgal. De ennyi türelmetlen ember, imádom a fórumot, imádok mindent, önöket nézem folyamatosan, de idegesítő ez a sok nyugdíjas, hogy ezért nem kapom. Hát menjen be oda, és kérdezze meg, hogy ott mi a helyzet az igazgatóságon. Na mindegy, csak ez most annyira kiborított,
0: hogy nagyon csökken
2: a biza. Hát ezért, mert egymás hergelik a bizalommal.
0: Hát, hogyha fog ez változni, bár azt gondolom, hogy elégedetlenek nyilvánvalóan mindig lesznek, de hát, hogyha valami egyenlőség, vagy egy picit máshogy fog ez alakulni. Katalin, nagyon szépen köszönöm, és vasárnap leszek legközelebb, illetve jövő héten kedden délután, most Szlazsa várja majd önöket ma délután. Addigra igyekszem az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban felzárkózni információkkal is, új információkkal is, legyen szép napjuk, és jó hétvégéjük viszont. Látásra.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Megvitatják a miniszterelnök illetményét. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a vissza módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldal elérhető e-tábor plusz online felületen. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugta adat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegőminőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát. Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, folytatjuk a sorozatot, amelyet évről évre megismétlünk, a Húzós című portréműsor ilyenkor külön kiadással jelentkezik, amikor megtudjuk, hogy kik lesznek az Önök jóvoltából az adott év halhatatlanjai. Idén is kiderült, hogy 2026-ban a halhatatlanok kikkel szaporodnak, gyarapodnak. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon exkluzív névsor minden évben, idén is így van, és most is egy fantasztikus művész van szerencsém megmutatni Önöknek, lássuk.
3: Rózsos István operaénekes. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult, ahol Sipos Jenő tanítványa volt. Pályafutását a debreceni Csokonai Színházban kezdte, majd 1978-ban szerződött a Magyar Állami Operaházhoz, amelynek évtizedeken át meghatározó magánénekese lett. Bár lírai tenorként indult, a hazai operajátszás egyik legkiválóbb karaktertenorjává vált. Kiváló stílusérzékkel formálta meg Mozart operáinak tenor szerepeit. Emlékezetes alakítást nyújtott Wagner operákban, és elkötelezett tolmácsolója volt a modern magyar zeneszerzők operáinak. Liszt Ferenc és Bartók Pásztori díjas kiváló művész, 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Rózsos István, gratulálok, és örülök, hogy itt van, örülök az alkalomnak.
4: Köszönöm szépen.
2: Az, hogy amikor már leteszi az ember a lantot, és utána eltelik majdnem egy évtized, és akkor egyszer jön egy ilyen díj, az szerintem egy nagyon erős visszaigazolása az egész pályafutásnak.
4: Hát maga az, hogy jelöltek, az nagy megtiszteltetés, hogy aztán meg is szavaztak, az meg egy nagy öröm.
2: Hát nyilván, persze. Mondom, hogy hát letette a lantot lassan egy évtizede. Nem hiányzik a színpad?
4: Őszinte legyek, nem.
2: Tessék.
4: Én annyira lámpalázas voltam, és annyira idegesítettek ezek a dolgok. Én állandóan készültem rá, állandóan figyeltem rá. Az egész családom zenész. Úgyhogy gyakorlatilag megnyugodtam. Szívesen nézek, szívesen hallgatok, de hogyha most azt mondjanak, hogy kezdjem újból a dolgot, hát nem tudom.
2: Milyen érdekes, az ember azt gondolna, hogyha valaki bizonyos készségeknek a birtokában van, és azt ki tudja fejteni, tehát mint egy operaénekes, hogy jön az a hang, tehát ott van, jön a siker. Akkor egy idő után ez a lámpaláz, ez elmúlik.
4: Nem.
2: Hogy ebben több az öröm, mint a küszködés.
4: Nálam ez nem múlt el. Én nagyon-nagyon lámpalázas voltam, de érdekes módon darab közben megnyugodtam. Tehát elindult a darab, lámpalás, stb., de ugyanakkor eltelt egy idő, és abszolút megnyugodtam, és teljesen világosan gondolkodtam, tudtam, hogy mit csinálok, és élveztem.
2: Na hát akkor azért megvolt az élvezeti érték is a
4: végén. Igen, ez így van. Ez
2: de
4: így van.
2: Ezt akkor úgy képzeljem, hogy reggel azzal kelt, hogy úristen, megint, este megint előadás.
4: Nem, nem. Reggel úgy kezdtem, hogy elővettem az anyagot, amit este énekelni kell, és átnéztem.
2: Akkor is, hogyha ez már az 50. volt belőle?
4: Akkor is. Most gondolja végig, hogy mit tudom, egy Siegfried Miméjét, ami egy borzasztó nagy szerep.
2: Az a híres ellen. Szerepe volt egyébként.
4: Hála Istennek, igen. Hogy az állandóan ismételni kellett. Tudnom kellett, hogy hogy jön, mint jön, nehogy véletlen eltévesszem, és minden alkalommal történt valami. Hát ezek óhatatlan dolog, hogy a színpadon mindig történik valami.
2: Azt könnyen ellensúlyozta, hogyha a partnerével történt valami, vagy valahogy nem úgy volt, mint ahogy az megszokott volt? Arra jól tudott reagálni?
4: Hogy milyenek ezek a dolgok, mesélek egy példát rá. Amikor bekerültem az operaházba még mint zeneakadémista, és énekeltem Rigoletto Borzát. Ugye az úgy kezdődik, hogy a Borza beszélget a Mandoé herceggel. És jött egy francia tenorista, és bementem a színpadra, és nem jött be. És Varga Pali bácsi dirigált, és fölintett, én meg elkezdtem, mert tudtam mind a két szerepet, és elkezdtem a herceget magyarul, hogy egyszerű lányka, de kellemes, bájos, stb., és válaszoltam rá. És megint, és elmondtam az egész duettet, lejöttem a lépcsőn, Varga Pali bácsi csókokat dobált nekem föl a színpadra, és a francia tenor rájött, hogy benn kéne lenni, és mint az őrült berohant a színpadra, mert már ott voltam, hogy most el kell énekelnem a Kesszű áriát, és végre ő énekelte, és nem nekem kellett.
2: Az akkor izgalmas kihívás lett volna.
4: Hát meg kell mondanom, hogy...
2: Egy zeneakadémistának.
4: Így van.
2: Szép beugrás.
4: Így van.
2: Viszont nagyon erősen kezdődött a pályafutását, ott sorra jöttek zeneakadémista korában a szerepek. Tehát elég gyorsan megragadták az üstökét.
4: Az igazság a következő, hogy történt, hogy nem, mikor bekerültem a zeneakadémiára, ugye akkor még 7 év volt a zeneakadémia, hogy egyszer csak fölhívtak, hogy a Nemzeti Színházban megy egy Dundó Márolya című darab, és hogy szeretnék, hogy abba közreműködjek, mint énekes szólista. Megtörtént a dolog, Agárdi Gábor volt a gazdám, eszméletlen jó tanulság volt részemre, mert én minden próbára bejártam. Néztem, hogy ezek a jó művészek, a Majortól kezdve, mindenki ott volt a Nemzetibe, egy Bolyán Stupica nevű rendező rendezte, és néztem, hogy hogyan lehet kifejezni magamat a színpadon mozdulatokkal. Mit csinálnak előadásra ezek a művészek? Nagyon-nagyon sokat tanultam, és rögtön következett erre rá a József Attila Színházba a Wolfone című darab, ahol szintén egy énekes kellett, és tényleg azt kell mondanom, hogy a pályámon nagyon-nagyon sokat segített.
2: Úgy is tartják számon egyébként, hogyha az ember utána olvas, hogy milyen kritikák jelentek meg például, hogy a kevés egyike volt, aki színészként volt jelen az opera színpadon. Ugye Hajdanában elég volt nagyot énekelni, és akkor mindenki azt mondta, hogy wow, és akkor bejött valaki, aki el is tudta játszani.
4: Hát mikor bekerültem a Zeneakadémiára, az énektanárom Olga néni, Réfhegyi mama, azt mondta, hogy fiam, magának nagyon jó a szövegmondása, nagyon jó a színészi hozzáállása, maga karakterművész lesz. Na most ettől kezdve engem nem idegesített, hogy főszerepet kapok, vagy kis szerepet.
2: Igen, ez egyébként fontos itt, és akkor itt álljunk is meg egy kicsikét, mert ugye mondtuk itt az elején, a névjegyben is benne volt, hogy karaktertenor, ami egy külön műfaj tulajdonképpen, mert nem ő énekli a nagyokat. Igen. Nem róla szólnak a darabok. Viszont valakinek meg kell csinálni a környezetet, hogy a nagyot le lehessen énekelni. Tehát egyedül ez nem megy ebben a műfajban. Ebbe tényleg könnyű beletörődni?
4: Jó a kérdés. Én az elejétől fogva nem idegesített, hogy milyen szerepet kaptam. Megcsináltam mindent. Hát minden, előbb, ahogy említette, hogy a zeneakadémista voltam, és már túl voltam 7 premiéren, mire lediplomáztam.
2: Ennek nyilván oka volt azért.
4: Igen, nézze, akkoriban egy nagyon fontos dolog volt. A énektanszak vezetője volt Lukács Miklós, az opera igazgatója. Az operatanszak vezetője gyakorlatilag színpadi tanára, Mikó András volt a főrendező. Dénes Erzsébet volt a korrepetitor. Piszokul ismertek minket. Mivel, hogy én egy évfolyam voltam, mert tényleg a két kollégám, akivel együtt vettem, elhagyták az országot, összeházasodtak, és kint élték le az életüket. Én egyedül maradtam, mint operatanszakos abban az évfolyamban, és a színháznak szükség volt tenoristára, így mindenféle kis szerepet kaptam, és nagyon élveztem.
2: Nem is vették fel előszörre, ha jól emlékszem a történetre, hanem még szakmát is tanult, hogy,
4: ja, a Zeneakadémiára?
2: Hogy valami legyen, hogyha ez nem sikerül.
4: A Zeneakadémiára, amikor először is a gimnázium. Hát én az István gimnáziumba jártam, és úgy lettem végeredménybe énekes, hogy az énektanárom Záborszky tanárul messze menően javasolta, hogy menjek énekesnek. Na most én nem tanultam tanultam mindenfélét, de mire oda kerültem, hogy Zeneakadémiára jelentkeztem, nem voltam igazán felkészülve. Tanultam, de mint kiderült, nem eleget. És akkor bekerültem a Kertész utcai iskolába, hogy ott a végzős operaénekesek tanítottak. Ott tanultam egy éves, csak utána vettek föl.
2: Egy olyan előkészítőszerű volt ez.
4: Így van. És ezen kívül, ami nagyon fontos volt, hogy én akkor elmentem dolgozni egy évet, sőt már a gimnáziumban az egész osztályunk vegyészlaboráns lett. Jártunk a Műszaki Egyetemre, az volt az egyik, és aztán híradás technikai árukiadó szakmát csináltam egy évig. Ezért a katonaságnál, amikor felvételiztettek, és be volt írva, hogy híradás technikai, tehát beosztottak híradósnak.
2: Ennyit értettek belőle, persze.
4: Így van, de hát én fogalmam nem volt az egészről, csak azt tudtam, hogy a 8 ómos ellenállást honnan kell levenni, odaadni. Úgyhogy, és akkor gyakorlatilag ez letelt, bár a színművészetére is felvételiztem. Muszáj volt felvételizni, mert a magyar tanárom, Takács tanáról közölte, ha nem megyek el a színművészetire felvételizni, megbuktat az érettségén.
2: Mit láttak? Azt látták, hogy ez a fiatal ember, ez szeret szerepelni, vagy azt látták, hogy tehetséges színész? Mit tudom én, iskolai
4: szavalóversenyen vettem részt. Szólókat énekeltem a kórussal, és ráadásul csináltunk, akkor még a Cázár András utcában volt a postás székház, ott csináltunk egy színdarabot, amiben játszottam, és ennek következtében közölte a tanárom, hogy menjek el, elmentem felvételizni, és akkor azt mondta Gosztonyi tanárról, aki felvételiztetett, hogy mondja, fiam, énekelni is kellett. Azt mondja, miért nem megy a Zeneakadémiára? Mondom, én oda megyek, csak azért kellett eljönnöm, hogy nehogy megmutassanak az érettségén.
2: Na jó, hát így viszont nem lehet bekerülni a színműre.
4: Hát ez így van.
2: Viszont azért ennek lett haszna. Ezek a karakterszerepek, amiket emlegetünk, ezek többek közt arról is szólnak, hogy nem elég nagyot énekelni, ott valami ennek kell lenni.
4: Ez így van, ez így van. Nézze,
2: és egy csomó ilyen negatív szereplőt öltött magára, ami azért is fura, mert hát egyáltalán nem tűnik egy ilyen bosszúálló, kemény típusnak.
4: Ez azért érdekes, amit mond, mert a krakói színházzal énekeltem Németországban Bajadzokba Kániót. És a német baritonista, akivel énekeltem, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy te István, nagyszerűen csinálod a szerepet, de nem vagy eléggé gonosz. Túl joviális vagy. Igaza volt. Ilyen a gonosz szerepek nem igazán, hogy bár volt egy jó pár, ami nem volt igazán jó indulatú szerep, és megcsináltam, de imádtam játszani.
2: Azt szokták mondani a színészek is, hogy a nagyon gonoszat jó játszani, mert hát az olyan nagyon valamilyen.
4: Az igazság az, hogy ugye különböző színházakban én játszottam. Nagyon sokat énekeltem az Operett Színházba, a Madách Színházba és az Operába is. Erről van nekem egy szerep statisztikám.
2: Na, ezt akartam kérdezni, mert behozta, én nem kértem, hogy hozzon egy füzetet, de jött egy ilyennel. Úgyhogy ez mi?
4: Ebben 1967 óta benne van, minden darab, amiben benne voltam, és hogy hány előadást énekeltem. De olyanok vannak, hogy például összesen énekeltem Denevért durván 450 előadást. De ez 4 szerep. Mert voltam Alfred, voltam Eisenstein, voltam Blind, és játszottam Frost. Akkor...
2: Mondjuk a Frost játszani az egyúttal egy nagyon vicces szerepként.
4: Imádtam.
2: Az egy jutalomjáték, nem?
4: Így van. Szinetár rendezte akkor a Denevért. Én nagyon-nagyon élveztem, nagyon-nagyon tényleg. Közel álltak hozzám ezek a szerepek. De például a Madách Színházban több darabban voltam. A Olivér című darabban voltam, mint fogházigazgató. Már a gyerek árvaháznak az igazgatója, igen. És bekerültem a Fantomba. A Fantomba a Piancsit énekeltem, a tenoristát 390 valahányszor.
2: Van abban még élvezet, amikor az ember 300 valahanyatszor énekel egy darabot?
4: Szerintem igen, mert minden alkalommal más történik. Valami változás van. Valaki nem jön be, valaki kimegy, valaki nem azt énekli szövegbe, nekem nem jut eszembe a szöveg.
2: Szóval mindig olyan, akkor mi van?
4: Hogy mondjam, a szöveg, valamit mindig énekelek. Tehát olyan nincsen, hogy ne folytassam. Legfeljebb nem értik a szöveget a közönség. Bár én rólam azt írták, remélem, hogy így is van, hogy minden szavamat értették mindig. És ennek nagyon örültem.
2: Hát kivéve, ha nem volt meg a szöveg.
4: Hát igen.
2: Mert akkor jött a haladja.
4: De volt olyan, nagyon sok beugrásom volt. De olyan, hogy mondok egy példát. 11 órakor fölhívott Lukács Miklós igazgató úr, hogy Pista, baj van este a szöktetéssel, mindenki beteg, be kéne ugrani. Maga ugye tanulta a főiskolán a szerepet, mondom, igen. De van egy rossz szokásom, mindig megkérdezem, hogy ki a partner. És akkor mondta, hogy Barta Alfonz, mondom, tessék már, igazgató úr, hát Barta Alfonz a Belmontét énekli. Azt mondja, igen, hát akkor miről van szó? Azt mondja, a Pedriót kérne, de a Pedriót nem tudom, csak az áriáját. Azt mondja, most mi legyen? És akkor Dénes Erzsévettel délelőtt 11-től este 5-ig megtanultam a Pedriót. És este elénekeltem.
2: Ilyenkor mennyire van készen az ember? Azt feltételezzük, hogy hát... Egy szerepet megtanulni, az azt is jelenti, hogy A-tól Z-ig az enyém az anyag. Tehát, hogy azt a dalt, meg azt a következőt, a zenét, ami az átkötő zene, meg mindent tud az ember, miközben így nem.
4: Jó, a szerepet nem tudtam, de a darabot piszokul ismertem. Tehát a darabnak az ismerete, az mindig hozza magával a karaktert is. Hát, hogy mondjam, Ami az érdekessége ennek, akkor Lukács Miklós bejött utána az öltözőbe, gratulált, bár azt mondta, hogy ugye az volt, Makai Péter rendezte a darabot, minden alkalommal odajött hozzám a színpad szélén a szöveggel, elolvastam, itt mész be, ott jössz ki. És ez végigment a darabon, megtörtént, nagy siker volt, feleségem akkor még az Erkel Színházban volt a zenekarban egy korai előadáson, még bejött a végére a darabnak, mert a második áriát, a szöveget nem tanultam meg, hanem leültem a súgójuk elé, és Mihalkovics Tivadár, az akkori súgó, fölsúgta nekem a szöveget, és elénekeltem.
2: Mert a dallam megvolt, csak
4: hát
2: a szöveg.
4: Hát hogyne?
2: És a Lukács... De azért most próbálom elképzelni, tehát mond prózában, mond, súgta föl?
4: Persze.
2: Vagy elén? Hát nem tudja hát elénekelni, mert szól a zene.
4: Mondta neki.
2: Itt ezt rá kell ültetni azonnal a zenére. Azért az egy különleges képesség.
4: Hát nézze, nem akarom magamat dicsérni, örülök, hogy sikerült. És így volt. Mondom, utána, amíg azért azt mondta Lukács Miklós, hogy kap egy jutalmat. Na abból a jutalomból vettünk ki egy gyűrűt.
2: Hány éve volt?
4: 52 éve. Gratulál. 53 éve volt pontosan.
2: És együtt vannak.
4: Azóta, igen.
2: Az szép dolog. Zenész a felesége is.
4: Tessék?
2: Zenész a felesége
4: abba a tanszakot végzett.
2: Mennyire segít ez egy operaénekesnek, hogy van egy zenész otthon?
4: Nagyon. Nagyon, gondolja végig. Nekem három fontos dolog volt az életemben. A család, a szakmám, és a barátaim. Na most a feleségem, aki egy nagyszerű oboista volt, sokat játszott a Liszt Ferenc kamarazenekarba, stb. Ő ott hagyta a pályát, a MÁV zenekarnak volt első oboistája, hogy kiköltözünk Szentendrére, mert ő oboázott, én énekeltem, a lányom csellózik, a fiam brácsás, hát egyszerűen gyakoroltunk. Hát egyszerűen nem lehetett megmaradni a pesti lakásban. Úgyhogy kiköltöztünk Szentendrére, feleségem abba hagyta a zenekart, és ő a Szentendrei Zeneiskolának lett a tanára. És így a gyerekeim is mindegy, mondom, mindenki zenész lett.
2: Zenéltek együtt úgy otthon, hogy például tanult szerepet, és segítettek ebben?
4: Hogy
2: alátegyék a zenét?
4: Vélemény.
2: Ajaj, kritikus volt otthon bőven.
4: Így van, de minden segítséget megkaptam tőlük. Szóval tényleg egy szót nem szólhatok, és azt kell mondanom, hogy aztán a fiam, a lányom férjhez ment, az ő férje az egyetlen normális a családban, mert úgy szoktam mondani, ő a Tudományos Akadémia kutató matematikusa.
2: Van rendes szakmája.
4: Így van, a többiek mind zenészek.
2: Hát az nem jó?
4: Nagyon jó. Hát a menyem is zongorista, itt tanult a Zeneakadémián, ő japán, és a fiammal összeházasodtak, hát sajnos Japánban élnek, három unokámmal.
2: Japánban. Milyen ott gyakran látja őket?
4: Az igazság az, hogy naponta. Amióta Teams van, illetve Skype volt előtte, minden nap jelentkeznek. És minden gyerek beszél tökéletesen magyarul. Ez nagyon fontos.
2: Nem vesztette el őket. Viszont ön meg úgy lett valahogy a nyilván tartva, hogy volt lehetősége külföldre szerződni, volt lehetősége külföldön élni, de nem ment el. Miközben az operaénekesek nagy része erre a lehetőségre vár egy életen át.
4: Az igazság a következő, hogy 82-ben a következő évadra nem kaptam új szerepet. Na most nekem az a véleménye, hogy egy énekes akkor lesz igazán, akkor fejlődik, ha új szerepet kap, megtanulja, stb. És akkor bementem Mihály Andráshoz, és ő volt az igazgató, és azt mondtam, hogy András, ne haragudjál, hagyj próbáljam magamat meg kint. Azt mondja, jó, és akkor írtam egy pár színháznak kint külföldre, megkaptam a válaszokat, beültem a Trabantomba, próbát énekeltem, három helyre kaptam ajánlatot, két színházba szerepre, és egy színház egy két éves szerződést. És akkor beszéltem az igazgatómmal, hogy megkötöm kint a szerződést úgy, hogy prioritás budapesti. Tehát megkapom a budapesti előadásokat, és ehhez Osnabrückben voltam, hogy Osnabrück alkalmazkodik. És hogy kimentem Osnabrückbe, természetesen ott a karigazgató volt magyar, a felesége magyar, a súgónő volt magyar, a férje erdélyi fiú volt, mindegy, a kórusban volt két magyar, a sminkes volt magyar, mindenféle magyarok voltak.
2: Ők emigránsok voltak, ahogy akkor mondták, diszidensek, ugye?
4: Ne, igen, azok ott élt. Volt, aki szerződésben volt, volt, aki diszidált, nem tudom. A lényeg az volt, hogy én két évre kiszerződtem, és akkor a két év után közölte velem az intendáns, hogy mondjak föl Pesten, és leszerződtetnek, azt mondtam, azt nem.
2: Miért nem?
4: Nem, én itt, ne haragudjon, én itt szeretek élni. Ez nekem ez volt minden. Hát olyanok, tényleg azt kell mondanom, hogy Mihály András utánam szólt, ahogy kimentem a szerződésbe, hogy mégis mesterdalok van a következő év, és te vagy egyedül Dávid. Hát mondtam, semmi baj, egyezetek meg Osnabrückkel. Úgyhogy megegyeztek, hazajöttem Dávidot énekelni. Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások. 8 indonéziai repülőtér működését bénította meg egy vulkánkitörés. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Knára. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indult. A képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. A most kezdődő és december 15-éig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyoztam, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros két légikikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatoa vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felőli oldalán 15 ezer méteres magasságot ért el, csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek vagy irányítottak át más repülőterekre. A törlések csaknem 270 ezer utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhú hullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át. Ma még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Előbb mondott egy fél mondatot, hogy írt levelet különböző színházaknak. Nem volt senki, aki, ez egy más korszak volt, én tudom, aki menedzsere lett volna? Aki intézte volna az ügyeit?
3: Nem tudom, én elég önálló voltam. Volt menedzser, akivel dolgoztam, Fajroni névvel, vagy egyáltalán jártam ki énekelni. Hát, sőt, Franciaországban fekete lemezt csináltak vele, amit a fiam megvásárolt Svájcba, és elhozott. Hát nem tudtam róla. Hári János, ma is megy a dolog. Hárman voltunk benne magyarok. Egyikünk se tudott róla.
2: A szép. Fiankor benyújtja a számlát utólag?
3: Nem. Nem lehetett akkoriban, még ez nagyon régen volt, a 80-as években.
2: Másik világ volt, tehát nyilvánvaló. Azt, hogy akkoriban sorra jöttek a kortárs magyar operák. Ez egy támogatott dolog is volt. Tehát lehetőséget kaptak a magyar zeneszerzők, hogy korszerű kortárs operákat vigyenek színpadra. De a közönség nagyon furán állt hozzá. Én emlékszem Durkó Zsolt darabokra, meg Szokolaira is. Hát volt egy nagyon szűk réteg, amelyik elfogadta, és az összes többiek meg így tolták el maguktól. Azt művészként milyen volt megélni? Mert a munka ugyanúgy benne van.
3: Én soha nem vitatkoztam erről gyakorlatilag. Énekeltem Petrovicstól Szokolaira, Gránkig, mindegyiket. Nekem nem volt velük bajom, mert egy szerep volt, egy figura, akit alakítani kellett, meg kellett tanulni, jól kellett énekelni. Nem zavart a dolog.
2: De azt ilyenkor tudják előre, hogy ebből nem fogunk sokat játszani.
3: Nézd, nem akarok itt emlegetni, de volt olyan opera, ami egy előadás volt.
2: Mondjuk egy előadás alatt megbukni, az parádé.
3: De nem akarok itt emlegetni, de volt olyan opera, ami egy előadás volt.

0: nagyon fontos volt, és nagyon fontos volt nekem technikai szempontból, mert tanultam rajta. Tehát azt is el kellett tudni, elő kellett tudni adni, el kellett tudni jól énekelni, akármilyen kacifántos volt a dallam, vagy akármilyen kacifántos volt a szöveg. Sokat segített nekem a pályán.
1: Érdekes. Azon gondolkozom, hogy az milyen fura lehetett, hogy hirtelen ott van egy húsvérszerző. Ugye Wagner, Mozart meg a többiek nem szólnak semmiért semmit már. Mégis úgy lehet rendezni, és úgy lehet énekelni őket, ahogy az adott pillanatban akarja az ember. Na de hát, amikor ott ül a Szokolai, ő fog szólni, ha nem tetszik neki valami.
0: Nem tudom, nekem soha nem volt velük vitám.
1: Én ezt értem, csak hát ez egy fura lehetett, hogy hát itt a húsvér szerző.
0: Hát nagyon érdekes, hogy ott ül a szerző. Hát nézze, az is érdekes volt, amikor Mesterdalnokot énekeltem Pesten, és a Wagner eljött megnézni a darabot.
1: Már leszármazott.
0: Igen, persze. Ezek, nem tudom, én mindig borzasztan élveztem. Most lehet, hogy nekem jó a természetem. Soha nem voltam igazán rossz kedvű.
1: Volt olyan művésztársa, aki a pályája kezdetén nagy hatással volt, vagy mondott valami olyat, ami elkísérte? Emlékszik valami erre?
0: Palcsó. Palcsó Sándor együtt énekeltünk szerepeket. Bekerültem a Porgy és Bezbe. Eredetileg az volt az elképzelése a színháznak, hogy a Sporting Life-ot a Palcsó énekli, és egy balettáncos. Elkezdődtek a próbák, minden, és egyszer csak behívatott Mikó András, meg Bolberic Tamás, a darab karmester és rendezője, hogy Pista baj van, mert a balettos barátunk nem igazán tudja elénekelni az áriákat. Be kéne szállni a darabba. Mondom, jó, rendben van, mikor? Azt mondja, holnap első felvonás. Ja. Úgyhogy egész este tanultam, másnap már próbáltam a színpadon, és Palcsos Anyi azt mondta nekem, azt mondja, hidd el nekem, énekeld el azokat a szerepeket, amiket én csináltam, mint karaktertenor, nem lesz ellenfeled Magyarországon.
1: És bejött.
0: Így volt. Így volt. Nézze, gyakorlatilag karakterszerepet nem szívesen énekelnek az énekesek.
1: Hát ezzel kezdtük tulajdonképpen a beszélgetést. És mindenki a nagy áriát szeretné elénekelni.
0: Így van. De azért nem mindegy, amikor az ember kimegy egy mime végén a színpadra, és kiabál a közönség. Ezek borzasztó jó érzések.
1: Az volt a kedvenc szerepe? Ugye ez másodszor kerül elő, tudom, hogy óriási siker volt, de az nem mindig ugyanaz, mint amit a legjobban szeret az ember.
0: Gyakorlatilag nagyon szerettem a Heródest, a Szaloméba, a Mímét, a Sporting Life-ot. De ezen kívül olyan dolgok, hogy énekeltem, hogy mondjam, először Hírnököt énekeltem, aztán énekeltem Németországban Radamest. Énekeltem Beppót, aztán énekeltem Kániót. Énekeltem Jacquinot, és énekeltem Florestant. Tehát én énekeltem az összes nagy szerepet is. Tehát minden. Rinuccio-tól kezdve Hunyadi Lászlóig. Hát mondom, azért kezdtem hozni, mert már nem emlékszem, hogy mennyi mindent énekeltem.
1: Az a közvélekedés, ugye most itt Wagnereket is sorolt, mime is az, hogy Wagnert énekelni sokkal nehezebb, mint mondjuk Mozartot. Mert Mozart az elandalít inkább minket, Wagner meg nekünk befogadónak is feladat. De tényleg nehezebb énekelni is?
0: Nehezebb. Először is jóval nagyobb mennyiség. Tehát olyan hosszúak a szerepek, hogy az ember bemegy a színpadra, és 2,5 órát nem jön ki.
1: Sose lesz vége, igen.
0: Na most a másik pedig az, hogy rettentően fontos volt nekem régen az, hogy mindent magyarul énekeltünk. Na most ezeknek a karakterszerepeknek nagyon lényegese az, hogy értse a közönség, és akkor értse, amikor énekelem. Mert ha ugye azóta minden eredeti nyelven megy, általában ugye sokat énekeltem olaszul, németül, de a közönség, aki nem érti a nyelvet, és olvassa a feliratozást, nem mindig akkor olvassa a feliratozást, mint amikor történik a dolog.
1: Elveszítjük az embert a színpadon.
0: Már rég meghalt az illető, és még mindig olvassa.

0: a szöveget.
1: Jó, hát, mondjuk ez az operáknál nem szokatlan, mert rég meghalt, és még mindig énekel, olyan is van.
0: Így van, így van, így van. Az igazság az, hogy Wagner nagyobb mennyiség, súlyosabb, más dolgokat követel, mint egy Mozart. Nem csak azért, hogy Mozart könnyebb, jóval emészthetőbb.
1: Igen, hát persze elandani, erre mondtam az
0: igen, előtt.
1: Tehát hátra lehet dőlni a székben, és de szép.
0: Ez így van.
1: Wagner
0: így
1: többet van. Követel. Külföldön, mondja németül, olaszul, ezeket meg kellett tanulni, ezeket a nyelveket, ahhoz, hogy ott az ember kommunikálni tudjon. De tényleg úgy indult neki az útnak, hogy ezeket a nyelveket tudta folyékonyan? Tehát...
0: Nem. Én végeredményben Zeneakadémián olaszul és németül tanultunk, illetve hát oroszul, de a német nyelvet, mikor először az első német nyelvű igazi szövegem, az a Hegyek alján volt, Tiefland Dalbernek a főszerepe, a Pedro, és kimentem Németországba, megtanultam a szerepet, sokat tanultam német szöveget, és a büfébe beszélgettünk. 18 szólista volt Osnabrückben, de olyan volt lengyel, amerikai, francia, stb. Nagyon jól mulattak rajtam, mert én olyan kifejezéseket használtam a német nyelvbe, amit értettek, de 40 éve nem használták, mert a Dalbertben benne volt, ott tanultam meg.
1: Ez vicces.
0: Úgyhogy írtó érdekes volt.
1: Ez vicces. Hát az opera szövegből, a librettóból megtanulni egy nyelvet, az nyilván egy másik dolog.
0: Így van.
1: Mint a valódi kommunikáció. Az, hogy volt hova hazajönni, hogy itt volt a család, hogy úgy ment ki Németországba, hogy tudta, hogy van hova hazajönni, az nyilván egy fontos kapocs volt, ugye beszéltünk róla, hogy miért nem vállalta azt, hogy külföldön él adott esetben. De közben a pályájához hozzátett az, hogy járta a világot? Mert hát azért nem csak Osnabrückben volt, hanem egy csomó helyen még.
0: Igen, igen. Hát sok mindent, ott megnéztem előadásokat, ottani rendezőkkel dolgoztam, ottani kollégákkal dolgoztam.
1: Volt nagy különbség? Vagy úgy jött haza,
0: sok
1: hogy...
0: Sok mindenben volt. Hát gondolja, hogy úgy énekeltük Hárit, hogy a Depardieu volt benne. Hát szóval az egy olyan...
1: Ráadásul az a fénykora volt a Depardieu.
0: Hát hogyne, akkor persze. Hát szóval olyanokkal találkoztam, akik hát, de mondok olyanokat például, hogy énekeltem Grigorit a Boris Godunovba, és volt olyan év itthon, hogy a három vendég volt a Talvera, a Nyesterenko és a Salminen. Hát ezek mellettük énekelni, nézni a munkájukat, hogyan artikulálnak, hogyan csinálják. Ez az egy borzasztó tanulság volt, és Németországban ugyanez volt a helyzet, mikor kint voltam, mert utána engem szerződtettek egy Haydn darabra Düsseldorfba. És ott is a figyelni a kollégákat. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, és nem volt szégyen, hogy néha arra figyeltem, hogy ő hogy csinálja.
1: A világsztár az tényleg az? Tehát nincsenek véletlenek?
0: Kétfajta dolog van. Az egyik az, hogy van egy hanganyag, van egy gyönyörű hanganyag, ami eleve az énekeseknek egy részét azért teszi híresé, mert odaáll és elénekel egy áriát gyönyörűen. Azt csinál, amit akar, nem is figyel rá a közönség, csak gyönyörű szép a hang. Most ugyanez egy karaktertenőnál, ez nem jön össze. El kell játszani a szerepet. Oda kell figyelni az embereknek, és a világsztárok nagyon sokat, hogy mondjam, segítenek a másiknak. Én nagyon sokkal énekeltem, itt volt a Riederbusch, én voltam a Dávid mellette. Hát óriási élmény volt, hogy ő hogyan forgatja ki a darabot, és forgatja meg a darabot. Ezek óriási egyéniségek, nem szabad szégyelni tőlük, ellesni dolgokat.
1: Szokott még énekelni, csak úgy keftelésből magának otthon?
0: Nézze, én kimentem, a fiam fölhívott telefon, akkor még Kanadában volt, hogy ott is le kell diplomáznia, és hogy a diplomáján énekelnie-e, talált egy zongora brácsa tenor darabot. Mondtam, jó. Kimentem. sajnos az első nap elestem, volt egy balesetem, és tolószékbe énekeltem a diplomáján. Jaj. És akkor azt mondtam, hogy a jó Isten rám nézett. Azt mondta, hagyjam abba. Ha hazajöttem, megoperáltak rögtön, teljesen rendben, abszolút, azóta sincs semmi bajom. És lemondtam az operát, akkor még ment a Leander és Lenszirom című darab, Tallér Zsófizekény darabja, lemondtam a Madách Színházba a Fantomot, még fölhívtak, hogy jöjjek, mondtam.
1: Ennyi volt.
0: Nem. És még mindig az a jó, hogy én mondtam azt, hogy nem, abba hagyom, mint hogy a közönség mondja azt, hogy abba kéne már hagynia.
1: Most volt a születésnapja, ugye amikor ez a felvétel készül, akkor mi július közepén vagyunk, úgyhogy most ünnepelte a 82-et, mondja, hogy most volt a házassági évfordulójuk, az 52-dik, most volt a lányának a születésnapja, úgyhogy csupa-csupa ünnep. És hát ez a díj, ez a halhatatlanság, ez is ide tartozik.
0: Nézze az, hogy halhatatlan, ez borzasztó megtiszteltetés. Nem képzelje el, hogy ezt a szakmai aktív koromban mondták volna azt, hogy halhatatlan.
1: Nem tudom, kell hozzá, hogy az ember még énekeljen?
0: Nem.
1: Ugye nem? Ez nem erről szól. Ahogy kezdtük, hogy ez visszamenőleg is érvényesít
0: így
1: mindent.
0: Van. Így
1: mondja
0: van.
1: A barátokat, azok szakmai barátok?
0: Vannak szakmai barátaim is. És vannak gimnáziumi barátaim. Tehát összejárunk a gimnáziumi osztálytársaimmal, minden évben tartjuk az érettségi találkozót.
1: Azok az örök barátságok.
0: Így van.
1: Valahogy ez így van.
0: Így van. A színházból nagyon lényegében nagyon sok emberrel vagyok jó kapcsolatban.
1: No most, van itt még egy szék, tartozik hozzá egy meglepetés vendég, és remélem, hogy egy olyan vendég, akinek ugyanúgy fog örülni, mint ahogy ő örült annak, hogy hozhatja a díjat, mert nála van a halhatatlanok díja, ami önt illeti meg. Zempléni Mária, aki szintén halhatatlan.
2: Szia, Mária, drága. Nagyon öröm, nagy örömmel adom ezt neked át.
0: Nagyon szépen köszönöm. Hát az egyik legnagyobb sikerem volt vele.
1: Foglaljon helyet.
2: Hát...
1: Mária, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: Örülök, hogy itt van.
0: Édes Istenem.
2: Hát másfél éve nem láttalak körülbelül.
0: Hát régen.
1: De nem változott,
2: nem,
1: ugye?
2: Nem.
1: Na, jól van. Mi volt az a nagy siker, a közös nagy siker?
0: Szalome.
2: Ő volt Heródes, az a Heródesem.
0: Így van. Igen. A Szalomém.
2: Igen. De az első, amikor végeztem a zeneművészén, az első lénye fellépésem, mint operaénekesnő, Fertődön, a Haydn lefedelt a premiát. Abba is a párom
0: voltunk, igen, lemezfelvétel.
2: Igaz, hogy a darab folyamán aztán átpártoltál Pászti Julikához, a mesébe.
1: Mert a mesébe. Van abban valami, hogy kialakulnak az opera színpadon a nagypárosok? Tehát akikben egy idő után elkezdenek gondolkozni a rendezők, hogy így osztják már a szerepet, vagy egyszerűen a hangi adottság adja.
2: Időlegesek, hát meg gondolom,
0: meg hogy... hónapokig próbál az ember együtt, összeszokik, aztán jön egy másik, és már visszavágy, hogy jaj, azzal mennyivel jobb volt. Ezek ilyen dolgok. Minden esetre a Marival azt kell mondanom, hogy óriási sikerünk volt a Szalomében.
2: Hát és szóval ez,
0: ha el kell olvasni a kritikát, az... Egekig magasztalt minket, tényleg.
1: Mondjuk és akkor még volt kritika?
0: Igen.
1: Az egy fontos dolog. Beszéltünk mi erről, de akkor, igen. Mert hogy István nyilván egy kicsikét ezt elkente, de szerintem az, hogy valaki karakter tenor, az alázatot követel ettől a pályától. Tehát ott tudnom kell a helyemet a darabban.
2: Én szerintem minden szerepnél tudni kell az embernek a helyét. Hát egy, hát kettő, a Pista nem csak karakterszerepeket énekelt, mert például, amikor a Bajadzót, én beálltam, illetve volt egy új beállás, együtt voltunk, ő volt Kánió. És egy csomó olyan szerep volt, hát Don Carlost is énekelt.
0: Hogyne.
2: Nekem az első emlékem most, hogy próbáltam visszaemlékezni, mi is az első emlékem a Pistáról, mikor én bekerültem a zeneművészetire, akkor megnéztük a Nagyok opera vizsgáját, és te akkor a kis terembe Don Carlost énekeltél, és ez van meg. Már nem emlékszem kivel, de valakivel. Fél évi vizsgáról.
0: Szerintem a Ötvös Csabával.
2: Ja, Csaba, igen. Igen.
0: Ezt a most különben írtó érdekes, hogy valaki föltette a Facebookra ezt a duettet.
2: Igen.
1: Arról készült akkor felvétel?
0: Ezek hát, szerint igen. Hát eszméletlen televízió felvételeink voltak. Hát föl van nekem írva az is, mindegyik.
1: Minden megvan?
0: Minden. Nekem nincs minden meg, de a rádióban is.
1: De a füzetben?
0: A füzetben benne van, persze. Most nem akarom itten untatni vele a közönséget, de tényleg az van, hogy eszméletlen. Olyan darabokban voltunk, hát... Hogy hihetetlen.
1: Mondjuk akkor a televízióban volt opera?
0: Hát hogy nem.
2: Tehát volt ez a tévézenés színház.
1: Az egy másik világ, igen, volt ebből a szempontból. Igen. Ez hány szerep és hány előadás összesen, ami abban a füzetben van?
0: Hát az operában valami 1800, akkor a Madácsban 380, nem tudom. Például Figaro házassága 134.
2: Jó, na abba is két viszonylatba is találtam.
0: Falstaff 27, azt mondja, Rajna Kincse 39.
2: Abba is találkoztam,
0: így van.
2: Csak úgy mondom.
1: Hát ez egy párhuzamos.
0: Turandot pálya. 70, uh-huh. Hunyadi László 52.
2: Carmen, abba is találkoztam.
0: Carmen Ramendado 35. Eszméletlen.
1: De hát ebben ez az eszméletlen, hogy minden megvan. Tehát végig és végig.
0: De olyanok vannak benne, hogy nem is emlékszem rá, hogy mit énekeltem.
2: Erről jut eszembe a Hiltonba, emlékszel arra az, hogy volt? Eszterházi rögtönzése. Én az egészből csak arra emlékszem, hogy a próbákat végig nevettük.
1: Ezt hát arrébb, akkor volt. Mielőtt baja lesz.
2: Uh-huh. Igen. Így.
0: Például csak annyit, hogy Denevér 419.
2: Abba is találkozunk.
1: Hát ezt meg is beszéltük.
0: Hihetetlen. De hát fönn a Hilton szállóba volt olyan nyár, hogy 30 előadást énekeltünk, és nem volt esőnap. És a közönség ott maradt, mikor esett az eső.
1: Volt egy belső udvar, sajnos.
0: Dominikánus udvar.
1: Az sajnos szintén kikopott a fiátszásból.
2: Ja, mert most már esküvőknek adják.
1: Hát leginkább.
0: De imádták a közönség. Állandó teltház volt.
1: Ja. Azon töprengek, hogy amikor egy ilyen két pályafutás, ennyire párhuzamos, ugye most lapozott, Mária meg folyamatosan mondta, hogy abban is találkozott, abban is. Az ember mindent tud egy idő után a másikról?
2: Hát mindent azért.
1: Tehát, hogy azért megbeszéljük a próbák alatt, az előadás előtt, előadás után.
0: A privát életet nem?
1: Nem.
0: Nem.
2: De valamennyire megismerjük egymást.
0: Jó, persze, hogy megismerem, hát hogy ne.
2: Valamennyire megismerjük, de...
0: Na, hát én is ismertem az ő férjét, hát...
2: Én is a te feleség... Na, még jó. De én is ismertem az ő feleségét, különben a öcsémék gratulálnak, és csókoltatnak.
0: Megkaptam üzenetet,
2: értem. Öcsém felesége szintén oboista, mint az ő feleség.
1: Jó dolog ez a halhatatlan díj?
2: Jó.
1: Ugye?
2: Jó, az unokák jönnek, és akkor megnézhetem, Mari.
1: Ráadásul, sőt, hogyha Japánból hazatér a család látogatóba, uh-huh, akkor el lehet majd vinni őket a Nagy Mező utcába.
2: Ők ugye? Is most hát, az egyik része.
0: Ők sajnos szeptemberben nem tudnak hazajönni, de hát itthon voltak karácsonykor is, tehát gyakorlatilag.
1: Az a lábnyom megvárja őket. No,
0: így van, egyrészt másrészt meg elvittem őket operába. Nézze, én egyet tudok mondani, a világ legszebb zeneakadémiájára jártam, és a világ legszebb operájába énekeltem 50 évet. Ennél többet az embernek, most a családról nem beszélek, de ez valami hihetetlen, hogy ilyen két épületbe éltük le az életünket.
2: Mondjuk én az Erkelt is nagyon szerettem.
1: Mária, hadd adjam ezt át szeretettel. Jó, nagyon és köszönettel, hogy elhozta a díjat Istvánnak.
2: Nagyon szívesen.
1: Tessék, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen.
1: Megtiszteltetés mindig találkozni önnel. És hát nekem még itt van egy doboz, amit szeretettel átadok a nyertesünknek, Rozsas Istvánnak. Ez a Halhatatlanok névre szóló bora. Nagyon jó kis bor.
0: Nagyon
1: remélem, hogy egészségére
0: szolgál. Fogom elvinni.
1: Hát majd segítünk.
0: Érte.
1: Ezt megoldtam.
0: Lefektettem, mert körülbelül nem látok senkit. Igen, nagyon szépen
1: ez
0: köszönöm.
1: Elég nagy valóban. És itt van maga a díj, ami jár Rozsas István operaének
0: esetében. Ez is olyan súlya van itt, de figyelj, hogy hihetetlen.
1: Ebben az évben elnyerte az Önök jóvoltából a Halhatatlanok Társulata örökös tagságát, ami Zemplén Máriának már megvan, úgyhogy két halhatatlan előttem. Találkozunk szeptember 12-én délelőtt 11-kor a Nagymező utcában. Várjuk Önöket is, és köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Autódaru, Kósvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Kis ágy, babakocsi, babaszoba.
7: Minden kész.
6: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
7: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
8: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér rá rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állat is sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az Egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülés szaka. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülés szaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Megvitatják a miniszterelnök illetményét. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a TISZA módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldal elérhető e-tábor plusz online felületen. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugta adat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség, az elmúlt évtizedekben a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát.
4: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
11: Köszöntöm a kedves hallgatóságot, én Tóth Peti Lili vagyok, az Adj esélyt című állatvédelmi műsorban, itt a Spirit FM-en. Időről időre nagyon izgalmas és edukatív témákkal készülök, most pedig a szocializációnak az egyik kis apró szegmensén belül haladunk tovább ennek a mesdjéjén. A jutalomfalat, a klikker és a póráz nagyon jó segédeszközök lehetnek kiképzés szempontjából, de csak abban az esetben, hogyha szakszerűen és jól használjuk ezeket. A következő percekben utána járunk, hogy hogyan érdemes ezeket alkalmazni a hétköznapokban. Beszélgető partnerem pedig Bánhegyi Dániel, személyes trénerünk lesz. Köszöntelek nálunk ismét.
12: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
11: Hogyan kezdjük el a kiképzés, mert erről sosem esik szó, hogy mit érdemes beszerezni, önmagában akár segédeszközök nélkül is zajlódhat egyébként egy nevelés, vagy egy oktatás, egy szocializáció. Mikre érdemes odafigyelnünk, mit szerezzünk be, mi az, ami nélkülözhető kellék?
12: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és érdemes egy ilyen kis alappakkal készülni, amikhez egyáltalán érdemes hozzászoktatni a kutyát. Mindenféle eszköz hasznos lehet, hogyha tudjuk helyesen használni. Mondok erre egy példát. A általános tréningekben a flexi póráz, ugye tudjuk, tehát ez a kiengedős hosszú póráz, az nem túl hasznos, mert hogy a kutya elmehet, felakadhat valamiben, baleset veszélyes, és nem tudjuk úgy kontrollálni, ahogyan szeretnénk. Viszont például egy behívásnak az alkalmazásához, hogy ugye biztonságban legyen a kutya, viszont nagyobb távolságból tudjam őt behívni, arra viszont egy nagyon szuper tréningeszköz lehet már. Tehát, hogy nincsen jó meg rossz, csak az a kérdés, hogy milyen helyzetben akarom használni, és nem kell egyiket sem démonizálni, de hogyha nem tudom jól használni, akkor inkább ne vegyem elő egy-egy bizonyos szituációba, és pont ezért nagyon hasznos lehet egy nagyon rövid, ilyen 1,7 méteres kis pici póráz, ahol tényleg nem gabajodik a kutya lába alá, nem őrülünk meg attól, hogy fennakad valamiben, és egyszerűen csak szépen röviden tudunk sétálni a kutyával. Érdemes lehet egy hosszabb pórázt beszerezni, nem kell ilyen 10-20-30 méteresre gondolni, hanem egy ilyen 2-3 méteresre, ami egy kicsit nagyobb teret ad a kiskutyának, hogyha éppen erre van szükségünk, akkor ezt is tudjuk használni. Ilyen lehet egy követőpálcának a beszerzése, ami egy-egy szituációban nagyon jól jöhet. Ilyen lehet a klikker, amit, hogyha megtanulunk jól használni, akkor tényleg csodás trükköket tudunk összehozni sokkal gyorsabban, mint egy átlag helyzetben, de emellett ugyanúgy hasznos lehet a hétköznapi beszerzésekben, mondjuk akár egy szájkosár is, hogyha már inger szoktatás és szocializáció, hogy ugye ezt is össze tudjuk pozitívan tenni a kutyának, hogy ne úgy élje meg, hogy ez egy negatív dolog, hogy én azt rárakom.
11: A szájkosára csak szigorúan a képzés jellegéből adódóan gondolsz, feltételezem, tehát nem probléma megelőzésére, hanem nem. Akár a tömegközlekedés, vagy a szoktatás jelleggel.
12: Inger szoktatás jelleggel, így van, abszolút.
11: Motiváció. Hogyan érdemes motiválni a kutyus? Nagyon sokfélék tudnak lenni, én láttam már játékot, önmagában simogatást is, megerősítést is, valamint a megszokott jutalomfalatot is. Ezt hogyan határozzuk meg, hogy mi lesz az, ami számunkra célra vezető és hasznos lesz?
12: Törekedjünk arra, hogy hosszú távon ne csak a kajával tudjuk motiválni a kiskutyánkat, vagy egy fizikai játékkal. Nagyon jó az, hogyha az én játékom, tehát az, hogy én meghívom játszani a kutyát, és elkezdek vele birkózni, futkározni, vagy bármilyen más játékot csinálni, akkor az számára egy nagy érték. És talán ez az, amit a legtöbbször kihagyunk, mert szeretünk valamire támaszkodni, ami igazából nem én vagyok, hanem egy jutalomfalat, tényleg egy fizikai játék, vagy bármi egyéb, amihez a kutya pozitívat köt, de ugye mit szeretnék hosszú távon? Azt, hogy velem szeressen együtt dolgozni, és a tőlem kapott pozitív feedbackeket várja a kiskutya, és ehhez muszáj nekem játszanom vele, tehát, hogy mindenféle játék nélkül. Nyugodtan használjunk jutalomfalatot, különösen akkor, hogyha még a kapcsolatunk elején vagyunk a kiskutyával. Nyugodtan találjuk meg, hogy melyik játék az, amelyiktől nem veszíti el az agyát, de mondjuk jól tudom motiválni, ilyen például egy nagyon sok esetben egy labda, tehát hogy azt látjuk, hogy hú, nagyon szuper ez a kutya, nagyon szereti a labdát, de hogy teljesen szétesik tőle, így agyban, és nem tudunk egymással kommunikálni, viszont szép sose hagyjuk ki azt, hogy legyen az is a jutalom a kutyának, hogy velem játszhat egyet, és az a játék az bármi lehet, egy fogócska, egy birkózás, egy bármi, csak ne legyen a kezemben semmi, hanem csak a kezemmel játszak.
11: Említetted, hogy ne veszítse el az eszét a kutyus, mármint amikor jutalmazzuk jutalomfalattal. Mekkora szeműt érdemes alkalmazni? A túl nagy sem jó, mert akkor egy picit megakasszuk a mechanikáját, a gondolkodásmódot és az oktatást, hogyha sokat kell rágnia a kutyusnak. Na de hogy ne is veszítse el a gondolatait és az eszét a kutya, akkor érdemes nem a legkedvencebb csemegét adni jutalmazásként, ugye?
12: Én mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes egy szintet felállítani, tehát legyen egy ilyen alapjuti falatunk, ami mondjuk akár a száraz tápja is lehet a kiskutyának. Használjuk azt abban az esetben, amikor már valami ismert helyzetbe beleviszem, de még azért nem vagyok benne biztos, hogy jutalom nélkül is jól csinálná, akkor erre van egy egyes szintű juti falatom. Van egy kettes szintű juti falatom, ami már azért felcsillan a szeme, és azt látja, hogy ez izgalmas, mondjuk nem tudom, egy sajt például, vagy egy olyan kutyáknak gyártott juti falat, ami mondjuk puhább és egy kicsit szagosabb, az lehet mondjuk egy második szintű juti falat, és van egy olyan, ahol viszont meg beleviszem őt egy nagyon ismeretlen helyzetbe, számára ismerten nagyon nehéz szituációba, na ott legyen ott az a virsli, az az akármi, amitől tényleg eldobja az agyát a kutya, és a cél az az, amikor egy-egy szituációban benne vagyok, hogy ezeket a juti falatokat mindig vissza tudjam venni, tehát hogy ne csak a legnagyobb juti falatra működjön, mert ugye egy idő után már nem tudok erősebbet adni neki, uh-huh. és már nem tudom prosuttóval lekenyerezni a kiskutyát, mert azért az hosszú távon nem lesz fenntartható. Tehát, hogy mindig arra törekedjünk, hogy benne vagyunk egy szituációban, tanítunk valamit, akkor az ne csak a legerősebb, legizgalmasabb juti falatra menjen, hanem ha már stabilan megy a hármas legértékesebb juti falatomra, akkor elkezdem őt csak a kettessel motiválni, és utána már csak az egyessel, és akkor ezt néha nyugodtan váltogathatjuk, tehát nem kell ilyen nagyon kiszámíthatónak lennünk, viszont arra is törekedjünk, hogy ezek könnyen lenyelhető juti falatok legyenek, tényleg ne azzal menjen az idő, hogy szeretném pörgetni a kutyát, és akkor ilyen 20 másodpercet rágja azt a juti falatot, az úgy egy kicsit valóban kizökkenti őt a dinamikából, de legfőképp ezek a szintek a legfontosabb, és erre nincs egy gyári jó megoldás, hanem nézzük meg, hogy a mi kutyánknak melyik a legizgalmasabb, meg nyilván a különböző allergéneket, stb. Vegyük figyelembe.
11: Egy pillanatra visszacsatolnék arra gondolatodra, hogy nagyon fontos az, hogy a jutalmazás az ne arra vezető legyen, hogy csak azt értékelje a kutya, hanem elsősorban hozzánk kötődjön, nekünk fogadjon szót. Jutalmazás közben, attól független, hogy milyen jutalmazó eszközt használok, kell-e esetleg egy összekötő mechanizmus, vagy egy olyan lépésnek lenni a jutalmazás közben, amivel megerősítem a kutyát valóban jutalomfalattal, de közben egy nyugtató szót, vagy valamilyen parancsszó még ilyenkor is elhangzik, hogyha esetleg, nehogy Isten, elhagynám azt a jutalomfalatot, akkor ez a lépcső ugyanúgy meglegyen, és ugyanúgy érezze a kutya azt, hogy jót tett, jót, jól cselekedett.
12: Ezt talán onnan közelíteném meg, hogy amikre a kajára, amikor általában a kajáról, kajás jutalmazásról, vagy játékos jutalmazásról beszélünk, akkor csendben vagyunk ott a kutya mellett, tehát fogom azt a kis jutifalatot, és odaadom neki, majd utána megyünk tovább. És ez a legnehezebb része, hogy megértsük, hogy mellette is dicsérnünk kell, és támogatnunk kell a kutyát, hogy az az ügyes vagy szuper, mert én például a tréningjeim során tanítunk valamit a kutyának, és a harmadik alkalommal azt mondom, hogy oké, akkor most már hagyd el a jutifalatot. És hogyha előtte én nem beszéltem a kutyához, hogy mindegy, hogy az most parancsszó, vagy csak egyszerűen egy támogatás, egy dicséret, egy akármi, akkor azt fogom tapasztalni, hogy a kutya néz rám nagy szemekkel, mintha még életében nem kértem volna meg arra a parancsra, és egyszerűen csak néz rám, hogy mit szeretnék. Nagyon fontos, hogy a jutifalat, vagy bármilyen jutalmazó eszköz átadása során is a szavunk az legyen ott, hogy az nagyon ügyes, szuper vagy, mert hogy ezzel nem csak a jutifalathoz, hanem az én hangomhoz és az utasításomhoz is társul neki a pozitív.
11: Tehát akkor párhuzamosan akár egy kiegészítő eszköz is lehet, akár a mi megerősítésünk, a mi hangunk tulajdonképpen.
12: Inkább az legyen az első, és a kiegészítésünk legyen az, hogy adunk bármiféle jutalmat. Tehát mindig arra tekintsünk elsőként, hogy nekünk meg kell dicsérnünk a kutyát.
11: A parancsszavak tekintetében nagyon fontos az, hogy egy parancsszó társuljon egy utasításhoz tulajdonképpen. Itt mennyire kell arra összpontosítani, hogy ez rövid, hosszú, vagy akár többféle is lehet, itt szigorúan mindig egyhez ragaszkodunk?
12: Alapvetően egyhez ragaszkodunk, vannak néha átvezetések, ebbe például a marad vár egy nagyon izgalmas különbség, és ezeknek a logikájáról egyébként érdemes lehet majd egyszer egy külön adásban beszélnünk, mert hogy nagyon nem következetesen használjuk őket, és nagy károkat okozunk egyébként olyan szempontból a kutyának, hogy nem érti, hogy pontosan mit kellene teljesítenünk.
11: És összezavarjuk akkor, ha jól
12: sejtem. Abszolút, és mi sem értjük, hogy mivel zavarom össze. És
11: tehát mi sem értjük, mert mi magunkat is összezavarjuk.
12: Abszolút, mert nem gondoljuk azt, hogy van különbség a kettő között. És abszolút van. Arra törekedjünk, hogy mindig egy rövid parancsszó legyen, ne akarjunk nagyon hosszan mondatokban kommunikálni ezekben, viszont érdemes azért egymástól eltérő hangzású szavakat használni, tehát amikor nagyon egymásba cseng kettő parancsszó, akkor azt nagyon könnyen el tudja téveszteni a kutya, mert ugye ő a hanglejtésünket is figyeli.
11: Tehát akkor mondjuk a jutalmazás, a dicséret, a behívás, és akár a dorgálás is teljesen más hangskálán kéne működnie, ugye?
12: Abszolút igen, és a hozzátartozó szavaknak is mindenképp érdemes más, tehát a parancsszavaknak más hangskálán mozognia, hogy ne tévesszük meg vele a kiskutyát, hogy mit is akarunk tőle.
11: Most áttérnénk, ha megengeded, egy kicsit a mumus szintre, ugyanis a klikker szerintem sokak fejében egy egyszerű kis klikkernek hat, de tulajdonképpen nagyon, szerintem összetett és nehéz az alkalmazása. Én bevallom, megpróbálkoztam vele, dugába dőlt a kísérlet sajnos, és akkor döbbentem rá, hogy valóban nem jól alkalmazom, és szerintem ez a kulcs, hogy jól alkalmazzuk. Mesélj egy kicsit a használatáról, mivel másabb, mint például egy jutalomfalat, mikor érdemes belekezdeni, kezdőknek egyáltalán ajánlod-e?
12: Abszolút, ez egy nagyon izgalmas téma, egyébként behoztam egyet, hogyha esetleg valaki nem ismerné, hogy pontosan ez egy milyen eszköz, ugye alapvetően van itt a közepén egy gomb, és hogyha ezt megnyomod, akkor egy ilyen hangot ad. Ugye akár ez egy tollnak a nyomása is lehetne, hogy kibekapcsoljuk, tehát hogy egy végtelenül egyszerű eszköz összességében, viszont magasabb kutyázási szinteken elképesztő bonyolult feladatokat is össze tudunk ennek a segítségével.
11: Tehát finom hangoláshoz is lehet alkalmazni.
12: Finom hangoláshoz is, és bonyolultabb feladatoknak, amikor egy-egy feladat egymásra épül, akkor nagyon szépen a klikkerrel így ilyen apránként össze tudom a kutya fejében rakni, hogy én pontosan most mit is várok el tőle. Viszont én ennél sokkal a kezdőbb résznél kezdenék, és odaugornék vissza, mert hogy vannak alapvető hibák, amiket el szoktunk követni a klikkernek a használatánál, és hogyha ezeket megtesszük, ez egy varázseszköz. És tényleg tekintsünk úgy arra, hogy fantasztikusan tudom vele menedzselni a kutyámat, de csak akkor, hogyha nem hagyom, hogy ez a varázserő elvesszen.
11: Lehet akár a non plus ultra is egyébként? Tehát kiválthat minden segédeszköz tulajdonképpen?
12: Nem.
11: Nem.
12: Erre nem jó sajnos, viszont arra, hogy sokkal pontosabban kommunikáljak egy kutyával, ami kettő helyzetben nagyon jó lehet, például egy alacsony motivál szinten lévő kutyánál, tehát aki így úgy áll hozzá, hogy most nekem le kéne ülnöm, miért jó ez nekem. Tehát, hogy látjuk, hogy ilyen kis lusta típusú kutya, és van az, amelyik meg elképesztően túlpörög, és hogyha én azt kérem tőle, hogy üljön le, akkor leteszi a fenekét, majd 3 másodperc múlva már a fején forog, mert hogy várja azt, hogy akkor mi a következő utasítás, és mit csinálhatok még. Tehát, hogy amikor ilyen nagyon pörgő kis kutyám van, akkor is nagyon szuperül tudok kommunikálni vele. De hogy az első és legfontosabb az, hogy ez a hang, amit ugye itt az előbb, amikor megnyomtam a gombot, ez a hang az égvilágon semmit nem jelent a nulladik ponton a kutyának, ez pont ugyanolyan, mintha a mosógépnek a hangja lenne.
11: Teljesen steril hang.
12: Abszolút, és először meg kell tanítanom arra, hogy ez mit jelent, és mivel párosítjuk össze. Ugye a klikkernek vannak alapszabályai, és ebből az egyik az, hogy ha megnyomom a klikkert, akkor mindig van kaja, és ebben nincsen kivétel, tehát egy klik, egy kaja. És elsőre ezt kell megtanítanom a kutyának, hogyha ő meghallja a klikkernek a hangját, akkor egy pozitív dolog, egy kaját fog kapni. És erre érdemes egy ilyen 3-4-5 napot nyugodtan rászenni, hogy fogok 10 szem száraztápot, és egyszer megnyomom a klikkert, majd adok egy kaját a kiskutyának, és ezt eljátszom napi egyszer 10 szem juti falattal. Én ezt nagyon szeretem letesztelni, menjünk a ház vagy lakásnak egy olyan pontjára, ahol éppen nincs a kutya, nyomjam meg ott a klikkert, hogy ha oda szalad hozzám a kutya, akkor érti, hogy most juti falatot kell kapnia. Tehát ez a nulladik pont, hogy egyáltalán érti, hogy ez valami pozitív dolog fog utána történni. És utána tudom elkezdeni ezt a gyakorlatban használni. Ugye a klikker az egy pillanat megjelölő eszköz. Ez azt jelenti, hogy
11: gyorsnak kell lennünk valóban.
12: Igen, és akkor kell megnyomnunk, amikor a kutya éppen csinálja azt a tevékenységet. Tehát most ez egy kutyás feladatra levetítve, amikor én azt kérem a kutyától, hogy ül, akkor a klikker megnyomási pillanata az, amikor letette a fenekét. És nem az, amikor már 3 másodperce ül, és nem az, amikor még félig a levegőben van, hanem pontosan az a pillanat, amikor letette. És amikor letette a kis fenekét, akkor én megnyomom a klikkert, megdicsérem, nagyon fontos, itt is a dicséretet mindig használom, majd odaadom neki a juti falatot. Tehát olyan ér, hogy a klikkert mondjuk egy ponton már kiveszem, mert mondjuk egy új feladatot már nagyon stabilan tud a kutya, de olyan nincs, hogy klikkerezek, és a juti falatot elhagyom.
11: Nagyon nehéz, legalábbis számomra pontosan időzíteni, hogy pont jókor érkezzen az a megerősítés. Ez egyszerűnek tűnik. Önmagában, amit mondtál is, hogy ételhez, jutalomhoz, egy pozitívumhoz klikkelek hozzá tulajdonképpen. Na de mi ebben a buktató?
12: Igen, kettő nagy buktatót mondanék, amire így egyikre gondolunk úgy általánosságban, a másikra viszont kevésbé a klikker használata közben. Az egyik az az, amikor egyszerűen későn vagy túl korán reagálok. Mondjuk egy fekszik feladatnál, akkor kezdek el klikkerni, amikor mondjuk még a könyöke nincsen lent, és akkor egy ilyen nagyon cuki meghajló kutyát csinálok belőle, tehát ugye, hogy így a kis feneke fent lesz, én azt leklikkelem, hát ez tök szuper, csak nem ezt akartam összerakni, és ugye így nem tudom mondjuk a fekszik feladatot megtanítani.
11: De én már például abszolút értem, hogy miért mondtad azt, hogy miért lehet jól finom hangolni ezzel az eszközzel.
12: Így van, mert hogy például egy feksziket nagyon sokszor az elején nehéz megtanítani a kutyának, mert hogy ugye elkezdi magát lerakni, ott ficánkol, de ugye nem rakja le magát teljesen. Na a klikkerrel pontosan meg tudom neki mondani, hogy az a jó, amikor a négy lábad teljesen lent van. Tehát ez az egyik nagy hiba. A másik hiba, amire viszont kevésbé szoktunk gondolni, hogy a klikkerrel lelki állapotot is le tudok klikkelni. És ez azt jelenti, hogyha például nekem van egy olyan kutyám, aki mondjuk fél a többi kutyától, és ezt ő olyan formában olyan formában jeleníti meg, hogy kitör a másik kutyára, apúrázon, és ugye elkezdi őt ugatni, vagy elkezd elmenekülni akármi. És én csinálhatok olyat, hogy mondjuk a kutya először végre ezt nem teszi meg, tehát hogy lát egy másik kutyát, és én le tudom klikkelni a kutyának azt, hogy ott marad mellettem. Na most a nagy hiba ebben az lehet, hogy ha nem látjuk és ismerjük jól a kutyát, akkor viszont lehet, hogy ő ott marad, de lehet, hogy ő közben fél, vagy akármit csinál, de hogy a lelki állapota az nem megfelelő. És hogyha én azt leklikkelem neki, akkor lehet, hogy a tevékenységet, amit én kifejezetten el akartam érni, azt nem csinálja, viszont leklikkelem neki, hogy ő, hogy az jó, hogy ott rosszul érzed magad. És ez az, amit általában átlaggazdiként sajnos nem ismerünk fel, hogy fél a kutyám valamitől, tök ügyes, legalább nem tör ki, és elkezdem neki leklikkelni. A klikker egy sokkal mélyebb megjelölés a kutyának, mint hogyha csak szimplán rádicsérek. Ezért nagyon óvatosan bánjunk az olyan szituációkban a klikkerrel, ahol a kutya bizonytalan, fél, vagy éppen agresszív.
11: Vagy nem tisztázott számunkra a lelkiállapot.
12: Nem tisztázott, így van, mert hogyha azt ott leklikkeled, akkor egy nagyon rossz lelkiállapotot tudsz leklikkelni a kutyának, és utána abból kihozni már sokkal nehezebb. Tehát ha van egy nem sima tanításra szeretnénk használni, hanem egy viselkedési problémánál szeretnénk jobban elővenni a klikkert, akkor azt én már javaslom, hogy szakemberrel tegyük, hogy ne az legyen, hogy esetleg valami olyanra használom, aminél végül többet ártok, mint használ.
11: Ne szaladjunk el a lelki állapot mellől. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy le tudok klikkelni, meg tudok erősíteni egy rossz, hogyan is mondjam, lelki fázist, ha lehet így fogalmazni. Amikor elkezdek foglalkozni a kutyával, rászállok mondjuk egy 20 percet az oktatásra, szocializációra, kell egy bemelegítő feladat, amivel felderítem azt, hogy most milyen lelki állapotban van a kutya, unott, fáradt, egyáltalán rá lehet-e hangolni a közös munkára?
12: Abszolút, és erre például a klikker egy tök szuper eszköz, tehát hogy sokkal jobban például munkaállapotba tudom hozni a kutyát, és azt láthatjuk, hogy sokkal hamar, mert észreveszi, hogy ja, hát klikker, és akkor most sok minden fog egymás után történni, csomó jutifalat érkezik, tehát hogy fel tudom pimpelni egy picit a kiskutyát arra, hogy most akkor együtt fogunk dolgozni. És ez nagyon szuper helyzet lehet abban, hogy abban a helyzetben, hogyha mondjuk utána én bele akarom őt vinni egy amúgy nehezebb szituációba. De itt is azért nézzük a kiskutyát, tehát hogyha túlpörgetem vele, akkor nem szerencsés a klikkernek a használata. Hogyha viszont meg alapvetően egy ilyen kis unottabb fázisában van, akkor nagyon jó, hogy felhozom a lelki állapotát.
11: Az oktatásnál tudunk-e esetleg túlzásba esni? Melyik a fontosabb, az, hogy mondjuk egy órát rászánjak, akár teljesen véletlenszerű időfázisokban, gyakorisággal, vagy pedig inkább a rendszeresség, a gyakortasága, és mondjuk egy rövidebb időintervallum, ami célra vezető. Hogyan érdemes ezt mérlegelni?
12: Mindig rövidebben gondolkozzunk, de Nagyon sokszor elcsúszunk ebben, úgyhogy azt gondoljuk, hogy most a rövid az 10 perc. De lehet, hogy az a kutya már 5 percnél felmondta a szolgálatot, mert hogy valami nagyon nehéz szituációba vittem be, és már az nagyon sok volt neki. Arra törekedjünk itt mindig, hogy a végén egy sikeres feladattal fejezzük be. Tehát sose jöjjünk ki úgy egy szituációból, hogy a kutya úgy érzi, hogy ez nagyon rossz volt, és nem éreztem jól magam ebben a helyzetben, hanem látom rajta, hogy már nem figyel rám, nem tudom működtetni, és már nem tudom, háromszor kértem tőle valamit, és háromszor nem csinálja meg, akkor az nem biztos, hogy gőg, hanem már az, hogy elfáradt ebben az egészben, akkor kérjek tőle a világ legegyszerűbb feladatát, amit tudom, hogy még fél álomba is megcsinál, és azzal az energiával menjek el abban a nehéz helyzetből, mert utána sokkal pozitívabban fog ő is visszatérni a gyakorláshoz.
11: A segédeszközök témakörében, amikor elkezdtük a beszélgetést, említettél egy bizonyos pálcát. Ez a, mit is mondtál, jelölő vagy követő pálca?
12: Ezt hogyan mutató pálca.
11: Mutató pálca.
12: Így van.
11: Ezt hogyan alkalmazzuk, hogyan használjuk? Egyáltalán hogy néz ki?
12: Igen, a mutató pálca, úgy képzeljük el, hogy egy ilyen van egy gomb, és így ki tudjuk húzni a pálcát, és
11: olyan,
12: egy kicsit
11: egy
12: ilyen
11: mérő...
12: hosszabb. Igen, egy ilyen kis hosszabb pálca lesz belőle tulajdonképpen, és ez azért nagyon szuper, mert hogy például az ilyen kis agilitis feladatokhoz meg tudom a saját kezemet hosszabbítani.
11: Aha.
12: És például, hogyha még nem tudom elég távolról irányítani a kutyát, hogy mondjuk én azt szeretném, hogy azon ugorjon át, vagy azon kúszson át, vagy bújjon át, vagy akármi, de már távolságot szeretnék például növelni tőle, akkor ezzel tudok távolságot növelni, viszont közben mégis közelebb tudok lenni a kutyához, de ez is meg kell tanítani, hogy az micsoda, és többféle felhasználási módja van, tehát például arra is megtaníthatom, hogy először csak közelről kövesse, ugye általában a végén van egy ilyen kis gömb, ami arra jó, hogy a kutya azt kezdi el követni, és akkor ebben tudok egy távolságot felépíteni vele. Ilyen sportoknál nagyon-nagyon szuper eszköz tud
11: ez
12: lenni.
11: Ez is egy ilyen finom hangolás, egy következő
12: lépcső. Ez finom
11: lépcső.
12: Hangolás, abszolút, így van, igen.
11: Hát azt hiszem, hogy a mostani beszélgetésünk során is számos érdekes dolog, és még eddig kitárgyalatlan téma került még szóba, úgyhogy szerintem még lesz még miről beszélgetnünk a következő szocializációs részünkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk. Nagyon tartalmas beszélgetés volt.
12: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Mint kutyagazdi, biztos vagyok benne, hogy önök is rengeteget gondolkodnak azon, hogy éppen most mit lát, mit érez, mit gondol rólunk a kutyánk, és sajnos mielőtt nem tudják ezt elmondani számunkra, mert nem tudnak beszélni, ezért mi nekünk viszont jól kell olvastunk az ő jeleiket, az ő testbeszédüket. És hát ez nem is annyira egyszerű, mármint kutyasuttogónak lenni, de ebben a témában egy nagyon jó interjúpartnerem lesz méghozzá Angyal Zsolt, kiképző, az Akela Kutyásport Egyesület vezetője és megálmodója, aki aztán tényleg egy igazi kutyasuttogó. Úgyhogy őt fogom meginterjúvolni, hogy hogyan érdemes olvasni kutyánk jeleit. Köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
1: Elsősorban, ha mondjuk valakinek nincsen tapasztalata a kutyával, mennyire könnyű olvasni egy kutyával, mennyire fejezik ki jól magukat a testbeszédükkel?
2: Alapvetően nagyon jól. Az mindig fontos szerintem, és mindig a gazdik lelkére szoktam ilyenkor hatni, hogy egy kicsit a szociális gondolkodás módokat ebbe háttérbe kell szorítani. Tehát egy kutya testbeszéd, amikor olvassuk, akkor azt lássuk, amit előttünk van. Ne azt, ami én gondolom a lelkem. Például egy kutya megsértődik nagyon, neki ez nagyon rosszul esik, fáj neki biztos. Tehát alapvetően fontos szerintem, hogy gondoljuk át a kutya egész életét, testjeleit, kommunikációját. Például vannak az interneten ezek a különböző testjel ábrák, amik láthatóak, oktatják ugye a gyereket vele, mikor fél, mikor agresszív, mikor támad. Na most én megmondom össze, hogy ezeket így, ahogy van, le is venném az internetről. Azért ennél sokkal komplexebb a kutya kommunikáció. Tehát azért a legjobban akkor tudjuk egy kutyának látni a viselkedését, hogyha alapvetően meghatározzuk azt, hogy milyen fajtáról beszélgetünk. Minden fajtának más az alapvető kommunikációja. Mások a anatómiai jellemzőik, tehát különböző farogtartások vannak, fülétípusok, tehát fontos, hogy a fajtát határozzuk emellé meg. Nyilván a keverék kutyáról beszélgetünk, akkor alapvetően a különböző fajta specifikus ösztönök, anatómiai és küllemi jellegzetességek már keverednek, ugye? Tehát szortan jelenleg, például a genetikai jelképek kutyákban, így a viselkedésében is. Itt rengeteg minden számít a tanult viselkedés. Például, ha van egy kutya, aki mondok valamit, úgy tanítanak, hogy különböző kondicionál gyakorlatokkal, tehát mondjuk megijed a kutya, akkor mondjuk elterelik a figyelmét, próbálják kioldani, tehát pozitív megerősítésre próbálnak különböző gyakorlatokat végrehajtani, hangsúlyozom, nem rossz, de mellé társul az, hogy különböző testjeleket kutyáknál ilyenkor jutalmazunk. És több esetben van, hogy a kutya felveszi ugyanazt a testjelet, amiről kapta annó a megerősítést. Lehet, hogy nem feltétlen stresszel az állat, de alapvetően vannak tanított, kondicionált viselkedések. Vannak olyan másolt viselkedések, amiket a saját társaikról másolnak. Tehát alapvetően a kutyáknak a teljes kommunikációt nézzük, akkor azt mondom, hogy sok esetben vannak ilyen kevert testjelek kutyáknál, mert néha valamelyik behúzott farokkal játszik, valamelyiknek áll a hátán a szőr, de alapvetően szőrborzásban is van játékos, van nyilván, amikor nem játékos. Tehát én komplexen nézném a kutyának a viselkedését, a fajtáját, a játék stílusát, a kommunikációt. Például van olyan fajta, hogy vicsorog például. Ez ezt önmagában nem kérdezni. Az agresszió, hanem játék alatt van, csipked, odamorog, vicsorít, ugat, morog. Tehát tudnunk kell azt, hogy a kommunikáció miből fakad, milyen a fajta, milyen a tanítás metodika, mert azt tegyük mindig hozzá, hogy ahova és ez jó értelemben van, hogy mi emberek különböző kondicionál gyakorlatokkal tanítunk, építünk kutyákat, ott különböző testjeleket is mellé jutalmazunk. Tehát lehet, hogy azt jutalmazom, hogy szépen leül, de emellett mondjuk frusztrált a kutyám, akkor alapvetően olyan testjelet, magatartásformát is jutalmazhatok a kutyába. Ezért kell egy komplexet látnunk, amikor egy testjelet vizsgálunk.
1: Ne térjünk el a vicsorgástól. Jó. Egy TikTok videót láttam, ahol egy kis foxi jellegű kutyus szaladt a gazdái felé, de nagyon boldogan, tehát örült, és emellett viszont vicsorgott. Nagyon érdekes, mert nem kifejezetten adott hozzá a hangot, egyszerűen csak láthatóvá tettem a fogait és a fogényét, és ő így örül, ugrál a gazdák közül, körül, és ez az alapvető élethelyzet. Tehát, hogy említetted is, hogy különböző kutyák különbözőféleképpen tudnak reagálni. Tehát a vicsorgás az mindig negatívumot tükröz?
2: Nem, nem. Van olyan, ahogy említetted te is, hogy egy boldogság, egy öröm, amikor odaszalad a gazdához. De ehhez mit társul ez a vicsorgáshoz? Egy farogtartás, egy fültartás, egy testtartás, egy kommunikáció, ami igazából önmagában teljeset vizsgáljuk, akkor láthatod, hogy az állat örül amúgy, csak felvesz mellé egy ilyen magatartás formát. Border Collie-nál is van például ilyen. Van német juhásznál is ilyen, az alapvető sok fajtánál van ilyen. Nyilván ritkább számba jön elő, de van ilyen, és ez alapvetően a teljes testet vizsgáljuk ilyenkor, amiben nincs agresszió alapvetően.
1: Mi a helyzet a farokcsóválással? Azt általában egy pozitívumként szoktuk, egy ilyen örömjelként szoktuk elkönyvelni, viszont ha jól tudom, még nagyon sok minden mást is tud jelezni.
2: Igen, például van mondjuk egy, kezdjük a pozitívakkal, széles farokcsóválás. Nyilván a legtöbb esetben pozitív játék kezdeményezése, öröm, felszabadultság. Amikor hirtelen ez csörgőkígyóvá változik, az már támadás előjele, akár a támadás előbb felszólítás, vagy frusztráció. Egyébként, hogy nem érzi magát komfortosan az állat. Ez szituáció függő, de a csörgőkígyó farokcsóválás alapvetően nem pozitív olyan szempontból, hogy mi következhet utána. Nyilván van olyan, amikor simán megfeszül a kutya, tojásokon lépked, ilyen egyenes antenna farokkal, az is jelentheti a dominanciát, domináns magatartás forma. Nyilván ilyen egyenes antenna farokkal, az is jelentheti a dominanciát.

0: fordított, amikor még olyan kutyák vannak, hogy mindig megadón viselkednek. Uh-huh. Ez habitus kérdése is. Magatartás volt. Nem mindegy, hogy milyen korú kutyával találkoznak. Például van olyan gyengébb típusú kutya, aki még kölyök kutyákkal szemben kicsit dominánsabb, a vele egy korú vagy egy méretű már dominánsabb. Nyilván ezért mondom, hogy ez kicsit függ az alapvető habitustól is, a ösztönkészlettől, magabiztosságtól, és mi a legfontosabb, a gazdától is függ. Hiszen számtalanszor találkozunk olyannal, hogy bejön hozzánk ugye a gazdi a suliba, és a kutya támad mindenkire. Elmondja a gazdi, hogy hát nem érti, hogy miért, mert járt kutyák között, de pórázon támad. Szoktunk olyat csinálni, hogy elkérjük a kutyust, és megkérjük a gazdit, hogy picit ki tudna menni a területről. És azt tapasztaljuk, hogy a kutya játszik más kutyákkal. Megszűnt a probléma. Magyarul a kiváltó tényezők előfordult, hogy lerne a gazdik is, semmiképp nem rossz értelemben a gazdik, hanem alapvetően fontos, hogy hogyan kell irányítani a kutyákat. És igazából ez azért jó teszt, mert önmagában a kutya nem viselkedési problémás, hanem a kapcsolatunkkal egy picikét finomítanunk. Tehát ez is fontos, hogy lehet, hogy egy kutya pórázon kitámad, az önmagában még nem azt jelenti, hogy neki valamilyen fajta viselkedési problémája van, hanem azt, hogy lehet, hogy a gazdával kell a kapcsolaton picikét javítanunk, és legtöbb esetben ez mindig sikerül. Tehát ezeket külön kell választani, és nagyon precízen kell oktatónként meggondolkodnunk, mert nem lehet mindent arra ráhozni, hogy a kutyák felelősek, mert nem. Arra sem, hogy a gazdia felelős, egy köztes út, átbeszéljük, átgondoljuk, egy struktúrát fölállítunk, egy metodikát, és mindig a végeredménye egy tök nagy boldogság amúgy.
1: Ha egymás mellé vehetnénk a gazdi és a kutyapárost, milyen arányban mondanád azt, hogy mondjuk a kutyánál hibázik a kommunikáció, vagy mondjuk a gazdinál?
0: Ezt nehéz így meghatározni számszakilag, és azért nehéz, mert nagyon sok a változó tényező, tartási módok. Tehát, hogy van olyan, aki mondjuk teljesen gyerek státuszba tartja ugye a kutyát, gyerekként neveli, ami önmagában annyit jelent, hogy nagyon szereti a kutyáját. Van olyan gazdi, aki picit ilyen ridegebb bánásmódba tartja a kutyát például. Amúgy a ridegebb bánásmódba tartott kutyáknál ott mindig látjuk, hogy picit egy részében kevesebb a probléma, a más részében, tehát a kötődésben ott azért nem mindig ugyanaz. Uh-huh. Ez egy általános, amiről beszélgetek, tehát ez egy, mindenki ezt általánosan értelmezze. A tartási körülmények mindig nagyon fontosak amúgy a kutyáknál, hiszen vannak olyan gazdi, akik úgy kicsit túl szeretik, gyerekként néznek ugye a kutyáikra, ez önmagában nem baj, csak nyilván azt kell tudnunk, hogy ott rengeteg megerősítés kap, kevesebb a szabálybetartás, de ezzel alapvetően nincsen baj, hangsúlyozom, olyan a kutyatípusom. Mindig ezt el szoktam mondani, hogy kérdezik sokan, hogy baj-e Zsolt, ha ágyba alszik? Alapvetően nem baj, hogy ágyba alszik. Egyet kell tudnunk, hogy mi történik akkor, ha a kutya túlságosan sok megerőst és túl szeretetet kap. A szeretettel nincsen probléma, csak van olyan kutyatípus és fajta, hogy nagyon sok pozitívtól önbizalma megnövekedik, és mondjuk kevésbé lesz visszaívható, kevésbé tud majd jól egy gazda irányítani, tehát maga a pozitív megerősítés fontos, nagyon jó dolog. Egyre kell figyelnünk, hogy mennyire emeli az állatnak, a kutyusnak az önbizalmát. Van olyan ennyi az egész. Van olyan tartási körülmény, ahol mondjuk picit máshogyan tartják kutyát, kevesebbet foglalkoznak vele, inkább munkafeladatokra látják el azt a, vagy tartják azt az adott típusú kutyát, itt mindig számba kell azt venni, az adott kutyának az ösztöne, ösztönkészlete, ezt úgy mondom, hogy igényli a dolgot, hiszen mondjuk, hogyha egy nagyon jó ösztönkészletű, jó idegrendszerű kutyának fajta specifikus ösztönei nincsenek kielégítve, például mondjuk egy német juhászt, lehet, hogy jól le van fárasztva mentálisan, fizikálisan, de a fajta specifikus ösztönnel nem foglalkozunk, jöhetnek elő előbb-utóbb pótcselekvések, és a pótcselekvésekből előbb-utóbb lehetnek viselkedési problémák. Tehát fontos, hogy minden fajtát külön kell kezelni, ösztönkészlet szempontjából, vérvonal szempontjából, dolgozó szülőktől van-e, vagy nem dolgozó szülőktől. Tehát alapvetően a genetikai kérdések, azok mindig nagyon fontosak a kutyáknál. Itt jön be a tudatos választás, hogy valójában az a szerelemfajta, amit én választottam, annak milyen a vérvonala, a vérmérséklete. Én mondjuk számtalanszor látok olyan videókat különböző social media csatornákon, hogy bizonyos fajtákkal mondjuk csinálnak különböző ugró gyakorlatokat, labdáznak, trükköznek, stb. És mondjuk vegyünk egy jó példa, mondjuk a kaukázsi juhász kutyát. Pont volt egy ilyen videó az interneten, hogy ott ült csákóba a kutya, boldog születésnapot, labdáznak vele,

0: cikkeleznek, forog, pörög, stb. És akkor elgondolkozok oktatóként, hogy valójában egy jó pásztorkutyának, aki dolgozik az állatok mellett, milyennek kell lennie. Pont az ellentét, amit a videóban látok, mert ott egy jó pásztorkutyának nem lehet a zsákmányszerző ösztöne magas, sőt nem lehet benne, alacsonynak kell lennie, hiszen nem ronthat ki a nyájból, ha mondjuk jönnek a különböző ragadozó állatok, tehát nem lehet benne zsákmányszerző ösztön. Ő neki önálló döntéseket kell hoznia, hiszen egy területőrző fajtáról beszélgetünk, aki nem a gazda irányítását követi, hanem a gazdák mellett van, és nyilván ő a nyáj védelmét látja, és ilyenkor neki fajta specifikusan önálló döntést kell hoznia. Igen. És én ezt sokszor látom, mikor ki van egy ilyen írva az internetre, hogy látjátok, minden csak nevelés kérdése. Sajnos, aki ezt mondja, az még valójában nem találkozott soha. Igazán kemény, igazán jó vérmérsékletű, igazán jó ösztönkészletű fajtákkal, akiknél nagyon-nagyon fontos a tartás, a következetes nevelés, hangsúlyozom, a szeretet is, a pozitív megerősítés is, de a tartás, a kommunikáció, és itt mindig elmondom, az adott fajta, mire van kifejlesztve, milyen a vérvonala, iszonytatóan fontos. Be lehet menni olyan hibákba, ahol családok tudnak tönkre menni, például ezért, hogy a kutya nem jól van tartva, azért, mert az ő ösztönei, ösztönkészlete nem erre van kitalálva valójában.
1: Amikor mondjuk a kommunikációt próbáljátok felmérni egy párosnál, egy kutya és egy gazdi között, mennyire tapasztalod azt mondjuk, hogy a gazdi a különböző életciklusát, a megélését, az érzelmeit rávetíti mondjuk a kutyára? Hogyan tudjuk objektíven nézni a kutyát? Van neki is egy ilyen érzelmi készlete, amiről beszélhetünk, hogy nagyon sokszor egy sértődékeny, hisztis, hogy mennyire tudjuk objektíven nézni a kutyát manapság?
0: Minden kutyának vannak érzelmei, és a legtöbbször nyilván azt látjuk, hogy nagyon szeretik ugye a gazdákat. Általánosan a gazdik ugye mindig elfogultak ugye a kutyáikkal szemben, amivel önmagában nincsen baj, csak mi ugye oktatóként mindig úgy gondolkozunk, mi egy kívülállóak vagyunk ebből a részből, tehát mi őszintén tudjuk mondani, jó a kapcsolat, nem jó a kapcsolat. Nagyon kell figyelnünk, hogy a kutya hogyan kommunikál a gazdával. Tehát, hogy például mondjuk ki vagyunk a suliba, és akkor a gazdi szól a kutyának, hogy gyere ide. Nem hallgat rá. Szól megint gyere ide, gyere ide, gyere ide, majd előkerül a jutalomfalac. És akkor addig a pontig már elhangzott 5 darab visszahívásra való utasítás. Uh-huh. 5-ször mondta azt a kutya, hogy én oda nem megyek. Majd a 6-ra, amikor már annyira érdekes a gazda, és ugrál, és szalad, és fut előtte, akkor nyilván a kutya fölfigyel rá. És ilyenkor mindig el szoktam mondani a gazdiknak, hogy jó dolog, hogy oda megy, de ez nem életszerű. Tehát nekem akkor mindig az jut eszembe, hogy nagyon jó. Egy alapozó gyakorlatnak, a kölyökutyáknál pont ilyen ez a szinten vagyunk, hogy tanítjuk, ugye, hogy érdekesek legyünk pozitívan. Ez felnőttként is ez van, de alapvetően itt a metodika az micsoda, hogy a kutyához szólok, kimondom a nevét, azonnal figyel a gazdára. Ez az alapkiinduló pont. Van olyan persze, hogy egy kicsit romolhat a kapcsolat. Pont azért, mert a kutyában az önbizalom megemelkedik. Ezzel sincsen probléma szerintem, de ezt vissza kell javítani. Tehát arra mindenképpen fel szoktam hívni a figyelmet, jó kapcsolatnál a kutya mindenkor, minden körülmények között figyel és hallgat a gazdákra. Azt is fontos kiemelni, hogy bizonyos fajtáknak a visszahívása, például a vadászkutyáknál, nem garantálható, hogy 100%-ig visszahívható lesz. Nyilván mellé tesszük a szakmai dolgokat, a pozitív megerősítést, de az ösztönök, az ösztönkészlet nagyon sokszor releváns és fontos. És amit ugye előbb említettél, az önbizalmi kérdések. Ha önbizalommal teli egy kutya, akkor a szabálybetartásnak jónak kell lennie, majd nem tartok szabályokat. Van olyan kutya, aki fölülbírálja a gazda utasításait. A sértődés is egy érdekes történet például, hogy van olyan szituáció, amikor a kutya pont akkor sértődik meg, hogy valamilyen fajta elvárás van a kutya irányába. Tehát én mindig el szoktam ezt mondani, hogy az is egy jó kapcsolatot tükröz, hogy a kutyának nincsenek ilyen másodleg, harmadlagos viselkedési formái. Például leküldöm a kutyát a kanapéről, és akkor azt mondják nekem, hogy a kutya elmegy és megsértődik. És akkor nyilván ezt végighallgatom, rendben, oké, de valójában, ha visszavetítem az én kutyáimra, vagy azokra a kutyára, akik hozzánk járnak, ilyenfajta másod- és harmadagos viselkedésnek nem szabadna lenniük. Hogyan működik ez valójában? Akár nézzük a természetet, vagy nézzük akár az általános kutyaviselkedést. Én adott magatartásra, hogy nem kíván, megszüntetem, és a kutya automatikusan visszáll a kerékvágásba, és megy tovább az élet a maga módján. Ha ő ezt a válaszreakciót adja, megsértődtem, bosszút álltam, nem állok veled szóba többet, ezeket én szociális gondolatként értelmezem, és értem, hogy miről van szó, de önmagában, ha a kutyának vannak másod-harmadlagos kommunikációja gazda irányába, akkor tudja, van valami kapcsolati probléma. Nem lehet ilyen. Tehát egy szituáció, egy rászólás, egy megerősítés, hogy bármilyen interakció a kutya irányába adott szituációnak szól. Nehogy ma az, hogy ez a fajta szituáció fönn van tartva napokig, meg, tehát ilyen nem lehet amúgy. Arra a szituációra szól, vagy megerősítem, vagy szólok neki, hogy mi az, amit nem szabad, és megértetem vele, mi a jó dolog, amit kell csinálni. De mondom, általánosan a legtöbb hiba azokban a gazdiknál látjuk, akinek nem jó a kapcsolat. És ez mindig válaszuk külön, nem az a jó kapcsolat, hogyha nyalogat engem, puszígat a kanapén, örül nekem otthon, ez egy jó dolog. És tök jó. De az, hogy irányítható legyen, nyilván legyenek közös élmények, programok, tehát, hogy bármeddig el tudok azzal menni, közös sport a kutyával, élmények, nyaralás, én mindig egyet szoktam csak kérni, hogy nézzük objektívan, és ami nagyon fontos, hogy bízzanak meg bennünk, ez a legfontosabb, mert jót akarunk. Nyilván tudom, hogy nem mindig esik jól, hogyha azt mondjuk valakinek, hogy hát ezen van még mit finomítani, de sose azért van, mert bárkinek rosszat szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy jó legyen a kapcsolat, csökkentsük a problémákat, így is, hogy a kutyások és a nem kutyások között néha vannak sajnos ellentétek. Ez a fontos, hogy ezeket minél jobban alkalmazkodjunk egymáshoz.
1: Amikor hozzád egy ismeretlen új páros érkezik kutya és gazda kombóra gondolok, első blikre meg lehet-e azt mondani így szakértő szemmel, hogy jó a kapcsolat, jól passzolnak egymáshoz, látványos egyébként az, hogy jól működik a kommunikáció, ha mondjuk magunkat monitoroznánk esetleg?
0: Ugye legelső körben mindig kérdéseket szoktunk feltenni. Tehát az első kérdés, ami nekem nagyon mindig beválik, hogy viselkedik ugye a kutya otthon és kint. Ha azt a választ kapom erre, hogy otthon nagyon jól, kint nem, általában nem szoktam többet kérdezni. Mert ez önmagában már azt jelenti, hogy azokban a szituációban, amik a kutyák számára érdekesek, egy felszabadultságot hoz az, hogy lemegyünk. Kikerül a keretek, korlátok, szabályok köréből, otthon más, önmagában ott megint kijön az, hogy nem irányítható kint a kutya, otthon igen, kint nem, nem biztos, hogy mindenben jó a kapcsolat. Itt szokott azért félreértés lenni, mert mindenki azt mondja, hogy hát a kutyának jó kedve van, meg illatokat érez, meg jönnek a társai. Na, ezek a szociális gondok, ezek azok, amikor elmagyarázom azt magamnak, hogy azért nem működik a kutyám, és azért nem figyel rám a kutyám, mert biztosan egy szagot érez, mert biztosan jön a barátja, mert front van, mert ma rossz lábbal kell, ma, tehát hogy ezek szociális gondolkodásmódok. Nyilván a kutyák életében van olyan nap, tényleg, mikor morcolódósabbak, nem olyan a kedvük. Az alapkapcsolat, a figyelem, a kommunikáció, a kézben tarthatóság, annak mindig figyelni, és ennek következetesnek kell lennie. Tehát én általában nem szoktam azt elfogadni, amikor azt hallom, hogy az általam felsorolt szituációkat hallom. Én ezekkel nem tudok mit kezdeni. Nyilván elmondom, hogy oké, de ezen így és így kell javítani. Konstansan kell összeadni a kutyának az életét. A kapcsolat, amit meg ugye mondtam, hogy hogyan vannak a kutyák választva, itt mindig fontos, hogy a kutyának vizsgáljuk meg az energiaszintjét. Tehát egy magas energiaszintű kutya egy alacsony energiaszintű gazdához nem biztos, hogy jó párosítás lesz. Figyelni kell, mert egy magas energiaszintű kutya mellé olyan gazdik el, aki túrázik vele. Tehát mind a két irányból az energiaszintnek hasonlónak kell lennie. Én mindig ezt szoktam mondani, hogyha valakinek van egy szerelem fajtája, mondjuk valaki szeretne egy rottweilert. Nyilván rottweilerek egy nagyon kemény fajtáról beszélgetünk, de kiválasztható az alomból az az egyed, aki alapvetően lehet, hogy egy gyengébb típusú beállítottsággal rendelkezik, energiaszintbe alacsonyabb, nyugodtabb, konfliktuskerülőbb, tehát kiskortól tudatosan be lehet választani családokhoz minden fajtánál, hogy az egyet beleillik-e a családba. Én szerintem itt jön a kulcskérdés, hogy egy jó oktató az meghatározza azt. Család energia szintje, kutya energia szintje, taníthatóság. Mi fog történni, ha az a két hónapos kis csöpségből lesz egy nagy, két-három éves ivaroskan. Mert erre fele megyünk. Nyilván ilyenkor fontos, tudom, az ivartalanítás, az egy tényleg fontos dolog, mert nyilván segíthet a tesztoszteron elvételével, hogy nyugodjon a kutya, de alapvetően szerintem a tudatos választás a legfontosabb gazda életében ott kell lennie.
1: Hát nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatóság, ha esetleg elbizonytalanodnának a kutyájukkal kapcsolatban, akkor a legegyszerűbb kérdést tegyék föl maguknak, amit az imént hallhattak, hogy hogyan működik zárt és nyitott keretek között az a kutya. Nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ismételten eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen.

0: esélyt. A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Adásunk végén pedig érkezem már megszokott módon a Fogadj Örökbe rovatunkkal. Ismét az Etyeki Állatvédő Egyesület két védencét mutatom be a nagy közönségnek. Kezdem is Timonnal, aki még egy éves sincs. Zsemleszínű fekete maszkos keverékkölyök kutya, aki csak néhány napja érkezett a menhelyre. A legnagyobb nyári kánikulában egyedül kóborolt hevesen, ahol szerencsére még időben rátaláltak állatbarátok. Először a papamaci árváihoz került, majd helyhiány miatt az Etyeki Állatvédő Egyesület vette gondozásába. Timon egy hihetetlenül cuki kisfiú, akinek most már csak egy felelős, szerető gazdira van szüksége, hogy a menhely helyett egy igazi otthonban folytatódjon a története. Második gazdisodni vágyunk Huszár, egy 6 éves, nagy termetű trikolor keverékkan, aki sajnos már több mint 4 éve várja az igazi gazdit a menhelyen. Aktív, sportos és tanulékony kutya, imád labdázni és nagyokat kirándulni. Korábban nem kapta meg a megfelelő szocializációt, ezért határozott, következetes és tapasztalt gazdira van szüksége, aki időt és energiát szán rá. A kutyaiskola is elengedhetetlen lesz a folytatáshoz. Huszár azonban rengeteget fejlődött, tud szeretni, bújni és ragaszkodni. Most olyan embert keres, aki türelmével tovább építi a bizalmat, és végre megmutatja neki, milyen érzés igazán tartozni valakihez. A két ebről további részleteket az Etyeki Menhely weboldalán találnak. Végezetül pedig felhívnám a hallgatóság figyelmét a Tiszta Menhely program szavazására, mely hamarosan véget ér, ezért ha még nem tették, szeptember 13-ig adják le voksukat az 5 kiválasztott állatmenhely valamelyikére. Egy szavazattal most ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy a nyertes menhely korszerű tisztítás technológiai támogatásban részesüljön a Kelcher jóvoltából. Én már leadtam a szavazatom, remélem önök is. Ezennel búcsúzik önöktől Tóth Peti Lili, az Adj Esélyt Állatvédelmi magazinnal. Várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod, és ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az Egyenes Beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Vagyonadót vezet be a kormány. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozataláról. Erről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt és vétózgatott, miközben a magyar családok elől elzárták az őket megillető forrásokat. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről a Triglav csúcsról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Nyáron 2 hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben. Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
3: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kerhely Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya Menhely Alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya Menhely Alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, vagy a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
4: Ez itt a vendégváró, üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ezúttal Hajdú Szoboszlóra fogunk ellátogatni. Nem csak megnézzük, hogy a városban miként fejlődött az élet és a gyógyturizmus, mint kezdeti célpont, a kezdeti cél után hova tudott a város fejlődni és az ott található szolgáltatások, hanem kicsit arra is ki fogunk tekinteni, hogy milyen programokat tudnak választani az arra látogatók, hova érdemes ellátogatni, de talán kezdjük is rögtön akkor az első beszélgetéssel, ami egészen pontosan egy szállodához fogunk most a következő percekbe ellátogatni. A Hungest Hotel békeszállodát választottuk, és a vonal túloldalán Szerdi Zsuzsannát, a Hungest Hotel békeszálloda igazgatóját köszönthetem, a general managerit a szállodának. Üdvözlöm!
5: Köszöntöm én is a hallgatókat.
4: Hát ugye az, hogy Hajdú Szoboszlón a turizmus tulajdonképpen a gyógyturizmussal függ össze, ezzel senkinek nem mondok el semmi újat, de amikor például az önök szállodáját olvassa, annak történetét valaki, akkor láthatja, hogy a szálloda története 1963-ra nyúlik vissza, viszont 2024 decemberében nyitott újra négycsillagos szállodaként a hotel, és hát ezért is gondoltuk, hogy önöket keressük meg, hiszen mondhatjuk azt, hogy a várossal együtt fejlődött a szálloda. Mi az, ami fejlesztést igényelt? Hogyan változtak az igények?
5: Igen, hát elvitathatatlan, hogy Hajdú Szoboszló esetében első pillanatra mindenkinek a gyógyvíz jut eszébe, és hát itt említsük meg, hogy nem csak a gyógyvíz, hanem különféle strandvíz, strandmedence szolgáltatások is vannak. Elvitathatatlan, hogy a Hungarospa Hajdú Szoboszló egyik motorja, hiszen Közép-Európa legnagyobb fürdője, ahol mind a gyógyvíz, mind az egyéb fürdős elemek is nagyon fontosak. Valóban ezzel együtt alakult és fejlődött a Hungest béke élete is. Minden élete is. Én nem találkozok olyan emberrel, aki akár maga, akár valamelyik családtagja ne lett volna már a béke hotelben, hiszen 1970-es évekre nyúlik vissza a történetünk. Azonban az idők változnak, folyamatos a megújulás, így a Hungest béke is megújult, 2 éve nyitottunk újra egy 5 éves felújítási ciklus után, és felújítottuk úgy a szállodát, hogy a mai igényeknek abszolút megfelelő legyen. Korszerűsítettük a szállodai részt, a fürdő részt és a vendéglátás területét is. Új szobatípusokkal állunk rendelkezésre. Például nem voltak eddig családi szobák, vannak egybenyitható szobák, vannak apartmanok, vannak olyan lakosztályok, ahol több szoba is együtt igénybe vehető, így már a nagy családokra is számítunk, több generációs családok is fordulnak meg nálunk. Ez pontosan a gyógyvíztől indult, valamikor ugye elsősorban a szenior közönség látogatta szállodánkat, mára pedig már a családok és a fiatalabb korosztály is megjelenik. És van egy nagyon fontos új szobatípusunk is, parkettás szobáinkban kis állatot is tudunk fogadni, nincs olyan hét, hogy ne fordulna meg nálunk valamilyen házi kedvenc.
4: Igen, mondhatjuk azt, hogy a turizmus fejlődésével az igények is fejlődtek, és ahogy említette ön is, ugye most már egyre nagyobb családok is szállás típusokat keresnek maguknak, így fontos szempont az összenyitható szoba, vagy pedig a lakosztály méretű szoba, és ahogy említette egyébként egyre, hogy is mondjam, elfogadottabb és nagyobb divat, hogy kis állattal érkezzenek egy-egy szállásegységhez. Önök mit tapasztalnak egyébként, mi a legkiemelkedőbb igényváltozás, ami például a wellness részlegekkel kapcsolatban merült föl az elmúlt években a vendégek tekintetében?
5: Kétségtelen, hogy a legnagyobb vonzerőnk továbbra is a hajdúszoboszlói gyógyvíz és a vizes fürdőelemek. Nagyon dicsérik a vendégek azt a gazdag vizet, ami szép barna színű és még szagmentes is, azt mondják nagyon erős és nagyon hatásos. Viszont számos új szolgáltatást is bevezettünk, mert a vendégigények erre mutattak. Most ma már nem csak gyógyítunk, hanem különböző wellness kezeléseket is kínálunk. Itt az átlagos frissítő kezeléseken túl speciális, exkluzív kezeléseket is kínálunk, különböző bőrmegújító hatással, és ami nekünk a specialitásunk, hogy személyre szóló tanácsadást is adunk, és a vendégek hazatérve otthonukban saját maguk is folytathatják ezeket a kúrákat, hiszen a krémbárunkban megvehetik azokat az alapanyagokat és hatóanyagokat, amit ajánlott a masszőrünk a kedves vendégeknek. Ezen kívül pont a nagy családosok révén, mivel minden korosztály előfordul a szállodában, számos plusz szolgáltatás elemet is kínálunk. Korábban nem volt például gyerekanimációs foglalkoztatásunk, ez egy nagyon új szolgáltatásunk. A Hungesz Békének is van kabala állata, Pamuta Mamut, és hát biztos megfordul a vendégek fejében, hogy hogy kerül ide egy mamut Hajdúszoboszlón egy gyógy-wellness szállodában. Már meg is adom a választ, amikor a 70-es években épült a Hungesz Béke, akkor az építkezés során egy mamut csontot is találtak, és ezt most egyébként a helyi múzeumban is megtekinthetik. Nagyon szeretik a kabala állatot, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is fotózkodnak vele, amikor megjelenik az étteremben, és hát kétség kívül a legnagyobb program az esti gyerekdiszkó a kabala állattal. Ezen kívül még számos szabadidőszolgáltatást kínálunk, csak néhányat a teljesség igénye nélkül, pingpong, tegbal, lengőteke, csocsó, léghoki, biliárd, darts, és újabban már nem csak a kisgyerekeket szolgáljuk ki, hanem a tinédzserekre is gondoltunk, és Xbox és PS5 szobánk is van. Azt látjuk, hogy mindenki keresi az élményt, gyerekek, felnőttek, szeniorok, és mi ezt maximálisan ki is szolgáljuk.
4: Mit tapasztalnak egyébként a Hajdúszoboszlóra látogatók? Én emlékszem még, mikor egészen kisgyerek voltam, akkor az idősebb generációtól hallottam a legtöbbet, hogy Hajdúszoboszlót választották az adott év nyaralási helyszínének, és nagyon sokan visszatérő vendégek voltak. Aztán, ahogy én is egyre nagyobb lettem, egyre több családtól hallottam, hogy Hajdúszoboszlóra érkeznek. Mi mindent találnak ott helyben, ami miatt oda mennek? Ugye beszéltünk a wellness a gyógyturizmusról, a strandról, de tulajdonképpen mi mindent tudnak még a Hajdúszoboszlóra látogatók csinálni? Mit tapasztalnak az önök vendégeinél, mivel egészítik ki az ott töltött napokat?
5: 20-30 évvel ezelőtt valóban főleg a szeniorokat láthattuk a városban, akik gyógykezelésre érkeztek, pihentek, sétáltak. Aztán a város felismerte, hogy ha egész éves turizmust szeretne, akkor bizony bővíteni kell a szolgáltatásukat, és nyitni kell a szeniorok mellett a többi célcsoportra is. Eleve a Hungarospa fejlesztései alapvetően meghatározták ezt az irányt, hiszen körülbelül 20 éve jött létre a fedett akvapalasz élményfürdő, amely már nem csak szenioroknak, hanem gyerekeknek, tinédzsereknek, fiataloknak is rengeteg szolgáltatást nyújt. Aztán létrejött a prémium zóna, ami tényleg egy nagyon különleges szolgáltatásokkal rendelkező terület, szintén a Hungarospa területén, és az akvapark, a csúszdapark is számos új csúszda élményelemmel bővült. Ez már önmagában adott egy pluszt a fürdőszolgáltatásokhoz. Ezen kívül a város felismerte, hogy ne csak fürdőzzenek az emberek, hanem nagyon gazdag programkínálatot állított össze. Például az idei nyár volt szerintem az eddigi leggazdagabb programokkal rendelkező időszaka. Közel 150 program zajlott a két hónap alatt. Mindenféle korosztálynak, mindenféle témában, a komoly kiállításoktól, például Szászendre kiállítástól, egészen a Lego interaktív kiállításig, de számos koncert, szabadtéri színházélmény, szabadtéri mozi, új szolgáltatás elemek jelentek meg, és azt látjuk, hogy a vendégek ezt visszaigazolták, nagyon szép vendégforgalmat bonyolított a város, és mindenki megtalálta a neki megfelelő lehetőséget.
4: Utolsó kérdésembe pedig engedje meg, hogy egy kicsit a gasztronómiára térjek rá, hiszen önöknél is kifejezetten nagy figyelmet szentelnek a gasztronómiának, és egy 260 férőhelyes éttermük is van. Mit lehet tudni, milyen a hajdúsági gasztronómia esetleg? Szempont-e az, hogy a helyi ételek, alapanyagok, termékek is fókuszba kerüljenek?
5: Egyértelműen A Hungest békében is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a gasztroélményekre. A hagyományos és a tájjellegű ételek épp úgy jelen vannak, mint a modern, akár diétás, akár wellness kínálat, és a mentes étkezés lehetőségére is nagyon odafigyelünk. Nem hiányozhat az asztalról, rendszeresen ott van és keresik a vendégek a hajdúsági töltött káposztát, a hortobágyi palacsintát, vagy a egyik legkedvesebb étel a slambuc, amit itt igazán a hajdúságban csinálnak szerintem a legjobban. De ezen kívül, ahogy mondtam, a modern, egészséges élményelemek is megtalálhatóak, rendszeresen kínálunk hajdinakását, kuszkuszt, mindazokat a táplálkozási vonalakat követjük, ami ma az egészséges táplálkozás. Nem hiányozhat. Fontos megemlítenem, hogy ősszel több hétvégén is tematikus gasztro hétvégéink vannak. Például az idén találkozhatnak a vendégek görög, spanyol, amerikai tematikával is, és hát elmaradhatatlanak a libanapok, valamint a magyaros disznótoros hétvége decemberben. De ezen kívül szoktunk csinálni olasz napokat, nem csak gasztronómiában, hanem programok tekintetében is, és júniusban kubai hétvégénk is volt, ahol a meleg nyári karibi életérzést hoztuk ide ételekben is, illetve programokban is Hajdúszoboszlóra.
4: Hát akkor öröm volt most egy kicsit betekintést nyerni, hogy mi mindent lehet akár önöknél is fogyasztani, hajdúsági származású lányként pedig abszolút azt mondom, hogy a slambucot senki ne hagyja ki. Szerdi Zsuzsannának, a Hungest Hotel Béke szálloda igazgatójának pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem a hallgatóknak, Hajdúszoboszlóra úgy látogatunk el, hogy programot is kínálunk, hogy hova érdemes onnan akár ellátogatni, hiszen nincs is olyan messze, sőt, a Hortobágyi Nemzeti Parkot választottuk szerkesztő kolléganőmmel együtt, és hát sokszor halljuk azt, hogy a puszta ezer arca. No de hát, vegyük is akkor górcső alá, hogy mit is érdemes a Nemzeti Parkunkról tudni, és egyáltalán, ha valaki úgy dönt, hogy oda látogat, akkor hogyan tudja ezt a leghatékonyabb módon megtenni, hogy ne csak a pusztába keresgélje a lehetőségeket, hanem konkrétan megtalálja. Ebből lesz a lehetőségem most kérdezni Szilágyi Attilát, a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őrét. Üdvözöllek, megbeszéltük, hogy tegeződő viszonyra váltunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megadtad a lehetőséget. Üdvözöllek, itt az adásban állunk.
2: Szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót is.
1: Hát amikor azt mondja valaki, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park a puszta ezer arca, akkor az egyúttal pozitívat is jelenthet, vagy valaki negatívnak hiheti, mert hogy a pusztaságot azzal szeretjük azonosítani, holott nagyon nem az, mert hogy tényleg ezer arca van. Természetvédelmi őrként te mit gondolsz, miért lehet azt mondani, hogy ezer arca van ennek a pusztaságnak?
2: Hát ugye a Hortobágy az sokak számára egy ilyen sztereotíp képként, hogyha megjelenik, akkor általában az, hogy vége láthatatlan horizont, gémes kút, kolompoló junyájak szelik a pusztát. Ez egyébként valóban igaz is, de ez csak egy inkább egy nyári aspektusra jellemző kép. Ugye hát az év nagy részében, például a tavasszal, egy átlagos évek esetében szinte ilyen tónagyságú vizes felületek borítják ezt a szikes talajt. Ez pontosan amiatt van, hogy a szikes talaj az egy nagyon speciális képződmény, hiszen maga a talajszerkezetnek a fizikai, kémiai paraméterei tulajdonképpen a fölülről jövő esőt annak hatására úgy viselkednek, mint a beton nem engedik át, és ilyen felszínjelöntések keletkeznek, amik természetesen nagyon-nagyon gazdag madár paradicsomot eredményeznek itt a szerte a térségben. És van ez a másik aspektusa, amikor ugye hát most Magyarország egészére jellemző ez a borzasztó nagy szárazság, amikor is ugye ki van száradva, és ez a pusztán nagyon szemmel látható, hiszen tényleg ilyen sivatagi hangulat, gyönyörű színek egyébként, ilyen gyönyörű szép szalmasárga színekben pompázik a Hortobágy, és az égkékével ez úgy gondolom, hogy mindenki számára egy ilyen megnyugtató képet nyújt, és ennek ellenére is a Hortobágy gazdagságát jelzi azt, hogy még ilyen szárazságban is ugye nagyon gazdag madárvilágnak adunk otthont. És akkor az ősszel remélhetőleg hamarosan pedig ugye beköszönt egy kicsit hűvösebb és csapadékosabb időszak, akkor ugye újra fölfissül a puszta. Tehát ez a speciális növénytársulásnak, a pusztai füveknek az a sajátossága, hogy gyakorlatilag januártól decemberig többször képes a színét megváltoztatni. Sárgától egészen így a bordó színig, majd hogy nem kékbehajló színek is vannak, amikor bizonyos fűfélék gyönyörű szépen virágoznak, mert hogy a füvek is virágoznak egyébként, ezt sokan nem is tudják. És így nálunk ezt mind-mind meg tudják tekinteni, és aki kedvet kap hozzá, akkor mindenképpen tudom ajánlani a Nemzeti Parkunkat, hiszen mi rendszeresen minden hónapban több alkalommal is szervezünk úgynevezett szakvezetéses túránkat, ahol szakemberek által tudjuk bemutatni ezeket a természeti csodákat, és a tapasztalatunk az, hogy aki fogékony ezekre a természeti szépségekre, azok maradandó élménnyel távoznak.
1: Említetted, hogy madárparadicsom, és a Nemzeti Park címermadara miatt a darut azonnal a helyhez lehet kapcsolni, a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz, de hát ennél sokkal több az a madárvilág, ami ott megtalálható. Számodra melyek a legkedvesebbek, melyeket emelnéd ki, akikkel lehet találkozni, hogyha a Nemzeti Park területére látogatunk?
2: Hát ugye kettő dolgot szeretnék rögtön kiemelni, hogy Hortobágy Magyarország madarakban leggazdagabb vidéke, nem csak a madarak számát tekintve, hanem a egy területen megfigyelt madárfajok számát tekintve is a Hortobágyit viszi a pálmát. Ez nyilván amiatt is van. Két oka van ennek, az egyik maga a természeti adottságok, hiszen óriási távolságok, nagyon nagy bizalmat keltő biztonságos területek vannak emellett, és ugye éppen ezek a dolgok ugye sok megfigyelőt vonzanak, és a sok megfigyelő sok madarat is észlel. Tehát ez a sok szem többet lát el, de tulajdonképpen így tudnánk összefoglalni. És ha már említetted a darvakat, ugye a Nemzeti Parkunk címermadarát, ezt sokan nem tudják, hogy miért is került egyáltalán be a logóba, ma már így mondjuk ezt. Ugyanis a világon, tehát mondjuk azt, hogy a földünkön a legnépesebb darú gyülekező hely itt található Hortobágyon. Itt az Észak-Amerikában vannak olyan helyek, ahol számszakilag nagyon több madár van, de európai, sőt ázsiai vonatkozásban is ennek az úgynevezett eurázsiai vagy szürke darunak a előfordulásai helye közül a Hortobágy a legnépszerűbb. Van arra példa, hogy egyszerre akár 200 ezer madár tartózkodik itt a térségben, úgyhogy ezeknek a tömeges jelenlétét egy gyönyörű októberi naplementeiben megfigyelni, azt gondolom, hogy maradandó élményt jelent mindenki számára. Az én személyes kedvencem a másik naplementeiben megfigyelni, azt gondolom, hogy maradandó élményt jelent mindenki.

0: kedő mennyiség, hiszen ezek a madarak elsősorban rovarokkal táplálkoznak, a napjelenő rakadozók, viszont nyilván itt az aszály következtében a vizes élőhelyeknek a visszaszorulásával nyilván kevesebb a rovar, és ebből arra következtetünk, hogy nem lesz ilyen nagy mennyiségű madár egy helyen, de már most egyébként, hogy néhány nappal ezelőtt 900 példány tartózkodott, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mennyiség elmarad ugyan a tavalyi több ezrestől, de még így is gyönyörű látványt nyújt.
1: És hát akkor kicsit a fókuszt helyezzük át a négylábúakra, mert hogyha Hortobágyi Nemzeti Parkra gondolunk, és akár valaki a Google képkeresőben megkeresi, akkor látja azt, hogy szép számmal vannak négylábú állatok is, a magyar háziállatok, hagyományos magyar háziállatok repertoárja is felvonultatik a Nemzeti Park területén, de melyek is ezek?
0: Hát így van, tehát a Hortobágy és a háziállatok nem elválaszthatók, hiszen maga a Hortobágynak a sajátossága éppen az, hogy évszázadok óta a nagy létszámú állatseregleteknek, házi állatoknak ad otthon, hiszen kiváló legelőterületet nyújt mind a juhok, mind a marhák számára. És a természetesen, hogyha ezek a Google képkeresőnek az előkelő helyén megtaláljuk ugye rögtön a szürke marhákat, amelynek a hazai állományának a jelentős része itt összpontosul, de ugyanakkor a hagyományos fajtokat, hogyha felsoroljuk, akkor mindenképpen meg kell említenünk a hortobágyi raszkajuhot, a vízibivajd, illetve a nónius lovakat, ezek azok a tájfajták, amelyek itt vannak, és nem csak hogy bemutatási, hanem génmegőrzési célból is nagyon fontos szerepe van a Hortobágyi Nemzeti Parknak, illetve a mellette működő gazdasági társaságoknak is. Gyakorlatilag ezeknek az állatoknak a seregletét szintén meg lehet egy vezetett, vagy egy ilyen rendes, szinte fesztivállal tekinteni, hiszen október végén tartja a Hortobágyi Nonprofit Kft. És a Hortobágyi Nemzeti Park közösen az úgynevezett behajtási ünnepet, hiszen általában a hagyományos legeltetési szezon évszázadok alatt kialakult szokásrendje október végéig engedte kint az állatokat tartózkodni, hiszen utána már zordabb időjárás következett be, és ennek a hagyománynak a tiszteletére szervezik meg a behajtási ünnepet, amely tulajdonképpen egy turisztikai, gasztronómiai fesztivál, emellett a Nemzeti Park részéről pedig ebben az időszakban zajló daruvonulásnak a megtekintésére is nyílik lehetőség szervezett túrák keretében.
1: Most már a sokadik tippet hallottuk, és most pontosan az októberre is hegyezhetjük a figyelmünket a következő időszakba, ezt már tudjuk. Viszont, hogyha valaki teljesen kezdő és először érkezne a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz, mit ajánl, hogyan készítse magát, mit érdemes tudni? Ugye már említetted azt, hogy vezetett túrákon lehet részt venni, tehát nyilván érdemes tudatos turistaként érkezni, ahhoz, hogy mondjuk tényleg a lehető legtöbb kincset megtaláljuk és megtekinthetjük a Nemzeti Park területén. Tehát mit javasolsz, hogyha valaki először látogat a Nemzeti Park területére, akkor hogyan kezdje azt, hogy ő felkészülten érkezzen hozzátok?
0: Olyan széles a program választék, hogy biztos vagyok benne, hogy a különböző érdeklődési csoportok számára is tudunk nyújtani megfelelő túra típust, és mindenképpen azt ajánlom, hogy legelőször is keressék föl a interneten a Nemzeti Parknak a honlapját, ugye borzasztó egyszerű a címe, mert Hortobágyi Nemzeti Park rövidítve hnp.hu, és ezen belül külön menüponton van a turizmus, ahol számos program lehetőséget kínálunk, és emellett ugye Hortobágy településen van a Hortobágyi Látogatóközpont, ahol szintén a kollégák ott élő szóban is tudnak kiváló információkat szolgálni. Ebben az épületben egyébként megtalálunk mindenféle természetrajzi kiállítást, büfét, mindenféle információt, illetve hát közismert, hogy onnan egy perc sétára van a klasszikus kilencjukú hídnak a tövében a Pásztor Múzeum, ahol szintén a pásztorsághoz tartozó kiállítási anyagokat tudjuk bemutatni, nagyon magas színvonalú interaktív kiállítás keretében. Tehát aki önmagában csak a településre érkezik, az már ott el tud tölteni egy egész napot, és emellett a Hortobágy településről kiindulva csillag irányba, minden irányban találunk olyan program lehetőséget, illetve látogatható területeket, ahol a természetbe tudunk egy kicsit elmerülni. Mindenképpen azt ajánlom, hogy előzetesen tájékozódjanak az internetről. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatunk az, hogy a önálló látogatókhoz képest ugye nagyságrendekkel többet tudtunk nyújtani egy szakembernek a segítségével, aki föl tudja hívni a figyelmeket arra, hogy mit érdemes

0: megnézni, hiszen sokan mondták azt, hogy ugye aki 33-as fiú szeli ketté ugye a hortobágyot, aki csak itt 60-80 km/h átszeli a hortobágyot, hogy hát mit lehet itt látni ezen a nagy semmén. Hát ugye meg kell állni, le kell hajolni, meg kell fogni a füvet, le kell ülni, meg kell szagolni, és ugye te gyakorlatilag át kell élni a természetet, és ezeken a túrák keretében erre van mód.
1: És hát akkor ugye most tippet adtunk az először odaérkezőknek, de én szeretném buzdítani a már odalátogatókat is, hogy térjenek vissza, méghozzá azzal a kérdésemmel, hogy Attila, te hogy látod, aki évek óta ott dolgozol természetvédelmi őrként, nem lehet megunni ezt a tájat, mindig van valami új. Jól sejtem?
0: Így van, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, 25 éve vagyok itt, és hát meglehetősen nagy tapasztalatokkal bírok így a látogatók véleményének a szondázásában, és azt kell, hogy mondjam, hogy az a tapasztalat, hogy nem lehet semlegesen viszonyulni a hortobágyhoz. Sokan nem szeretik, mert sokan mondjuk a vízpartokhoz, vagy éppen a hegyvidékekhez jobban vonzódnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy lényegesen nagyobb azoknak az aránya, akik beleszeretnek ebbe a tájba, ebbe a tágas levegőjű világba, ahol a tekintet akadálytalanul kalandozhat, mint a szilajménes, és ugye sokak számára az a természetélmény itt lehet leginkább átélni. Azt mondják, tehát teljesen laikusak, akik ugye bejárták már a világot, és így megérkeznek, és teljesen rácsodálkoznak, hogy ebben a tájban van valami olyan szakrális, ami számukra így a saját lelküket is feltölti, és ebben én elfogult vagyok természetesen, de való igaz, hogy az ember itt kimegy a pusztára, akkor olyan végtelen nyugalom árad felé, hogy itt a világnak a zajai, a stresszei, azok biztos, hogy oldódnak az emberben.
1: Érdemes tehát többször, vagy első alkalommal is a Hortobágyi Nemzeti Park területére látogatni, és hát a természetvédelmi őrökkel is beszélgetni, és az ott dolgozókkal. Szilágyi Attilával tettük meg ezt mi az elmúlt percekben, de javasoljuk azt, hogy oda kell látogatni, hiszen tényleg, amit a nemzeti parkok az utóbbi időben is megmutattak nekünk, azt a jövőben is megteszik. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Nagyon szívesen.
2: Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Utolsó témánkhoz érkeztünk, és már egy kis szállásról is tudtunk hírt adni, hogyha valaki Hajdúszoboszlóra látogat, egy programot is ajánlottunk, nem is akármilyet, és hát nézzük azt, amiről már a műsorunk elején beszélgettünk, hogy azért nagy múltra tekint vissza a Hajdúszoboszló, és az tagadhatatlan, hogy a gyógyfürdő az, ami elsősorban a fő fókuszában van azoknak, akik oda látogatnak. Úgyhogy most Cegle Pincz és Enikővel, a Hungaroszpá Hajdúszoboszló vezérigazgatójával beszélgetek. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Hogy érzékelik, még mindig igaz, ugye, hogy a gyógyfürdő az, ami az elsődleges célpont, vagy ok, amiért oda látogatnak, vagy mennyiben alakult ez át az elmúlt évtizedekben?
3: Én azt gondolom, hogy az elmúlt 99 évben, hiszen idén volt 99 éves a fürdő, azért jelentősen meghatározta a város életét, és elsősorban a turizmusát, a Hungaroszpá, tehát a hajdúszoboszlói fürdő, Hajdúszoboszlónak, és én ebben nem nagyon látok elmozdulást, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen az elsődleges célpont és az elsődleges attrakció az a fürdő Hajdúszoboszlón.
1: De ehhez képest mégis hatalmas fejlődésen esett, tehát ha mondhatjuk azt, a gyógyturizmus, a gyógywellness, mert már viszont közel sem csak arról beszélhetünk, hogy a szenior generáció járna oda, hanem most már a családok is felfedezik. Hogyan tudott ehhez maga a fürdő fejlődni, és mi ment át, hogy most már tényleg mindenki, minden generáció megtalálja magának megfelelő vizes élményt?
3: Igen, én azt gondolom, hogy ma már nem elsősorban gyógyturizmusról, sokkal inkább élményturizmusról beszélünk Hajdúszoboszlón, és a mi célkitűzésünk az elmúlt évtizedekben elsősorban az volt, hogy minden egyes generációnak, és nem csak nyáron, hanem az év minden szakában tudjunk megfelelő szórakozást, pihenést és kikapcsolódást nyújtani. És természetesen ehhez óriási fejlődésre volt szükség, és volt is rá időnk, hiszen az elmúlt 99 évben egy icipici kis fövenyfürdőből Európa legnagyobb fürdő komplexumává alakult a Hungaroszpá, a hajdúszoboszlói fürdő, és nagyon nagyra nőttünk, mindenféle szolgáltatással tudunk kedveskedni a vendégeknek, és ma már a gyógyturizmus csak egy kicsinke szelete a fürdőszolgáltatásainak.
1: Egyébként minek köszönheti, és mindjárt aztán mehetünk tovább a gyógyvíztől, hogy egyébként az egyik legjelentősebb gyógyvízfürdő, mondhatjuk Európában is, a hajdúszoboszlói fürdő, ennyire jó a gyógyvíz, vagy pedig ennyire jól tudtak szolgáltatásokat ráépíteni?
3: Én azt gondolom, hogy mind a kettőről szóban. A hajdúszoboszlói gyógyvíz az egyedülálló a világon, de azért azt be kell látnunk, hogy Magyarországon belül a gyógyvizek között azért van különbség, de nem kiugró különbségek vannak. Tehát a gyógyvíz az nálunk ugyanaz, mint mondjuk Debrecenben, vagy nagyon-nagyon hasonló az összetétele, viszont az, ahogyan mi ezzel gazdálkodtunk az elmúlt években, és mi, ahogy fejlesztettük a szolgáltatásainkat, az az, ami egyedülállóvá tette a hajdúszoboszlói fürdőt.
1: És hogyan sikerült a gyógyturizmust megőrizve úgy nyitni a többi generáció felé, hogy közben azok, akik a gyógyfürdő miatt érkeznek, ne érezzék azt, hogy már nem is annyira ők a fókuszcsoport?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi próbáltuk ezt egy kicsit területileg is elhatárolni, és hál' Istennek nekünk viszonylag nagy terület áll rendelkezésünkre, hiszen a fürdő ma már több mint 32 hektáron terül el, és ennek megfelelően különböző zónákat különböztetünk meg. Természetesen van a gyógyfürdőnk, és a gyógyfürdőn belül nagyon szépen el tudjuk különíteni a gyógyászatot és a gyógyfürdőt, magát a fürdőzést, de emellett a strandon is van egy tradicionális fürdőrészünk, ahol elsősorban a nyugodtabb pihenési kikapcsolódási a főszerep. Ez azt jelenti, hogy itt találhatóak a gyógyvizes medencéink. De emellett van egy úgynevezett aktív zónánk, ahol elsősorban a fiatalok és a családosok találják meg a kikapcsolódást. Itt található Európa egyik legnagyobb épített medencéje, egy 6000 négyzetméteres mediterrán tengerpartnak nevezett medencénk, amely mellett van egy kalózhajó, homokos a partja, pálmafák vannak, világító torony van. Ezen az aktív zónán belül található meg az úszómedencénk, és a strandnak a hátsó részén található a családi zónánk, ahol nagyon sok gyerekélmény, nagyon sok családi élmény található, több gyermekmedence egymás mellett, egy nagy családi élménymedence. Emellett van egy akvaparkunk, és van egy prémium zónánk is, és természetesen a téli időszakban a gyógyfürdő mellett még van egy másik fedett szolgáltatásunk is, az akvapalasz fedett élményfürdőnk, ahol aztán tényleg minden generáció megtalálja számára megfelelő kikapcsolódást.
1: Mondhatjuk azt, hogy a fejlesztéseknél fontos szempont volt az is, ahogy említette ön is, a fedett fürdő jelenléte is a repertoárban, hiszen nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy valami megtérülő tudjon maradni, egész évben tudjon üzemelni, és tudja fogadni a vendégeket, turistákat, odalátogatókat. Mi a tapasztalat? Mennyire tudták tényleg a szezonalitást kizárva egész évben fogadni a vendégeket?
3: A mi célkitűzésünk, ahogy korábban említettem, az volt, hogy egész nyáron, és nem csak nyáron, hanem egész évben tudjunk szolgáltatni a vendégeknek, és ezt szolgálja ugye a két fedett szolgáltatásunk, az egyik a gyógyfürdő, ami elsősorban az idősebbeknek, a regenerációra, a gyógyulásra vágyóknak nyújt szolgáltatást, és ugye van az akvapalasz, ami tényleg minden generációnak. Ez az akvapalasz fedett élményfürdőnk amúgy egy 15 000 négyzetméteres, három szinten elhelyezkedő, több mint 15 medencével szolgál, és nagyon széles szolgáltatással szolgáltató üzletágunk, és én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek, tehát a gyógyfürdőnek és az akvapalasznak a segítségével sikerült kitolnunk a szezont, tehát ma már Hajdúszoboszló nem csak egy nyári utazási célpont, hanem sokkal inkább egy egész éves attrakció lehet.
1: És hogyan látják az arányokat? Ugye említette ön is, és a kérdésemben én is mondtam, hogy a gyógyvíztől indult, úgymond Hajdúszoboszló, hogy is mondjam, vizes világa, ami miatt mindenki szeret oda járni. Mennyiben változtak az arányok, hogyha nézzük a különböző generációkat, mit tapasztalnak? 50-50 a fiatal családosok és a szenior kategória, vagy pedig azért nem ennyire egyszerű ez az összetétel?
3: Ez nem annyira egyszerű, ez szezononként változik. Azt tudom mondani, hogy az ősztől tavaszig elsősorban az idősebbek és a gyógyulni vágyók érkeznek hozzánk, viszont nyáron mindent visz a strand. A strand és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások, és ami miatt az arányokat nehéz meghatározni, és azt mondani, hogy bármelyik is nagyobb, az az, hogy a strand az azért óriási. A strandunk befogadó képessége több mint 20 ezer fő, és azért nyáron vannak olyan napjaink, amikor ezt a 20 ezer főt meg is közelítjük, míg a gyógyfürdőben és az akvapalaszban együttesen is maximum 2-3 ezer főt tudunk fogadni. Ez azt jelenti, hogy egy hosszú hétvégén például ősszel, mondjuk egy október 23-ai hétvégén, amikor közel teltházasak ezek a szolgáltatásaink, akkor sem nagyon közelítjük meg ezeket a nyári 20 ezer fős létszámokat. Tehát azt tudom mondani, hogyha a vendégszámot tekintjük, akkor azért a nyár, a strand, a családosok mindent visznek, de ősztől tavaszig elsősorban az idősebbek látogatnak el hozzánk, és ők azok, akik hosszabb tartózkodási idővel maradnak nálunk, hiszen mondjuk egy gyógykezelés egészen 15 napig elhúzódhat, tehát egy 3 hetes időszakot vesz igénybe, míg például egy családi nyaralás azért ma már viszonylag rövid.
1: Én azt gondolom, hogy ebben az adásban kiderült, hogy Hajdúszoboszló nem csak a vizes világnak lehet nevezni, hanem tulajdonképpen egy igazi élményközpont is, úgyhogy remélem, hogy felkeltettük a hallgatóink figyelmét, és tudhatják, hogy nem csak nyáron érdemes oda ellátogatni, hanem akár ősszel, akár télen, akár tavasszal is, úgyhogy van miért kiválasztani ezt a települést a következő utazásunk helyszínének. Cegle Pincé és Enikőnek pedig a Hungaroszpá Hajdúszoboszló vezérigazgatójának köszönöm szépen, hogy beszámolt róla, hogy mi mindent tudunk megtalálni önöknél, hogyha odaérkezünk. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
1: Érdemes tehát Hajdúszoboszlóra látogatni, és hát az is kiderülhetett a hallgatóknak, hogy gasztronómiai élmény, vizes élmény, de akár egy igazi természeti élmény is várhat bennünket, hogyha nem ockodunk attól, hogy kicsit a városhatáron túl keressünk magunknak programot, legyenek azok idősek, fiatalok, családosok, vagy csak fiatal párok, idősebb párok, van miért felfedezni ezt a környéket is. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket a hallgatóinknak, tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra.
2: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
9: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
11: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
13: Vagyonadót vezet be a kormány. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozataláról. Erről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt és vétózgatott, miközben a magyar családok elől elzárták az őket megillető forrásokat. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről a Triglav csúcsról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Nyáron 2 hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben. Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Több-Kevesebb a Spirit FM-en, ahogy már megszokhatták, a mai napon pedig én helyettesítem Róna Jegon kollégámat, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és a szerkesztőm Meszlényi Zsófia nevébe is köszöntöm a hallgatókat. Sok témával készültünk, úgyhogy csapjunk is bele, az első rögtön az Airbnb világába fog minket kalauzolni. A vonal túloldalán Benedek Áront, a Guest Guru szakma és üzletfejlesztési vezetőjét köszönthetem. Üdvözlöm!
14: Üdvözlöm én is.
1: Hát ugye azt mondtam, hogy az Airbnb világába fogjuk kalauzolni a hallgatókat az első interjú keretében, méghozzá tesszük ezt azért is, mert ugye 2026. januárjától teljes tilalom lépett életbe Terézvárosban a rövidtávú lakások kiadására. A kerületben mégis ugye azt mondják, hogy 997 hirdetés fut, amelyek közül 747 szabálytalan. És hát ilyenkor az ember elkezdi vakargatni a fejét, és akár kimondhatja azt is, hogy... milyen jó, hogy legálisokat tiltják, aztán az illegálisok meg futnak. Mi a helyzet most ebben a tekintetben?
14: Hát ez egy nagyon érdekes szám, mert ugye onnan indultunk, hogy Terézvárosban a tiltás előtt 2700 magán és egyéb szálláshely volt, és az adataink alapján olyan kb. 700 volt ebből feketéző. Amikor életbe lépett a tiltás 2026. január 1-én, azok után is megmértük az adatokat, és most van ez a 900-as szám körülbelül, és ebből az ilyen 750 körüli a feketéző. Tehát azt mutatják az adatok, hogy a feketézőkkel igazából semmi nem történt. Hiába volt tiltás, a tiltás ugye a legális szálláshelyeket érintette, de a feketézőket nem érintette, ami szerintem egy komoly probléma.
1: És hát, hogyha ugye mindenre szeretünk gazdasági szemmel is rápillantani, hogyha mondjuk onnan figyeljük a terézvárosi esetet, hogy mennyivel csökkent mondjuk az önkormányzat idegenforgalmi adóbevétele, akkor például ebből a tekintetből milyen változást tapasztalható?
14: Hát itt ugye az egyik ellenérv az Airbnb-vel kapcsolatban az volt, hogy az itteni vendégkör az majd át fog menni a szállodákhoz. Érdekes módon nem mentek át. Tehát hogy pontos adatot mondjak, az Airbnb-ből jövő vendégészakáknak a 25%-a ment át a hotelekbe. Tehát ez azt jelenti, hogy 75% az valahol elveszett, és ennek a 75%-nak az idegenforgalmi adóbevétele is ugye elveszett a kerületnél. Ez nagyságrendileg ilyen 100 milliós nagyságrend. Hogyha azt mondanánk, hogy betiltják ezt a teljes iparágat Budapesten, ez nagyjából egy olyan 3 milliárd forint éves idegenforgalmi adóbevétel kiesést jelentene. Visszautalva az elejére, tehát hogy mi azt látjuk, hogy az a vendégkör, aki jön az Airbnb-be, az egyszerűen nem megy át hotelba, vagy legalábbis egy nagyon kis része megy át hotelba. Tehát valószínűleg ezek az emberek, ezek olyan lakásokat keresnek, ahol van konyha, ahol egy kicsit családbarátabb a dolog, tehát az Airbnb-s lakásokat.
1: Egyébként, amikor arról beszélünk, csak hogy azt is tisztázzuk a hallgatók számára, hogy szabálytalan hirdetés, akkor mit akar a szabálytalan hirdetés? Mitől szabályos valami, és mitől szabálytalan?
14: Igen, ez nagyon jó kérdés. Tehát ugye Budapesten a két legnagyobb hirdető portál az Airbnb és a Booking. Továbbiak is vannak, de ők nem tudnak igazán jelentős számú hirdetést felsorolni. Itt, hogyha az ember foglalni akar, akkor ugye hirdetéseket talál. Ezeken a hirdetéseken elvileg kötelező feltüntetni az N-tag számot. Amikor az ember megcsinálja a hirdetést, akkor ezt meg kell, hogy adja. Ám de ezek a portálok ezek nem ellenőrzik, hogy itt milyen számot adtak meg. Még egy kitérő, mi az az N-tag szám? Az N-tag szám az egy ilyen egyedi azonosítója a szálláshelynek, tehát mondjuk, mint egy rendszám az autóknál. Tehát ezt ugye fel kell tüntetni, az Airbnb és a Booking nem ellenőrzi, hogy mit adott meg a szálláshelynek a tulajdonosa, tehát így gyakorlatilag egy 1-2-3-4-5-6 számot is meg lehet adni. Mi azt nevezzük feketézőnek, vagy szabálytalannak, illegálisnak, ahol vagy nincs feltüntetve N-tag szám, vagy valamilyen teljesen egyértelműen hibás N-tag szám van feltüntetve, vagy ha ezt összevetjük az állami adatbázissal, ahol megtalálható a szálláshelyeknek az N-tag száma, akkor ott nem találunk rá erre a számra. Tehát, hogy csináltunk egy adatbázist, ami összefésüli ezeknek a piaci szereplőknek a hirdetés adatbázisát az állami adatbázissal, és itt 5000 hirdetést találtunk, aminek ebből a háromból, tehát vagy nem szerepel N-tag szám, vagy hamis adat szerepel, vagy valaki másé szerepel.
1: Azért, amikor az Airbnb ügy kezdődött, ha lehet így fogalmazni, akkor különböző érvek, ellenérvek voltak, ami alapján aztán valamire jutottak. Ugye most itt az elmúlt hónapok statisztikáit tudjuk elemezni, és láthatjuk, hogy gazdaságilag mit okozott, vendégészaka számban mit okozott, például Terézvárosban, és akkor felvethetjük a kérdést, hogy mindezek összessége mit mutat? Laikusként azt mondom, hogy a nagyobb ellenőrzést az biztos, vagy hogy nagyobb elvárást támasszunk a különböző hirdetési felületek irányába is, az biztos. Önök mit látnak, mit gondolnak?
14: Teszek még egy kitérőt az elején, amiről lehet, hogy az előző kérdésnek kellett volna beszélnem, hogy a magyar vendéglátósok ipartestülete vagy szövetsége hozott ki júniusban egy jelentést a 6. kerületi vendéglátó szektorral kapcsolatban, és ők azt mondták, hogy 30%-kal esett vissza a forgalmuk ezeknek a helyeknek. Tehát, hogy igazából ez a történet, ez úgy tűnik, hogy nem áll meg a szálláskiadóknál, hanem tovább gyűrűzik a teljes vendéglátásba. Hogy mit látunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene ezt a dolgot szabályozni, mi azt gondoljuk, hogy a feketézők egy olyan probléma, amelyik okoz egy jelentős problémát, amit az Airbnb-nek tulajdonítanak, és ez például a társasházi együttélés. A társasházi együttélésben sokkal kevésbé kooperatívak azok a hirdetések, vagy azok a szállásadók, akik ugye feketén üzemelnek, hiszen nekik nem érdekük ez az egész dolog. Illetve ha valaki feketén üzemel, akkor valószínűleg a társasági szabályok betartásában is kevésbé erős. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy a feketézők egy olyan probléma, amivel ha elkezdünk foglalkozni, akkor egyrészt a társasági együttélésben is tudunk elérni eredményeket, másrészt a másik nagy érv, amit igazából mondanak az Airbnb ellen, az az, hogy a lakhatási válságot az Airbnb okozza. Valószínűleg, hogyha azok a lakások, így itt 5000 hirdetésről beszélünk, ezek a lakások, ezek kikerülnének a piacról, valamilyen szinten csökkentenék a lakhatási válságot. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, nyilván 5000 lakás nem old meg feltétlenül egy ilyen jellegű problémát, erre is vannak adataink. A lakhatási válságnak valószínűleg a megoldása nem az Airbnb önmagában.
1: És akkor most miben reménykednek, hogyan tovább, hogyha ennyi mindent megfigyeltek, fókuszba vettek, akkor van-e lehetőség valahol ezeket az észrevételeket jelezni és figyelembe betetni döntéshozókkal?
14: Hát mi abban reménykedünk, hogy mi elvégeztük a házi feladatot, összevetettük ezeket az adatbázisokat, van egy használható felületünk, amit most szeretnénk igazából döntéshozók, vagy pedig önkormányzatok kezébe adni, hogy használják és derítsék fel ezeket az eseteket, és próbálják meg fókuszba helyezni a feketézőket, mert talán eddig nem volt olyan hivatalos szám, amelyik megmutatta, hogy ez a probléma igazából egy mekkora probléma.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy ebben a problémában lesz előrehaladás. Benedek Áronnak, a GetGuru szakmai és üzletfejlesztési vezetőjének pedig köszönjük, hogy itt is ismertette az összegyűjtött adatokat, tapasztalatokat. Köszönöm szépen!
14: Én is köszönöm szépen!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A következő témánk már abszolút nem az Airbnb-hez fog kapcsolódni, hanem a fogyasztásainkhoz. Amikor azokat a címeket olvassuk mondjuk a hírekbe, hogy a magyar lakosság júliusban belehúzott a fogyasztásba, akkor szinte peskők pukkanását hallhatnánk, de hogy valóban így van-e és miről van szó, arról fogom kérdezni Nagy Bajer Katalint, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát. Üdvözöllek itt nálunk, szervusz!
2: Én is üdvözöllek, szép napot kívánok neked és a kedves hallgatóknak.
1: Pukkanhat az a pezsgő, hogy felvezettem? Tehát a magyar lakosság júliusban belehúzott a fogyasztásba.
2: Igen, ez egy valóban jó hír, tehát amikor az élelmiszer és a nem élelmiszer termékeknek nő a fogyasztása, tehát mennyiségben többet vásároltunk, élelmiszereknél ugye 3,6% többletet lát a statisztikai hivatal, nem élelmiszereknél pedig 6,5%-ot. Ez egy komoly bővülés, és ugye ez lehetőséget is adna a minőségi változásra. Tehát ugye mindig, amikor egy picit a mennyiség növekszik, akkor a kereskedelem bizakodó, mert azt érezzük, hogy akkor esetleg megint egy minőségi váltásra is hajlamos a fogyasztó, de sajnos ennek nagyon komoly gátja a jelenleg is hatályos árissapka.
1: Ha azt mondjuk, hogy gátja, akkor vajon a szakma hogy látja, mi ezzel a teendő tennivaló?
2: Mi azt érezzük, hogy szakmailag a kormányon belül is már egy nagyon komoly egyetértés van, hogy az árrésakka tényleg minden fejlődésnek jelenleg a gátja. Tehát azt is halljuk, meg olvassuk, hogy valóban a kormány egy szebb, jobb, egészségesebb és minőségi élelmiszereket szeretne a vásárló kosarában tudni, és a boltok polcén, hogy ezeket el kellene érni. Csak éppen ezzel van a baj, hogy ez a mostani korlátozás, ami ugye most már több mint másfél éve hatályos, élelmiszereket 10% áréssel kell árulni a kereskedőknek 43 termékcsoport esetében, ez gyakorlatilag annyira kiürítette a kereskedőknek a fejlesztési lehetőségét és büdzséjét, hogy nincs ebben tovább lépés. Tehát eldiszkontosodunk, a vásárló is eldiszkontosodik, a kínálat is eldiszkontosodik. Ha körülnézünk a környező országokban, gyönyörű szupermarketek vannak, gyönyörű kínálattal. Na most ezt mind egyre távolabb kerülünk ezektől a kínálatoktól és ezektől a minőségektől, ha ez az árésakka velünk marad.
1: Amikor azt mondjuk, hogy a minőségi változás irányába kellene elmozdulni, akkor a kiskereskedelem tekintetében mire is gondoltok ilyenkor pontosan?
2: Ugye most az a helyzet, hogy a magyarok az árra vannak érzékenyítve. Nincs más szempont nagyon, mennyibe kerül, itt az árverseny mutatkozik meg igazából az ár és sapka, és ugye erre ösztönözte az egész rendszert, de ez abszolút egy hatalmas hiba. Tehát olyan sok tulajdonsága van egy terméknek az áron kívül, ami viszont teljesen háttérbe szorult. Ezzel nem foglalkozik már a kereskedő sem, a vásárló sem, és azt látjuk, hogy tényleg egyre szűkebb a választék, egyre jobban a diszkontok irányába terelődnek a vevők is, mert egyszerűen ezzel nem foglalkozik most. Jelenleg nem verseny van, nem piaci verseny van, hanem marketing van. Aki hangosabban tudja mondani, hogy olcsóbb, a vásárló az most ott landol, oda kerül nagyon sok vásárlóerő, és viszont ahogy ez elszívódik a szupermarket kategóriákból, ezzel a beszűkülő áréssel, sajnos bizonyára hosszú távon ez nagyon-nagyon rossz üzeneteket hordoz, ezért kérjük azt, hogy most már valóban minden körülmény, statisztika, inflációs adatok, defláció van élelmiszerbe fél éve, vezessék ki ezt az ár és sapkát, mert ez egyáltalán nem jó irányba viszi sem a kereskedelmet, sem a kínálatot, sem a vásárlóknak a szokásait.
1: Milyen előremutató megegyeztetésről vagy megbeszélésről lehet beszélni? Egyáltalán beszélhetünk-e arról, hogy ez most tényleg aktuálisan is az asztalán van a döntéshozóknak?
2: Mi ebben nagyon bízunk, mert utoljára július 27-én találkoztunk az Agrártárca és a Gazdasági Tárca vezetőjével, minisztereivel, és ott a kereskedelmi szövetségek valóban minden érvet el tudtak mondani azért, hogy ez az ár és sapka megszüntetésre kerüljön végre, és most már azt éreztük akkor, hogy szakmailag nincs ebben hiba, nincs ebben elakadás. Most, amit érzünk inkább, ez a politikai félelem, hogy a vásárlók akkor esetleg magasabb árakkal szembesülnek az ár és a kivezetést követően, és ezt a politikai kockázatot talán most nem vállalja a kormány, ami tényleg hangsúlyozzuk azt, hogy annyira rossz irányba tereli a kereskedelmet, hogy ez a várt szebb és jobb és választékosabb és minőségi irány nem fog tudni bekövetkezni.
1: Miközben egyébként azzal, hogyha szűkül a választék a kiskereskedelemben, még jobban valahogy átirányítja a vásárlókat a nagykereskedelembe, vagy hát a szupermarketek fele a vásárlót, mert ott annak ellenére, hogy jaj, de jó, olcsók az árak, nagyobb a választék, hiszen ugye meg tudják tenni, hogy többféle lehetőséget készleten tartsanak. Mit mutatnak a számok a kisboltok, a kisüzletekből, mennyire tűnnek el a vásárlók?
2: Igen, sajnos a kis üzletek problémáját nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert pedig csak arról beszéltünk, aki kötelezett, tehát 1 milliárd forgalmú árbevételnél nagyobb vállalkozásról beszéltünk, és van több tízezer olyan vállalkozás, aki sajnos olyan árakat tud csak alkalmazni, amely a fogyasztó számára ma egyáltalán nem elfogadható. Ez a mostani rendszer csak a kiskereskedelmi árét szabályozza. Ezek az üzletek, akik nagykereskedelmi partnerektől vásárolnak, szerzik be az árut, képtelenek versenyképes fogyasztói árakat kialakítani, ezért tőlük az elmúlt időszakban bizony elfordultak a vásárlók. Nagyon sok ilyen bezárás zajlik a szemünk előtt, a tagságban van ilyen típusú tapasztalat már sajnos, de olyan is van, aki szupermarketeket zár be, mert egyszerűen ez az árrés arra sem elegendő, hogy működjenek.
1: Hát akkor ezek nem túl jó hírek, ami most a kereskedelem oldaláról érkezett, de hát reméljük, hogy legközelebb már jobb hírekről tudunk beszámolni. Neubauer Katalinnak, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárának köszönöm szépen, hogy tájékoztattál bennünket.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok neked és a kedves hallgatóknak is.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. A 41-es villamos terelve az Alkotás utcán át közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 47-es és az 56-os villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért térmű egyetem között. Baleset történt a 15. kerületben a Szántóföld utcában az Esthajnal utcánál. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Esthajnal utca és a Rákospalota-Bogáncs utca közötti megállókat Rákospalota-Bogáncs utca felé. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák a Margit körúton a Horváth utcánál. Sávlezárásra készüljenek a Kerepesi úton kifelé a Fogarasi útnál átépítés miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nyugdíjas témával folytatjuk az adásunkat itt a több-kevesebb, méghozzá azért is, és onnan is lehet sejteni, hogy a vonal túloldalán Süle-Szigeti Bulcsút, a portfólió elemzőjét, nyugdíj szakértőjét kapcsoljuk. Szervusz, köszöntelek!
4: Ja, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát egy nagyon érdekes cikket lehet olvasni a portfólió hasábjain oldalán, méghozzá azzal a címmel, hogy elárult az államkincstár, hány évet töltenek nyugdíjban a magyarok. Talán kezdjük az Origótól. Hogy elárulta az államkincstár, mi volt ez az apropó, amiből aztán ezekhez az információkhoz lehetett jutni?
4: Nos, hát azt érdemes tudni ezekről az adatokról, hogy ezekről nincsen rendszeres adatközlés. Ugye nagyon sok adatot közöl a KSH, vagy akár az államkincstár időnként a nyugdíjasokról, illetve az ő életkörülményeikről, bevételi adataikról, de ezt az egy adatot például, hogy hány évig vannak nyugdíjban, hány évesen mennek nyugdíjba, az ilyeneket nem szokták rendszeresen közölni. Úgyhogy ezeket az adatokat általában közérdekű adatigénylés keretein belül lehet megismerni, és ezek a közérdekű adatigénylések is néha nem sikeresek, néha sikeresek, vagy csak részben sikeresek, úgyhogy most nyáron az a szerencsés helyzet állt elő, hogy nagyon kimerítően válaszolt a magyar államkincstár Karácsony Mihálynak a kérdéseire, aki a nyugdíjas parlamentnek az elnöke, úgyhogy ebből a közlésből most bepillanthattunk a ezekbe az adatokba, amikbe ritkán nyerünk bepillantást.
1: Mielőtt a részletekbe elvesznénk és az adatokra fókuszálnánk, tisztázzuk azért azt is, akár nekem meg a hallgatók számára is, hogy miért lehetnek fontosak például egy nyugdíjszakértő számára ezek az adatok, vagy a döntéshozók számára? Miért igazán kiemelten fontos adatok lehetnek ezek?
4: Nos, hát ez egy társadalompolitikai, illetve gazdaságpolitikai szempontból egy nagyon fontos kérdéskör. Most gondoljunk csak például egyszerűen a nyugdíjkorhatárnak a kérdésére. Nyilván az nem elvárható, hogy az emberek túlzottan sokáig dolgozzanak, tehát a várható élettartamból kiindulva, illetve a nyugdíjkorhatár szabályozásából kiindulva nagyjából kiadható az, hogy mennyi időt tölthetnek majd várhatóan nyugdíjban az adott emberek, és nyilván ez fontos, hogy legyen egy ilyen balansz, legyen egy egyensúly a kettő között, hogy kellő mennyiségű munkában töltött idő után kellő mennyiségű időt azt nyugdíjban is tölthessenek az emberek. Tehát például emiatt a döntéshozók szempontjából is biztosan fontos ez az adatsor.
1: Vagy például az is fontos adat lehet ebből, hogy úgy átlagosan hány évig szükséges egy korábbi munkavállaló után nyugdíjas évekkel számolni? Tehát lehet benne ilyen is?
4: Így van, abszolút. Ugye itt azt is figyelembe kell venni, hogy a nyugdíjkorhatár az idővel változik, tehát érdekes módon ugye most ez az adatsor azokra vonatkozott, akiknél már tudható, hogy mennyi időt töltöttek nyugdíjban, tehát egyszerűen azokról van szó, akik 2025-ben nyugdíjasok voltak és elhaláloztak, és ők viszont hát akár a 2000-es évek elején mentek nyugdíjba, tehát akkor még egészen más volt a nyugdíjkorhatár, és ebből adódnak aztán a nyugdíjban töltött átlagos időtartamok is. Tehát a ma nyugdíjba vonulókra ez már nem biztos, hogy nagyon friss adatot szolgáltatna, de hogyha ezt rendszeresen figyeljük, akkor természetesen ez egy nagyon fontos fogódzó.
1: Na és akkor nézzük azokat a bizonyos 2025-ös évre kiadott számokat. Mit mutatnak például nemek megosztása tekintetében? Mekkora az eltérés?
4: Igen, nos hát itt a férfiak alapvetően jóval rövidebb időt töltenek nyugdíjban, mint a nők. A férfiaknál az államkincstár most azt közölte, hogy a 2025-ben elhalálozott öregségi nyugdíjasok átlagosan 19,1 évet töltöttek nyugdíjban, amennyiben férfiak voltak, de a nők voltak, akkor pedig 26,7 évet. Tehát nagyjából egy ilyen 7-8 évvel több időt töltenek nyugdíjban a nők, mint a férfiak. És ez ugye két dolog tevődik össze. Az egyik, hogy a nők hamarabb mentek nyugdíjba, ugye itt a különböző nőket kedvezményező nyugdíjvonulási lehetőségek húzódnak meg a háttérben, és a nőknek a várható élettartama is jóval hosszabb, ez nem magyar sajátosság, hanem ez világszerte így van, úgyhogy ennek a kettőnek köszönhető, hogy a nők sokkal hosszabb ideig élvezhetik a nyugdíjas életszakaszt.
1: És amikor például az adatok között arra sorra bukkanunk, hogy visszaszámolt átlagos életkoruk a nyugdíj kezdetekor, ez pontosan mit akar?
4: Igen, most ez nem egy közvetlen közlés az államkincstártól, de a most közölt adatokból kiszámolható, hogy ugye azt is tudjuk, hogy hány éves korukban haláloztak el a férfiak, illetve a nők, amennyiben nyugdíjasok voltak, és akkor tudjuk, hogy a férfiak 78,5 éves korukig éltek átlagosan, a nők pedig 82,3 éves életszakasznál jutottak el a halálozásig átlagosan, és akkor ezekből, illetve a nyugdíjban töltött átlagos időtartamból egy nagyon egyszerű kivonással megkaphatjuk, hogy átlagosan hány évesen mentek nyugdíjba a 2025-ben elhunyt nyugdíjasok. És itt ugye a férfiaknál egy ilyen 59 év körüli érték adódik, tehát ugye ne felejtsük el, hogy korábban jóval alacsonyabb volt a nyugdíjkorhatár. Nőknek 55 év, férfiaknak 60 év, ez volt az alapértelmezés elég sokáig. Ugye azóta már 62 évre, aztán később 65 évre is emelték fokozatosan, tehát ezek tényleg régi adatok. És a nőknél pedig ugye itt is, ugye, ahogy említettem korábban, egyen később 65 évre is emelték fokozatosan, tehát ezek tényleg régi adatok.

0: lesz benne ugrásbeli változás, hiszen ahogy említetted is, azért az elmúlt években folyamatosan voltak változások a területen.
1: Igen, nos hát itt ugye arra kell gondolni, hogy amikor 2022-ig bezárólag 65 évre emelkedett az általános nyugdíjkorhatár, az egy nagyon gyors nyugdíjkorhatár emelés volt, és a várható élettartamnak a növekedése ezt nem tudta követni. Tehát gyorsabban növelték a nyugdíjkorhatárt Magyarországon, mint amennyivel a várható élettartam hosszabbodott volna. Úgyhogy én azt sejtem, hogy elképzelhető, hogy egy kicsit rövidült a nyugdíjban töltött átlagos időtartam, most az utóbbi néhány évet tekintve, de ugye itt egy nagyon fontos dolog, hogy a nők esetében ugye a nők 40-nel is számolni kell. Ugyan a nők 40 az azt jelenti, hogy a már 40 évnyi jogosító idővel rendelkező nők abban az esetben is elmehetnek nyugdíjba, hogyha még a közelében sincsenek a 65 éves alapértelmezett korhatárnak. És ez egy nagyon kedvelt lehetőség, és egyre többen veszik igénybe, tehát mostanra nagyjából a női nyugdíjasoknak a fele az már a nők 40 segítségével megy nyugdíjba, és ez viszont érdemben torzíthatja ezeket a nyugdíjba vonulási átlagos életkorokat. Úgyhogy nem olyan könnyű ezt meghatározni, hogy a teljes sokaságra vetítve, vajon hogyan változhatott a nyugdíjban töltött átlagos időtartam, de valóban érdemes ezeket az adatkéréseket rendszeresen elvégezni, és akkor abból egy idő után kirajzolódhatnak majd a trendek és a folyamatok.
0: És a mostanában oly sokat hallott férfiak 40 szintén nagyon belenyúlna ezekbe az adatokba, és más-más évszámokat látnánk, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és milyen adatokról tudunk esetleg később beszámolni. Sülesz-szigeti Bulcsúnak, a portfólió elemzőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is nagyon köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai utolsó témánkhoz érkeztünk itt a Több Kevesebb című műsorunkba, és hát már sok mindenről beszéltünk, de például az autóipar még nem jött szóba. Ezen fogunk változtatni itt az utolsó beszélgetésnél, méghozzá azért, mert szerintem drámai a hangulat a Volkswagen csoportnál. Csütörtök este jelentették be, hogy megszüntetnek 50 ezer munkahelyet, a járműválasztékukat pedig a felére vágják vissza. Mindezt az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt teheti meg a cégcsoport, de hogy ennek milyen hatása lehet és hova gyűrűzik be, arról is fogom kérdezni Kilián Csabát, a Magyar Gépjárműipar Egyesület ügyvezető főtitkárát. Üdvözlöm a vonal túloldalán.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát mit mutathat ez a nagy leépítési hullám a Volkswagennél? Mire számíthatunk például mi, a magyar autópiac, mit vetít ez nekünk előre?
2: Hát talán egy picit visszamennék időben, hogy hogy jutottunk el idáig. Ugye még már a 2017-18-as években a globálisan legyártott autók száma csökkent. Rájött a Covid, rájött ez a nagyon nagy verseny, az európai szabályozás, amerikai vámok, stb. És ez azt jelentette, hogy az európai gyártók elveszítették nagy részt a kínai piacukat, amelyik a legjelentősebb volt tulajdonképpen az elmúlt, azt mondanám, 20-25 évben, és ott volt egy jelentős nyereségük. Mi a teendő? Mit tudnak tenni ebben a helyzetben? Hát én úgy érzem, hogy versenyképesnek kell lenni. Mindenféleképpen fel kell venni a versenyt, ami nem könnyű, tekintettel arra, hogy a kínai gyártók jelentős állami támogatásokkal rendelkeznek. Hogyha nézzük a fejlesztési tempót, tulajdonképpen a kínai gyártók másfél-két év alatt új modelleket hoznak ki, míg az európai gyártók 3,5-4 évet is igénybe vesz ez a feladat. Sárversenyben pedig szintén lemaradtunk, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül, hogyha hát mondjuk nagyon változó a piacon, hogy milyen autók vannak, de hogyha hasonló kategóriákat összehasonlítjuk, hát ilyen 20-25%-os különbségek vannak még mindig, annak ellenére, hogy az európai gyártók is az utóbbi időben ugye több új modellt hoztak ki, és próbálnak árban is versenyképesek lenni. És hát a harmadik nagyon fontos tényező az is, hogy ha nézzük itt a digitális ökoszisztémát, ugye ma már egy autó egy guruló okostelefon, ebben a kínaiaknál az 5G kapcsolat, fejlett hangvezérlés, beépített alkalmazások, akkumulátorkémia területén is előnnyel rendelkeznek. Ugye, hogyha nézzük az akkumulátor technológiát, az elmúlt években nagyon nagy technológiai fejlődés történt, és újabb és újabb kutatásokról számolnak be, és nagy valószínűség, hogy az elkövetkezendő években is még nagyon nagy változások lesznek. Ugye itt a fő probléma az, hogy ezt is a kínaiak, a különböző alapanyagokat kontrollálják. Tehát olyan teljes ökoszisztémát építettek föl, ami tényleg az alapanyaggyártástól a késztermékekig mindent tudnak. És nagyon jelentősen bejöttek az európai piacra. Ugye a másik kérdés az volt, hogy mit jelent ez Magyarország számára? Tehát, hogyha Magyarországot nézzük, természetesen ugye nagyon jelentősen függünk a német autógyártóktól. És nem csak a Volkswagen, de ugye a többi német autógyár is ugyanúgy elveszítette a kínai piacát, hogy új piacokra mennyire tud bemenni, az nagyon nagy kérdés, és az is nagy kérdés, hogy mennyire tud még visszamenni, vagy bizonyos részesedést a kínai piacon megtartani, ami nem könnyű, hiszen Kínában nagyon sok gyártó van, nagyon sok új modellel jönnek ki, nagyon fejlett autók, és szépek is az autók. Tehát ebből a szempontból nem könnyű fölvenni a versenyt tulajdonképpen. Ugyanakkor, hogyha Magyarországot nézzük, akkor a mi előnyünk talán az lehet, hogy ugye felépült a BMW gyár, felépül a BYD is, be fog indulni rövidesen. A Mercedes megduplázta a gyártási kapacitását, szintén felépítette egy gyönyörű új modern gyárat. Tehát a legmodernebb gyárak vannak itt ma Magyarországon, amelyek nagyon versenyképesek, költséghatékonyan tudnak gyártani. De természetesen ez mind attól függ a jövőt illetően, hogy ezeket a kapacitásokat mennyire fogják kihasználni. Ugye ebben már különböző politikai döntések is befolyásolni fogják a német gyárakat, de nagy valószínűséggel éppen azért, mert költséghatékonyság, versenyképesség szempontjából ezek a magyar gyárak jók, feltételezem, hogy ki fogják ezeket a kapacitásokat használni. És ezt látjuk is valahol már a mai napok során is, mivel a BMW is előre láthatólag már egy évre lekötött a kapacitást. Az Audinak a Cupra modell nagyon megy, nagyon jól megy, tehát szintén a kapacitások ebből a szempontból le vannak terhelve. A Mercedes ugye beindította a második gyárat, ott is új modellek jönnek az elkövetkezendő hónapokban ki, ami szintén a piacon remélhetőleg nagy érdeklődésre tesz számot, és hogyha így nézzük a magyar lehetőségeket, hogyha ezek a cégek növekednek, bejön még a BYD-nak is, ugye az új gyára remélhetőleg évvégén vagy jövő év elején, természetesen itt kell számolni egy felfutással, mivel az, hogy teljes kapacitással dolgozzanak ezek az új gyárak, ez nem könnyű azért egyik napra a másikra felépíteni, tehát itt egy-két év beletelik, mire ez megtörténik, de ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg ugye a ma legyártott 500 ezer autó helyett ugye 7-800 ezer autó legyártására is sor kerülhet Magyarországon, ugye vannak optimálisabb forecastok is, hogy esetleg 900 millió, 1 millió is mondjuk 2030 körül összejöhet, és ez további lehetőségeket ad tulajdonképpen a magyar autóipar beszállítói számára, és ott is remélhetőleg növekednek a megrendelések, és ezáltal egy kicsit jobb helyzetbe kerülnek a magyar KKV-k és magyar beszállítók is.
1: Az amerikai vámok és a globális kereskedelmi feszültségek akkor ezek szerint nem feltétlenül elsőként a magyar autó iparra sújtana le, hanem mondjuk lehet, hogy más országok, ahol nem annyira modernek a gyárak, ott lesznek előbb leépítések vagy bezárások?
2: Hát mindenféleképpen hatással van az amerikai vám is Magyarországra is, mert ugye ezeket az európai gyártókat büntetik, és az amerikai piac sem működött az elmúlt pár évben már úgy, ahogy korábban. De ez valóban, ahogy mondja, nagy valószínűséggel nem ezeket a magyarországi gyárakat fogják bezárni, hát ugye a Volkswagennél is biztos, hogy végignézték az összes gyárat, melyik milyen termelékeny, melyik milyen hatékony, milyen környezetben termel, mennyire új, mennyire régi a gyár, hol kell technológiát is újítani, stb. Tehát ők is nézik azt, hogy ebben a nagyon erős versenyben hogy tudnak talpon maradni az elkövetkezendő időszakban.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy később majd miről tudunk hírt adni. Kilián Csabának, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkárának viszont köszönjük szépen, hogy a Volkswagen csoport híre kapcsán egy kicsit beszélgethettünk a hazai autóiparról is. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok.
1: Ez volt tehát mára a több-kevesebb. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A holnaptól Róna Jegon várja a hallgatókat. És hát maradjanak velünk nem csak a több-kevesebb tekintetében, hanem az adásunk folyamát kövessék önök is nyomon, hiszen van miért velünk tartani, és ne felejtsék el, hogy most már szeptembertől friss adásokkal is jelentkezik a kultúra, úgyhogy érdemes a kulturális hírekről is információhoz jutni, szemezgetni azokból a lehetőségekből, amiért mondjuk egy kis kikapcsolódásért megéri felhívni a figyelmet és jegyet váltani ide vagy oda vagy amoda, szóval figyeljünk, mert pezseg az élet így ősszel is. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
3: A
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Autódaru, Kósvéber.
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
9: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
10: Anya, megint fáj a hasam.
11: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
14: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanó testet találtak a Dunában. A második világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is. Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
7: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt a szerkesztője a mai adásnak, és egy évadkezdetről számolunk be először önöknek. Szerintem az már elég súlyos, ha az ember emlékszik rá, hogy amikor megszületett a Katona József Színház, az hogy volt, meg mint volt. Ez a 44. évada, amit elkezd. Székely Kriszta, a színház igazgatója itt a vonalban. Örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok.
15: Jó napot, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek.
7: Ez a 44. ez nem kerek évforduló, nem nagy évforduló, nem nagy ünnep, de hát minden évadkezdés egy ünnep. Hogy készült a Katona erre az évadkezdésre?
15: Hát nem kerek ünnep, de valahogy mégis ez a 44, ez biztos mindenkiben azért ez egy valamilyen szám, vagy legalábbis nekem egy nem kerek szám, de struktúrájában valami egységet képviselő szám.
7: Igen.
15: Nekem tulajdonképpen ez az első évadom, teljes évadom igazgatóként. Itt nyilván sokan dolgozunk együtt egy évad összeállításán, tehát nem akarok mindent magamra venni ebben, de hát mégis az én vezetésemmel, szóval ez mindenképpen ilyen értelemben egy új helyzet a színházban, és dolgoztunk azon, hogy a Katona megújulása és folytonossága, ez a két feladat egyben ebben az évadban meglátszódjon, és színházat csináljunk annak radikális empátiájával, ami a Katonára jellemző.
7: Kriszta, miben kell megújulnia? Mi az, amit szeretne látni, és amit mi majd észlelünk?
15: Én azt gondolom, hogy a Katonának ez is a megújulás is az egyik tradíciója, tehát ha a nézők megfigyelték az elmúlt 44 évet, ez a színház folyamatosan kockázatokat vállalt, új alkotók, és a társulat olyan fajta frissítésén, az arculat olyan frissítésén, ami más színházak esetében ilyen folytonosan nem figyelhető meg. Tehát nekem az a dolgom, vagy nekünk most az a dolgunk, hogy lehet, hogy mivel, hogy is mondjam, a Máté Gábor előző igazgató, és én köztem azért mondjuk 30 valahány év talán van, ezért lehet, hogy most van egy ilyen érezhetőbb vizuális lépés, most elindult az új honlapunk, az évadfüzetünk, tehát ha a néző oda tekint a színház felé, akkor megláthatja, hogy milyen irányba gondolkodunk. Van egy nemzetközi nyitás, tehát koprodukció, külföldi, egy német rendezőnő dolgozik már most az első produkción. A Parallax, a Mundruczó Kornélnak az országban eddig nem látott előadása nyitja az évadot, ami szerintem egy nagyon fontos kulturális esemény lesz.
7: Hát Mundruczónak ez a darabja, ez bejárta Németországot mindenféle díjakat nyerve ott is, és beszélgettünk ebben a műsorban is Kornéllal arról, hogy mennyire fájt neki, hogy azt Magyarországon nem látta a közönség, úgyhogy most ezúton is akkor felhívom én is mindenki figyelmét arra, hogy ez egy olyan premier, ami már megjárt a hadakutyát és bizonyított máshol.
15: Ez így van, és a Katona, vagy hát én a pályázatomban vállaltam, vagy fontosnak gondoltam, hogy független színházakkal együttműködjünk. A Kornél egy világhírű alkotó, és szomorú, hogy nem részesült támogatásban. A Katona részéről ez egy komoly befektetés ennek az előadásnak a befogadása technikai értelemben, de nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. De hát minden, tehát én azt gondolom, hogy az évad nagyon sokrétű, pergüntöt játszunk, és gépnarancsot is adaptálunk, tehát fiatalok is, és középgenerációra is gondolva állítottuk össze az évadot.
7: Az Örkényre mondják most, hogy... és látom a kritikákat, hogy ezt időnként meg is jegyzik, és ez egy felvetés a mi beszélgetésünkhöz csupán, hogy lehet, hogy túl fiatalít, hogy az idősebb közönséget lehet, hogy a fiatalos hangulat, hangzás egy kicsikét elmarja. És ez mindig egy nagyon komoly színházvezetői kérdés, hogy szabad-e annyira nyitni, hogy azok, akik hozzászoktak egy stílushoz, egy világhoz, azok úgy érezzék, hogy ez már nem az övék.
15: Hát én alapvetően, nyilván ez egy tág kérdés, amit most feltesz, de alapvetően én fontosnak tartom a Katona meglévő közönségét. Én 15 éve dolgozom a Katonában, és szoros kapcsolatban állok a Katona idősebb közönséggel is a saját munkáimon keresztül. Én nem érzem azt, hogy a színháznak csupán a fiatalokat kéne becsalogatni, nyilván feladatunk, hogy ez elérje őket, és megtaláljuk azokat a témákat hitelesen, ami őket érdekli, de én sem a klasszikus irodalmat, sem az európai irodalmat, és az ehhez kapcsolódó közönséget nem szeretném elengedni, és megpróbálnám őket is, hogy is mondjam, helyenként feladatok elé állítani, de nem, semmiképpen nem lemondani róluk. Hát megint csak Ibsent meg a Pergüntöt tudom mondani, de tudom mondani az én bemutatómat is, ami egy Jenny Árnó adaptációs kísérlet lesz a Nobel-díjas írónő munkáiból, tehát ez sem feltétlenül egy Z-generációs topik. Úgyhogy én nem, semmiképpen nem szeretném elengedni a nézőink ezen rétegének kezét, sőt, szorosabbra fognám.
7: Igen, a Katona egy ebből a szempontból érdekes mikroklíma, és ez az elmúlt 16 év szempontjából is kifejezetten izgalmas, hogy az ember a premiereken, de még a későbbi előadásokon is mindig találkozott olyanokkal, akikkel egyébként a színházban szokott, és akkor egy ilyen fél pillantásból értettük egymást, hogy hol vagyunk, és mit nézünk. És nagyon fontosak ezek a helyek, amik ilyen kis kuckóként meg tudnak maradni akkor is, amikor különböző viharok vannak a közéletben, vagy alapvetően körülöttünk a világban.
15: Igen, ezt szerintem most az egész ország bizonyos különböző aspektusokból tapasztalja, hogy milyen az, amikor egy ország változik, és egy időszak követ egy másik időszakot, és ahogy mondja, a Katona jelentett az elmúlt 16 évben is kulturális, és talán én azt érzem, hogy mentális értelemben is egy ilyen találkozási pontot. Én mindig azt gondoltam, hogy nálunk levegőt lehet venni a nyomás alól, feldolgozni lehet, és szerintem ez minket is formált, amúgy engem, mint alkotó biztos, tehát én ebben töltöttem a felnőtt alkotói létemet és a katonában, szóval ez egy fontos időszak volt mindenki számára, ha nem is mindig könnyű, sőt általában nem könnyű, de fontos tapasztalás, megfigyelés azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek a dolgok a világban, és most jön valami új, ami ismét új feladatok elé állít egy színházat és a közönséget is, úgyhogy ezek alkotói színházvezetői szempontból rendkívül izgalmas dolgok, amikor valami történik.
7: Az elmúlt évad egyik szenzációja volt, az egyik legnagyobb hírverést, vagy hát feltűnést, ez a jobb kifejezést keltett előadása, és amint látom, ez díjesővel is párosult, a Néma Csend című előadási fia Vigyánszky Attila rendezése, ahol Shakespeare Hamletjéhez nyúlt hozzá az alkotó oly módon, hogy egy egészen másik réteget mutatott meg ebből a darabból. Ezek izgalmas kísérletek.
15: Igen, egyrészt szerintem egy jó példát hoz, mert sokban mutatja a katona szellemiségét ez az előadás. Egyrészt maga az alkotó, tehát ifja Vigyánszky Attila, aki édesapja Vigyánszky Attila, aki ugye sok vitát gerjesztett az elmúlt, és gerjeszt most is a színházi világban, hogy diplomatikusan fogalmazzak, és a katona mégis a tehetséget szem előtt tartva hívta meg az Attilát, aki megkérdőjelezhetetlenül az egyik legtehetségesebb alkotója a generációjának, és ennek megfelelően nyúlt a Hamlethez, és ő maga is amúgy az SFE történetére, és tulajdonképpen saját édesapja által okozott, vagy is okozott helyzetre reflektált a Hamleten keresztül, tehát ez egy annyira sűrű felvetés, és maga az előadás formailag oly bátor, hogy ugye szinte alig beszélnek benne, és főleg képekben, érzetekben kommunikál, hogy nagyon büszkék vagyunk erre az egészre, ez még Máté Gábor gondolata volt, és hogy is mondjam, bátorsága, hogy ezt a helyzetet ő akkor előállította.
7: És hát most, ha mondom a díjesőt, akkor azért jegyezzük meg, hogy a katonára most hullott rendesen, és hát a legjobb rendezés, a legjobb női főszereplő az a Chicagóért Rezes Judit, aztán a Néma Csendért kapott Glovicki Bernát, Kanyó Kata, Dankó István, Schnabel Zita külön díjat. Szóval, hogy ez azért ritka alkalom, amikor a közönség visszaigazol, és a kritika sem mondja azt, hogy ugyan már.
15: Valamelyes helyesbítenem kell, mert szerintem a Vastaps díjakról lehet szó, mert a
7: arról beszélek most, igen.
15: Igen, a Vastaps díj az egy belső díj, tehát olyan értelemben a legnagyobb kritikusok osztják, mert egymásra szavaznak a művészek.
7: De én ezt rosszul emlékszem, hogy a kritika szerette a Néma Csendet?
15: Nem, csak azt tudtam, hogy azt mondja, hogy a kritikusok díjával, akkor én értettem félre.
7: Azt akartam csak mondani, hogy itt most minden összeállt, tehát hogy a kritika szerette, a közönség szerette,
15: igen,
7: a társulat
15: igen.
7: is becsülte.
15: Így van, a társulat is abszolút elismerte, és amúgy a külső díjak, jelölések, amik jelen pillanatban a katona felé vannak, azok is azt mutatják, hogy mind szakmailag, mind a közönség által most van egy-két olyan előadásunk, ami úgy tűnik, hogy a formai bátorság és előretörés ellenére működnek. Szóval...
7: Másképp kell fogalmazni, mondjuk konkrétan a Katona József Színházban azáltal, hogy változott körülöttünk a világ, hogy más a politika, más a kormány, mások a remények a kultúra tekintetében, a kultúra megnyitása, vagy a lehetőségek kinyitása tekintetében. Mást várhat a közönség? Vajon?
15: Remélem, hogy más várhat, de nem feltétlenül úgy, ahogy most ez hangzik tőlem, pusztán csak azért, mert egy jó színház a világgal együtt változik, és amikor valami más nyílik, vagy másra reflektálunk, akkor óhatatlanul másra reflektálunk. Én amúgy összességében őszintén, és talán az évadunk is ezt mutatja, én a levegőt reméltem ettől a változástól, attól, hogy a katonában természetesen folyamatosan azt éreztük, azt a kényszert éreztük, hogy erre a helyzetre kell reagáljunk, amiben élünk, és talán ez most egy másik alkotói helyzet, talán az európai irodalom, az európai gondolatok, az európai problémák beléphetnek, és kevésbé érzi azt az ember, hogy ehhez most mi közünk van, hiszen megvan a magunk baja. Tehát én azt gondolom, hogy egy ablak kinyitása és egy új horizont érkezhet meg talán minden szempontból.
7: Legyen így is, legyen egy sikeres ez a 44. évada a Katona József Színháznak. Székely Kriszta, köszönöm szépen.
15: Én is nagyon szépen köszönöm.
16: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Visszatérünk egy évvel ezelőtti beszélgetésre, de hát ezt megtehettük volna már a korábbi években is, mert pont egy évvel ezelőtt beszélgettünk a következő vendégemmel az E-Színház Fesztiválról, és akkor arról szóltunk, hogy hát milyen izgalmas az, hogy olyan előadásokat láthatunk, amikből kimaradtunk, vagy olyanokat idézhetünk fel, amiket igenis láttunk, és jó érzés újra nézni. Régrádi Gergely van itt a vonalban, aki az E-Színház vezetője, és hát akit újra azzal traktálok itt az a beszélgetésünk legelején, hogy ez mekkora gondolat, és mennyire jó, hogy van. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy beszélhetünk róla. Ugyanis így van, szeptember 18 és 27-e között, én már 6. alkalommal, nekem is furcsa kimondani, rendezzük meg az ország egyetlen online színházi seregszemléjét, és azon értékek mellett, amit elmondott, hozzátenném, hogy azért nagyon érdekes, különösen a mostani SZSZ Fesztivál, mert az előadások legtöbbsége, a válogatott előadások legtöbbsége olyan felvételt jelent, olyan filmes alkotást jelent, amely már nem színház és még nem film, és ha egy kicsit erről szólhatok két szót, ez alatt azt értem, hogy egy olyan innovatív, izgalmas képi világot hoz el, ahol tényleg azt érzi a néző, hogy nem az elsősorban ül, és éppen nem ül senki előtte, és tök jól lát, hanem föl van a színpadon, benne van a történetben. Azt jelenti, hogy maga azt, hogy mit mutatnak, milyen kamerákkal, milyen pánozással, milyen vágással, milyen backstage dolgokkal, milyen speciális bejátszókkal, az egy külön dramaturgiát, egy külön réteget víz bele, ezért megdöbbentően izgalmas adott esetben azt az előadást, amit mondjuk az ember látott a Katonában, vagy éppen a Radnótiban, vagy bárhol máskor, vagy éppen egy független műhelyben, vagy éppen vidéken, az most milyen izgalmas lehet itt az online térben.
1: És hát sok minden van ám, mert hogy mit tudom én, a Víg Színház a Hazugjától kezdve itt van a Szegedi Pince Színház, hát hányan jártak ott az országból, hogy megnézzék a Sirályt, ami egyébként egy nagyon ismert, jó nevű előadása lett a színháznak, de hát azért mégiscsak nem sokan jutottak el oda, hát most meg lehet nézni.
2: Így van, szerintem ezt a nagyon fontos dolgos beszéljünk két szót, hogy bizony a geográfiai korlátok elkészítésre is alkalmas. Ott áll 10 nap a néző, a kultúrafogyasztó rendelkezésére, hogy azt mondja, hogy hú, én lemaradtam a tulajdonképpen tavaly mindent megnyerő kétfejű fenevadról, Miskolcról, ami tulajdonképpen nem is tudom, hogy milyen díjat nem adott el tavaly, hogy fantasztikus.
1: A Szűcs Artúr rendezés, igen.
2: És Szűcs Artúr rendezés, a Opusz, és egy fantasztikus színházi megvalósítás belőle, vagy hát azért kevesen járunk a Vörösmarty Gimnáziumba, és képzelj el, hogy a tavalyi végzősök közül, akiket egyébként a legtöbbet föl is vettek a színművészetire, vagy színművész, vagy éppen bábrendezői szakra, azok csináltak egy olyan elképesztő darabot, ami azóta az Ördökatlant is megjárta, ha jól tudom, nem is egyszer, és amikor én megnéztem, akkor azt mondtam, hogy emellett nem lehet elmenni, ezt bizony föl kell vennünk, és ez az előadás, nevezzük is nevén, az a cím, hogy Hiánybetegség is látható, de hogyha a vidékiekről beszélünk, nem kell elmennünk se Szombathelyre, se Székesfehérvárra, se Szegedre. Nagyon izgalmas Sopronban, nagyon izgalmas előadásokat látunk, és természetesen minden évben ugyanúgy a független szcéna is meg tudja magát mutatni, nem csak a közszínházi világ.
1: Vannak törzsnézők, hát ez nyilvánvaló, leginkább azt gondolom nem az alkalmi odatévedők tartják el ezt a kezdeményezést, de ilyenkor talán sokkal többekhez el lehet jutni egy-egy bérlettel mondjuk, amik most kedvezményesen is kaphatók, és hát tényleg az ára egy színházi egy árához képest azt mondanám inkább, hogy vicces.
2: Mi is ebben bízunk olyannyira, hogy ilyenkor azt látom, hogy azok a színházak társulatok, akik örülnek, hogy bekerültek az E-Színház Fesztiválra, ami egyébként egy verseny. Szívesen szólok erről is majd pár szót, hogy még a nézők is szavazhatnak. Ilyenkor a színházak is nagyon sokat tudnak róla beszélni. Igen, és ez olyan egyedi alkalom, amikor nem arról van szó, hogy megy az E-Színház műsorrendje októbertől májusig, vagy a nyár esti vetítésekkel egész nyáron, hanem itt tényleg ünneplünk. És ráadásul az elmúlt másfél év bizonyos szempontból legizgalmasabb válogatását tudjuk elhozni egyszerre. Tehát azt gondolom, hogy, és azt látom a számokból is évről évre, hogy nagyságrendileg egy olyan 25-30 országból követik figyelemmel, természetesen a nézőknek a 80%-a Magyarországról, de nagyon vegyes a kép, és így van, ahogy sejtette, elég nagy érdeklődéset ad számot.
1: Na, akkor beszéljünk kicsit a versenyről is. Mert ugye azt feltételezi az ember, hogy a versenyen azt szavaz, aki mindent megnézett, ami itt a kínálatban szerepel. Nyilván ez így ebben a formában illúzió, de azt jól lehet mérni, hogy hogy reagál a közönség, hogy mennyien láttak egy-egy előadást, és mennyire lelkesek az előadást látva.
2: Így van, így van. Nagyon fontos, hogy bevezettünk egy olyan újítást, valójában már az elejétől fogva, hogy nem az nyer, akinek a legnagyobb a social piaci, vagy hát a különböző internet jelenléte, ugyanis csak akkor lehet szavazni az adott darabra, ha az ember vesz rá jegyet, és bele is néz. Ez már egy izgalmas dolog, és csak egyre lehet szavazni. De ahogy mondja, egyrésztről nagyon izgalmas, hogy melyre váltanak a legtöbben jegyet, vagy a bérlettel melyeket nézik meg a legtöbben, ugye az online tér tökéletesen alkalmas annak a mérésére. A visszajelzések is, amikor írnak nekünk az előadásokról, de valójában azért a szavazatok a legmarkánsabban mutatják meg, hogy a nézőknek melyik előadást tesszük a legjobban, és amelyik előadás a legtöbb nézői szavazatot kapja, ugye a számítógép egyszerűen ezeket összesíti, az nyeri meg az SCN Fesztiválnak a fődíját, és már úgy értem, hogy a közönségdíját, és mellette pedig a zsűri, illetve az együttműködő partnerek osztanak szakmai díjakat.
1: Egyébként meg az E-Színház oldalán úgy általában most függetlenül ettől a fesztiváltól hány előadás elérhető?
2: Most már több mint 100. Amire azért vagyunk igazán nagyon büszkék, mert az SZIH-nak azért több célja van, de az egyik az enciklopédia építés. Az, hogy ez a nagyon bűnékeny valami, amit színháznak mondunk, ami az itt és mostnak az ünnepe, azért az visszakereshető, kutatható, nézhető legyen az iskolákban, drámapedagógiában, vagy egyáltalán az oktatásban felhasználható legyen, a külhoniaknak elérhető legyen. Egy nagyon érdekes, nagyon kedves komment jött egyszer talán Spanyolországból, hogy na kérem szépen, az elszínházban már megvan, hogy tudunk színházon menni, még egy hosszú csúszdát szeretnénk kérni, mert hiányoznak a fürdők. Úgyhogy ez egy nagyon jó példázza, hogy valójában ez egy mennyire fontos dolog, és hála Istennek ma már nem az a kérdés, hogy az elején sokszor kérdés volt, hogy kérem, ez most akkor lehet-e olyan jó, mint egy színház, vagy akkor ez mennyiben, hogyan viszonyul hozzá. Nem akar jobb lenni, vagy rosszabb lenni. A színház az egyedi és megismételhetetlen jelen idő, ez más. És ha ezt jól csinálja, hiszen a filmes szakma találkozik a színházi szakmával, és ott jön létre valami újdonság, zárójel 5-6 hónap még egyébként, ez egy ilyen létrejön, nagyon hosszú a folyamat, zárója bezárva, akkor tényleg valami olyan izgalmas dolog tud összejönni, amivel ez a 100 előadás egyrésztről évről évre bővül, hiszen az SZIH Fesztivál előadása is azért hála Istennek beve tudnak később szüremkedni, de nagyon dolgozunk rajta, hogy ne csak a kurrens műsorrendünk legyen ott, hanem folyamatosan töltsük ezeket a tartalmakat, és itt még egy gondolatot megenged. Kicsit jó értelemben megtévesztő növünk, mert nem csak színház található az SZIH-on, hanem komoly zene, könnyű zene, kortárs tánc is folytathatnám.
1: Hát és például ott van az opera beavató, ami abban maradt, ugye ez Göttinger Pál és Díny és Dánielnek volt a kezdeményezése, és hát nagyon sokan hiányolják, hogy az miért ért véget. Hát a régiek például megtalálhatók az E-Színház felületén, tehát ez is ilyen módon egyfajta élmény nyilván. Még az jutott nekem eszembe, hogy mondja, hogy itt a filmes eszközök meg a színház találkozik. Ki rögzíti ezeket? A színházak, az E-Színház, mint producere ennek a dolognak, hogyan készül ez?
2: Vegyes, hogy az E-Színház nem csak egy streaming platform, tulajdonképpen Magyarország ebből szempontból szerintem legösszetettebb és legsokoldalúbb streaming platformja, hanem tartalomgyártó is. Nekünk több olyan csapatunk van, természetesen filmrendezők, adásrendezők, hozzá kapcsolódó operatőrök, vágók és sorolhatnám, akiket hál' Istennek meg tudunk kérni, tudunk, ha úgy tetszik, mozgatni a különböző budapesti vagy vidéki felvételek esetében, de a színházak is együtt dolgoznak különböző filmes csapatokkal. Ma már ugye a legtöbb, számos színházban van videótár, valamelyik színházak akár saját eszközparkja van, tehát nagyon sok fajta irányból jöhetnek a felvételek, de ha leegyszerűsítem, akkor a színházak is megbíznak különböző filmes csapatokat, vagy éppen megbízzák az Esziházat, úgyhogy markánsan ez a két lehetőség áll a színházak előtt.
1: Esziház, megtalálják ezen a néven az interneten a filmeket, amik készülnek a színházi előadásokról, koncertekről, a Zeneháza koncertjeiről, és hát most fesztivál zajlik, úgyhogy éljenek a lehetőséggel, hogy rengeteg előadás viszonylag kevés pénzből egy nagyon rövid idő alatt meg tudnak nézni, hát estéről estére egyet, mondjuk így, és aztán még szavazhatnak is, hogy melyik volt a legjobb. Önnek pedig köszönöm szépen, egyrészt, hogy van ez a dolog, mert szerintem nagyon fontos küldetés, másrészt pedig, hogy beszélt róla. Légrádi Gergelyt, az Esz-színház vezetőjét hallották itt a Kultúrában.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Premierre készülnek a Karinti Színházban. Az a címe, hogy Két néni, ha megindul. És hát itt először is némi tiltakozást szeretnék bejelenteni rögtön, mert hát Kökényesi Ági, akivel most beszélgetek, és aki az egyik főszereplő, hát azért nem néni, jó?
3: Ó, hát ez nagyon kedves, igen.
2: De hát tényleg már.
3: Hát tényleg már, pedig igen. Pedig igen.
2: Hát erre szokták mondani, hogy ki hogy érzi. Na jó, szóval Két néni, ha megindul, Karinti Színház szeptember 4-e, itt van a nyakunkon. Tessék mondani, hogy tetszik állni ezzel a darabbal?
3: Hát remélem, hogy megvagyunk. Hát holnap már futós főpróba, tehát most már nincs több lehetőségünk igazából. Sokat dolgoztunk, igen. Nagyon szeretjük, viszont.
2: Két testvér színházba megy, ugye?
3: Igen.
2: Ez színház a színházban, ez a szívünknek oly kedves szituáció, ebből remek darabok születtek. Ez is olyan?
3: Nem, ez csak az első jelenet, és utána, hát innen indul a történetük, a Két néni története a színházból, és akkor a következő, ez 17 képből áll, és 17 különböző szituáció az ő kis életüknek ez a szakasza.
2: Az, hogy ez egy vígjáték, azt elárulhatjuk, gondolom. Mert hogy fekete komédia az ő műfaja, tehát itt sokat fogunk nevetni, de azért van ennek, mint minden fekete komédiának, valami súlya is.
3: Van, hát mi reméljük, hogy sírni is fogunk.
2: Tényleg?
3: Igen, nem csak mi, igen. Mert azért kicsit van benne szépség is.
2: Ugye az a páros, amelyik itt a két néni figurájában találkozik, nem tudom, hogy mennyire dolgozott együtt az elmúlt, nem tudom hány évben, elmúlt jó néhány évben.
3: Nagyon sokat dolgoztunk együtt, már évek óta ugye egy színházban dolgozunk, és játszunk is együtt sok darabban, és hát nagyon kedveljük egymást, és jó is nekünk nagyon együtt játszani.
2: Nevezzük meg Vándor Évát.
3: Vándorkát,
2: aki igen, hát valóban most már évek óta ott van a Karintiban szintén, és hát ő se egy néni. Miközben persze az ember tudja a kort, ismeri az életkorokat, ha nagyon akarja, akkor el is tudja helyezni mondjuk a filmtörténetben, hogy kinek hol volt dolga és szerepe, de azért ez picikét zavarba ejtő, nénit kell játszani?
3: Nem, mi magunkat adjuk, tehát hogy bízunk abban, hogy ez bőven elég lesz. A korban is, meg mindenhogyan is. Tehát nem, Keszély Laci rendezte, és ő direkt kérte, hogy nem, semmi ilyesmi ne legyen benne. De szerintem nincs is rá szükség, mert olyanok a helyzetek meg a szituációk, hogy szerintem az magáért beszél.
2: Ugye?
3: Tehát nem 20 évesek vagyunk, akik öregeket játszunk, hanem hát egy bizonyos korban vagyunk, ugye mindketten már, és a saját magunk korát játsszuk.
2: Hogy azon gondolkoztam, hogy mennyire tudja a néző elhelyezni azt a hangot, és ezt állandóan megkaphatja Ági, mert rengeteget szinkronizált fantasztikus filmeket, meg sorozatokat, meg világsztárokat, akit egyszer csak meglát a színpadon. Van az még, hogy látja, hogy jé, hát ez ő? Csak a hang, a megszólalás alapján?
3: Igen, abszolút, ez minden nap találkozom ezzel, de ez nem is baj, ez most már nagyon jó, eleinte kicsit fura volt nekem ez, hogy hát miért nem a színpadról, de hát persze aztán rájöttem, hogy ez nem így van, és ezek nagyon hálás, hogy a hangom alapján ismernek, de általában azt mondják, akik így szembesülnek ezzel a problémával, hogy meghallanak a színpadon, hogy rögtön elfelejtik.
2: Hát, tehát, hogy mert hogy ott van egy karakter már onnantól kezdve.
3: Igen,
2: hát
3: igen.
2: Persze.
3: Igen,
2: igazi, valódi, teljes értékű színészi munkának látja azt a részét a pályafutásának, ami a szinkronban telt?
3: Igen, hát amennyiben komolyan vesztük a szinkront, már pedig komolyan vesztük, mint minden színészi munkát, ez épp olyan színészi munka, mint bármi más, azzal a különbsége, hogy valamivel könnyebb. Tehát nekem legalábbis. Tehát valamivel könnyebb, mert tehát nem látnak. Tehát azt csinálok, amit akarok a testemmel. Tehát nekem nem kell arra figyelni, hogy éppen hova lépek, vagy hogy leülök el, vagy fölállok, vagy nem tudom, mert azt a színész megcsinálja helyettem. Illetve ő már megcsinálta, nekem csak le kell követni. Ez egy nagyon élvezetes munka, ez a szinkronizálás.
2: Élvezetes a két idős hölgy különös utazása is?
3: Ja, nagyon, nagyon. Egyre jobban szeretjük. Most már, hogy tudjuk, most már egyre jobban szeretjük, igen.
2: Megnézzük. Két néni, ha megindul. Pierre Notti a szerző, hogyha jól mondom a nevét, lehet, hogy csak Not, nem tudom.
3: Pierre Not, azt én utána néztem, és Notnak ejtik.
2: Na, köszönöm szépen. Azt tudom, hogy Keszég László rendezi, ez legalább egészen biztos, és ez egy koprodukció, méghozzá ugye a Karinti Színházban láthatjuk, mi ez Budapesten, tehát ez az egyik része az előadás szerzőtetőinek, a másik pedig a Zente Ferenc Színház, ez közös produkció. Két helyen is játsszák majd?
3: Igen, két helyen fogjuk játszani, és hát mi ott vagyunk tagok a Zente Ferenc Színházban az Évivel, és ott dolgozunk mi nagyon sokat együtt, és azt még szeretném elmondani, hogy Bozóki Mara csinálta a díszletet, meg a jelmezeket, és hogy szeptember 24-én, 25-én és 26-án leszünk Salgótarjánban, az ottani bemutató 24-én.
2: Egyébként, hogy ez milyen koprodukció, Keszég Laci pedig a Miskolci Színház egyik oszlopa.
3: Hát ő meg a Miskolci, igen.
2: Úgyhogy ez így egy nagy találkozás.
3: Igen, és ez nagyon izgalmas volt, én még nem dolgoztam a Lacival sosem, és nagyon örültem, hogy találkozunk.
2: És reméljük, hogy mi is fogunk örülni, hogyha megnézzük, úgyhogy járjunk el így, és tegyük ezt itt Budapesten, a Karintiban, Salgótarjánban, a Zente Ferenc Színházban, de hát ezt a nézők úgy is tudják, és Kökényesi Áginak köszönöm szépen, hogy beszélt nekünk az előadásról. Amit Vándor Évával játszik kettesben. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!
2: Viszont hallásra!
0: Best of adást hallottak!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál, visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települést. Önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. újabb feltételezett robbanó testet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is. Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, volt egy kis szünet, múlt héten csak, azt hiszem István jól mondom, két adást tartottunk, de most a tervek szerint már négyet fogunk ezen a héten, tehát minden visszaáll a régi kerékvágásba, hát pihennünk kell.
3: Mekkora nyári szünetet toltunk.
2: Akkora szünetet tartottunk, úgyhogy Istvánnal kicsekkoltunk, mikor hétfői felvétel, és egyből a Bahamákon landoltunk, igen, és egészen mostanáig jól lebarnulva megérkeztünk. Most hétfő reggel együtt nyaraltunk Istvánnal. Igen. Ki gondolta volna, hogy ez egyszer eljön?
3: Mi vagyunk a média Varga Matolcsi párosa. Együtt repülünk.
2: Igen.
4: De ők nem beszélgettek a repülőn.
2: De van miből.
3: Szerinted műsorok kívül szóba állok.
2: Van közpénz. Egyébként tényleg egy szót nem szóltunk egymáshoz, de ja, csak dobáltuk így a pöttyös labdát a tengerben, egy óceánba üttem, ami ott.
3: Remélem ezzel nem Dévényi Tibi bácsira utalsz.
2: Amúgy nem.
3: Mert az fájú sebeket szép fel a gyerekkoromból.
4: Mindenki megkérdezi, hogy a rokonod-e?
3: Ja, most már nem, de azért egy időben, tehát amikor Tibi bácsi csúcson volt, akkor nagyon nehéz volt ezt megúszni, és a úttörő oklevein fele Dévényi Tibor névre van kiállítva.
2: De az a jó, hogy ezt a sztorit először meséli ebben a műsorban, és nem hatodjára.
3: Másodszor, és
4: én
3: most a pöttyös labdát te dobtad fel.
4: Bocsánat.
3: Így van.
2: Herman Veronika, szia. Te média és kommunikáció tanszék oktatója, pontosan mondtam-e?
4: Igen, agyunktussal, de ez már szinte lényegtelen. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt vagyok veletek.
2: YouTube leírásunkból idéztem, és akkor ez nem teljesen pontos, agyunktus. Szuper. Köszi, hogy eljöttél hozzánk. Kezdjük is. Súlyos kudarcba fulladt a jobboldal szeretet tüntetése. Ez az első provokatív állításom, ugye szombaton volt egy ilyen happening, és Huth Gergelytől kezdve Ábrahám Róbertig mindenki elmondta ott a magáét, hogy ez a mozaik jobboldal hogyan fog majd egy ilyen minden falon áttörő erővé válni. Huth Gergely olyat is mondott, hogy eljön a revans ideje, eljön a valódi elszámoltatás, és akkor ezek a kvizlingek ott fognak állni pőrén a tiszta szívű magyarok ítélő széke előtt. Mm. Jól hangzik. Mm-hmm. Várom már ezt a pillanatot. Na, meséljetek. Hogy tetszett nektek? Mert gondolom ott voltatok. Remélem. Ez állampolgári kötelességetek.
3: Én kimentem vele. Hát azzal, hogy az, ugye a Kurucz Dániel volt a vendégünk hétfőn és kedden, és hát mi már akkor, ha jól emlékszel, amikor kérdeztük tőle, hogy ki fognak felszólalni ezen a működő szeretett ország tüntetésen, és elkezdtem mondani a szónoki listát, és én úgy emlékszem, hogy hangosan röhögtünk. Huth Gergely.
2: Ez csak vicc.
4: Igen,
3: felröhögtünk, és hát akkor már meg is beszéltük, hogy mi erre most így nem fogunk elmenni. Az a helyzet. Én neked tudósítőnként elmentem volna adott esetben, de még csak
2: nem küldtek.
3: Erre se értem rá. Hát olyan lett, szerintem olyanabb lett, mint amit gondoltunk. Ugye beszéltünk a Dániellel, és nem értettük. Hogy próbáltuk így megkiszedni belőle, hogy mire gondol a költő. Mi lenne itten az elképzelés, és azt mondta, hogy szigorúan 3 percben fognak felszólalni a szónokok, ez pipa, ez sikerült, és hogy azt akarja megmutatni, hogy lehet a gyűlölet hangja nélkül is valami ilyesmi volt, nem volt teljesen tiszta.
2: Ugye én Ábrahám Róbertre kérdeztem rá, aki az egyik leggyűlölködőbb figura a közéletben, tehát ő aztán tényleg a testszégyenítéstől kezdve minden bepipál, vagy kipipálható, azt hiszem a neve mellett, és kérdeztem, hogy vele szeretett, azt mondja, igen, mi beszéltünk, és akkor azt kértük tőlük, hogy szelleműljenek át, ugye? Így fogalmazott, hogy szelleműljenek át.
4: De sikerült, szóval ezt a klasszikus, hadd idézem majd egy gyorsan.
2: Ábrahámnak igen. Ábrahámnak azt gondolom, igen. Tehát önmagához képest senkibe nem rongyolt bele, hogy hogy néz ki éppen mondjuk, vagy miért olyan a bőre színe, vagy
3: jó, végül is igen. Igen.
2: Vagy a
3: igen.
2: Szexuális
3: eleve haragudott a rendezőkre.
4: Elég alacsony az a létsz, hogy magához képest nem rongyolt bele senkibe. Én nem voltam ott szintén, egyébként nem áll teljesen távol tőlem, hogy néha meglátogatok ilyen rendezvényeket, de hát szerintem az eddigi ellenzéki fideszes tüntetések közül messze ez volt a leg... Tényleg senkit nem akarok megbántani, nagyon nehéz szavakat rá találni, szóval tulajdonképpen olyan komikus volt az egész. Egyrészt, mert nem értettem, hogy mi a cél, tehát a szeretett országon kívül. Igazából le a kalappal előttetek, hogy erről beszélgettetek a múlt héten, egyébként elkezdtem hallgatni ezt a beszélgetést is, mert én nem értettem valójában, tehát hogy egyrészt mondjuk Huth Gergelynek nem sikerült megvalósítani a gyűlöletmentes beszédet, másrészt közben meg boldog névnapot kívántak Orbán Viktornak például, tehát az is volt egy ilyen eleme a műsornak.
3: Hát ez már szeretet, nem?
4: Az maga a szeretet, igen.
2: Valaki továbbra is nagyon szeret.
4: És hát a végén volt az nem a tánc múlik. Is. Ami szintén elég zavarbejtő volt, mert ha jól értem, itt most az önkény ellen tüntettek. A szeretet.
2: Igen. Hát akkor egyetértünk Ábrahám Róberttel, hogy igen nehéz egy platformon említeni egy táncot, és egy önkény ellen ilyen kétségbe esett összefogás kísérletet, vagy nem is tudom mi ez. Nekem ez a fő problémám ezzel, hogy nincs érdemi állítású. Tehát, hogy és nem tudom, hogy ez most gyávaságból fakad, vagy gyávaságból, hogy nem...
3: Katyfasz, káosz van.
2: De hogyha nincs mondásod, akkor mire felszervezel tüntetést? Tehát én azt hittem, hogy ott elhangzik, hogy oké, köszönjük szépen Orbán Viktornak viszontlátásra. Vagy akkor ide nekünk Orbán Viktort, és nem engedjük, hogy ő lemondjon, vagy köcsén bármi olyat bejelentsen, ami nekünk nem jó. Ugyanígy megyünk tovább, mint eddig Orbán Viktorral, az ő politikájával. Vagy mondom azt, hogy kösz, öreg. Nem, valami új ajánlatot szeretnénk, és ez a baj. Navracsicssal beszélgettem ebben a stúdióban, és erre igyekeztem rávilágítani, hogy Navracsics arra büszke, hogy ő egész életében valami tök mást kínált az embereknek, mint amit a Fidesz mainstream mondjuk olyan 2013-tól. Tehát, hogy neki volt egy alternatív ajánlata, ő lett ugye az ember arcú, de hogy ezért tett is, sokat írt erről. És ezt tettek, mert sosem mutatkozott meg. Tehát, hogy egyszer nem mondta azt, még most sem, egy súlyos választási vereség után, hogy oké, köszönöm szépen Orbán Viktorból ennyi, elég volt, ő arra, mi meg erre. Akik akartok, gyertek velünk, de ez a polgári demokraták vagyunk, de közben azért 2030-ban majd Orbán Viktor fogja megnyerni a választásokat, és vele képzeljük el a Fidesz jövőjét. Mi van? Mondjál már valamit, ember!
4: Nekem már volt a múltkor egy ilyen Navracsics Tibor ellenes kirohanásom egy másik műsorban,
2: na,
4: amit
2: szintén
4: te vezettél. Hát szerintem elképesztő a Navracsics Tibor egyébként, és ilyen értelemben talán őt kevésbé tudom elfogadni, mint mondjuk Ábrahám Róbertet.
2: No, az igen.
4: Egyébként meg a tüntetése visszatérve, meg Orbán Viktor visszatérve, akinek én is boldog névnapot kívánok így utólag is, akárhol is nyaralgat most éppen, az is nagyon furcsa volt szerintem, hogy a Fidesznek nem volt világos a viszonya szerintem a tüntetéshez, mert nem mozgósítottak, Orbán Viktor erről nem mondott semmit, de közben felbukkantak fideszes képviselők, Pócs János, és mondott is beszédet fideszes képviselő, szóval ez is nekem ilyen nagyon fura, hogy akkor most akkor ezt milyen pozícióból, nem tudom, mondják ezek a szervezők, hogy ez egy fideszes tüntetés. De Navracsics Tiborra visszatérve, tehát tényleg az a probléma, amit egyébként mondtál, és ami a múltkori kirohanásomnak is a lényege volt, hogy akkor álljon bele. Akkor mondja azt, hogy én kiválok. Egyébként
2: mondjon
4: nem
2: bármit.
4: Tudom. 2013-14 körül mondjuk nem megy el a bizottságba, hanem azt mondja, hogy kivár, és akkor lehetett volna ő egy ilyen nem tudom, hiteles, kevésbé elhasználódott figura fideszes térfélen, vagy a jobboldali térfélen, nem tudom, ez nehéz mondjuk most jobboldalnak nevezni a Fideszt, de ez, hogy folyamatosan ugye előadja ezt a, hát ugye Bede Márton 2009-es villáminterjúja, hogy ő egyébként az egyetemi könyvtárban, nem tudom, Tocquevillet olvasgat, és antikváriumba mászkál, és egyébként ő, nem tudom, a Veszprémi vár tövében gondolkozik a konzervatív ideológián, de közben... Hát ugye az ő kabinetfőnöke volt a Lánci Tamás, ezt mindig hangsúlyozom, hogy őt például neki köszönhetjük, és egyébként utána asszisztált az összes döntéséhez a Fidesznek, és amikor mondjuk tavaly elment a Dulszaminak a podcastjába, és emlékszem, hogy akkor volt egy ilyen nagy ilyen felzúdulás, vagy így mentek az ilyen SMS-ek, az ilyen médiás körökben, hogy na most aztán itt valami nagyot fog a Navracsis durrenteni, ami nem a Szabiék felől jött, hanem valószínűleg akkor a másik oldalról spinálték ezt a történetet, és igazából ott sem mondott semmit. Tehát, hogy az volt a nagy mondása, hogy hát, akkor ott ugye a Pride betiltás, meg az ellehetetlenítés törvény, hát igen, lehet, hogy ezzel így, de egyébként ő nem volt ott a parlamentben, ő nem szavazta meg.
3: Ja, igen, igen.
4: Tehát, hogy így ember,
2: jaj, folyamatosan
4: Jézusom,
2: ez a védekezés, tehát, és azt mondja, hogy fú, az elmúlt 16 évből én ennyit vállalok, és megkérdeztem, hogy miért ez vállalhatatlan, hát önök mondják. De tudod, mi idegesít engem meg jobban? Hogy azt mondja, hogy mondom, most Orbánnal vagy Orbán nélkül? Hát először tudjuk meg, hogy mit akarnak a választók. Mondom, hello,
4: hát ezt már
2: hello.
4: Tudjuk, hogy mit akarnak a választók.
2: Hát de mondom, nem tudom, jobb oldalon, tudod, de azt még annyira tényleg nem tudjuk. De mondom, hello, de úgy van ez, hogy a politikus tesz egy ajánlatot, aztán vagy mennek vele, vagy nem. Mi ez, hogy először megmérjük, hogy mit akarnak, és akkor majd abba a formába én így beleügyeskedem magam. Ez az egyik, a másik, meg az a válasz ebből az interjúból megtekinthető egyébként már az ATV YouTube csatornáján, hogy ő úgy fejezte ki nem tetszését a Fidesz politikájával szemben, hogy most a 2026-os választásoknál lekérte magát a listáról.
3: Hősem.
2: És mondom, kérdeztem, ez hogy történt? Hogy jelezte a főnökségnek, hogy hellóka, itt valami nagyon nem oké, és ja, nem, indoklás nem volt, csak jeleztem, hogy én nem akarok ott lenni a listán. És mondom, az egyéni, hát egyéniben Fidesz KDNP, de mondom, Oké, értem, hát illetve mégsem értem, nem lehetett volna a függetlenség. Na hát én a függetlenségben nem hiszek, hát olyan nincsen.
3: Szerintem...
2: Tehát ez nem rettentő kínos volt a fickó.
3: Én Navracsics...
2: Bocsánat, a
3: Navracsics. Navracsics ügyben teljesen egyetértek veled, én is mindig ezt mondom, hogy inkább 100 Menzer Tamás, meg 100 Bócsános.
4: Abszolút.
3: Tehát egyszerűen sunyi. Azt nem tudom, hogy ő önmagát is becsapja. Én egyébként azt gyanítom, hogy ő önmagát is becsapja. Tehát ezt a maszkot, amit magára rántott, ő el is hiszi önmagáról, hogy ő ez a nagyobb polgári ízé. Csak aztán meg közben igen, neki köszönhetjük például a településeknek az önrendelkezési törvény. Tehát, hogy
4: Azeri Baltás gyilkos kiadását.
3: Így van. De mondom, valószínűleg önmagát is becsapja, ezért tudja hitelesen előadni egészen addig, amíg valaki meg nem kérdezi ilyen apróságokat tőle. Egyébként ez a lista, ez a mekkora hőstet, nem? Szerintem az történt, hogy levették a listáról, és ő azzal fejezte ki a nem tetszését, hogy nem szólt vissza. Nem ellenkezett, és akkor ez a mekkora hős. Még a tüntetésről, hogy szerintem totális katyvasz van, és mindenki Orbán Viktorra meg köcsére vár, hogy valamiféle iránymutatást adjon nekik a doktor miniszterelnök úr, ugye meg illeti még mindig a megnevezés. Én nem tudom, mit várnak. Tehát, hogy mi lesz az, ami a nyilvánosság szereplőinek, meg a volt fideszes, vagy a volt neres média szereplőinek köcsént bármiféle iránymutatás lesz arra, hogy ők merre, hogyan tovább. Mert ebből a káoszból, amit itt láttunk a Kossuth téren, tökéletesen kirajzolódik szerintem a Fidesznek a jelenlegi állapota, és amikor mondtad az elején, hogy fideszes tüntetés, majd utána te is mondtad, hogy mitől fideszes ez a tüntetés, szerintem semmitől. Tehát, hogy ezek nem fideszes tüntetések, a Fidesz is Orbán Viktorra vár, és akkor elmennek Pócsános szelfizik, tehát ez a itt is vagyunk, de nem is vagyunk itt, fogalmunk nincs, hogy nekünk mi közünk van ehhez, de ha mégiscsak majd kiderül, hogy van valami közünk hozzá, akkor meg mégiscsak jó, hogyha itt vagyunk, legalább ócs legyen ott meg. Tehát ilyen nagyon-nagyon zavaros és nagyon-nagyon kaotikus az egész. Én is várom Köcsét, na, bevallom őszintén. Azért, mert pont ugyanez fog folytatódni valószínűleg.
4: De nem az volt,
3: is.
4: Hogy előtte ugye az volt a mondás, hogy majd tusványos lesz a nagy megmondás, hogy akkor majd visszatér, és akkor majd megadja az irányt, és aztán pont a Huth Gergely írta utána, hogy hát ez egy olyan iránymutató beszéd volt, ez egy olyan fantasztikus teljesítmény volt, amit már nagyon régen láthattunk, hát ugye utoljára tavaly, amikor ugyanezt írták róla, a 4/5-ös pólóban, ezt azért tegyük hozzá, de szóval, hogy folyamatosan így várják, hogy megmondja nekik Orbán Viktor, hogy mi történjen. De én egyébként én ott elgondolkodnék a helyükben, hogy például, én nem, őszintén szóval én nem tudom, tehát hogy én nem vagyok, nem tudok Orbán Viktor fejével gondolkozni, hála jó Istennek, sem a, nem tudom, az ő belső körének a fejével gondolkozni, de hogy szerintetek az nem furcsa, hogy mondjuk oda szólhatott volna Tiborcz Istvánnak, vagy Lölőnek, hogy akkor egy 100 milliót toljon már be a pesti srácokba, vagy nem tudom, bármelyik ilyen outletbe, amit most megszüntettek.
2: Amit tologatnak be.
3: Valami
2: ezek az új médiavállalkozások, amik indulnak. Hát, ez az, amik most elindultak, ezek a kis műhely munkák, ezek mögött azért pénzek vannak, jelentős pénzek. Biztos forrásból tudom. Igen. Tehát nem a piacról élnek ők meg, ne gondold, hát egy pillanatra
4: sem. Azt egy pillanatra sem gondoltam, tehát hogy azért ezt nem gondoltam komolyan, hogy most Kolán Mátyás, azt láttátok, hogy egy ilyen galéria ágy aljából bejelentkezett az új elemzésében, az új műsorában.
2: Igen, igen, igen.
4: Én nem gondolom, hogy a piacról érnek, de azért elég látványosan, nem tudom, az út szélén hagyódtak, főleg ahhoz képest, hogy
2: rosszul látod.
4: Mennyi pénz, tényleg? Mm-hmm. Mennyi pénzből gazdálkodtak a majd, azért hát azt nem
3: is
4: hozzá.
3: Ez
4: nem?
3: Ilyen hibrid helyzet most. Tehát a pesti srácokat, de őket nem szeretik.
2: Nem, akit, ne,
3: tehát
2: a pesti srácokat, akit az út szélén az... hagytak, az tényleg a nulláról, mint mondjuk egy magyar hang, hogy akkor nulláról valamit.
4: Hát ők ez ilyen trombitás, meg lentulai, akik most összevesztek egymással, ők.
2: De úgy tűnik, mintha szerintem
3: én is azt gondolom, amit a Tomi mond, meg ami információ morzsá jut az ember, ez az tényleg az, hogy azért itt nem a nulláról való építkezés nem. Van sok esetben, de mondom, azért hibrid a helyzet, mert hogy közben van, akikkel tényleg nem foglalkoznak, a pesti srácok, az nekem úgy tűnik egyértelmű.
2: Lehet.
3: A Dezse vonal és a... mi lesz? Mit lesz?
2: Revans?
3: Revans lesz?
4: Revans,
3: de őket soha nem is szerették a Fideszbe, tehát hogy nyilván nem őket fogják támogatni. De az, hogy mi lesz ebből hosszú távon, én arra vagyok nagyon kíváncsi, és azt az irányt nem igazán vágom, de erről is beszéltünk a múltkor, hogy kéne azt tudni, hogy mi az ajánlat, mármint ezeknek a új média szerveződéseknek, mi az ajánlata a közönség felé, és egyelőre nem látjuk,
4: Orbán
3: hogy
4: Viktornak mi az ajánlata.
3: Szerintem neki nem lesz.
2: Az még várat magára.
4: Tehát, hogy ők ezt várják, és ez sem, tehát, hogy
2: ők most azt látják.
4: Ők ehhez igazodnak.
3: Egy pillanat, lehet, hogy nem azt várják, hogy Orbán, tehát az hülyeség is lenne, még hülyeséget várhat az ember, mert ők aztán pláne, de hogy azt várni, hogy Orbán Viktor azt mondja a köcsén, hogy innettől azt fogjuk mondani, és azt kell csinálni, és ezeket kell támogatni, nem? Tehát, hogy ez lenne egy iránymutatás.
4: Igen,
3: lehet,
4: igen.
3: Hogy van, aki ezt várja, de szerintem egyszerűen csak azt várják, hogy Orbán Viktor hova helyezkedik, és majd oda helyezkedik majd valószínűleg a pénz is, és akkor ők is oda helyezkednek.
2: Igen, tehát Orbán Viktort most egy ilyen, nem, mint az éhes ember, ugye egy libacomnak lát mindenkit.
3: Ez testszégyenítés volt.
2: Na István, ezzel lesz szóval felállandóan.
4: Nem, mondasz, hogy amikor éhesen megy az ember bevásárolni.
2: Igen, ők meg most
4: Orbán Viktor van a Lidliben.
2: Most éhesek arra az anyagi biztonságra, ami megadatott nekik 16 éven keresztül, és látják, hogy Orbán Viktor mögött van a pénz, most ő a pénzember, hogy mögötte vannak ezek az arcok, és ezért nincs beszólás Orbánnak, ami tényleg totális abszurdum, hogy még az is kimondatik, hogy nem jól kormányzott egyes emberektől, például a te helyeden ült Kocsó Dániel ezt elkövette, és mégsem mondják azt, hogy akkor köszönjük szépen, megbuktál barátom, majd folytatjuk mással. Nem, mert ott van a pénz. Ott van a pénz, nem lehet. Ennyire nem hisznek magukban, ennyire elszoktak attól, hogy képviseljenek bármit is, ami nem Orbán Viktor.
4: Hát meg nem tudom, tehát hogy semmiféle képességük nincsen mondjuk újságot írni.
2: De van.
4: Nagyon-nagyon sok van. Embernek ott, akik a propagandában dolgoztak.
2: Igen, Kohán Mátyást említetted neki, hát, igen, csak
4: tudunk
2: képességes.
4: Tudunk találni, persze, ő például abszolút képességes, tudunk olyat találni, aki képességes, tehát hogy én abban nem vitatkozom veletek, hogy benne látják a pénzt, vagy hogy nem tudom, most itt a nulláról kéne kezdeni, de az a mennyiségű pénz, ami eddig volt, az a mennyiségű infrastruktúra, ami így alájuk volt tolva, és tényleg a képességes emberek mellett egyébként rengeteg ilyen írástudatlant is felszívott, meg eltartott.
2: Persze. Hát meg sokkal jobban értek, mintha piacról éltek tehát, volna.
4: Az nem fog visszajönni.
2: Persze, 3-4-szeresét keresték annak, mintha piacról dolgoztak volna abban a pozícióban.
3: Ezt szerintem azt nem várják. Tehát ezt a szintű anyagi visszatérést nem várják. Egyszerűen túlélési üzemmód van.
2: Azért Ábrahámot hadd idézzek.
3: Na.
2: Nem kéne részt vennünk ebben a gyűlöletben, ezt az egész országot. Ez a gyűlölet bomlasztja. Nem lehet az, hogy összefogást hirdetünk, és közben folyamatosan bélyegzünk meg jobboldali embereket, mondja ő. Megvan nekünk, hogy mit írt Deák Dánielről pár hete?
4: Okay. Igen.
2: A nemzetem megszállás alatt, a hitem támadás alatt, atyáink öröksége felszámolás alatt. Oké. Okay. Dezse Zelenka, nem lehet ennyire magyart a magyarnak utálnia. Rossz irányba tartunk.
3: Mhm. Egyébként Hallod. Én csináltam azt, mert visszatértem, visszatértem faluról, és oda kapcsoltam az élő közvetítés, mert hogy visszanéztem a YouTube-on, és akkor mentek a felszállások, és után volt egy ilyen furcsa érzésem, hogy mintha én ezt az egészet már egyszer átéltem volna, és így lehúnytam a szemem, és próbáltam kikapcsolni azt, hogy milyen demonstrációs, kik szólalnak fel, és úgy éreztem magam, mintha egy ilyen elcseszett óellenzéki tüntetés ellené pár évvel ezelőtt. Tehát amikor kiállnak a 16 év kétharmad után ezek a figurák, és 3 hónappal a kormány megalakulása után azt mondják, hogy el kell őket takarítani, visszaköveteljük a hazánkat, mindent tönkretettek, hát az minimum groteszk. És tényleg olyan volt, mint egy ilyen óellenzéki tüntetés, olyanon is voltam, az is jó volt, az is a Kossuth téren volt, körülbelül ugyanennyien voltak.
2: Akkor sokáig nem lehetett kimondani, hogy Gyurcsány nélkül, tudod. Ott is ment ez a tili-toli.
3: Aha.
2: Hú, tényleg, abszolút déjà vu érzés.
3: Teljesen.
2: Tehát amikor Navracsics, visszatérve déjà.
3: Déjà vu.
4: Déjà Zelenka.
2: Amikor Navracsics óvatosan egyensúlyoz mondjuk egy kritikus technokrata meg egy pártkatona szerepe között, pont ugyanúgy nem mer átlépni a Rubikonon, ahogy ezek a felszólalók sem. Tehát értem, hogy csináltak egy ilyen tüntit, és elmondom, hogy mi ennek a funkciója nagyon rövidenben, 20 másodpercben, hogy megmutassák, hogy mi vagyunk. Tehát ez abszolút egy egotrip, okay. meg egy felmutatás annak, hogy mi létezünk, és Orbán Viktor ugye látott, hogy mi létezünk, majd létszi, told ide a pénzt, de hogy egy érdemi állítás nincsen. Nincs egy karcos állítás, hogy merre tovább. Hanem ez a, ez a himi-humi.
4: Meg hogy ilyen, mint a gyerekek igazából.
3: Na, dobbanjon.
2: Na jó.
3: Ő volt a legjobb, a dobbanjon.
2: Kis szünet, aztán folytatjuk. Nagyon rövid.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
1: Itt vagyunk, folytatjuk. Kicsit médiázni fogunk, és lehet, hogy belekeverjük majd itt a parlamenti történéseket is, mert közben Torockai László, közben mi itt éppen csacsogunk, és Magyar Péter egymás torkának esett. Provokatív állítás, jogosan rúgták ki Gulyás Istvánt, és vették le műsorát az M5-ről. Elmondjam gyorsan a hátterét ennek, hogy az MTV azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Gulyás Istvánt, az M5 csatorna igazgatóját is levette a műsorról az Ez itt a kérdés című adást. A közmédia indoklása szerint a döntés egy hosszabb vizsgálat eredménye, amely során többször is szabálysértést állapítottak meg a kulturális adón tiltott aktuális pártpolitikai tartalom miatt. Gulyás a szóbeli és írásbeli figyelmeztetések ellenére sem korrigálta a kifogásolt szakmai gyakorlatot. Kemény világ. Mm. Olvastam, amit te írtál, Pozman, baromira nem értek egyet, de akkor gyere te.
2: Miért?
1: Hát akkor mondd el, hogy mit írtál.
2: Hát én az igazat írtam. Persze. Az egyetlen érvényes magyarázatot.
1: Elő.
2: Hát nekem csak az volt itt feltűnő, hogy a fenében nem derült ki, hogy Gulyás István még csatorna igazgató. De most ugye a közmédia azt mondja, hogy hosszas vizsgálódás előzte meg ezt a történést, de nem volt előtte felfüggesztve. Tehát azért itt egy-két arcot felfüggesztettek korábban is. Most lehet, hogy nem Gulyás István volt a legpropagandistább propagandistája a közmédiának, de az M5 csatorna igazgatójaként, felelős vezetőként tevékenyen részt vett abba, hogy a közmédia oda jusson ahova, az legyen belőle, ami. Na most ezek után... ilyen meglepetésszerűen értesülni arról, hogy hát ezek csináltak még egy Ez itt a kérdés, nézed már, még a izét is behívták, hogy hívják, nagyon rég láttuk már, volt tanácsadód.
3: Meg a Dragomán Györgyet is behívták egyébként.
2: Na, hogy így rácsodálkozni, és aztán, és én azért tudom, elrontottam abba a poszba, mert azt hittem, hogy igen, hogy azok után, hogy szerintem a közmédia átmeneti vezetése bakizott azzal, hogy nem vette észre, azt majd rácsodálkozott arra, hogy itt van nekünk egy Gulyás Istvánunk, egyébként múlt hétvégéig még egy Medvecki Balázsuk is volt, de hát ezek így vannak ott így ezek a figurák, és hogy ezek után ilyen látványosan tudom, hogy ez az eljárási rend, és én korábban megvédtem egyébként ezt az eljárási rendet, de hogy ezek után ilyen látványosan így kivezetjük és azonnal megszüntetjük, az szerintem egy ilyen PR-is marketing politikai akció volt, és én ezért mondtam azt, hogy aztán elcsesztem, mert utána mindenki erre cuppantra, hogy dől, ki kell vezetni, ki kell. Igen, tudom, ki kell vezetni a vezetőket, és ki szokták vezetni ilyenkor, hogy már nehogy gyorsan ott valamit csináljon a rendszer, mit tudom én, de hogy mondom, az ősbűn idézőjelbetéve, az nálam az, hogy ez nem tűnt fel addig, hogy itt vannak még ilyen...
3: De nem lehet, hogy nem tűnt fel amúgy.
2: Hát ez az.
3: Tehát, hogy szerintem én amennyire belelátok, meg most azért elég sokat beszélgetünk, meg én is elég sokat beszélek a közmédia átalakításáról, hát kaotikus. Uh-huh. Ezt azért szerintem alsó hangon is megállapíthatjuk. A gulyásra egyébként visszatérve, szerintem az Ez itt a kérdés, ez egyik legalattomosabb műsora volt a közmédiának. Wow. És szóval, hogy mondjam, kicsit alul is volt értékelve, gondolom a nézettség egyébként nem verdeste ezeket, és egyébként az is lehet, hogy ezért siklottak át rajta, mert hogy azért a kulturális műsor, meg a kulturális, maga az M5, mint kulturális csatorna, szerintem elég ilyen súlytalan volt a közmédiának a hierarchiáján belül, vagy súlytalanabb nyilván, mint egy hírszerkesztőség, de közben az Ez itt a kérdésben, hát igazi feketeöves, szélső jobboldali eszmék, összeesküvés elméletek, mm-hmm. És ugye pont azért mondom alattomosnak, azért hívom így, mert pont ugye így a kultúra felől, vagy úgy álcázva, hogy akkor most történész vendégeink, akkor most, nem tudom, irodalomkutató, vagy irodalomtörténész vendégeink, de hát az irodalomtörténész az a Takaró Mihály értelembe vett irodalomtörténész volt, és nem a Szegedi Maszek Mihály értelembe vett irodalomtörténész, és tényleg ilyen iszonyatosan káros összeesküvés elméleteket, meg féligasságokat terjesztettek, meg olyasmiket mondtak.
2: De a Schmidt-Máriások jók
3: voltak. A Schmidt-Máriás ez nagyon jó volt, mert ott mondta, hogy az Oroszországban demokrácia van, csak az ő demokrácia felfogásuk az más.
2: Igen, meg vicceskedve
1: hozzá. De ez így van.
2: Hogy meg még az, ez igaz. Még az ablakok minőségén kellene javítani.
1: A nyilászáró.
3: De ott is Németországról is egyébként valamit értekezett a Schmidt-Mária, úgyis majd arról is fogunk beszélgetni, uh-huh. Hogy ott már éheznek az emberek, meg nincs internet, de
1: igen.
3: Nekem mondjuk a Schmidt-Mária se folynak most a könnyeim, így éppen.
2: Ja, nem. Na de hogy ez az, hogy tehát én fogalmam nincs, hogy kell egy ilyen közmédia átalakítást végcsálni. Hála jó Istennek, nem is fogom most már.
3: Nem is fog már
2: kiderülni. Én azt gondolom egyébként, hogy azok a kollégák, akik átmeneti vezetői pozícióba kerültek, hát nem könnyű. Nem könnyű helyzetet kaptak. Tényleg. Na de az nem alapvető, hogy csatornaigazgatók? Tehát az, hogy egy gulyás, meg egy Medvecki Balázs, az egyszer csak így kvázi véletlenül kiderül.
3: Okay. Hát csak lehet, hogy annyi balhé volt tényleg, tehát hogy én nem akarom védeni őket. Kerényi Gyuri egyébként ugye a mi tanszékünket hagyta ott azért a kiváló pozícióra, nem is tudom, hogy megértem-e, vagy nem tudom, irigylem, vagy sajnálom, vagy hogy viszonyuljak ehhez. De minden esetre annyi dolog volt, nem? Tehát, hogy folyamatosan ugye a választás, a kuratórium választás, tehát, hogy annyira zajos volt most a közmédia körül minden, hogy lehet, hogy úgy voltak vele, hogy akkor majd később térünk. De tényleg nem védeni akarom őket, nem tudom, találgatok. Szerintem nem biztos, hogy PR voltam, úgyhogy kivezették, nem inkább ilyen hiperkorrekció, hogy na, akkor gyorsan, vagy hát a kettő keveréke, igen.
2: Megmondom, ez az eljárási rend, tehát, hogy igen, azonnal, amikor valakit felfüggesztenek, abban a minutában blokkolják a kártyáját, a e-mail címét, a céges laptopot is, mindent, és akkor kivezetik, hogy nem tudom, ne csináljon balhét, mert ez az amaz. Oké, ez az eljárási rend, csak mondom, az előzmény után.
3: Császár Attila ma már a parlamentben volt, akit így kivezettek még pár hónapja.
1: Attól függ, hogy honnan nézed. Tehát igen, ez az eljárási rend, de azért hosszú évekig dolgozott ott. Tehát lehet ezt másképp is, ha nagyon akarják.
3: Hogy méltányosabban, úgy gondolod?
1: Igen. Tehát lehet, hogy erre nem volt szükség. Lehet, hogy egyébként nem is volt gázos az a helyzet ott, ahogy kivezették, de média történeti is, és arra most azért az MTV-nál odafigyelnek, hogy legyenek ilyen média történeti eseményeik, ilyen a milestone-ok, amikkel tudják demonstrálni azt, hogy eddig így volt, most meg már úgy. Én jó, hogy tovább beszéltél, miután a műsort így lerángattad egészen a sárba, aztán ugráltál rajta, mert én ott már közbevágtam volna, hogy én azért ezt nem látom így, én néztem ezt a műsort.
3: Én is néztem.
1: Én nagyon kedvelem ezt a műsort.
2: Figyeljetek, már én is néztem, lehet, hogy azóta legnézettebb közmédiás műsor.
3: Hát vagy lehet, hogy három.
1: A YouTube-on tudom, hogy nagyon népszerű volt, a közösségi médiában jól pörgött, most nézettségi adataim nincsenek nekem sem, tehát nem tudom, hogy nézték, de azt tudom, hogy egyébként a közönség köreiben, és nem csak a konzervatív közönség köreiben, azért ez egy elfogadott műsor volt. És ez sem igaz, hogy itt non-stop konteóztak, meg olyan elképesztő felfoghatatlan, befogadhatatlan elméleteket adtak elő. 0-24-ben, ami egyébként mérgezte volna a nézőt.
3: De nem 0-24-ben, ezért volt veszélyes, hogy néha tök jó adások is voltak.
1: Nagyon jó adások voltak.
3: Meg tök jó vendégek.
1: Egyébként elmondom, hogy mint bármelyik másik vita műsorban, vagy bármelyik másik politikai és kultúra határvidékén mozgó műsorban, igenis elhangoztak benne tévedések. Efelől nincs kétségem. De például voltak olyan adások, aminél így fogtam a fejem, hogy fú, már sok volt nekem is a BlackRock, miközben tudom, hogy ennek van alapja, nem is kevés. Magam is olvasom a nyugati, nekem is a BlackRock, miközben tudom, hogy ennek van alapja, nem

0: az, hogy a vitapartnerek, a beszélgető partnerek nem élesen egy másik, tudom én, identitás buborékból érkeztek, hanem például Fodor Gábor ott volt, aki egy rendkívül intelligens ember, de nagyon sok dologban egyetértett azokkal, akik ott előadták a nyugati mainstream-mel kapcsolatos kritikáikat. Tehát ezeket osztotta, de ahol kellett, azért ott is közben szólt és közben nyúlt. Például Schmidt Máriás adás, az a legendás adás, az pont olyan volt, hogy hát ő is már fogta a fejét, hogy Mari, ezt nem mondhatod komolyan. Tehát visszatérve, a műsor, mint műsorvezető Gulyás István nagyon elbillentette az egyik irányba. De bennem mindig ott van a kérdés, hogy közszolgálatiságot objektíve hogy tudsz csinálni?
1: Ez itt a kérdés.
0: Hogy most vagy minden műsor olyan, hogy kínosan ügyelsz arra, hogy akkor mind a két vélemény tömb megkapja a megfelelő képviseletet, ami lehetetlen, mert lehet, hogy hívsz mondjuk a keresztény konzervatív oldalról egyet, meg egy nagyon liberális vendéged, de a nagyon liberális vendég, szóval lehet, hogy neki van igaza, de nem tud jól vitatkozni. Vagy megijed a kamerákt, vagy mit tudom én. Tehát képtelenség szerintem megteremteni ezt a helyzetet. Ehhez kell egy olyan műsorvezető, aki ennél pártatlanabb, ettől függetlenül szerintem úgy Gulyás István tök jó. Tök jó műsorvezető, csak nagyon elbillenős volt az egyik irányban. De én inkább annak a pártján állok, hogy ez a műsor igenis ott kellett volna, hogy maradjon. Nem volt vele gond. És inkább a teljes műsorrácsot figyelembe véve kell olyan egyéb más show műsorokkal, vagy mit tudom én, kulturális műsor, vagy dokumentumfilmekkel kiegyenlíteni valahogy a dolgot. Ez egyébként a brit és német modell. Tehát ott a kiegyensúlyozottság ott a csatorna egészét érinti. A közszolgálatiságot lehet úgy értelmezni, hogy nem minden egyes perc az ilyen steril, hanem a műsorkínálat egészet teremti meg az egyensúlyt. És szerintem ebbe az irányba kellene elmenni az MTV-nak, és ennek a műsornak igenis helye kellett volna, hogy legyen, vagy maradjon ott.
2: De
0: kivel?
2: De úgy gondolod, hogy Gulyás Istvánnal?
1: Fodor Gábor?
0: Ez a nagy kérdés.
1: Hát ez nem nagy kérdés, mert az M5 kulturális csatorna, mint azt az MTV-je is a közleményében leírta, ott nincs direkt és aktuál politikai tartalom. Ergo,
0: ez meg a másik problémám.
1: Gulyás István,
0: köszönöm,
1: mint csatorna igazgató, leves, kész. Elcseszte.
0: Megszegte.
1: Akkor innentől nem tudunk vele tovább menni. És ez a vendégetnek az elbillenése szerintem, majdnem azt gondolom, mint te, hogy egyszerűen, hát ugye szervezünk te is, én is, közösen is ilyen műsorokat, nagyon nehéz persze. Ugye vitaműsorokat úgy összehozni, abszolút. Hogy az ilyen olyan kiegyensúlyozott legyen, de hogy egy ilyen hosszú távú vendégmixben kell szerintem megjelennie.
0: Igen.
1: Tehát még az is lehet, hogy van egy Schmidt Mária, Fodor Gábor, Schiffer András, El Simon, mert ugye ő is aktív vendég volt. Egyik adásban azt akkor ott jól megbeszélik a vitt, amit a világ vége, ezért összeesküvési elméleteket, de a következőben meg már egy más. A harmadik meg lehet, hogy pont a másik irányba billen, és így összességében, mert egy-egy műsor tele nehéz kiegyensúlyozni. Nem mondom, az ő is bűn az ott volt, hogy Gulyás István nem azt csinálta, ami a feladata volt, hanem hát, pont ellenkezőjét.
2: Igen, csak azért szerintem az is nagyon nehéz, és nyilván hogy mitől lesz közszolgálati egy műsor, meg egy csatorna, azt nem én fogom most, vagy nem mi fogjuk most megfejteni, de nem. Arról is van szó, hogy azért mondjuk egy közszolgálat, hogy ez a típusú nem tudom, szélsőség, ami megjelent a műsorban, és azért neveztem alattomosnak, és ezt továbbra is tartom, mert közben voltak kiváló adások, meg kiváló vendégek.
0: Persze.
2: És ugye a propaganda pont úgy tud nagyon effektíven működni, hogy nem tudom, csinál egy nagy nézőszámot, és akkor közbe csepegteti el azt, hogy egyébként nem tudom, milyen, szóval nem tudom, ilyen Horthy restauráció az bőven volt benne például, meg a nem tudom, 20. századi mondjuk ilyen nyugathoz kapcsolódó balosabb irodalmi, most ezen direkt ilyen kulturális példákra próbálok gondolni, hogy akkor azok olyanok, mint most a Vogue mozgalom, ami szóval, hogy már a felvetés is nem helytálló, tehát hogy alma körte, hogy akkor mondjuk azt, hogy oké, minden virágozzék, de mondjuk a nagyon nagy szélsőségeket azért húzzuk le. Ez is lehet egy megoldás, mert...
0: Tudod, mi a probléma ezzel az érveléssel?
2: Hogy ez menjen a kereskedelmi csatornára, vagy nem tudom, a késő...
0: Elméletben igazad van. És azt mondod, hogy mégiscsak a propaganda céljai szolgálta ki. De tekinthető-e a propaganda céljának az, és akkor most a neres propagandáról beszélek, hogy mondjuk az ukrán propagandával szemben érveljen, és mondja el a magáit. Mert azt kimondani, hogy ebben a háborúban ukrán propaganda volt, az egy szentségtörés. Ott azonnal lenyakaznak téged. Mi az, hogy ukrán propaganda? Nekik van igaz, őket támadták, de nem erről van szó.

0: hanem ott is van egy hírszerzés, ott is van egy média, ott is van egy politikai akarat, és ők lóvét akartak nyugatról, és nagyon sok ferdítésük terjedt el egyébként a magyar mainstreamben is. Tehát, hogy ez vált általánossá, minden más pedig egy szidott, el nem fogadott, elítélt véleményé vált. Na most ebben a műsorban...
1: Közmédiában meg se jelent, hogy Ukrajna nem propagandát terjesztett, hogy tehát, ha visszalépsz, akkor azt látjuk, hogy a közmédiában ugye nem hangozhatott el lényegében, hogy Oroszország az agresszor, tehát hogy akkor ennek két oldala van.
0: Igen, most kiemeltél egy pontot, de nagyon sok Zelenszky felelősségével, az ukránok felelősségével kapcsolatos kritika, meg nem hangozhatott el a másik oldalon. Évekig.
1: Hát igen, de ez attól még nem menti fel a közmédiát sem, meg a Gulyást se.
0: Nem, szó sincs erről, csak ebben a műsorban elhangoztak olyan érvek is, amik azt mondom, hogy teljesebbé tették az átlagember, hogy erről, hát, is,
1: igen,
0: erről is halljon az
2: de
0: ember.
2: De az jó, egyébként ezt írtam föl magamnak.
0: És mértékadó emberek szájában.
1: Az a baj, hogy annyira összezavarták az egészet, hogy szerintem egy átlagos néző, nem tudom, hogy képzeljük el az átlagos nézőt, ez is egy ilyen probléma. De
2: mondjuk,
1: valaki nem, mit tudom én, politikai elemző, tegyük fel, vagy ezzel foglalkozik hivatásszerűen, vagy mondjuk ukrán vagy orosz biztonságpolitikával foglalkozik, az ezt nem fogja ebből leszűrni valójában, tehát hogy az nem fogja ennyire nüanszosan látni ezeket a különbségeket.
2: Mert kellene mellé egy olyan külpolitikai riport műsor, ahol viszont elmagyarázzák azt, hogy mi van, bemutatják azt, utána járnak azt.
1: A tehát panorámát viszik
2: el. Az a teljes, jó, hogy
0: persze,
1: nem, de jó lenne. Annyira jó lenne, én indítok érte aláírásgyűjtést.
2: De kivel?
0: Vétrai Tamás.
2: Á, ne.
0: Ha már ilyen nagyon nosztalgikus hangulatban vagyunk. Én
2: azt írtam fel, hogy edukáció, amikor azt mondtad, hogy mi nem fogjuk megmondani azt, vagy nem fogjuk itt most megmondani azt, hogy milyen a közmédia, és így agyaltam, hogy lehetne így legrövidebben, vagy legszűkebben is, ez az edukáció, de ez nem ez a szájbarágus edukáció,
1: ez
2: hogy ilyen
1: izék,
2: hanem hogy az egész közmédiának a működése, tartalma, a vendégek válogatása, a témaválasztás, a tényfeltárás, a zenei produkt, minden, hogy az egész egy olyan mintát ad, ami edukálja egyébként a nézőt, és akkor ott beleférne egy ilyen műsor is, nem Gulyás Istvánnal, mert ugye ő, mint csatornaigazgató is leszerepelt, de hogy miért ne jelenhetnének meg, és akkor már meg tud jelenni, mert akkor már kiegyensúlyozódik, ha nem is abban a műsorban, akkor egy másikban, de hát ez baromi messze van egy ilyen, ha egyáltalán elérhető valaha is, nem tudom, de hogy ez az én fejemben ez lenne, akkor ez a bizonyos közmédia.
0: MTVA érvelését, hogy az M5 nem tartalmazhat aktuál politikát, egyszerűen nem tudom elfogadni, akkor nem lehet ilyen műsorokat indítani, nem tudsz úgy kultúráról, irodalomról nem
1: ezzel
0: tudsz úgy beszélni. Nem
1: tehát,
0: tudsz,
1: hogy
0: ne csúszson bele, a politika egy világlátás, olyan értékek,
2: direkt
0: olyan
2: politika,
0: identitás csomaghoz tartozó elemek, ami téged automatikusan belök utána egy, nem tudom, egy táborba, aki te azzal a véleményeddel képviselsz. Jó lenne, ha nem így lenne.
2: Én azt mondtam az elején, hogy szerintem benézték,
0: de hogy ez lehetetlen.
2: Elfelejtették Gulyás Istvánt, pedig nehéz elfelejteni.
0: Jó.
2: De milyen markáns
0: figura. Szerintem nem erről volt szó. Nem a Gulyásról beszélek, hogy elfelejthet.
2: Szerintem erről volt szó, hogy abban a káoszban, mondom,
0: az a vezetés tudtál
2: volna, baromi nehéz.
0: A vezetés.
1: Figyelj, én is azt mondtam,
0: ez egy markáns műsor, ez nem egy olyan, ez nem egy podcast volt, ami ott, amit a híradó.hu.
2: Én is ezt írtam a posztomban, hogy...
0: Ez egy emblematikus műsor volt az egész
2: MTV-nak. Nem át csinál, felvettek egy műsort. Hát te hogy? Hogy történt? De lehet, hogy tényleg ez történt.
0: Nem, szerintem az történt,
2: de miért? Valakinek akkor
0: nekik nem lett volna azzal bajuk, ha ez megy tovább. Itt szerintem tényleg erről van szó, hogy a 444-en írtak egy cikket.
2: Az átmeneti vezetésnek nem lett volna baja azzal, hogy megy tovább.
1: Én szerintem ez nagyobb jelentőség
0: ebben
1: ebben
0: a műsorban azért igencsak balos, vagy inkább úgy mondom, hogy óbalos, vagy inkább úgy mondom, hogy NER ellenes és Orbán ellenes arcok is megjelentek.
2: Hát rendszeresen. Is ilyen szépségpöttynek. Ők voltak a koktélcseresznyek.
1: Hát elég kevésszer.
2: Hát dehogy nem.
0: Na, ne vicceljetek már.
2: Alapvetően most, ha én, tehát hogyha azt mondod, hogy ez itt a kérdés, akkor nekem az
1: 70-30 a legeslegjobb
2: arányában. Az a kép ugrik be, mert ugye az láttam szinte a legtöbbször, hogy Gulyás István, Schmidt Mária, Elsimon László, Fodor Gábor, meg még valaki.
0: Jó, 3-1, igen.
2: Nem, ott a, meg még valaki
1: Simon
2: is
1: lesz,
2: általában.
1: Szóval Simon László feltűnően sokszor szerepelt abban a műsorban.
2: Igen. Egyébként
0: de most akkor megint belecsúszunk abba.
1: Hát de nem egy buta ember.
0: Megint belecsúszunk abba a hibába, hogy akkor most Schiffer mi? Érted?
1: Hát, Schiffer András, ez akkor, egy jó kérdés egyébként szerintem.
2: Szerintem ezt beszél meg magával.
0: Hát nem, hát de most nem kell magával, de nem kell magával megbeszélni, csak őt akkor hova helyezzük?
2: Miért kéne nekünk
0: Fodor Gábort hova helyez? Mert Fodor Gábort úton útfélen lefideszesezik.
2: Fodor Gábor szerintem nem akar megbántani, mert én a régi fideszes időkből még kedvelem is, mert én ugye a Fidesz liberális szárnyához tartoztam, ergo Fodor Gábort nagyon bírtam, de szerintem ő most simán tolja ezt a hasznos hülye szerepet.
1: Nem,
0: ez ne hülyeskedj, most komolyan mondom.
2: Nem, visszavonom, nem hasznos hülye, mert valószínűleg a egyszemélyes pártja még valamilyen támogatásokat is kap.
1: Nagyon-nagyon zűrös szerintem az ő szerepe.
2: Szerintem is, meg közben meg tök jó figura. Meg
1: nagyon, meg egy nagyon intelligens figura.
0: Mert nem egy táborszolgánk, és már is nem tudjátok behelyezni őt, vagy a saktáblán elhelyezni, hogy akkor ő most akkor fekete vagy fehér, és abban a pillanatban már zavarodottak vagytok.
1: Inkább a fideszes tábort szolgálják. Én nem mondtam, hogy hasznos hülye, ezt az
0: ő Isten mondta.
2: Ja, és?
0: Jó, és?
1: Szerintem nagyon-nagyon shady megszólalásai vannak, ilyen nagyon-nagyon zavaros megszólalásai vannak a Fodor Gábornak, és hát ugye van az a Rendszerváltás Kutatóintézete, ami hát szintén elég zavaros körülmények között is jött létre, és mondjuk
2: tudományos
1: teljesítményéről sem sokat tudunk, pedig én mondjuk elég sokat foglalkozom a rendszerváltással ilyen tudományos szempontból is, és az egy nagyon fura történet. Tehát, hogy
0: jelentkezz oda.
1: Az jó. Aztán
0: majd meglátod.
1: Hát.
0: Meglátod, mi van.
2: Ez olyan, mint április 11-én benyújtani a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz az önéletrajzot.
1: De tényleg egyébként.
2: És az az egy irat, amit megtalálnak.
1: Nem, szóval ott nagyon sok furcsaság volt annak az alapítása körül.
2: Okay. Egyébként pont ez a műsor mutatta azt, hogy zavaros a Fodor Gábornak a közéleti szerepe.
1: Zavaros, mert igen, itt, pedig tényleg
0: nektek zavaros, csak jelzem.
2: Nem, sokkal
1: markásabb
2: máshol, mint ebben a műsorban. Itt nem voltam annyira, mikor a Schmidt-Máriánál már nagyon elgurult a gyógyszer, akkor igen, akkor markás volt, de egyébként szépen betagozódott inkább úgy jobban, miközben egyéb máshol meg markásabban.
0: A témák több, jó, már később belemennék, de mindegy, a témák többségében mi a hívták, tehát mondjuk a külpolitika ott valóban osztotta azoknak a véleményét, akik ott megszóltak, vagy akikkel összepárosították őt. Tehát ezért tűnik ez furcsának. Belpolitikában, belpolitikai eseményben, mondjuk Orbán Viktor megítélésében, meg egy egészen más típusú Fodor Gábort láttatok volna.
2: Hát ez az.
0: Hát de nem ez volt a téma, ez amikor az. Ott szerepelt. Oké.
3: Okay. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Évfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtté felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtté felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt, az ország legnagyobb részén 60 mm-nél kevesebb eső esett. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Deutschland, Deutschland. Nem folytatom. AFD-zünk.
3: Ez is a pogány induló.
2: Akarsz még pogánykodni?
3: Nem.
2: Tényleg? Áttesszük a holnapi adásba, mit szólsz?
3: Jó.
2: AFD-zünk.
4: Hogy a pogány induló a közmédián szerepel.
2: Na, beszélünk róla akkor a holnapi adásban, és akkor ez egy ilyen kis előzetes. AFD győzelme, és ennyi, azt hiszem. És akkor még azon gondolkodtam, hogy esetleg a Fradi beférhetne ebbe az adásba, mert hogy a szurkolók megint üzentek a népnek, aki bántja a Fradit, az dögöljön meg.
3: Ez csak rajtunk múlik.
2: Leegyszerűsítve. Megkaptam egy levelet a Fradi sajtóosztályától, úgyhogy majd ezzel kapcsolatban is akarok valamit mondani, de lehet, hogy akkor ezt áttesszük a holnapi adásba. AFD győzelme elhozza a fasizmust Németországba. Ne. Vagy ennélkül. Ez a provokatív állítás nem a miénk, de ha így gondoljátok, akkor bólogassatok.
4: Én egyelőre nem gondolom ezt így, rázom a fejemet.
2: Oké.
3: Ennyi? Köszönöm. Lesz idő a Fradira.
4: Beszéljünk a Fradira.
3: Szerintem
4: nem, egyébként nagyon aggasztó, ez kétségtelen, és érdekes az figyelni, hogy náluk nagyon hasonló jelenségek zajlanak most, nyilván nem 100%-osan ugyanabban a felállásban, mint amik nálunk is zajlottak mondjuk egy 15 évvel ezelőtt. Pont reggel hallgattam egy podcastet, és egyet tudok érteni azzal, hogy azért szerencse, hogy itt történt most ez az előretörés, mert hogy talán a német belpolitikának egy kicsit több ideje van magához térni, mint hogyha mondjuk egy, hát ugye nem arról van szó, hogy ez a tartomány ez jelentéktelen lenne, tehát félreértés ne essék. De mondjuk, ugye ez egy volt kelet-német tartomány, egy volt NDK-s tartomány, és elég ritkán lakott, azt hiszem ilyen 2 millió körül van a lakossága, ami ugye azt jelenti, hogy nem tudom, kisebb, mint kevesebben Budapesten, bőven kevesebben, mint Berlinben, és hát azért a volt NDK-nek a tartományai, azok teljesen úgy viselkednek nagyon sok szempontból, mint egy rendes posztszocialista ország, tehát hogy hiába 36 éve újra egyesült Németország, de valójában a kelet-német tartományok azok szinte minden olyan tünetet produkálnak, amit egyébként a kelet-európai régiónak a többi posztszocialista országa.
2: De várjál, ez nem csak fejben van meg, hanem a keleti tartományokban a bérek, a vagyonfelhalmozás, vállalatok tőkereje még mindig elmarad a nyugatiak
4: minden tekintetben posztszocialista, abszolút. Tehát, hogy nem csak a szocializmus nosztalgiát tekintve, vagy a...
3: Szerintem az már nincs.
4: Dehogy nem.
2: De azért van.
4: De
2: emiatt is. Tehát, hogy amint megzöttjen egy kicsit a gazdaság, akkor azonnal ez a régió akkora kakiba kerül, hogy sokkal inkább állnak rendszerkritikussá.
4: Nekem elég sok ismerősöm él arra felé, és nagyon erős az NDK nosztalgia. Hát a rendpárti nosztalgia, ugye?
3: Na akkor, igen, akkor az rend, igen, de hogy a többi volt, része, igen.
4: És hogy egységes volt az NDK, és hát ugye nem voltak bevándorlók, és hát tehát azért van egy szocializmus nosztalgia, meg egyébként a munkanélküliség is mindig előhozza a szocializmus nosztalgiát, ezt ugye mi is megfigyelhettük, vagy nálunk is megfigyelhető. Hát én azt gondolom, hogy az jó, hogy egy kicsi tartományban, és hát ugye ott van Magdeburg, ott van Wittenberg, tehát hogy történetileg egy nagyon értékes helyről van szó, de most ilyen ipari meg gazdasági szempontban azért nem egy ilyen óriási erejű szereplő. Úgyhogy talán jobb, hogy itt történt egy ilyen áttöréssel az AfD-nek. Egyébként én, hogyha jól olvastam múlt héten a pollokat, egyébként nem volt egyáltalán kizárt mondjuk egy 50%-os eredmény, vagy egy teljes többség is, szóval tulajdonképpen egy kicsit fel is lélegezhetnek, vagy lélegezhetünk, nem tudom, ez ugye ilyen véleményes. Ki kell azt szerintem, most nem akarok így a, nem tudom, német belpolitikába beleokoskodni, vagy nekik tanácsot adni, mert úgyse hallgatják, meg nem is értenek magyarul, mindegy, most belekeveredtem, de lényeg, hogy ugye vajon mennyire jó ez a tűzfal technikájuk, ezen is el kell gondolkodni, hogy akkor nem lépünk koalícióra az AfD-vel, Hát nem fogják tudni kikerülni, akkor esetleg inkább meg kell találni azokat a módozatokat, amik abban segítenek, hogy mondjuk valamilyen demokratikus keretek közé szorítsák őket, vagy valahogyan ugye ezt a kínai meg orosz befolyást, ami hát nagyon fényes világossággal ott tündököl az elvték körül, valahogyan ezeket kezelni, akár ilyen nemzetbiztonsági, akár politikai, akár nem tudom, hát hogy mondjam, ilyen kulturális szempontból már, ami a választókat illeti. Úgyhogy szerintem ilyen felemás, nem jó, de nem is rossz, mint a Csernobil filmben, vagy sorozatban. Igen,
3: attól függ, mekkora a mércénk, mit tud.
4: Egyelőre 3,6-ot látunk.
3: De hogy lehet, hogy épp ez a győzelem fogja rákényszeríteni az AfD-t arra, hogy elinduljon önmagától egyfajta demokratikusabb működés felé, mert hogy működtetni kell a tartományt, tehát valamit produkálni kell, hogyha azok a problémák, amelyek ezt a térséget sújtják, ugyanúgy megmaradnak, vagy még fokozódnak, és akkor az AfD-nek országosan is rosszat tehet, tehát hogy itt akkor ez egy ilyen sajátos győzelem az ő szempontjukból is valószínűleg, mint amikor melyik párt volt, amikor rácsodálkoztak Magyarországon, a Jézusom nyertünk, vagy Atya Úristen nyertünk, az a...
4: Az a párbeszéd volt, nem?
3: Nem. Na mindegy, szóval, hogy lehet,
4: nem,
3: hogy egy kicsit ők is úgy vannak vele, hogy na most, ez mondjuk ez ilyen találgatás, de hogy csak, hogy ez a nosztalgia, az NDK nosztalgia, de szerintem ez nagyjából kimerülhet ebben a fogalmam nincs, hát nem élek ott, még aki ott él, lehet, hogy ő se tudja, hogy mi iránt érez nosztalgiát, vagy milyen sémák, vagy mik működtetik benne a politikai gondolkodás módját. Hogy itt ugye 15-20%-kal alacsonyabb a bér, mint a fejlettebb régióban, és viszont a bevándorlás is lényegesen alacsonyabb, mert ilyen 9% körülére teszik a idegeneknek a lélekszámát, de hogy közben meg a legjobban előregedő tartomány, mert hogy a magasabb munkabérek miatt mennek, meg a jobb munkahelyek miatt a fiatalok elmennek, ott maradnak az öregek, olcsóbb az ingatlan, és ezért most dinamikusan elkezdett nőni a bevándorlás is. Tehát ez egy ilyen tök önmagát gerjesztő folyamat, amit persze az AfD-nek kedvez, mert a populista pártoknak szokott kedvezni ez. Igen, ám, de ez csak addig jó populistának lenni, amíg nem vagy hatalman. Onnan már egy kicsit macerásabb, mert ott akkor nagyokat kell villantani.
4: Hát abszolút, és ugye onnan költözött el egy csomó gyár egyre keletebbre, és ezzel is muszáj lesz, de ezzel a szövetségi kormánynak is muszáj lesz valamit kezdeni, tehát most a Volkswagen gyár óriási leépítéseiről Magyarországon is elég sok szó esett, de hát ez Németországban is egy probléma. Hát, hogy valahogyan ezt kezelniük kell, mert különben viszont egyébként ez egy mintázat lesz egyrészt, másrészt meg tényleg össze fog omlani a német gazdaság, és akkor viszont az AfD lesz a legkisebb problémájuk, vagy a kisebb problémáik között fog a szépen.
3: És nekünk is.
4: Igen.
2: Oda kellett volna figyelni erre az AfD-re egy picikét. Tehát az a taktika, amit te is mondtál, ez a tűzfal, ez nem csak arra vonatkozik, hogy nem lépünk velük koalícióba, hanem ebben vannak politikai és jogi bástyák. Most, ahogy utána néztem, itt azért a tartományi parlamenti többség olyan eljárási szabályokat módosított, amelyek megnehezítették, hogy egy esetleges relatív vagy szűk többsége rendelkező AfD átvegye a teljes intézmény irányítást. Akkor a sajtóban jelentkező elszigetelés az már nagyon régóta megvan. Még emlékszem, 3 évvel ezelőtt ilyen beszélgetés műsorokban jeleztem azt, hogy ez így nem lesz hosszú távon oké a németeknek, hogy kihagyják őket az AfD képviselőit vitaműsorokból, a közszolgálati tévében nem nagyon akarják őket meghívni, vagy sokkal kevesebb időt kapnak, mint. És akkor ott van ebben adminisztratív betiltás, és ugye Boris Pistorius, illetve több vezető politikus is nyíltan szorgalmazta korábban a párt betiltását. Tehát nem a párttal van itt a probléma, hanem azzal, és nem is azzal, hogy mivé akarják magukat keretezni. Emlékszem, amikor Alice Weidelnek volt az Elon Musk-kal egy beszélgetése, hát ott konkrétan már olyan távol helyezkedett, úgy tolta le magáról Adolf Hitlert, és azokat a politikai toposzokat, amik őt összesározhatják, hogy hát öröm volt nézni. Konkrétan egy centrista pártként mutatkozott ott be Alice Weidel akkor a választások idején, hanem itt van egy hihetetlen komoly társadalmi elégedetlenség, és erre a mainstream pártok egyszerűen nem tudtak megfelelő válaszokat adni. De erről már rengeteget beszéltünk, hogy akár csak a migráció esetében, akár csak a munkásosztály megtámogatása esetében is, és olyan hülye reakcióik voltak, hogy hogy hát köszönte szépen a szélső jobb, és ez minden országban megjelentkezett egyébként, Magyarországon is, hogy a Fidesz kezdett el itt ilyen szocialista üzenetekkel jelentkezni néha, de mondom, Franciaországban ugyanez lejátszódott, Belgiumban dettó, hogy hát kiabáltak az emberek, hogy hello, nem jól élünk.
4: Egyesült Államok
2: dettó, és jöttek ezek a gazdag technokraták, és akkor azt mondták, hogy jó, majd akkor mi fogjuk a melósokat kihúzni a kátyúból, és olyan programot hirdettek a számokra, ami elfogadható volt, miközben a balon még mindig a vókkal és egyéb progresszív leágazásokkal voltak elfoglalva.
4: Tehát itt... Bocsak, szerintem az fontos, amit a sajtóról mondasz, és én egy kicsit azt nem értettem az AFD-nek a kezelésében, hogy hát én személyesen is rengeteg olyan elemzést olvastam, láttam műsort, amikor ugye német akár ilyen egyetemi arcok, akár újságírók, akár bármilyen média elemzők, ugye Magyarországot mindig a rossz példaként hozták, és hát a német közszolgálati televízió is rengeteget foglalkozott ezzel, hogy hát az Orbán jelenség. Ehhez képest megjelenik a Der Spiegel magazin címlapján, ez a most megválasztott tartományi miniszterelnök, ez a bizonyos Ulrich Zsigmond, ha jól emlékszem a nevére, Németország legveszélyesebb embere.
2: Így van.
4: Hát, hogy ezzel így van. Egyrészt ugyanazt megismétlik, amit hát azért a magyar értelmiségnek is egy része elég szépen csinált, még 2010 előtt is.
2: Csurkával eljátszotta a magyar értelmiség. Igen, aztán, és Orbánnal
4: is. Másrészt meg egy kicsit meg a Pócs János jelenség, hogy valójában azért egy olyan figyelmet raknak erre a csávóra, amit egyébként a gazdasági, politikai súlyánál fogva nem biztos, hogy érdemelne.
3: Ez a szélsőséges pártoknak pont a populizmus miatt egyébként ilyen rendkívül érzékeny radarjaik vannak a társadalmi problémákra, és nagyon sokszor tényleg a legégetőbb, legfontosabb társadalmi problémákat hozzák elő, meg vetik föl, csak aztán pusztító rossz megoldási javaslatokkal állnak elő. De hogy szerintem ott cseszik el nagyon sokan, és ez tényleg a magyar politikában is ez volt Orbánnal is, hogy ez Orbánt is így tűzfalazni akarták, tehát hogy mintha maga lett volna a patás ördög. És amíg ezzel bíbelődik a politika, és ugye Németországban ezzel bíbelődött az AfD-vel kapcsolatban, nem azzal foglalkoztak, hogy mitől lehet sikeres, hanem azzal foglalkoztak, hogy júj, hogy vakarjuk le, hogy toljuk el magunktól még a lehető legtávolabbra, és szóba sejünk velünk.
2: De ezt Orbán köszönte szépen.
3: Persze, és az AfD is köszöni szépen.
4: Hogy
3: ezzel kell majd kezdeni persze. Valamit. Tehát valahogy ezt ilyen köztesen kéne a politikának, persze most én könnyen okoskodok a partvonal mellől, hogy igen, egy szélsőséges párt elkezd népszerű lenni, akkor elkezdek odafigyelni arra, hogy mitől népszerű, és akkor nem azzal foglalkozom, hogy adott esetben tényleg a legrosszabb megoldásokat mondja, mert mondjuk azt mondja, hogy tudom én, nincs ilyen, ez egy ilyen elképzelés, hogy Kelet-Magyarországon az oda beáramló migránsokat zárjuk munkatáborokba, mert túl sok a migráns. Ez egy borzasztóan hülye, sőt, még annál is rosszabb politikai megoldása egy helyzetnek, ez egy elképzelt helyzet, de akkor, ha én vagyok a mainstream politika, akkor meg azt mondom, hogy oké, de most már 10%-on vannak, most meg 15. Miért is? Nem a büntetőtábor üggyel fog foglalkozni, hanem azzal, hogy mitől lesznek ők népszerűek, és mitől kezd hallgatni rájuk büntetőtáborodik is a társadalom. De hát szerintem ezt a németek nagyon elrontották. Hát, de azt hiszem, itt egybe csúszott minden, nem a baloldalnak, a nyugati baloldalnak is a válsága, hogy tényleg elkezdtek ezzel abszolút. A culture izével, meg minden, meg az LMBTQ történetnek a vadhajtása.
2: Hát azt hitték, hogy ez lesz minden. A jövő. Tényleg azt hitték, hogy ez lesz a jövő.
3: Igen. Mint ahogy az autógyártók azt hitték.
2: És nagyon nyerhettek
3: volna. Villamos autó, és hát bizonyos
2: dolgok. Aksi gyárak Magyarországon.
3: És most már nem tudom, mennyi időt elcsesztek, mármint a nyugati baloldali hát liberális politikát. Most már évtizedeket elcseszett ilyenekre, és hát látjuk, hogy mi történik ennek hatására.
4: Úgy ünnepelték Magyarországot, mint aki végre visszatért a demokrácia útjára az európai mainstreambe, miközben azt látjuk, hogy az európai mainstream megcsúszik lefele, tehát hogy így bármint a demokratikus útról. Hát ezért nem egészen értem, hogy mondjam, volt azért idejük is, meg terük is arra, hogy kidolgozzanak olyan stratégiákat, amik egyébként ezeket a nagyon azonosulható, mármint hogy a társadalom jelentős része, vagy nagy része számára azonosulható üzenetek aláaknázza, vagy alá, nem tudom. Tehát, hogy ezt nem értem igazából.
3: Ők a napi harcot, a politika uralásának művészete, tudod, ezt a napot kell megnyerni, csak ők rosszul akarták megnyerni. Ők úgy akarták megnyerni, hogy gond van a migrációval? Igen. meg tudjuk oldani? Hú, nagyon macerás lenne bármit is tenni,
4: hát akkor
3: csapjunk oda azokra, akik csúnyán beszélnek még. Tehát körülbelül ez volt az egy ellen.
4: Hát igen, miközben a másik oldalon egyébként az AFD bizonyos politikusainak a nyilatkozata nem el teljesen messze attól, amit az előbb mondtál a táboros.
3: Jó, de hát persze, vannak elvadott
2: figurák. Ezen egyensúlyoznak, tehát az AFD is, most hirtelen nem fog eszembe jutni, hogy milyen migráció az, amikor tehát visszatelepíted abba az országba, visszatelepítetted, fölteszed egy repülőre, aztán elutaztatod azt a migránst, aki megjelent az országban, hogy már ezen kiakadtak, de nagyon ügyesen kormányozták a hajót ezen a téren, és Orbán Viktor is nagyon ügyesen kormányozta, mert amikor Csurkát karanténba zárta itt az értelmiség, akkor annak volt köszönhető, hogy aztán később a Jobbik, van a Gábor, amely a 20% környékére megérkeztek. Csak aztán, hogy az nem nőtte ki magát, nem lett abból egy AFD, az szerintem a Fidesz politikai, hangsúlyozom, politikai zsenialitásának volt köszönhető, hogy ők kezdtek el úgy hajót kormányozni, hogy abban legyenek szélsőséges elemek, de amikor meg már azt mondják, hogy Adolf Hitler, akkor azért szépen mindig meg, hogy diktátor, akkor hogy mindig visszakormányozni a hajót és mutatni. Az AFD nagyon
3: hasonló. Csak ezt Németországban nem lehet megcsinálni. Ott egy milliméter se húzhatsz abban a bizonyos irányba a kormányon.
2: De, és látod, meg lehetett csinálni. És tudod miért? Mert
3: nem, a mainstream nem tudja megcsinálni. De ők nem tudnak Orbánként.
2: A migrációban lehettek határozottak, mert míg a baloldal, az ottani baloldal elhazudta, hogy bármiféle migrációs probléma lenne, hogy létezhetne egyáltalán, mert willkommen, és keresztény emberek vagyunk, és befogadók vagyunk, addig a hétköznapi ember pedig a migrációnak a sötét oldalát, a negatív oldalát, azt már tapasztalta. Mm. És ebben tényleg voltak, tehát ez nem kitaláció volt, nem az AFD nyomta, hanem ezt érezték az emberek, hogy itt már valami nem oké. És erre nem tudott a baloldal választ adni, mert mondom még egyszer, jó emberek vagyunk, a másik oldal pedig azt mondta, hogy jó, akkor mi megmutatjuk, hogy hogyan kell itt rendet csinálni. Non-stop hangzott el velük kapcsolatban is, hogy hát ezek a nácik. De nem ott, 1000 kilométerekre onnan, itt ebben a stúdióban, a helyemen ülve műsorvezető. Mondta azt, hogy hát ez egy náci párt. Hát ezek nácik. És akkor mondta, hogy olvastad a programjukat? Akkor légy szíves, mutass már arra a pontra, amelyik ebben náci. Nem, de hát ez... Tehát így nem lehet. Ez nekik segített nagyra nőni, hogy már a valósággal nem találkozott a nácizás, de a létező problémákra meg tudtak szélsőséges válaszokat adni, ami meg találkozott nagyon sok embernek, és találkozik nagyon sok embernek a valóság megélésével.
4: Hát igen, de ettől függetlenül egyrészt azért fasisztoid elemeket tartalmaz a programja az AFD-nek, másrészt szerintem, ami nagyon aggasztó velük kapcsolatban, ami egyébként a Fidesz-szel kapcsolatban is nagyon aggasztó volt, ez az orosz befolyás. Tehát ez azért kimutatható. Orosz és kínai, ugye volt az a kínai titkára, a munkatársa, az egyik vezető AFD-s politikusnak, akit aztán hát kiderült, hogy valójában a kínai, hát rendes kínai kém volt. Hát, hogy itt ez is nagyon aggasztó szerintem, hogy itt egyébként nem csak a német belpolitika, hanem az Európai Unió is félhet az AFD előretörésétől, mert itt nyilván van egy ilyen destabilizációs szándék ebben.
3: A jó öreg orosz. Orbán Viktorral emlékezzünk meg egy kicsit, mert nekem nagyon tetszett, amit üzent a győzelem kapcsán, és hogy azon gondolom, hogy mennyire más ez most olvasni, és mennyire más lett volna egy évvel ezelőtt. Ez még csak a kezdet, írt Orbán Viktor. És ugye per pillanat nem tudom ezt így hova tenni, de örül.
4: Szerintetek nem fura, hogy ez csak a Twitteren, vagy bocsánat, most már X-en írta ki? Mert én nem láttam,
2: csak ott írta ki,
4: nem láttam, hogy a Facebookjára kiírta.
3: Hát a Facebookon én soha nem is fogom látni.
2: Én csak a hírt olvastam.
3: Meg a rendszerváltás is nem engedett vissza.
2: Magyar Péter viszont reagált erre. Látom, sokan versenytörömködnek a német tartományi választás eredményén. 2024-ben ugyan ők még Trump elnök győzelmére tekintettek csodafegyverként. Aztán jött a valóság. Magyarországon a magyarok döntenek. Válaszolt erre így.
3: Hát, ja.
4: Hát ez ilyen hoztam is, meg nem is.
3: Igen.
4: Válasz.
3: Igen.
2: Na jó.
3: Igen, mert tényleg az új Fideszt bármilyen helyzetben zökkenőmentesen tud hülyét csinálni magából, pusztán azzal, hogy reagál dolgokra. Tehát, hogy egészen egyszerűen a múltja miatt, nem? Tehát mikor Orbán Viktor írja ezt, ez még csak a kezdet, és utoljára, mikor láttad, akkor az egy trombita fesztivál volt, akkor így nehéz vele menni ebben a történetben. De például ma is a parlament mai hétfői ülésén, amikor Rétvári Bence oktatja ki a Tisza kormányt oktatási ügyekről, akkor...
4: Hát, hogy most felvette ezt a szerepet Rétvári Bence. Közben megnéztem, és nincsen semmi nyoma a Facebookon, az utolsó bejegyzés augusztus 20-án kelt, amikor is megköszönte Lázár Jánosnak Orbán Viktor a Fideszért és az országért végzett áldozatos munkáját, úgyhogy akkor tényleg csak az X-en írta ki, lehet, hogy nem akarta, hogy lássa, hogy a követői lássák, hogy kinek gratulál, nem tudom, érdekes vagy, nem tudom.
2: Hát nyit, hát fiatalodik, tudjátok, a Facebook az már a boomereké, nem tudom. Na jó,
3: köszi szépen. Na, hogy lecserélje Ákost Pogány indulóra.
2: Németh Balázs nem volt, de majd lesz. Holnap lesz Németh Balázs is Pogány induló. Ezt a témát mindenképpen kibeszéljük. Lesz fradizás, elmondom, hogy mit írt nekem a Fradi sajtóosztálya, és erre mit válaszolok nekik. Mi lesz még? Lannert Judit, kis oktatás.
3: Ja, ha már Rétvári Bence így szóval.
2: De azok annyira nem szexi témák, úgyhogy majd keresünk nem. Még. Igen.
4: Hát az oktatás Rétvári, az most nagyon...
3: Rétvári Bence?
4: Ő ne lenne
2: Rétvári Bence.
3: Aki feketeöves hazudozóvá fejlődte ki magát pár hét alatt.
2: Elhatárolódunk.
4: Pár hét alatt, mert előtte.
3: Előtte? Hát nem barna. Barnaöves.
4: Barnaöves. Hát azért talán...
3: Jó, konszolidált feketeöves hazudozó volt. Na.
2: Köszönjük szépen, ez volt már a Provokatőr. Nektek is köszi, hogy itt voltatok.
4: Köszönöm szépen.
2: Holnap jövünk. Viszlát.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Kipofa. Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu. A nap már menekül a horizonton túl.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Több száz házi orvosi praxis még mindig betöltetlen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtté felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtté felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtté felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben jelentősen nőtt a betegforgalom az elmúlt években. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvívője elmondta, probléma, hogy a kezdő házi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint hogy a házi orvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosít az alapellátást. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazók podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrá vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne felejtsétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Csordás Tibor énekes, dalszövegíró és zeneszerző, aki több mint 3 évtizede kiemelkedő alakja a magyar könnyűzenei életnek. Pályafutását rockzenészként kezdte, majd a Fiesta együttes frontembereként vált országosan ismerté. A latin zene és a pop különleges ötvözetével olyan slágereket adott a közönségnek, mint az Angelina, Jött veled a nyár vagy a Puerto Rico. Karrierje során az év szövegírója címet is elnyerte. Zenészként, szerzőként és előadóként pedig folyamatosan képes volt megújulni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk. Választottál te is egy filmet.
3: Így van.
2: Ez pedig a Bluff című film Guy Ritchie-től. Ez egy nagyon, nagyon jó kis gangster vígjáték tulajdonképpen. A film egy ellopott gyémánt körül bonyolódó fordulatokkal, átverésekkel és humorral teli történet, olyan sztárokkal, mint Brad Pitt vagy Jason Statham. Sokan máig Guy Ritchie egyik legjobb és legszórakoztatóbb filmjének tartják. Brad Pitt által megformált boxoló egy olyan nyelvet beszél, ami a külvilág számára néha érthetetlen, mégis teljesen önazonos. Volt olyan időszak az életedben, amikor úgy érezted, hogy újra értelmezed magad, hogy megértsenek?
3: Most lehet, hogy csalódást kell okoznom, nem igazán. Én egész kicsi koromtól így elég határozottan eldöntöttem, hogy én muzsikálni szeretnék. Nálunk a családban volt több példa is erre. Apukám meg a nagybátyám is zenész.
2: És ők milyen műfajban voltak jelen?
3: Ugye én 71-es születésű vagyok, tehát még azért ehhez képest is vissza kell számolni, és azért akkor nem volt ekkora nagy zenei dömping. Tehát azt mondom, hogy tánc zenészek voltak. Tehát, hogy ilyen, tudod, akkor még nem voltak diszkók meg ilyenek, hanem elment egy zenekar, és akkor egész reggelig húzta a talpal elvállott a tisztelt publikumnak, mert hát ilyen muzsikusak voltak ők is. Úgyhogy én nagyon hamar közel kerültem a zenéhez is, meg a muzsikáláshoz is, és valahogy mindig ezt szerettem volna csinálni. Természetesen van civil szakmám is, mert hogy a szüleim kipréseltek belőlem valamit, mondván, hogy fiam, azért egy tisztességes szakma.
2: Igen.
3: Azért az mégiscsak kell, úgyhogy én is erős áramú berendezés szerelő lettem, mondta ez bárkinek is valamit, olyasmi, mint a villanyszerelő, csak nagyobb áramokkal is lehet dolgozni. Na mindegy, ezt a sulit elvégeztem, és hát természetesen nem a szakmámba kezdtem el dolgozni, hanem mindenféle ilyen sumákolós állásba, ugyanis az volt a sztorinak a lényege, hogy állandóan el kellett kérezkedni próbára, vagy akkor még voltak hétvégén te ilyenek, hogy mondjuk szombaton be kell menni dolgozni, és akkor nekem ezt mondjuk ütközött valami fellépéssel, vagy koncerttel. Úgyhogy problémás voltam, és tényleg így mindenféle ilyen munkahelyeken dolgoztam, kb. 1-1,5 év volt így a limit, ami...
2: És akkor hogy találtad meg a stílusodat?
3: Amikor én kezdtem muzsikálni, akkor azért Magyarországon alapvetően szerintem kétféle muzsika létezett, a rockzene, meg a tánczene. És hát világos, hogy engem a kemény rockzene az volt, ami inkább megfogott. És hát jó magam is, ugye mondtad is a felvezetőben, hogy én rockzenészként kezdtem el tevékenykedni, és az volt nekem az első nagy szerelem. Egészen addig, amíg 2000 környékén, akkor már majdnem, hát 29 éves volt, 28-29 éves koromban meg nem ismerkedtem a latin zenével. Ugye addigra tágult a világ, addigra lett már internet, meg egy csomó mindenféle dolog, ami közelebb tudott hozni, vagy többféle dolgot tudott az ember szem elé sodorni. Úgyhogy azt nem tudom, válaszoltam a kérdésre. Igen, meg nem is.
2: Azt mondtad, hogy neked nem kellett újraértelmezned magad, mert
3: Mert mondom, ez a rockzenész szerettem volna lenni, ez annyira világos volt, hogy tényleg inkább háborúztam a szüleimmel, persze ők nem nézték jó szemmel, hogy én nem a szakmámba dolgozok, azt szerették volna, hogyha lenne egy rendes, tisztességes szakmám, azt ügyesen tudnám csinálni, szorgalmasan egy csomó pénzt keresnek, és mellékesen így hobbiból muzsikálgathatok, de persze én ezt pont fordítva gondoltam, hogy én ezt nem hobbiból szeretném csinálni, de ez így régebben nem volt, tehát igazuk volt, mert hogy nagyon kevés sansz volt arra, hogy hogy én tárnokról a kis csodás Tibike bármilyen szintű karriert is el tudjak érni, de akkor is ez volt a cél, úgyhogy nem tudom máshogy mondani, ez volt az utam, aztán utána később, ahogy mondtam, a latin zenével való találkozás, egy új szerelem, egy új házasság lett belőle.
2: A film szereplői állandóan kockáztatnak, gyakran az életüket is egy-egy blöffre teszik fel. Neked mi volt a legnagyobb kockázatod, amit az életedben vagy a karrieredben bevállaltál?
3: Nem tudom, hogy mi volt az egy bizonyos momentum, ami így ennyire jellemző lenne. Azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha most ugrunk az időben és átugrunk a Fiesta zenekarhoz, az például egy rettenetes kockázat volt, mert én akkor kiléptem a munkahelyemről. Most már szerintem erről lehet beszélni, teljesen illegális módon kiirattam magam a körzeti dokival fél évre betegállományba, mert én annyira hittem ebbe a zenekarba, hogy szerencsére jó fej volt, és rá tudtam dumálni arra, hogy ez megtörténjen. Aztán utána jött a csavar, mert letelt ez a fél év, és a zenekarral még nem történt meg az a nagy csoda, amire mi számítottunk. Úgyhogy ennek akkoriban, vagy nem tudom azóta, hogy megy, de az volt a módja, hogy úgy lehet meghosszabbítani a betegállományt, hogyha a pszichológus kiírt, tehát hogy pszichés alapokra hivatkozva, vagy okokra hivatkozva. Úgyhogy hát én is összeszedtem a bátorságomat, és elmentem egy ilyen pszichológushoz, és ott is kitáláltam, és elmondtam, hogy ez van, és hogy én ebben nagyon hiszek, stb. És láss csodát, ő is szuper jó fej volt. Ott egyébként egy olyan esemény történt, ami szerintem ebben a műsorban nem feltétlenül kell elmesélni, de nagyon vicces módon mondott igent végül is a pszichológus néni erre az egész történetre. És akkor így még kaptam aztán még 3 vagy 4 hónap betegállományt, és ez kvázi ilyen nem egészen egy év, és az elég volt ahhoz, hogy a zenekarral megtörténjen ez a bizonyos csoda.
2: Mi volt ez a pont? Mi volt ez a csoda?
3: Hát ez a csoda az volt, hogy akkoriban a Dáridó volt a legnézettebb olyan műsor, amiben könnyű zene is volt. És azért azt nézte 1,2-2 millió ember. Tehát azért rengetegen. Tehát Isten igazából, ami ott megtörtént, arról másnap mindenki beszélt. És hát nekünk is az volt a nagy szerencsénk, hogy sikerült oda bekerülni ebbe a műsorba. És ugye általában nem is egy dalt adtunk elő, hanem ilyen 2-3-akat, ha jól emlékszem. És én emlékszem, hogy én dolgoztam akkor egy munkahelyen, pénteken leadtam a munkát, és hétvégén lement a Dáridó, és hétfőn, mikor bementem dolgozni, akkor én már egy más pozícióban voltam ott a munkahelyemen. És ez például egyre, hát, ha lehet egy ilyen csúcspontot, vagy egy ilyen kiemelkedő pontot, akkor ez tényleg az volt, hogy akkor, amikor a Melóhelyen. Tehát, hogy egy adás elég volt ahhoz, hogy
2: máshogy nézzenek.
3: Igen, teljesen máshogy néztek, és hogy máshogy is viszonyuljanak hozzám az emberek.
2: A siker és a kudarc definíciója nagyon relatív. Hogyan változott nálad a siker fogalma az elmúlt években? Mi jelentette a sikert 20 évesen, és mi jelenti most a sikert?
3: Gondolom, hogy 20 évesen még inkább az lebegett a szemem előtt, hogy ez a siker, ez anyagilag is kifizetődő, tehát hogy hoz magával egy anyagi biztonságot. Mm-hmm. És hát nyilván, amikor egy fiatal ember elkezdi az életét, akkor, és nincs semmije, akkor, de igényei azért vannak, akkor azért úgy belegondol abba, hogy jó lenne ezeket elérni, és nyilván engem is a pénz is motivált. Menet közben, meg ahogy megtörtént ez az egész, így az életem gyökeresen megváltozott, és amiután már az anyagi dolgok is úgy alakultak, hogy egy olyan anyagi biztonságot tudhattam a magamének, ami lehetővé tette azt, hogy ne legyek kiszolgáltatva, hogy azt csináljam, amit akarok, amit szeretek. És amikor ez a pont eljött, onnantól kezdve meg már inkább az volt egy rettenetesen jó érzés, amikor az emberek különböző módon így jönnek oda koncertek után, és így hálásak azért, amit csinálunk. És tényleg ezt már nagyon sokszor elmondtam, és lehet, hogy unalmas vagy ilyen elcsépeltnek tűnik, de azok a pillanatok, amikor időnként olyan rajong, ugye most már nem aláírás van, hanem most már fényképezkedés van, az a divat.
2: Igen.
3: Hál' Istennek ez is sokkal gyorsabb. De amikor néha odajönnek hozzám, és akkor megkérdezik, hogy szabad-e egyáltalán megölelni, vagy hogy átkarolhatnak-e, már, engem már az megint, amikor azt mondom, hogy igen, és átölelem őket, és érzem, hogy remegnek. Na az, akkor érzem azt, hogy ezt érdemes csinálni. Ez mindig erőt ad.
2: A hírnév sok ember számára vágyott állapot. Te mit tanultál meg róla, amit azok nem látnak, akik még soha nem tapasztalták meg?
3: Erről sokat lehetne beszélni. Hát így röviden és tömören, hogy nem olyan, mint amilyennek gondolják az emberek.
2: Mert milyen is?
3: Hát azt gondolják, hogy a hírnév annak csak, szerintem csak a pozitív velejáróját veszik észre, vagy tűnik fel nekik, vagy tudnak róla. És azért ennek van csomó esetben negatív velejárója is.
2: Mint például?
3: Azt gondoltam, hogy hát most mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát, hogy kicsit úgy szoktam mesélni, hogy én úgy élem az életemet, hogyha idefele mondjuk most, hogy jöttem hozzátok a stúdióba, hogyha valaki odajön, akár egy fényképet, vagy valamit szeretne tőlem, vagy csak mondani valamit, akkor én úgymond szolgálatba helyezem magam, mint egy rendőr, vagy egy tűzoltó, és abban a pillanatban akkor én természetesen a rendelkezésére állok, amit csak szeretne egy viszonylag nyilván keretek között. Viszont például vannak olyanok, amikor elmegyünk egy étterembe, és a kaják ellős közepén tele van a szám, és az étteremben mondjuk oda jön valaki, és ugyanezt, akkor most lehet, hogy nevetséges, direkt nem akartam durvábbat mondani, de ez például zavaró. Tehát azért van, amikor az ember is vágyik arra, hogy egy kicsikét, egy picit most annyira szeretnék, hogy ha nem tudnák, hogy ki vagyok. Egyébként velem ez külföldön szokott megtörténni, amikor felülünk a metróra, mit tudom én, a villamosra, vagy a buszra, akár kutya nem ismer meg, senki nem néz, senki nem sugdos mögöttem, hogy ez az, tudod, ez az, vagy tanakodnak, vagy megbeszélnek, ez a kettő szokott lenni. Úgyhogy ott nincsenek ilyenek, és ez például egy, nem azt mondom, hogy rossz, de ez egy inkább, ez egy árnyoldala.
2: Uh-huh.
3: Vagy hogy mondok egy másik példát, hogyha mondjuk egy nyilvános helyen valaki nagyon hülye, mondjuk egy irodába, egy ilyen ügyintéző, akkor te nem bukhatsz ki, nem kelhetsz ki magadból, nem csinálsz patáriát, mert hát...
2: Nem. Mit fognak szólni?
3: Hát, vagy jön a telefon, tudod, fölveszik, és akkor kiteszik a netre, és akkor már jönnek is az okos hozzáfűzések.
2: Uh-huh.
3: Úgyhogy azért mondom, hogy van, de nyilván nem panaszkodni szeretnék, mielőtt majd ide is jönnek a kommentek, hogy jó dolgában nem tudja, hogy mit akar. Nem erről van szó, de tényleg vannak árnyoldala is ennek az egésznek.
2: Hát, mint mindennek.
3: Abszolút.
2: A blöff világában a lojalitás ritka érték. Mit jelent számodra a hűség? Kihez vagy hűséges, és kik hűségesek hozzád?
3: Én ragaszkodok, és szerintem hűséges vagyok a csapatomhoz. De hozzáteszem, hogy azért ez a szakma, ez a muzsikus világ, ez nem feltétlenül a lojalitásról szól.
2: Ne.
3: Úgyhogy én ebben különbözök, megint, hogy ugye mondjak egy példát, tehát, hogy amikor elkezdtük a Fiesta zenekart, és ugye mi 11 évig voltunk együtt a volt társammal, aztán utána szétment a zenekar. Én például foggalkörömmel ragaszkodtam ahhoz, hogy ne menjen szét ez az egész, akármennyire is történtek olyan dolgok, amik mondjuk nekem nem tetszettek, vagy én nem úgy gondoltam, vagy nem is én mondtam, és akármit is mondott valamelyikünk, azt mindig úgy vette a közönség, hogy azt ketten mondjuk. És ezért a vége felé sok olyan dolog történt, amivel én nem értettem egyet. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy ez a szövetség, ez fontosabb annál, és hogy túlteszem esetleg ezeket a személyes ilyen sérelmeimet, vagy igen, ezeken a dolgokon túlteszem magam, és hát nem érte meg.
2: Jó.
3: Mert hogy ugye a voltásom az nem volt ilyen. Aztán milyen az élet, hogy eltelt 13 év, amikor 25 éves lett a Fiesta zenekar, akkor ugye ez tavaly volt, akkor mi először egy koncert, aztán egy egyéves turné erejére, én megint szemet hunytam e fölött, az egész dolog fölött, úgyhogy, és hozzáteszem, hogy ez a tavalyi turné ez azóta is tart, tehát, hogy én hűséges szeretnék lenni ehhez a zenekarhoz, meg ehhez, amit képviselünk, de azt gondolom, hogy nehéz olyan társakat találni, akik kitartanak melletted mondjuk 25 évig. Vagy ők is így gondolják, vagy ugyanígy gondolkodnak.
2: Melyik emberi tulajdonságban csalódtál a legtöbbet életed során?
3: Nagyon-nagyon kevés emberre lehet úgy Isten igazából számítani.
2: Tehát aki betartja a szavát?
3: Én mondjuk nevezzük úgy, hogy aki betartja a szavát, vagy aki, mondjuk ez ugyanaz máshogy megfogalmazva, vagy aki tényleg az, mint akinek mondja magát. Ugye most megint visszatérve egy velünk kapcsolatban, hogy ami még például visszatérve az elő, ami egy nagy változás volt, hogy a siker előtt voltak barátaim, nem túl sok, de voltak barátaim, és amikor megtörtént a siker, hát szerintem azóta egy barátom sincs. Vagy,
2: mert irigyel?
3: Inkább haverok, tudod, meg akik oda csapódnak, de akire azt mondanám, hogy ez egy barát, aki tudod, az igazi barát, egyszerűen nincs. Nincs. Tehát, hogy rájöttem arra, hogy a legtöbb ember vagy így, vagy úgy, de érdekből van veled, vagy körülötted. És ez nagyon jól bebizonyosodott akkor, amikor ugye Fiesta zenekar az egy nagyon népszerű csapat volt annak idején, és amikor mi szétmentünk 2011-ben, akkor értetlenül állt mindenki, és úgy volt vele, hogy ezt nem is igazán érti, viszont elfejtettem, hogy mit akartam ebből kihozni. Na jó, mindegy.
2: Nem tudom.
3: Én sem, elfejtettem.
2: Mi az a mondat, amelyet a legtöbbször mondtál magadnak a nehéz helyzetekben?
3: Nincs ilyen, de mondjuk azt, amit vizuáltam, az, hogy tovább kell menni, tehát, hogy nincs megállás.
2: Tehát te ilyen kitartó típus vagy.
3: Azok a dolgok, amik nem érdekelnek, azok tényleg nem érdekelnek. Ez a suliba is ilyen volt, hogy bizonyos tantárgyakból ötös voltam, ami nem érdekelt, abból meg kettes vagy max. Hármas, hogy csak azért, hogy ne kelljen évet ismételni. És ez ugyanígy maradt az életben is, hogy ami érdekel, amit akarok megtenni, arra rohadtul ráfókuszálok, és azt nem engedem, úgy szoktam mondani, hogy tépen, mint fokja a lábtörlőt. Viszont vannak dolgok, amik meg nem tudnak meghatni. Akkor sem, hogyha esetleg mondjuk az agyam tudja, hogy ez nekem mondjuk valamilyen szempontból jó lenne, de egyszerűen nem érint meg.
2: Szerinted a férfi erő miből fakad? Kitartásból, önuralomból, vagy a sérülékenység felvállalásából?
3: Isten igazából ennek mind a háromnak meg kell lenni. Ahhoz, hogy valami jól működjön, legalábbis az én olvasatomban. Tehát, hogyha most arra irányult a célzás, hogy amikor kell, akkor keménynek kell lenni, akkor fel kell vállalni, vagy oda kell állni, vagy előre kell állni, de hogyha viszont olyan a helyzet, akkor lehet bocsánatot kérni, vagy el lehet gyengülni, lehet sírni.
2: Neked ez könnyen mindig ment?
3: Fiatal koromban nem, és ahogy így idősödöm, így egyre inkább azt nézem, hogy most már tényleg elbőgöm magam minden hülyeségen. Akár olyan dolgok, hogy meghallok egy dalt a rádióba, valamit, azon is így elkezd megpotyogni a könnyeim, hogy mennyire jó ez a muzsika. Hát, hogy így, változom. Hát szerintem ezzel mindenki így van.
2: És soha nem akartál a Fiesta után más műfaj fele kanyarodni? Mármint, hogy más zenei műfaj felé?
3: Nem, mert...
2: Annyira megszeretted ezt?
3: Hát azt gondolom, hogy ez az életem része. És hát amikor mi szétmentünk a Tomival, akkor abban a maradék 13 évben én szólistaként ugyanazt folytattam. Tehát, hogy Isten igazából az én szempontomból ez a 25 év, ez töretlenül ugyanazt csináltam egész végig.
2: Sokan mondják, hogy a mai világban a hitelesség a legnehezebben megtartható valuta. Mi a te személyes megalkuvást nem tűrő etikai kódexed a zenében és az emberi kapcsolatokban? Mi az, amire soha nem mondanál igent például?
3: Hát ez soha nem mond, valami típusú mondatokat szerintem nem szabad belefutni. Mi volt az eleje?
2: A hitelesség a legnehezebben megtartható dolog.
3: Figyelj, ez ahogy fogalmazol, ezzel már nem is értek egyet, hogy megtartani a hitelességet nehéz. Hát szerintem rohadtul nem nehéz. Nem, hogyha valaki hiteles, az úgy tud hiteles lenni, hogy önmagát adja, hogy nem pózörködik, nem másol le valakit, sajátok a gondolatok, stb. Egyébként szerintem ez a sikernek a kulcsa, a zenében is, meg valószínűleg az élet más területein is. Tehát, ha te hiteles és önazonos tudsz maradni, és ugye miért ne tudnál az maradni, hogyha olyan vagy? Tehát szerintem ott szokott a probléma lenni, hogy
2: Hát mit tudom én, mert az ember meg akar felelni másoknak, az elvárásoknak.
3: Na most akkor nem nevesítem, de például van olyan magyar előadó, még annyit is segítek, hogy nő, akit szerintem iszonyatos közutálat tárgya, és pontosan azért, mert ő már minden volt. Már volt rocker, már volt díva, már volt mindenféle. Tudod? Na, így nagyon könnyű a hiteltelenséget elérni, de akkor, hogyha te valamilyen vagy, és te tényleg olyan vagy, ezért mondtam, hogyha azt csinálod, ami te vagy, és nem próbálsz felvenni valamilyen álarcot, vagy egy árruhát, hogy úgy mondjam, tudod, hogy te igazából nem ilyen vagy, de látod, hogy másoknak is bejött, ez tök menő, ilyeneket szoktak mondani, ilyeneket szoktak csinálni, így szoktak viselkedni, mert rohadt sok ember így éli az életét, hogy semmi önálló gondolat, kifundál magának külföldről általában valakit, és akkor azt majmolja.
2: Uh-huh.
3: Hát így persze, hogy hiteltelen, mert ez nem ő.
2: Igen.
3: Úgyhogy, most nem tudom megint, hogy válaszoltam meg, de hogy szerintem nem nehéz megtartani a hitelességet, hogyha az valóban őszinte. Akkor, hogyha ez pózőrség, akkor meg soha nem fog menni. Soha, igen. Soha. És akkor nem is fog sikert elérni abban, amit csinálsz, mert az emberek előbb-utóbb
2: rájönnek erre?
3: Átlátják ezt, tehát hogy abszolút átlátják, hogy miről van szó. Tehát szerintem azok az előadók, vagy bárki, aki évtizedeken keresztül fent tud maradni a saját munkakörében, szerintem ennek rendbe kell, hogy legyen.
2: Ha az életedet nem a sikerek, hanem a tanúságok alapján kellene elmesélned, mi lenne a három legfontosabb fejezet, és mi az, ami ma már biztosan nem, amit már nem áldoznál fel a karrieredért?
3: Ha jól értem a kérdést, akkor például engem nagyon rugdostak a szüleim, hogy tanuljak. És én meg, ahogy már említettem, én nagyon olyan voltam, hogy ami érdekelt, azt megtanultam rendesen, arra odafigyeltem, ami meg nem, lásd tantárgyak, akkor abból csak arra voltam képes, vagy hajlandó, inkább ez a jó szó, hogy ne bukjak meg, hogy egyszerűen hagyjanak, de hogy én nem akartam abból információt bevinni. És hát például ez egy nagy tanulság, hogy azért ez egy elég buta hozzáállás. Nagyon sokan gondolják így, meg így látom is a mai fiatalok, hogy ők talán még inkább így gondolják, hogy el lehet lébeszólni az életbe, anélkül, hogy valamit
2: teljesítmény nélkül. Valami olyat is, ami nehezünkre esik.
3: Igen, teljesítmény nélküli dolgokból megélni, és ez biztos egy tanulság, hogy szerintem fontos tanulni, tehát, hogy mindegy, hogy mit, de hogy valamibe jónak lenni.
2: És mi az, amire ma már biztosan nem mondanál igent?
3: Ez talán nincs is ilyen, de amikor fiatalabb voltam, akkor, és még nem tudtam, hogy igazából, hogy mit is akarok egészen pontosan, annak ellenére, hogy azt mondtam az elején, hogy mindig tudtam, de azért még amikor nagyon fiatal voltam, akkor még rosszalkodás nagyon bennem volt, és bele is keveredtem én egy rossz társaságba, és csak a szerencsének köszönhető, hogy én ott nem csúsztam el valami olyan dologba, amitől rossz lehetett volna. Úgyhogy azt a társaságot, vagy azt a vonalat, azt lehet, hogy most inkább a fejemre koppintanék, és azt mondanám, hogy inkább dobjuk.
2: Ha az életedből Guy Ritchie készítene egy filmet, mi lenne az a jelenet, amely tökéletesen összefoglalná azt, hogy ki vagy te valójában?
3: Na, ha jó kérdéseket teszel fel, mert szinte egyikre se tudok válaszolni normálisra. Nem tudom. Egy jelenet, ami az eszenciája az életemnek. Uh-huh. Fú. Én nem tudom, erre én még, na ehhez még fiatal vagyok, ezt még erre nem tudok válaszolni.
2: Uh-huh.
3: Komolyan mondom, nem tudom, hogy hol vagyok leginkább önmagam, vagy ilyesmi a kérdés, vagy
2: igen, milyen vagy te?
3: Hát én olyan vagyok szerintem, ami ennek ismernek azok, akik nem csak a tévében látnak engem, hanem személyesen is ismernek. Szerintem ugyanolyan vagyok, mint mindenki más. Max érdekesebb a munkám, vagy tudod, aki a színpadon áll, vagy a tévében van, arról ezt így, ezt nem tudom, arról valahogy mást gondolnak, így misztifikálják az emberek ezeket a dolgokat. És ez a nagy helyzet, harci helyzet, hogy én pontosan ugyanolyan vagyok, mint bárki más, hibákkal, remélem jó tulajdonságokkal is. Itt jön az a része, hogy én hitelesnek érzem magam, mint muzsikus, úgyhogy ha egy nagy jelenet, akkor egy koncerten. Tehát, hogy én imádom ezt, ezt szeretem a legjobban.
2: Na tessék.
3: Muzsikálni. Tehát, hogy fönt a színpadon, egy jó zenekarral, amikor a közönség is befogadó, és egy jó este van. Szerintem ez ahol a legboldogabb vagyok talán.
2: A zenéd meg a szöveged, az honnan inspirálódik?
3: Hát az pedig az életből. Leginkább vagy a velem, vagy a körülöttem lévő emberekkel megtörtént események azok, amik...
2: Igen, figyelni szoktad az embereket? Nagy megfigyelő vagy?
3: Szerintem egyébként nagy megfigyelő vagyok, de ez nem egy tudatos dolog, hanem hogy szerintem ez az énemnek a része.
2: De azért elemzés. Gondolom törekszel arra is, hogy a te közönséged mit kíván, vagy nem, hanem csak az, ami belőled jön.
3: Na látod, ez is érdekes dolog, mert szintén manapság látom, hogy ez odáig fajult ez a dolog, hogy már az előadók megkérdezik a közönségüktől, hogy na milyen legyen a következő dal, meg milyen cuccot vegyek föl, meg ilyenek. Tehát, hogy tehát ne forduljon már meg a szerep. Tehát azért én még szeretném azt hinni, hogy azok az emberek azért jönnek el, mert rám kíváncsiak.
2: Igen.
3: Érted? Tehát, hogy az, amit én gondolok, amit én szeretnék csinálni. Nyilván érdemes figyelni a közönség reakcióját, de azért én mégiscsak azt szeretném, hogy ne az legyen, hogy én bemegyek az étterembe, és elmagyarázom a séfnek, hogy csinálja meg a kaját, hanem inkább én azt szeretem, hogy bemegyek az étterembe, és a séf letesz elém egy marha jó kaját. És én ez a séf szeretnék inkább lenni.
2: De volt már olyan dalod, ami egyáltalán nem jött be a hallgatóságnak?
3: Hát biztos volt olyan. Mi egyik dalt sem úgy csináljuk soha, hogy nem szeretnénk, tehát, hogy mi hiszünk benne. Még hogyha évekkel később, talán kevésbé is, de akkor abban a pillanatban, amikor kijön, akkor hiszünk benne. Úgyhogy nem.
2: Milyen üzeneteket szoktál kapni a rajongóitól? Mi az, amit a legjobban szeretnek benne?
3: Szerintem a közvetlenséget, azt sokszor hallom, hogy szeretik, hogy
2: beszélgetsz velük?
3: Igen, meg hogy ott maradok, meg hogy türelmes vagyok velük, tehát hogyha másfél órát keresztül kell fényképezkedni, vagy annak idején aláírni, akkor másfél órán. Tehát ezért mondom, ez a bizonyos szolgálatba helyezem magam.
2: Aha.
3: Meg hogy nem tartom magam felettük állónak, tehát ez akár az utcán is meg tud történni. Hál' Istennek hozzám pozitív van szoktak odajönni az emberek. Én nem tapasztaltam még olyat, hogy valami atrocitásra, vagy negatívan. Inkább odajönnek és megölnek, vagy kezet fognak velem, vagy tényleg csinálnak egy képet, vagy csak egy mit tudom én, beéneklik az Angelinát, csak úgy tudod, aki mert van egy csomó ember, aki, szeretem egyébként azokat, akik úgy ismernek meg, hogy se nem mutogatnak, se nem mondják, de tesznek egy valamilyen gesztust, amiből egyértelművé teszik, hogy azért én felismertelek ám téged.
2: A Blöff szereplői folyamatosan üzleteket kötnek. Az életedben mi volt a legrosszabb alkúd, és mi volt a legjobb?
3: Az üzleti énem azt szerintem elég gyenguszos. Tehát én elég rossz üzleteket kötöttem életembe, már hogyha most így főképpen ilyen anyagi dolgokról beszélünk. Nem voltam egy nagy spéler, talán így az utóbbi években egy kicsikét kikupálódtam ebből a szempontból, de tehát egy rossz üzleteket nagyon sokat kötöttem, tényleg rengeteget. És hogy mi volt a legjobb üzlet? Hát a legjobb üzlet az életemben az a feleségem volt.
2: Na tessék. És régi ez a találkozás?
3: 16 éves.
2: Aha, hát az nem olyan régi.
3: 16?
2: Az régi?
3: Hát nem tudom, manapság szerintem.
2: Mondjuk ez igaz.
3: Szerintem tök sok.
2: Mennyire vagy kontrollmániás a saját életedben és a karrieredben?
3: Hát én elég laza vagyok, meg elég spontán, de vannak bizonyos dolgok, mivel hogy azért, ugye erről nem beszéltünk, hogy azért ez a zenekar, azért ez egy komoly üzleti vállalkozás is. És innentől kezdve meg már ez a nagyon laza vagyok, és minden fölött szemet hunyok típusú mentalitás, ez így...
2: Tehát üzletembernek is kell lenni tulajdonképpen,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, és akkor azt mondom, hogy ami az üzlettel kapcsolatos dolgok, ott szerintem ott szigorú vagyok, és ott nem... nem mondom, hogy kőszívű, de kevésbé
2: enged. De tárgyalni is te szoktál? Tehát koncertekről, fellépésekről?
3: Nem, erre van egy stáb, viszont a mindenféle ilyen kreatív munkában részt veszek. Tehát, hogy hülyén néz neki, ha én ülnék le valakivel vitatkozni, azért erre vannak emberek. De azt, hogy mi az irány, mit csinálunk, és azt hogyan csináljuk, ezt természetesen mindig én is a részese vagyok, vagy hát inkább a mozgatórugója ennek az egésznek.
2: És akkor most mik a terveitek ezzel a csapattal? Mire készültök?
3: Hát most az a tervünk, hogy ugye említettem, hogy tavaly volt 25 éves a Fiesta zenekar, és akkor elindult egy turné, ami annyira sikeresnek bizonyult, és akkor megint csak visszacsatolok, hogy de te reagálunk mi az emberekre, mert éreztük, hogy ez jó, és azt is éreztük, hogy ezt nem kéne pontot tenni a dolognak a végére, ezért idén folytatjuk ezt a turnét, annyi különbséggel, hogy a show-n azon változtattunk, megint csak a tavalyi tapasztalatuk alapján, illetve nem szeretnénk minden évben ugyanazt a show műsort letolni.
2: Mert mentek ugyanazokra a helyekre is, ahol már voltatok?
3: Persze. Szinte minden évben megfordulunk ugyanazokon a helyeken. Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen vetésforgó szerint működik a dolog. Úgyhogy idén ez a terv, hogy ugye most indult nem olyan régen a turné, ez őszig fog tartani. A Fiesta zenekar nagy élő show-ja az csak tavasztól őszig látható. Ősztől tavaszig pedig nekem van egy...
2: És akkor ez a show, ez miből áll tulajdonképpen? Mik a show elemek benne? Hát vagy van-e újdonság?
3: Hát az újdonság az, hogy a világ az egyre inkább a szemével hallgatja a muzsikát, és ezt természetesen mi is észrevettük. Úgyhogy így saját stábunk a vizuálos, saját stábunk a fényes, vannak táncosaink, egy viszonylag nagy zenekar, mert 80 vagyunk, és minden bulira a saját embereinket visszük, tehát hogy ez a show, ez mindenhol megvalósul, hogy úgy mondjam.
2: Aha. És saját dalok, vagy illetve, hogy új dalok is készülnek erre?
3: Ez is érdekes dolog, mert annyira csak a régi dalokat szeretik az emberek, hogy nekem is szólistaként is jelent meg lemezem, és a lemezen kívül is jelentek meg szóló dalok. De
2: és azok nem?
3: Az van, hogy most megint, tehát melyik ujjamba harapjak? Tehát mondjuk, ha egy fél órás fellépést nézünk, egy ilyen úgynevezett haknit, ahova
2: én
3: felállásba járok a Tomi nélkül, két zenész fiúval, akkor ott 30-40 percet kell játszani, ott annyi olyan fiesztas láger van, hogy egyszerűen nem fér bele.
2: Értem.
3: Maximum értem. Egyet szoktam, mindig a legutolsót, ami éppen a sorban a legutolsó dal, és hogyha látom a közönségen, hogy most le tudom tolni úgymond a torkukon, mert nyitottak rá, akkor eljátsszuk azt az egy darab új dalt, egyébként pedig nem. És ezért nem is gondolkodunk se lemezbe, se ilyen nagyobb hanganyagban, hanem inkább csak ilyen, most tavaly jelent meg egy dalunk, most idén fog nem sokára megjelenni egy másik szerzemény, hogy nem érzem azt, hogy ez húzná a zenekart előre, hogy valamiért inkább a régit szeretnék látni.
2: Értem. Na, ezzel sincsen semmi baj.
3: De nem rajtunk múlik, mondom, hogyha az lenne a tapasztalás, hogy jöjjenek az új dalok, akkor csinálnánk. De nem ez van, tehát, hogy...
2: A végére tartogattam neked néhány villámkérdést. Klasszikus vagy modern?
3: Modern.
2: Bátorság vagy túlélés?
3: Most már inkább a túlélés.
2: Szabadság vagy kényelem?
3: Szabadság.
2: Szó vagy tett?
3: Tett.
2: Szív vagy ész?
3: Az ész lenne az ildomos, de nálam nem mindig úgy működik.
2: Igazság vagy béke?
3: Fú, te jókat kérdezel. Ez villámkérdés, tudom, gyorsan kéne mondanom. Akkor inkább igazság.
2: Harag vagy megbocsátás?
3: Megbocsátás.
2: Egyén vagy közösség?
3: Inkább közösség.
2: Sors vagy választás?
3: Választás.
2: Örökség vagy újrakezdés?
3: Ja, választani kell, akkor inkább újrakezdés.
2: Lázadás vagy alkalmazkodás?
3: Alkalmazkodás.
2: Erő vagy sebezhetőség?
3: Erő.
2: Jelen vagy jövő?
3: Jövő.
2: Jó lány vagy rossz lány?
3: Rossz lány?
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Nagyon szívesen, köszönöm,
2: köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Engedem, hadd menj

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Több száz házi orvosi praxis még mindig betöltetlen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben jelentősen nőtt a betegforgalom az elmúlt években. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvívője elmondta, probléma, hogy a kezdő házi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint hogy a házi orvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosít az alapellátást. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A kormány főfizetésének csökkentéséről is tárgyalt ma a parlament. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában arról beszélt, megbocsáthatatlan az árulás, amit az Orbán kormányok elkövettek Magyarország ellen. A hétvégén Ne féljetek 2.0 címszóval rendeztek kormányellenes tüntetést a Kossuth téren. A demonstráción felszólaltak ismert jobboldali közéleti szereplők is. Az eseményen a jobboldal megújulására buzdítottak a felszólalók. Csintalan Sándorral és Nagy Attila Tiborral beszélgetünk. Tisztújítást tartott szombaton a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Tóth Benedek család lett a párt új elnöke. A párt szakított az eddigi társelnöki rendszerrel, és mostantól egy elnök, két elnök helyettes felállással működik tovább. Vendégünk Tóth Benedek család. Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. A szakértők szerint a következő hetekben is hullámzó árakra kell készülniük a magyar autósoknak. Holoda Attilát kérdezzük. Történelmi győzelmet aratott tegnap a 100 anhalti tartományi választáson az AfD. Az abszolút többséget viszont nem szerezték meg. Orbán Viktor is reagált az AfD győzelmére. Hatalmas este ez Németországnak és Európának, írta a volt kormányfő. Hozzátette, kapaszkodjatok meg, ez még csak a kezdet. A stúdióban Víg Zoltán.
3: Indul a hétfői egyenes beszédet látják. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Csintalan Sándor és Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét, Magyarok!
5: Jó estét!
3: Ma indult az őszi ülésszak a parlamentben, és azért nincs hiányérzetünk, mert nem volt nyári szünet. Ugye folyamatosan, ilyenkor mindig sokat szoktunk arról beszélni, hogy indul a parlamenti ülésszak az őszi. Ez a nap is a miniszterelnök felszólalásával kezdődött. Rengeteg idézetet kiírtam, de inkább azt kérdezem tőletek, hogy nézitek még a közvetítést?
4: Hát én Orbaszájban.
3: Követitek?
4: Hát én legalábbis reggeltől estig, és különös figyelemmel, mert ahhoz képest, amit állítottál, ahhoz képest azért az elmúlt 16 évben hát nem nagyon kellett nézni, nem volt miért. Most azért van, és nem a stílus miatt, csak nagyon sok információ van, sok információt tudhat meg, aki mondjuk azon kívül, hogy mit írnak a parlamentről, ezen kívül mondjuk meghallgatja és megnézi. Ez a helyzet.
3: Attila?
5: Én rendszeresen figyelem a parlament üléseit, igyekeztem figyelni azért az elmúlt 16 évben is. Azért voltak olyan ülésnapok az Orbán rendszer parlamentjében, talán még 10-14 között, amikor például mondjuk Schiffer András beszédeit érdemes volt követni. Meg hát Orbán Viktornak is volt egy nagyon remekbe szabott 15 őszén elmondott menekültügyi beszéde, de kétségtelen, hogy különösen a rendeleti kormányzás bevezetése óta, tehát a parlament hatáskörének megnyírválása óta, hát vesztett sokat a parlament a érdekességéből. Most ugye a Magyar Péter vezette többség eltörölte, teszem hozzá, hála Istennek, a rendeleti kormányzást, és valóban a parlament ülései érdekesebbek, de egyúttal a legszomorúbbak. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 36 évben most esett a mélypontra a parlament stílusa, ma is valami szörnyű kifejezést mondott el az egyik képviselő, ezúttal Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője és elnöke, vállalhatatlan kifejezést mondott.
3: Aki szóval nem látta, szörny. Ha már mélypontról beszélsz, akkor mondjuk ember a híradóban már megemlítettük, ugye az történt, hogy ezt a férekhez való hasonlítást megelőzte az, hogy a miniszterelnök ugye azt mondta, vagy arról beszélt a parlamentben, hogy Torockai minisztériumokban jár és lobbizik valamiféle családi vállalkozásnak. Torockai ezt cáfolt, aljas hazugságnak nevezte, és itt van előttem, bocsánatkérésre szólította fel Magyar Pétert. Azonnal kérje bocsánatot, és ne meneküljél gyáva undorító féreként, hangzott el aztán Torockai László szájából, és annyi adalék még ez viszonylag friss, ugye Forstófer Ágnes házelnök nyilván közbelépett, és azt mondta, hogy ennek lesz jogkövetkezménye, de még nem döntött.
4: Hát ha úgy veszük, egyébként 90 és 94 között is baromi izgalmas volt a parlament, de most meg most van. Tehát volt olyan időszak nyilván, amúgy meg az a 6 év a rendeti kormányzása nem egyszerűen egy mellékes körülmény volt, hanem egy nagyon komoly kísérlet a magyar alkotmányosság és a magyar demokrácia végleges elintézésére. Szerencsére ez nem jött össze. Történt, ami történt. Ellenben elképesztő mennyiségű feszültség halmozódott fel ebben az országban. Én mondjuk ott egyelőre leragadtam, hogy ennek hála az égnek a parlament idézőjelben az a tere, ahol megjelennek azok az indulatok. Nem az idők végezetteig, és ennek nyilván egyszer alá kell hagyni, meg nyilvánvalóan van romboló hatása is ennek a stílusnak. De hát az a helyzet, hogy kérdezem én, mit vártunk, lódobogást? Tehát azért azt a 16 évet csak úgy elintézni, ráadásul jogállami eszközökkel kell helyreállítani a demokrácia megmaradt intézményi garanciáit, amelyek még voltak. Hát ez indulatokban is megjelenik, úgyhogy egyelőre, jó, hát lehet mondani, hogy én nem vagyok egy igazi stiliszta, és valamilyen módon még, ha úgy tetszik, néha voltak olyan pillanatok, amik azt mondtam, jó, ez ami ma volt, ez nagyon gáz. De mondjuk lehet, hogy én még keményebb lettem volna, ha ott vagyok a parlamentben azzal kapcsolatban, amit egyébként ez a szerencsétlen néhány ember, aki ott maradt a maradék ellenzék címén, akik csak a gombokat nyomogatták, a felelősök leléptek, elhúztak, eltűntek. Hát nagyon kínos, tényleg. Na mindegy, hát majd meglátjuk, minden esetre én messze nem gondolom azt, hogy ez olyan rettenetes dolog lenne, hogy ilyen nagyon komoly, nagyon sok információt kapok a kormányzati munkáról is, nagyon sok információt kaphat a jó nép az ellenzékről is. Hát mondjuk én szerintem április 12 egyik legnagyobb nyertese így közé tartoznak az ellenzéki frakciók. Mondjuk például ez a Nyilas párt is a saját szubkultúráján kívül már a torockaiék.
3: Mert úgy érted, hogy eljut, mert hogy nézik.
4: Hát meg ki van téve? Hát a parlament nyilvánossága. Egyébként a parlament ilyen funkciója is van a nyilvánosságnak, hogy csókolom. Most az egy kérdés, hogy ki mennyire hiteles, mint ahogy egyébként egy színdarabban is. Lehet egy szerepet rosszul is játszani.
5: Annak én örülök, hogy a parlament jelentősége megnőtt. Tehát ebben mondjuk egyetértek, tehát valóban többen nézik a parlamenti üléseket, azzal, hogy a rendeleti kormányzásnak vége jogilag is megnövekedett a jelentősége egyébként. Az országgyűlések tulajdonképpen visszakerültünk a 2020 előtti időszakra. Nekem azzal sincs gondom, hogyha éles viták van, ezt szeretném leszögezni. Tehát én azt gondolom, hogy egy jól működő, egy aktív parlamenthez igenis hozzátartozik az, hogy a mindenkori kormány és ellenzéke között éles viták alakuljanak ki. Nekem azért van gondom időnként a stílussal, például most torockai stílusával, de a külön problémám az, hogy...
3: De mi a gondod? A stílus, vagy az, hogy elviszi a fókuszt? Mert most is ugye erről beszélünk.
5: Igen,
3: lehet a mi hibánk is, de...
5: Azért viszi el a fókuszt, mert nyilván az emberi természet már csak olyan, ezt szociálpszichológusok is megállapították, hogy az ember, az emberek alapvetően a meghökkentő dolgokra figyelnek jobban, mint a normális dolgokra. Tehát, hogyha a busz elindul időben, azt nem szokta megírni az újság, nem szoktunk vele különösebben foglalkozni. Hogyha 150 percet késik a busz vagy a vonat, na arra már ugye felfigyelünk. Hát ezt lehet látni a parlament kapcsán is. Tehát, hogyha egy politikus például féregnek nevez egy miniszterelnököt, nyilvánvaló, hogy arra azért jobban felfigyelünk, ugyanakkor a miniszterelnök sem igazán ártatlan a mostani stílus kialakulásában, és hát vannak időnként, hát kimondom most már kerekperec 4 hónap után, időnként viselkedési zavar is. Tehát amikor a miniszterelnök feláll a helyéről, felháborodva oda megy a parlamenti elnök pulpitusának a közelébe, és elkezd mutogatni, hogy szerinte hogy kéne az ülést vezetnie, ilyenre nem volt azért példa az elmúlt 36 évben. Tehát Magyar Péternek azt kéne megérteni, hogy a miniszterelnöki poszttal egyfajta méltóság, egyfajta rang is jár, aminek a betöltőjének, a mindenkori betöltőjének meg kell felelni.
3: De nagyon sok mindent máshogy csinál, mint a...
4: Hát meg bele fog jönni, nem? Abban neked igazad van különben, hogy nem utogassa meg, mit tudom én, de egyébként arra sem volt példa a parlamentben, hogy a házelnöke rendre utasította a miniszterelnöket. Uh-huh. Hát kezit csókolom azon kívül, hogy Kövér László milliókra büntette meg az ellenzéki képviselőket, és baromira nem úgy, nagyon stílusosan és nagyon szépen viselkedett Kövér. Leszámítva azt az apróságot, hogy mindenkinek az elnöke volt, csak a háznak nem. Mert ő effektív kápója volt a magyar parlamentnek, és különösen az ellenzéknek. Mondjuk ezt nagyon stílusosan csinált, és ilyen szavakat nem használt. Azzal együtt, hogy egyetért, tehát nem férgezünk. Mint ahogy nyilván a miniszterelnök is előbb-utóbb rá kell, hogy jöjjön, hogy azért ez a méltóság tényleg kell a hivatalhoz. Tehát tényleg kell. Ugyanakkor azt is mondhatom, és merem is mondani, meglátjuk, egy csomó mindent majd meglátunk. Még túl korai ítélkezni akármilyen irányban, meg egyébként is már ítélkezni. No szóval az a helyzet, hogy én még mindig jobban örülök annak, ha a parlament falai között vannak az indulatok. És ezek az indulatok valóságosak, ne söpörjük már ezt le. A parlamentben, amikor a miniszterelnök számon kér, egyrészt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a múltat emlegeti. Csókolom, ez nem egy zöld mezős beruházás. Ez egy barna mezős beruházás, olyan, mint a pályaudvar ott kint. Hát itt romokat kell eltakarítani, és egy csomó mindent újra kell építeni, nem zöld mezőn, barna mezőn.
3: El is mondta, hogy olyan, mint a tatárjárás.
5: Hát ráadásul Magyar Péterék következetesen rendszerváltásról beszélnek, igen. Április 12-e óta, sőt, már a kampányban is beszéltek erről, és végül is a parlament működésére azért hat, és akkor most már elkezdek a tartalmi dolgokról is beszélni, nem csak a stílusról, hogy igen, a tiszás többség hite szerint rendszerváltozást kell megvalósítani, és ebbe igen, beleférnek meghökkentőnek tűnő alkotmányjogi eszközök, például a köztársasági elnöknek az idő előtti elmozdítása, amikor beleírták az alaptörvény 17. módosításába, hogy megszűnik automatikusan a köztársasági elnök mandátuma, és választottak egy újat. Ugye nyilván az is meghatározza azért a parlament vitáit, ma is láthattuk ezt, hogy Magyar Péter időnként nagyon-nagyon határozottan, de számon kéri az előző 16 évet a jelenlévő fideszes és KDNP-s képviselőkön, és jól látható az, hogy a Fideszre még mindig mázsás súllyal nehezedik ez a 16 év. Tehát azért Magyar Péter, amikor azért nem annyira indulatos, hanem higgadtabb, akkor jó néhány konkrét mulasztást tud a Fidesz-KDNP képviselőinek a fejére olvasni, hogy ezt nem csinálták meg, ez rosszul működik. Ma például hangsúlyosan szó volt a rendőrök hiányáról, amit még az előző 16 év hozott létre a végén, és hát az az igazság, én ezt a Magyar Hangheti Labban is többször megírtam, hogy bizony az Orbánék utolsó 4 éve a szakpolitikai szempontból egyre rosszabbul sikerült.
3: Na akkor innen van-e visszaút, és akkor ugrok egyet a témánkra, mert hogy hétvégén volt egy tüntetés, ugye itt felszólították a résztvevők arra, hogy meg kell újítani a jobboldalt, és a többi ne féljetek 2.0 működő Szeretetország, ez volt a neve, a Kossuth téren volt a tüntetés. Milyennek láttátok ti?
4: Hát én nekem először az jutott eszembe erről, hogy édes jó Istenem, hogy kell az embernek azt megoldani, amikor semmi oka a félelemre, senki nem fenyegeti, hogy neki álljon intézményesen rettegni. Ez egyik dolog. A másik, én nagyjából ismerem ennek a történetnek a genézisét. És a szándék, majd megcáfolnak legfeljebb, de hát engem is hívtak erre a rendezvényről, lépjek fel. Én a szervezőknek mondtam, egyrészt tartozom a Kurucz Daninak egyel, a Fruzsinával meg ugye működtünk itt együtt, hogy túl fog rajtatok lépni. Tehát az, hogy legyen egy társadalmi békés, azon belül tudjuk megvitatni, meg hogy differenciálódjon a politika, meg ki, meg egyébként, hogy a jobb oldalt is újra kezdve, stb. Ez mindodáig rendben van. De hát megjelentek feketeöves nácik itt a Szeretet jegyében, akik ezen a színpadon azzal szemben hirdettek igét. Nem akarom a nevüket kimondani, mert legfeljebb kitalálja mindenki, hogy kiről beszélek. Akik effektíve erőszakot hirdettek, a jobb oldal egyesítése, egyesülése neve, azon kívül még egy dolgot hagyd tegyek, hogy hozzátartozik ez a zöldmezős beruházáson. Hát olyan kampány szöveg ment a kormánnyal szemben, amiben van sok baj, most nem ez van napirenden. Olyan kampány szöveg, amit nagyjából egy két éves vagy három éves mérleg után gondolná az ember. Négy hónap után önkényről, erőszakról, diktatúráról delirálni, az elképesztő, az uszítás. Hát egyébként ott van. Revans. Miért vesznek revansot? Miért is? Hát csókolom. Hát ez nem sikerült.
5: Én ott voltam. Láttam, hogy...
3: Te mindenhol ott vagy, azt tudjuk.
5: Hát legalábbis igyekszek jó néhány helyen ott lenni. Engem például külön érdekelt, hogy létszámban hogy tudnak teljesíteni, még mérsékelt az eredmény. Nem állítom, hogy szégyent vallottak, mert én még jól emlékszem Magyar Péter feltűnése előtt a akkori baloldal egy része 24. február 25-én szervezett a Kossuth tér előtt egy tüntetést a köztársasági elnök közvetlen megválasztása érdekében, pár százan voltak jelen.
3: Jó, hát most attól, hogy mihez méred a
5: többen voltak, de azért a tér nagyobb részét nem sikerült megtölteni. Amiről az előbb Sándor beszélt, viszont nem lényegtelen abból a szempontból, hogy vajon a mostani magát jobboldalnak nevező tömörülések milyen helyet tudnak megtalálni maguknak. Például éppen a Hud Gergely, vagy akár Ábrahám Róbert és mások felszólalása azt a dilemmát hozza fel, hogy most a radikálisabb hangon találja meg magát a Tisza párt, a Tisza kormány mostani ellenzéke, amikor diktatúráról, revansról beszélnek, vagy esetleg egy polgári középen nyugodtabb, higgadtabb hang az, amely majd hatásos lesz Magyar Péter ellen. Erre még nagyon nehéz, tényleg nagyon a ciklus elején vagyunk. Azzal viszont egyetértek, ahogy én az Orbán rendszert sem neveztem diktatúrának, hát ez sem az. Hát ha igazi diktatúra lenne, akkor például nem lehetett volna tüntetni szombat késő délután este. Hála Istennek lehetett, ez így van jól, aki akar, menjen ki tüntetni, aztán mi meg értékelhetjük, hogy mit gondolunk erről. Az biztos, hogyha megnézzük a legújabb közéleménykutatásokat, most például a Republikonnak jelent meg egy újabb kutatása, a Fidesz még mindig válságban van, tehát én mosolyogni szoktam, amikor mondjuk Bauke János arról beszél, hogy a Fidesz jó állapotban van, hát mindenben van, csak nem jó állapotban.
3: Ja, Orbán Viktor nem volt ott, bocsánat, sőt, nincs is itthon, vagy nem nagyon tudni, bár ma előkerült, mert az AfD győzelméhez
5: sőt, ott lesz köcsém mindjárt.
3: A számból vetted ki a szót. Tehát szombaton Köcsei piknik, azokra a kérdésekre, amiket mondjuk te föltettél, vártok-e válasz szombaton? Azért az ott elhangzott beszédek, ilyen iránymutató beszédek voltak.
4: Hogy fog ez alakulni a jobb oldalon? Ez még odább van, és legfeljebb azt fogjuk megtudni, hogy Orbán milyen attitűddel, vagy pontosabban ugyanazt az attitűdöt képvisel-e tovább, amit április 13-án már meghirdetett. És azóta is ugyan tőmondatokban, de ezt mondja el a revans. És egyelőre nyitva csak a szélső jobb fele van, és mondjuk a Navracsics mozgásán jól érzékelhető, hogy nagyon nagy a vonzás a szélső jobbos retorikára és politikai üzenetekre. Hát most meg az AfD után az Orbán, hát ez nem kell egy jó tehetség, hát triumfálni fog. Teljesen nyilvánvaló. Az irány szerintem nagyjából, de ettől még, hogy mi lesz a Fideszen belül, a népszerűségüktől teljesen függetlenül láttam én már ilyet. Szóval az mellékes, amúgy meg a számháborúban nem szabad belemenni. Láttam én 100 000-es tüntetést is olyan pártól, amelyiknek aztán egyetlen képviselője se jutott a parlamentbe. Nincs ennek jelentősége. Jó, hát ez az én pikét megérzésem. Néha az ember egyébként, ha képernyőn néz valamit végig, többet lát és jobban, mint egyébként, ha ott van a helyszínen.
5: Ezért érdemes időnként
4: kérdezni. Jó, hát én jártam neked. Én már öreg vagyok, te még járjál neked, Vará.
3: Te meg járjál. Egy mondatod maradt tényleg, Attila, itt idő lejárt most, mert tényleg az időnk. Szóval, hogy te mit vársz szombattól, vagy vársz-e bármit a Köcsei pikniktől?
5: Még nem érkezett meg az ideje annak, hogy valami nagyon fontosat várjak Orbán Viktortól. Annyira tényleg az elején vagyunk. Hát válságban van a magyar jobboldal, válságban van a Fidesz, de az ellenzékben eltöltött évek alkalmasak lehetnek arra, hogy összeszedjék magukat.
3: Köszönöm, hogy
5: köszönjük szépen.
4: Csáll.

0: Com.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Tisztújítást tartott szombaton a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Tóth Benedek Csanád lett a párt új elnöke. A párt szakított az eddigi társelnöki rendszerrel, és mostantól egy elnök, két elnök helyettes felállással működik tovább. Vendégünk Tóth Benedek Csanád.
3: Semmi gond.
4: És itt van már a stúdióban Tóth Benedek Csanád, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Jó estét kívánok!
3: Szép estét kívánok!
4: Miért vállalta az elnökséget? Vagy egyetem miért jelentkezett erre a feladatra?
3: Ez egy nagyon-nagyon jó feladat, és én pedig egy nagyon-nagyon jó ember vagyok. És a jó ember a jó helyen, a jó időben a jó feladatot nagyon szívesen vállalja.
4: A jó feladat az felszámoló feladat?
3: Nem,
4: az, amire bejelentkezett, vagy nem annak szánja?
3: Abszolút nem. Ha egyáltalán nem lesz igazam, és bekövetkezik az, ami azért valljuk, hogy benne van a pakliba, akkor itt és most megígérem, hogy tartunk egy nagy bulit Budapesten, és az lesz a neve, hogy itt van a kutya elásva. Ezt én most megígérem, és mindent meg fogok tenni, és rajtam kívül még van rengeteg ember, aki nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg fog tenni azért, hogy soha ne kelljen ezt az ígértemet betartani.
4: Mindjárt beszélünk arról, hogy mi az a sok minden, amit meg tudnak tenni, de hogy lehet ebből felállni? Itt van egy párt, aminek vissza kell fizetni ezt a bizonyos 644 millió forintos kampánytámogatást. Én, ha jól emlékszem, akkor ebből több mint 150 milliót...
3: 160-at egészen pontosan.
4: Most már 160-at fizettek vissza közösségi gyűjtés segítségével. A népszerűségük 1% körül van, tehát hogy lehet innen felállni?
3: Ó, nagyon könnyen. Alapvetően rögtön cáfolnám azt, hogy 1% körül van. Ugye egészen pontosan 3 adat van, amire támaszkodhatunk. Van az országos választás április 12-én, ugye ez 0,82-n állt meg, külföldi szavazatok az egy kicsit módosult még. Van azonban április 12-én egy másik szám, volt egy időközi választás Gárdonyban, ahol 24%-ot szereztünk. Ez van egy harmadik szám, hogy itt a kellős közepén az uborka szezonnak a nyári időszak elteltével már 2%-ra mérik a pártot. És ezeken a számokon kívül van még egy olyan dolog, hogy mi nem a számokért dolgozunk, és nem a számokért politizálunk. Az 5% az nekünk nagyon fontos szám volt sokáig, de csak azért, hogy tudjunk új szinten dolgozni, tudjuk egy magasabb szintre elérni azt, amit csináltunk, de igazából, hogyha 63,5%-on állnánk, és onnan zuhannánk be 1%-ra, azok az emberek, akik a pártot alkotják, akkor sem hagynák abba a munkát, mert minket a cselekvés hajt előre, nem pedig az, hogy mindenképpen képviselők és miniszterek szeretnének.
4: De úgy nyilván többet tudnának elérni, tehát ön is azt mondja, hogy ez szintet akart lépni a párt. Akkor ön szerint nyilvánvalóan szükség van a pártjára, tehát gondolom, hogy így gondolja, ha elnöke lett a pártnak. De igen. Miért? Miért van akkor most szüksége ön szerint a kutya pártra? Miért gondolja azt, hogy szavaznának mondjuk egy következő választáson önökre?
3: Ezt szerintem az elmúlt kampányidőszak mutatja meg a legjobban, hogy ha megnézzük a Tisza kormányt, akkor, amikor még nem voltak kormányon, akkor ők a pluralis demokráciának visszaállításával kampányoltak, hogy ők jönnek, és az Orbán féle kétharmados, mondjuk azt, hogy ugye itt az előző vendégek elmondták, hogy nem volt diktatúra, de egyfajta rezsimet felszámolják, és visszavezetik az országot a pluralis demokrácia felé. Na most jelen pillanatban ugye van egy olyan parlamentünk, ami hát az én véleményem szerint leginkább egy pártrendszer, tehát van benne egy párt, a Tisza párt, és van benne két ellenzéknek tekintett, de ellenzéki szerepet betölteni képtelen formáció. A Fidesz az elmúlt 16 év után abszolút hiteltelen, tehát bármilyen támadást intéz, azzal a múltal, ami neki van, ez gyakorlatilag szerintem a választók döntő többségének abszolút hiteltelen, és van mellette Tóth Lászlónak a pártja, ami hát szintén egy elég stabil, de zárt közösségen kívül nem túlságosan elfogadott.
4: Ugye Torockai Lászlóra gondolt.
3: Bocsát, nem, elnézést, nem tudom ezeket a névváltó műtéteket elfogadni, tehát...
4: Torockai Lászlónak hívja magát.
3: Tóth szóval, László, akinek volt egy névváltó műtétje.
4: Azt mondja, hogy nem tudják az ellenzéki szerepet betölteni. A kutyapárt hogy töltené be, hogyha mondjuk ott lennének? Milyen ellenzék lennének?
3: Konstruktív ellenzék lennénk egyébként, ahogy azt meg tudtuk volna csinálni akkor is, hogyha bármikor a történelmünk folyamán lett volna egy olyan vezetése az országnak, ahol nem csak a groteszkkel és nem csak a kinevetéssel lehet. Ugye nekünk két nagyon erős vénánk van. Az egyik, hogyha valamint tudunk jobbá tenni, akkor azt módosítjuk, jobbá tesszük. Ez a mozgalmi, és ez a cselekvő része a pártnak. Ha valamit nem tudunk így megoldani, akkor pedig megpróbáljuk nevetségessé tenni, ami például a Orbán kormánynak az első nagy kék plakát hadjáratával remekül sikerült.
4: Ami viszont nem nevetségtárgya az, hogy vissza kell fizetniük nagyon sok pénzt. Hogy tudják visszafizetni ezt a támogatást?
3: Bőszen lottózunk, ugye a választás hetében is volt olyan szerencsés, aki egymaga elvitte a lottókat, és ugye a motto is ez, hogy bármikor bejöhet, úgyhogy rajta vagyunk ezen is.
4: Hogy kevés lesz.
3: Éppen milliárdos tét van az ötös lotton, tehát az most még pont elég lenne egyébként. Itt, hogyha esetleg valaki hallja, akkor nyugodtan segítsen nekünk ezzel. Ezen kívül igyekszünk mindig nyitott szemmel járni, főleg a üdítős automatáknál lehet találni a földön még leesett pénzeket, azokat mindig összeszedjük.
4: De és hogy egy kicsit komoly válasza van arra, hogy
3: természetesen egy külön csapat dolgozik az első másodperctől azon, hogy a meglévő forrásainkat megpróbáljuk a lehető legjobban kihasználni. Természetesen elkezdtük a, nevezzük azt, hogy párt vagyunk, hogy ez nálunk nem azt jelenti az MSZP-nél, hogy ingatlanokat adunk el, és régóta betakosodott párt vagyonokat számolunk fel, ezek ingóságok, többnyire technikai eszközök, olyan dolgok, amikkel eddig, nem tudom, futásszolgáltatót láttunk el, cargo bike-ok, és mi ezeknek elkezdtük a piaci alapú értékesítését. Ha ezt mi nem tennénk meg, akkor egy idő után, hogyha elkerül a NAV-hoz a
4: ezt mikor felszámos, kerül, kell, meddig kell kifizetni?
3: Jelen pillanatban ugye ez most úgy néz ki, hogy mi megtámadtuk a MÁG határozatát. Ennek a leginkább az az oka, hogy magát a törvénynek a visszaességre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ugye ez az Orbán kormány által meghozott törvény, aminek az lenne a szerepe, hogy kiszűrje a csak a csalásért és a pénzért elinduló kamupártokat. Ezt nem tudja ellátni, ellenben viszont egy létező pártnak egy rosszul sikerült kampány végén a létét azt tudja fenyegetni. Úgyhogy ezt erre mindenképp szeretnénk rámutatni. Most már van ez a kereset a MÁG határozat ellen. A határozat akkor válik jogerőssé, hogyha jogorvosati folyamat véget ért, és teszem azt, nem nekünk ad a bíróság igazat. Ugye, ha nekünk ad igazat, akkor egyértelművé válik, hogy ezt nem kell
4: visszafizetni. Ha nem ad igazat,
3: kérdés, akkor elindul akkor egy 15 napos fizetési határidő, és a 15 napos fizetési határidő letertével átkerül a NAV-hoz az adósság behajtása, akkor ők elindítják a párt felszámolását, hogyha a párt vagyona nem lesz elegendő arra, hogy ezt az összeget betakarja.
4: Elegendő lesz?
3: Ezen dolgozunk minden erőnkkel. Nagyságrendileg jövő év tavasza-nyára lesz körülbelül, mire elkerülünk ide. Ennyi időnk van ezt az összeget összegyűjteni. Nálunk most nagyon sok ember dolgozik azon, hogy azon túl, hogy ellátjuk a önkormányzati feladatokat, és igyekszünk minél több mindent helyben megoldani, előtte nem csak ezt a pénzt.
4: A korábbi vezetők, Dömes Zsuzsanna, Kovács Gergely vagy Nagy Dávid teljesen kiszálltak a vezetésből, mert ők nem akartak részt venni tovább a vezetésben, vagy a párt kérte őket?
3: Ők teljesen, ők maguk döntöttek így, nem érkezett olyan hivatalos felkérés semmelyik irányába, hogy ezt hagyják abba. Biztos vagyok benne, hogy nem hivatalos, tehát hajnal 3 körül esetleg egy kocsmában valaki a fejükhöz vágta, ilyen előfordulhatott, ezzel nem tudok kezeskedni, hivatalos nyomás nem volt.
4: Mert hogy ugye a vezetésük mellett lett ez a hatalmas adósság, és kívülről nézve most egy picit olyan, mint hogyha ezt ledobták volna magukról.
3: Igen,
4: ezt ön a nyakába vette most a párt.
3: Ez így ebben a formában azért nem igaz, mert ugye a jelenlegi vezetésnek én vagyok az egyetlen tagja, aki a korábbi elnökségnek is tagja volt. Tehát én 2024 óta már elnökségi tag voltam. Ugye a társelnökök mellett volt még egy elnökhelyettes és 2 elnökségi tag. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból én már érintett voltam. Továbbá ugye ezt nem tudják ledobni, hiszen akik a kampányfolyamatot végigvitték és a kampánytámogatást átvették, akik akkor vezető tisztségben voltak, azok nem tudnak ettől megszabadulni, felelősek ezért a tartozásért.
4: Utolsó dolog, a pénzt most már hagyjuk. Milyen lesz a kutyapárt? Milyen kutyapártot képzel el az elnöksége alatt? Olyat, mint régen volt, tehát nem annyira az országos ügyekkel, inkább helyi ügyekkel foglalkoznak, vagy milyen utat választ?
3: Én továbbra is azt gondolom, hogy amit a kampányban mondtunk, mi szerint helyi ügyekben jók vagyunk, és az ország is egy hely, ennek van alapja. Hadd mondjak egy egyszerű példát, és akkor látni fogjuk, miről van szó. A Kazinczy Krisztina 22. kerületi képviselőnk foglalkozik a menza ügyével helyben most már másfél éve, és elég komoly eredményeket ért el, valamint több olyan részeredménye és olyan megfigyelése van, ami országosan is orvosolható lenne, hiszen menzon minden nagyobb városban, ahol gyerekek tömegesen jelenek iskolába, van. Én ezt képzelem el. Tehát nekünk vannak már olyan tudásaink, és van egy olyan fórunk az önkormányzatokban, ami egyébként a Tiszának nincs meg, hiszen ők az ő annak idején nem ültek be az önkormányzatokba, és ezt még is tudjuk kamatoztatni, és az országjával is tud válni.
4: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. A szakértők szerint a következő hetekben is hullámzó árakra kell készülniük a magyar autósoknak. Holoda Attilát kérdezzük.
2: Holoda Attila energetikai szakértő a vendégem. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Sajnos tovább nőnek, hogy emelkednek az üzemanyag árak. A dízelt néztem, 4 éves csúcson van. A 95-ös 617, a gázolaj 697. Fájó kimondani ezeket a számokat. Mi okozza most?
3: Alapvetően ugye azt kell látni, nem az az alapprobléma, hogy nincsen elegendő nyerskőolaj, hanem az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás. Nem csak Magyarországon, úgy általában Európában. A korábbi időszakban is jellemző volt, hogy Európa elég nagy mennyiségben importált, főleg dízel üzemanyagot. Ugye hiányzik ez a mennyiség jelenleg a piacról. Zárójelben megjegyzem, javarészt az oroszoktól importált egyébként annak idején Európa, de ugye általában egyébként ez a dízel, hogy most ennyire elszakadt a benzin árától, ez nem európai jelenség, még csak nem is magyar jelenség, az Amerika Egyesült Államokban ugyanez a helyzet egyébként, ez az látszik, hogy ugye ez egy szezonális termék, tehát alapvetően nem az a probléma, hogy nincs elegendő nyerskőolaj feldolgozni, hanem nincs elegendő kapacitás, amelyhez képes feldolgozni és a piacra teríteni.
2: Akkor hol állhat ez meg? Szakértők további áremelést jósolnak. Ön hogy látja? Hogyha a Brent olajárát nézzük, azért nem magas, de volt már magasabb.
3: Volt már magasabb, igen. Hát olyan 93-94 dollár körül van most az olajára hordonként. Ugye az alap probléma az az, hogy ugye, ahogy szoktam mondani, az üzemanyagok

0: saját jegyzési ára van, ami azt mutatja, hogy mekkora a különbség a Brenti olajárához képest, és a dízel az egyébként a nemzetközi piacon is ilyen erősen elszállt a benzinhez képest, azaz szemmel láthatóan a dízel az, ami szűk, dízeles piac az, ami nagyon szűk jelenleg, és nincs elegendő kapacitás. Valószínűleg sokat fog segíteni ezen a helyzeten Magyarország esetében, amikor a MOL visszaindul a finomító teljes kapacitásával. Ugye viszonylag közismert, hogy tavaly ősz óta ott volt egy baleset, és azóta talán szeptember végére ígéri a MOL, hogy vissza fog állni. Ez egy picit majd enyhít ezen a feszültségen,
1: pici,
0: de nem szűnik.
1: Pici az
0: meg.
1: Mennyi? Azt lehet forintosítani?
0: Nem lehet forintosítani. Ugye azt kell látni, hogy ahogy említettem, nemzetközi ára van ennek, nemzetközi jegyzés ára van. Nyilván ebben a nemzetközi jegyzés árban, főleg a mediterrán árban, abban MOL is résztvevő, hiszen ebben a régióban működik, hogyha a finomítói kapacitása bővül, akkor nagy valószínűséggel tud valamennyit lenyomni, de néhány centet jelenthet, néhány 10 centet, nem valószínű, hogy azt észrevesszük, viszont az üzemanyag ellátási problémát azt nem fogja gerjeszteni.
1: Ugye az egy dolog, hogy a kutakon megérezzük, amikor tankolunk, de máshol is meg fogjuk érezni, annál is inkább, mert a dízel szakadt el. Hol elsőként?
0: Hát ugye, ahogy szokták mondani, a dízel, meg úgy általában az üzemanyagok ára mindenre kihalt. Alapvetően ugye a szállítása, a nagy mennyiségű szállítása, a teherautó szállítása a mezőgazdaságra. Azt szokták mondani, hogy azért nem egyből jelentkezik például az inflációs hatása az ilyen üzemanyag áremelkedésnek. Nagyjából egy ilyen másfél-két hónapos csúszással szokott nagyon bekövetkezni, de gyakorlatilag tényleg mindenre rárakódik, ugye a vasúti szállítástól kezdve mindenen azonnal megmutatkozik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős árfelhajtó hatással fog majd a későbbiekben az inflációra Európa szerte is, így Magyarországon is jelenteni.
1: Akkor térjünk rá arra, hogy mit tehet, vagy tehetne a kormány ebben a helyzetben. Először is jogosan kérik-e most számon a jelenlegi miniszterelnököt, Magyar Pétert, például a fideszes politikusok, hogy amikor 600 forint körül volt a benzin, akkor azt követelte a kampányban, hogy legyen 480. Tudom, ez politika, de jogos ez, vagy nem, valóban ezt követelte, hogy legyen ott a védett ár.
0: Ez ugye akkoriban 63 dollár volt az olajára, most az előbb említettük, hogy 93-94, tehát aki ilyet számon kér egy magyar miniszterelnök, az nem tudja, hogy működik a nemzetközi piac. A magyar fogyasztás, a magyar finomítónak nincs olyan nemzetközi hatása, hogy alapvetően tudjon egy ilyet befolyásolni. Persze politikailag be lehet avatkozni ideig, óráig, ahogy beavatkozott az előző kormány is, de annak azért nyögjük a későbbiekben is a hatásait.
1: Tehát akkor az előző se tudott volna 480-as üzemanyagot produkálni. Akkor úgy kérdezem, hogy hibázott-e most a kormány, hogy kivezette a védett árat, amit még az előző kormány vezetett be, vagy ez már nem volt fenntartható, és egyszer muszáj volt kivezetni?
0: Ugye azt kell látni, hogy a védett árnak a fedezetét az a stratégiai készlet jelentette, amit korábban még olcsóbb üzemanyagként állítottak elő, az gyakorlatilag április közepére elfogyott teljes egészében. Onnantól kezdve ugyanabból a drága üzemanyag előállítási csatornából tudnak ebbe a stratégiai készletbe is adni, tehát bármilyen tovább húzott időszak, az gyakorlatilag azt a veszteséget növelte, amit aztán valahogyan pótolni kellett. Ugye itt azt kell látni, hogy...
1: És a végén úgyis mi fizetjük.
0: Mi fizetjük meg. Ugye itt azt kell látni, hogy ami nagyon nem egészen, vagy mondjuk úgy, hogy nem igazán átlátható kormány működésében, hogy mit akar kezdeni a kis benzinkutakkal. Ugye a független benzinkutak, ők rendszeresen jelzik a problémát, és ugye azt kell látni, hogy miközben ugye ez a magas ár van, és nagyon nagy a kereslet nemzetközileg is a dízelolajra, nagyon megnőtt a dízelolajon elérhető haszon. Ugye korábban mindig azt mondtuk, hogy az üzemanyag árában körülbelül 20-22% volt az, ami a termék ára volt, utána jött az összes többi ár és adók és egyebek. Most azt látjuk, hogy dízel esetében ez meghaladja az 50%-ot, azaz az, akinek finomítója van, az hatalmas nyereséget tud elérni, és könnyen mondja azt, hogy jó, akkor ő lemond a nagykereskedelmi árésről, illetve a kiskereskedelmi árésről. Jelenleg a kiskereskedelmi árés nettóban 10 és 16 forint környékén van, ami gyakorlatilag nem elegendő még arra sem, hogy az adót kifizessék belőle, a saját kiskereskedelmi különadót, és ez bizony azzal fenyeget, hogyha tartósan bele akar avatkozni mondjuk egy kormány egy ilyen ellátási rendbe, hogy bizony akkor az importőrök nem fognak idehozni Magyarországra elegendő üzemanyagot, és a végén még akár okozhat üzemanyag ellátási problémát. Jelenleg ilyen nincs, most még van egy elegendő, de azért a jövőre nézve azt mindenképpen látni kell, hogy valahogyan meg kell oldani a kiskereskedelmi kereskedelemnek ezt a problémáját, különben csődbe fognak menni, már sokan csőd közeli állapotban vannak a kiskutak, be fognak zárni, 6-700 ilyen kútról beszélünk, az több tízezer embernek a megélhetését biztosítja, oda kellene erre figyelni a magyar kormánynak.
1: Azt mondja, hogy egyébként ők is ugye folyamatosan most egy nyílt levelet is írtak a miniszterelnöknek, kérik ezt, és ők is azt mondják, hogy ez a 6-700 családi vállalkozás most már bajba kerül és csődbe mehet. Ha valahogyan az mi? Ugye az ár és stopot azt eltörölte a kormány, de mit tud tenni? Tehát azt tudjuk, hogy a kormány kérheti, vagy akár kötelezheti is a múlt, hogy tartsa lenne az árakat, ez indokolt lenne például.
0: Tehát azt kell látni, hogy az üzemanyag árakban mindig van, ugye, amit említettem, a termékár és az árések. Nagy kereskedelmi, kiskereskedelmi és a különböző adótételek. A magyar árat nézzük, 27%-os áfa van rajta, ami, hogyha a környező országokat nézzük, ott 20%. Hogyha ezt a 20%-ot tudná tartani, és úgy is mondjuk úgy, hogy olcsóbban tudják adni, vagy ottan körül tudják adni, mint a regionális cégek, akkor a kiskereskedelmi ár és az növekedhet. A másik, ami nagyon fontos, az a kiskereskedelmi különadó, amit ugye 2024. január 1-től az Orbán kormány vezetett be, akkor nőtt 30-szorosára. Ezt nem nagyon vették észre az emberek, hiszen őket ez nem érinti, viszont ez nem a nyereségből vonják el, hanem a bevétel arányosan. Na most, ha drága az üzemanyag, akkor magas a bevétel, akkor nyilván sok adót kell fizetni, nem tudják igazdálkodni. Ez egy borzasztó nagy tétel, és ez nagyon súlyítja őket. Tehát érdemes lenne megnézni, ahogy ígérték korábban, ez is egy különadó volt, hogy ezeknek a különadóknak a rendszerét felül fogják vizsgálni itt az idő.
1: Na de ez mind érinti a költségvetést. Ugye a miniszterelnök egy olyan megoldást említett, hogy megmarad a káposzta is, meg a kecske is, jól lekik. Van-e ilyen? Mert azt mondja Magyar Péter, hogy olyan segítséget kaphatnak majd a magyar autósok, amely a korábbi árstopnál hatékonyabban mérsékelheti az üzemanyagárak hatását. De mi lehet? Ugye ott van az adótart, nagyon sokszor beszéltünk már arról, de ezt márciusban lecsökkentette még az Orbán kormány az uniós szint.
0: A jövedéki adó.
1: A jövedéki adó, tehát ott azt már nem lehet, vagy ezt lejjebb lehetne még csökkenteni?
0: A jövedéki adót is lehet egyébként lejjebb csökkenteni. Több európai uniós tagállam meglépte ezt, hogy idéglenes jelleggel is alá lehet menni. Tehát nincs ilyen kritérium, hogy már pedig az alá nem lehet lemenni. Volt ilyen időszak Magyarország esetében is, amikor alatta volt, még 2019-18 környékén, aztán utána jóval felette volt, megteheti a kormány. Alapvetően az áfa az a áfa tartalom, amivel lehetne játszani. Ez valóban, ahogy ön is mondta, ez érinti a költségvetés bevételét, de azt kell látni, hogyha az üzemanyag olcsóbb, vagy valamivel olcsóbb, akkor az nagyobb fogyasztást eredményez, azaz visszahozható az, ami a vámon, ami elveszett a réven.
1: Hát ha drágább az üzemanyag, akkor meg több lesz az áfa, nő az infláció, mert hogy mindenből, akkor másik olyan vagyok közgazdák, de akkor ott meg visszakapja a költségvetést.
0: Bocsánat, az is problémát okoz jelenleg Magyarországon, hogy most a környékben mi vagyunk a legolcsóbbak. Azaz megindult a határon átjövő benzinturizmus. Sokan járnak Magyarországra tankolni. Ez sem egy egészséges dolog, mert az azt jelenti, hogy nem elég, hogy a finomítónk nem tud teljes kapacitással működni, nem elég, hogy éppen a nagyker árés miatt az importőrök éppen nem akarnak Magyarországra hozni import terméket, de még mások is ide jönnek hozzánk. Egy nagyon egészséges ár környezetet kell kialakítani, ami azért nem borítja föl mondjuk a régiós egyensúlyt sem.
1: Mi lenne akkor a jó, hogyha választani kellene? Van itt a jövedéki adó, azt mindjárt megnézzük,
0: ahhoz
1: és van itt
0: nyugodtunk.
1: Az áfa.
0: Mondjuk úgy, hogy ahhoz nem nyugodtunk.
1: De az áfát is elvileg uniós engedéllyel lehet csak csökkenteni, én úgy tudom. Tehát, hogy az sem úgy van, csak úgy csökkentik.
0: Amikor a 2022-es válság bekövetkezett, akkor Málta például eltörölte az áfát, azóta sincs áfa az üzemanyagon. Tehát nem igaz, hogy csak uniós engedélye lehet, meg lehet tenni időszakosan, meg kell határozni, hogy meddig tart az időszak, mikor történik ennek a felülvizsgálata, tehát az, hogy tudnak az áfa tartalmon csökkenteni, ez kizárólag a kormányon múlik. A másik, ami
1: de
0: nagyon fontos...
1: Bocsánat, még maradjunk itt az áfánál, hogyha mondjuk azt mondja a miniszterelnök, hogy nem lehet olyan megoldás, amely havonta több 10 milliárdjába kerül a költségvetésnek, ez olyan? Tehát, hogyha mondjuk 10%-kal az egyszerűség kedvéért csökkentik az üzemanyagok áfáját, az 180-240 milliárdos kiesés lenne, ha én jól számoltam egy évben a költségvetésből, az
0: hát igen, de hogyha amit a miniszterelnök jelzett előre, hogy majd kompenzálni akarják valamilyen módon, főleg a mezőgazdaságban, a szállításban dolgozókat, akkor azt ugyanúgy ki kell fizetni, de meg kell nézni, hogy hol van ennek az egyensúlya, akkor ne csökkentsék 20%-ra, csökkentsék 22%-ra, ideiglenesen megteheti a kormány. A másik, van egy olyan adótétel, ami kizárólag Magyarországon van, ez az EKR adó, ez az energiahatékonysági kötelező hozzájárulás. Ez nagyjából olyan bruttóban 10-11 forint körül van, ezen is lehet csökkenteni, ezt át lehetne csoportosítani például a benzinkutak hálózatára, hogy valamennyire csökkenteni az ő veszteségeiket, illetve a kiskereskedelmi különadó. Ugye még egyszer hangsúlyozom, a kormány azt ígérte, hogy a különadók rendszerét megszünteti. Ez egy olyan különadó rendszer volt, amit eredendően a nagyvállalatok ellen hoztak, vagy a nagyvállalatok profitjának a, mondjuk úgy, hogy a visszaszerzésére hoztak, MOL-ra lett hozva annak idején, aztán kiterjesztették valamennyi benzinkútra. Egészen más lehetősége van mondjuk a MOL-nak, amelyik ugye a teljes értékláncot lefedezi, a kutatás termeléstől, tehát a bányászattól, a finomításon át egész az értékesítésig. Ő könnyen mondja azt, hogy ő odaadja a kiskereskedelmi árést, és le lehet csökkenteni, mert hogy neki a finomító árés, az előbb beszéltünk róla, ma már ott tartunk, hogy meghaladja a 200 forintot literenként a finomítói nyerességtartalom. Hogyha ebből a MOL odaad könnyedén, és azt mondja, hogy akkor a kiskereskedők árést én odaengedem, az a MOL-nak nem okoz különösebb problémát, hiszen jóval többet nyer most rajta, mint amennyit a kiskereskedelmi árésen, viszont a benzinkutak csak ebből élnek.
1: Jó, tehát áfa, akkor nézzük meg még gyorsan a jövedéki adót.
0: Áfa, kiskel különadó.
1: Ugye március, igen, de mondjuk a jövedéki adót Európai Uniós minimum szinten van, de azt mondja, hogy itt is lehetne azért csökkenteni. Márciusban 19 forinttal lett, én megnéztem, akkor alacsonyabb az adó a benzinnél, a dízelnél több mint 20-szal. Most akkor ezt még lejjebb lehetne vinni, vagy nem érdemes ezzel foglalkozni?
0: Lehet lejjebb vinni, nyugodtan. Tehát ez egyébként kormánydöntés, hogy ők lejjebb viszik. Még egyszer mondom, az Európai Unió úgy határozza meg a jövedéki adó mértékét, meg kell nézni a október 1-i legelső árfolyamot, és ahhoz kell igazítani, hogyha erős a forint, akkor nem olyan magas az azzal való tétel, ugyanis ezt mindig eurocentben határozzák meg, azaz, hogyha erős forintunk van, akkor ezzel is lehet csökkenteni, de ettől függetlenül a kormány mehet alá, csak utána számot kell adnia, hogy ebből ezt mondjuk miért tette, tehát indoklás nélkül nyilván nem, de az Európai Unió nem fogja azt mondani, hogy te ezt nem csináltad meg, és ezért nem indítanak kötelezettségszegési eljárás.
1: Ezekkel az eszközökkel akkor mennyi lenne körülbelül az üzemanyagok ára? Mi lenne az egészséges, ahova ezt be tudná a kormány tenni, ha hozzányúl ezekhez?
0: Hát, hogyha ezekhez hozzányúl, amiket én az előbb felsoroltam, akkor nagyjából egy 50-60 forinttal lejjebb lehet vinni az üzemanyag árát.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm én is. Műsorajánló.
2: Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Történelmi győzelmet aratott tegnap a 100 anhalti tartományi választáson az AfD. Az abszolút többséget viszont nem szerezték meg. Orbán Viktor is reagált az AfD győzelmére. Hatalmas este ez Németországnak és Európának, írta a volt kormányfő. Hozzátette, kapaszkodjatok meg, ez még csak a kezdet. A stúdióban Víg Zoltán.
3: Víg Zoltán, külpolitikai és uniós szakértő, estét, szervusz. Lehetett számítani az AfD győzelmére, de ekkora győzelemre te számítottál? Ugye 44%-nál is.
4: Figyelembe véve azt a közhangulatot, amely különösen Németország keleti tartományaiban kialakult idén-nyára, én számítottam arra, hogy földcsuszamlásszerű lesz a győzelem, és látszólagosan a németországi szélső jobbnak, vagy radikális jobboldalnak egy olyan előretörése, amely érthető okokból Európában nagyon sok helyen vészreakciókat vált ki. De tegyük gyorsan tisztába, nem a 30-as évek Németországában vagyunk. Sok minden történelmileg fölhalmozott sérelem van keleten, de az mostani AfD siker legfőbb oka az, hogy az AfD egy olyan valóban politikai alternatívát kezdett el megjeleníteni, amely az a kormányzó centrista pártoknak, tehát a szociáldemokratáknak és a kereszténydemokratáknak is kellemetlenséget okozott, mert egyszerűen elszedte a választóikat.
3: Na de miért? Akkor majd a koalíciós latolgatás előtt, tehát hogy a hátterét megnézzük ennek a győzelemnek, akkor minek köszönhető ez? Évek óta tart már ez az erősödés.
4: Németország permanens válsága. Nem akarom eltúlozni a dolgokat, sokszor beszélgetnek arról, hogy a Angela Merkel féle, hát majdnem aranykornak tűnő évtized után hogyan zuhanhatott ekkorát Németország, hogyan mondhatott csődöt a német gazdasági modell, amely egyébként ugye hagyományosan a német családi középvállalkozások és a Wunderwirtschaft, tehát a gazdasági csoda bűvkörében volt éveken keresztül, és amely Európa gazdasági motorja. Kelet-Németországról beszélünk, és ez nekünk magyaroknak egy külön érdekes dimenzió lehet, mert családi okokból én elég gyakran megfordultam Szászországban és a szomszédos tartományokban, és tapasztaltam azt a letargiát, ami kialakult. Egyrészt az belnémet ellentétek megmaradtak. 106 tartomány az a legszegényebb és a legkisebb tartomány. A gazdasági fellendülésből nekik nem sok jutott, az elvándorlásból annál inkább, tehát a tartomány szegény, előregedett és perspektívája alig van. Kit lehet ezért büntetni? A regnáló hatalmat és a nagyon hosszú ideje fennálló nagy koalícióban ebből kijut a szociáldemokratáknak és a kereszténydemokratáknak is, hitelüket vesztették. Tehát kell egy friss erő. És nem azért, mert orosz barát, vagy mert euroszkeptikus, hanem azért, mert meghallgatta az AfD ebben a tartományban az embereket, hogy mi fáj nekik, mi a bajuk. Egy általános jelenséghez lehet kötni, ha a létező establishment, csúnya angol szóval nem teljesíti, vagy nem figyel ránk, akkor választunk egy szószólót. Hogy ez milyen időintervallumban, mit jelent a jövő tekintve, azt még nem lehet tudni. De a figyelmeztetés megvolt, Németország keleti tartományaiban a fennálló politikai szisztéma a választók legalább felének nem felel meg.
3: Keleti felében és országosan milyen helyzet? Szeptember 20-án egyébként lesz még tartományi választás két helyen, Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben, tehát itt is ez várható?
4: A keleti tartományokban, ha nem is ekkora mértékben, az AfD előretörése az borítékolható, de elég emlékeztetni arra, hogyha a legutóbbi országos választás térképét is megnézte a figyelmes szemlélő, akkor élesen kirajzolódtak a régi NDK-NSK határok egyébként, és ott, ahol az AfD valóban már akkor az első párt szerepét játszotta. Szövetségi szinten nem ekkora az, amit egyesek bajnak neveznek, de inkább figyelmeztetésnek tartanám ezt, mert a gazdagabb, prosperálóbb nyugati tartományokban, Württemberg, Bajorország és Észak-Rajna-Vesztfália stb., ott hagyományosan erősebbek a centrista pártok. De Németország és a német politikai elit előtt egy válaszútát. Vagy hagyják ezt, ami most van, és folytatják a merkeli nagykoalíciós, de alapvetően minden problémát elodázó és minden problémát ilyen negligáló hozzáállást, vagy pedig bátran vállalkoznak arra, hogy elszedve az AfD elől a politikai oxigént, elhatározzák, hogy Németországot új útra állítják, megreformálják. Merkel és a regnáló hatalommal szemben a legnagyobb probléma az, hogy egyszerűen néhány év alatt eljátszotta a választók bizalmát, ígért reformokat, majd a koalíciója ezeket a reformokat szó szerint elmismásolta, egymás közti veszekedésekben tűnt el.
3: Na, hát a korábbi jelzőlámpa koalíció is, tehát hogy...
4: Scholz-szal ugyanez volt.
3: A politikai karantén, ami bent tulajdonképpen az AfD volt, ez abszurd csődöt mondott, ez elhibázott volt a pártok részéről?
4: Okafogyott.
3: Az világos, hogy okafogyott, de akkor ezt elhibázták, vagy egyszerűen nem volt más választásuk?
4: Nagyon érdekes, hogy a CDU jó két évvel ezelőtt elkezdte másolni az AfD elszavait. Ha emlékszel rá, nem kell nekünk ez a zöld fordulat, ez az energivend, ez a Green Deal, meg hát mégiscsak ki kéne békülni az oroszokkal. Felpuhította a saját álláspontját, de ahelyett, hogy megakadályozta volna az elvándorlás az AfD felé. Igazából ugye ezen is, ezért is nevetnek Merkel, mert ő ígérte, hogy megfelezi az AfD választókat, most a CDU választókat felezte meg az AfD. Egyszerűen a politikai tétlenség miatt ez hiteltelenné vált. Tehát van egy hitelességi probléma. Az AfD nyers, ismeretlen, nem tudjuk, lehet, hogy tanulni fognak, lehet, hogy nem fognak tanulni, de mindenképpen egy ígéret sokaknak, míg a fennálló politikai német rendszer, ez egy megfáradt, tehetetlen és hitelét vesztett. Ebből kiindulni egyébként, tehát mondom, ez egy olyan kép, még eleve nem eldöntött minden, de például a centrista pártoknak föl kéne ébredniük, és el kellene dönteniük, hogy mit akarnak. Akarják ezt, hogy esetleg szövetségi szinten tovább sodródjon Németország egy nagyon nehéz helyzetbe, vagy ők állítanak egy új alternatívát Németország számára.
3: Tartományi választásról beszélünk, de kell arról beszélni, vagy mindenképpen kérdés, hogy hat-e és hogyan Európára. Gratulációknál vegyük végig, Orbán Viktor gratulált, hosszú idő óta most előkerült, megszólalt. Azt írja, készüljetek fel, ez csak a kezdet, földcsúszamlásszerű győzelem ez. Németország és Európa számára hatalmas est. Tehát kérdés, hogy milyen értelemben, tehát hogyan hat ez Európára, vagy hat-e?
4: Ez megint ez a retorika, amivel nem látjuk a tartalmat, tehát az ex-miniszterelnök lát valamit, amit nem biztos, hogy mások láttak. Minden esetre azt tegyük hozzá, hogy a tapasztalt brüsszeli elemzőket ez a történet nem lepte meg. Más tagállamokban is előfordult, hogy szinte semmiből felemelkedtek radikális, szélsőbbalos és szélsőbbos pártok. Óriási tömegbázist építettek ki protest szavazatok alapján, elég csak a görög Szirizára gondolni a valutaválság közepette, vagy Hert Wilders pártjára Hollandiába, majd ugyanígy eltűntek a semmiben, amikor kiderült, hogy kormányzati pozícióban teljesen értékelhetetlen a teljesítményük.
3: De most mitől tűnne el? Ja, hogy a kormányzati pozícióját kapnának, arra gondolsz, mert a gazdaság az nagyon nem jó Németországban.
4: Megint, tehát magyarországi tapasztalatból is tudjuk, hogy más a kampány, és más után a kormányzás, ugye ennek Magyarországon is külön tapasztalata van. De most a következő helyzet. A szászhalmi autógyári munkásnak mit tud ígérni az AfD? Azt tudja ígérni, hogy a gyerek esetleg újra orosz oktatásban részesülhet az közoktatásban, vagy majd lesznek csereprogramok.
3: Vagy kevesebb migráns lesz. Vagy
4: így is ott a legkevesebb. És egyébként még valamit tegyünk hozzá, ezt bármelyik magyarországi leszakadó félben lévő térség lakói boldogan cserélnének szászhalmi tartomány kisnyugdíjasával. Tehát van hova süllyedni még. De inkább az lenne a fő kérdés, hogy tehát az adott körülmények között a kormányzati teljesítmény az milyen lesz. Tehát ki is üresedhet, ki is pukkadhat ez a párt, nem ez lesz valószínűleg, tehát megpróbálják ezt sikerre vinni, de a kormányzati tapasztalat és a kormányzati ténykedés minősége az majd meghatározó, hogy szövetségi szinten 2029-ben mit tud teljesíteni az AfD. Ezért egy tesztpapír lesz ez is, illetve a többi kelet-német tartomány, ahol esetleg még kormányzati pozícióba kerülhetnek.
3: Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Nagyon szívesen.
3: Átadjuk a szót Boros Tamásnak. Szervusz Tamás, jön az Aktuál. Kik jönnek hozzád, és mik a témák?
5: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. A mai nap levelet kaptam a Ferencvárostól. Azután, hogy a múlt héten az Aktuál című műsorban kiálltam egy kollégám, egy újságíró mellett, akit Ferencváros szurkolók megfenyegettek, ezt követően pedig Kubatov Gábortól vártam volna valamiféle reakciót. Erre kaptam ezt a levelet, és ebben az adásban pedig erre válaszolni fogok. Megint elképesztő szópárbaj volt a parlamentben. Torockai László, idézem, gyáva undorító féregnek nevezte a miniszterelnököt. Ehhez képest már csak apróság, hogy Huth Gergely egy szombati tüntetésen bosszút kiáltott, revansot szeretne venni, illetve a kormány felülvizsgálja a magántőke alapos szerződéseket. Nagyon izgalmas témák lesznek. Rangos Katalin, Milbacher Dániel és Juhász Bence lesznek a vendégeim. Várom önöket.
3: Én pedig köszönöm a figyelmet önöknek kollégáim nevében is. Holnap este újra lesz Egyenes beszéd, és várjuk önöket akkor is. Viszontlátásra!
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
5: Gyáva undorító férekhez hasonlította a miniszterelnököt Torockai László, én pedig levelet kaptam ma a Ferencvárostól, úgyhogy lesz miről beszélni. Hamarosan kezdünk.
2: Felülvizsgálják a kataadózást és csökkentik az egészséges élelmiszerek áfatartalmát, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. Az ellenzék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjének kiválasztását is számon kérte a kormányfő. A kormány felülvizsgálja az Orbán korszak több ezer milliárd forintnyi szerződéseit, amiket magántőke alapok tulajdonában lévő vállalkozásokkal kötött, tudta meg a 24.hu. Az új átláthatósági szabályok miatt a kormány lecsaphat az autópálya koncesszióra is. Az AfD elsöprő győzelmére Orbán Viktor és Magyar Péter is reagált. Orbán Viktor méltatta az eredményt és azt írta, ez még csak a kezdet. Magyar Péter viszont azokat bírálta, akik most az AfD sikerének örülnek. Ma esti vendégeink Rangos Katalin újságíró, Milbacher Dávid politológus és Juhász Bence politológus.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
5: Szép estét kívánok mindenkinek. Elképesztő show volt a parlamentben, de mielőtt erről beszélnénk, nézzük meg, mi volt a napkérdése. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen arányok alakultak ki. Így hangzott, ön szerint ki lehet majd deríteni, hogy kik a magántőke alapok valódi tulajdonosai? 85% nagyon optimista, azt mondja, hogy igen, és 15% pedig úgy voksolt, hogy nem. Ezzel kapcsolatban majd kommenteket is mutatunk természetesen, de mielőtt ez lenne a témánk, vegyünk egy nagy levegőt, és akkor nézzük meg, mi is volt a parlamentben.
6: Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában az Orbán kormány és a tatárjárás között von történelmi párhuzam után kitért azokra az ellenzéki képviselőkre, akik nem vettek részt a parlament munkájában.
7: Megszüntettük a rendeleti kormányzást és a törvényhozást visszaengedtük a parlament nyilvánossága elé. Akiknek tisztességesek a szándékai, aki valóban a hazáért akar dolgozni, és nincs rejtegetni valója a saját nemzete előtt, az örömmel jön ide, a parlament falai közé, bátran vállalja a politikai vitákat, és egyenes gerinccel számol be a döntéseiről a képviselőknek és a magyar embereknek.
6: A miniszterelnök azt mondta, felülvizsgálják a kataadózást, és csökkenteni fogják az egészséges élelmiszerek áfáját is.
7: Az előttünk álló időszakban újra gondoljuk, újra szabályozzuk a tönkretett kataadózási rendszerét, és rendet teszünk a társasági adózásban is, valamint, hallom már hiányolták, csökkentjük a vállalásoknak megfelelően az egészséges élelmiszerek áfakulcsát. Nem önök, hanem mi.
6: Az országgyűlés a hétfői napon dönthet a miniszterelnök bérének csökkentéséről, kedden pedig a vármegyék és az ispánok visszanevezéséről is.
5: Ez a rövid kis film egy ilyen szoftosabb verziója volt annak, ami ott történt, és talán a fontosabb is, de akkor egy bulvár irányba elterelném mégis ezt a témát. Ugye Torockai László magyarázatot követelt Magyar Péter egy korábbi felszólalása miatt, és azt követelte, hogy a miniszterelnök mondja meg, hogy melyik családi érdekeltségük ügyében lobbizott a minisztériumokban, és akkor most mondom is, hogy miként fogalmazott. Ha most itt azonnal nem mondja ezt meg, akkor ha már tegeződünk, kérj bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként. Fostofer Ágnes házelnök azt mondta, hogy döbbenetes, majd azt követően nyilatkozott, és arról beszélt, hogy ennek jogkövetkezménye lesz, hogy pontosan mi, azt még nem tudom. Üdvözöllek titeket, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor beszéljünk erről a témáról, hogy hogyan lehetne elejét venni ennek a stílusnak, hogyan lehet olyan szabályokat alkotni, erélyesebb felszólalásra van szükség adott esetben a házelnöktől, mi a megfejtés, mi a megoldás erre.
8: Szerintem példamutatásra nagyon nagy szükség lenne, és azt gondolom, hogy ez talán nem csak az én személyes véleményem, hanem sokakkal beszélgetve egyébként az a benyomásunk, hogy sokaknak hiányzik egyébként igen a kultúrált, kicsit visszafogottabb vita és fellépés, de nyilván nagyon sokszor ezt a politikusoktól, hogy is mondjam, badarság elvárni, hiszen nem ezt tudja maximalizálni a lájkokat és rájuk eső figyelmet. Mégis, hogyha a megoldáson próbálunk gondolkozni, akkor itt csak a példamutatással lehet szerintem előjárni. Példát mutatni pedig hatalmi pozícióból lehet igazán. Tehát nekem ebből a tekintetből egyébként szimpatikus volt újdonsült visszatérő házelnökünk Forsthofer Ágnesnek a felszólalása az ülés kezdetekor, amikor több mondatban is kitért a vitának a kultúrájára, de nyilván igazából Magyar Péter tudna lenni az a szimbolikus személy, aki példát tudna mutatni ebben a tekintetben. Sokan várták is ezt, én is vártam ezt tőle a választások után, de mégis a politikai taktika, stratégia terepéről úgy látszik, hogy ő viszi tovább ezt a kicsit agresszíve bulldozer szerepet gyakorlatilag, és a szakminiszterekre hagyja azt a jellegű kulturáltabb fellépést, visszafogottabb fellépést, szakpolitikai vitákat, amiket talán a miniszterelnöktől is sokan hiányolnának, és hozzáteszem azért nem egyszerű megtenni persze ezt a gesztust, amikor látjuk azokat a problémákat és bűnöket, amik a 16 évből ránk maradtak, mondhatjuk itt a vízgazdálkodástól kezdve a korrupción át bármelyik ügyet, tehát nem egyszerű azért, de szükség lenne erre, az biztos.
5: Van itt egyáltalán látnivaló? Vagy most már szokjuk meg, hogy ez így fog menni?
9: Az a gyanúm, hogy meg kellene szokni, hogy így fog menni, és egyáltalán nem örülök ennek.
5: Meg kellene szokni.
9: Igen, mert nem nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy kilépnek ebből a szerepből. Mind az ellenzék, mind a kormánypártok, mert hogy ez az attitűd, ez a kampányban nagyon fontos volt. Az az izzás, amit vitt Magyar Péter, az az izzás 3 millió 300 ezer ember szavazatát eredményezte. A parlamentben még az első szerintem 80-90 napban, de mondjuk az egyszerűség kedvéért, hogy az első 100 napban az emberek nagyon szerették ezt hallgatni, vagy eleinte nagyon szerették. Tehát a választók közönsége azt kapta, amire befizetett. Csak az emberekben van szerintem egy olyan fajta várakozás, hogy oké, akkor ez megvolt, akkor most adjuk meg a méltóságát ennek a háznak.
5: És van
9: ennek
5: ilyen
9: a
5: várakozás?
9: Van. Lehet, hogy csak mindenki a saját környezetéből indul ki. Az én környezetemben van ilyen várakozás. Az én környezetemben egy kicsit elfedi a valódi eredményeket az, hogy ez az adok-kapok, ami itt most zajlik a parlamentben minden nap. Ennek a rítusa, ez kezd megszokottá válni. Ezért mondtam azt, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy lejönnek erről a trackről, vagy erről a vágányról, hogy inkább olyan szavakat használjak, amik a koromhoz és méltóságomhoz jobban illenek. Szóval, hogy az a bajom ezzel az egésszel, hogy minden stílushoz lehet alkalmazkodni, de az, hogyha a szélső jobb férgezik, az nekem nem különösebben meglepő, és azt mondom, hogy nem szeretem, de amit gondolok róluk, ahhoz ez passzol. Magyar Péterhez szerintem már nem passzol, és hogyha általános követelmény lesz, hogy az a rítus, hogy minden egyes parlamenti ülésen van egy két és fél óra, ami azzal folyik, hogy korbácsolják, verbálisan korbácsolják egymást a képviselők, akkor az embereknek mérhetetlenül elegük lesz ebből. Tehát jó dolog a cirkuszt nézni egy darabig, de politikai hasznot szerintem nem szül eleget, mert azt a látszatot kelti, hogy ezzel töltik az időt, miközben nem ezzel töltik az időt. És igazából nekünk is inkább arról kéne beszélni, hogy baromi fontos, hogy a katát újra reszelik, és lesz majd belőle megint egy használható adózási forma. Baromi fontos nekem közérzetileg, egyáltalán nem fontos, de az én közérzetemet rendkívül megjavítja az, hogy nem vármegyézünk, és nem úszunk vissza. Tehát, hogy Eszterházy Péter most egy kicsit nyújtózkodik a koporsójában, és jól érzi magát, ezek nekem mind fontosak. Sokkal fontosabbak, mint hogy férgezik, vagy nem férgezik Torockai László.
10: Szerintem az egészben az volt a legérdekesebb. Egyébként az előttem szólókkal egyetértek. Szerintem se lehetem úgy jogi keretek közé szorítani a politikai kultúrát, szóval szerintem az egy nem jó irány, vagy lehet, hogy korábban sokan így gondolták, hogy az a helyes, hogyha a jog korlátozza a politikát valamilyen módon, de ezt látjuk, hogy ez ugye nem működött és nem működik, és szerintem a modern politika tudományban alapvetően azért ez egy eléggé hát erős vonal, akik ezt képviselik, hogy ezt nem lehet csinálni. Szóval a példamutatás, a kultúra teremtés abszolút szerintem sokkal fontosabb. De ami itt szerintem igazán érdekes ebben az az, hogy mi is történt. Tehát az történt, hogy Magyar Péter ki tudta hozni a sodrából Torockai Lászlót. Szóval Torockai László elvesztette az önuralmát. És ez szerintem egy sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb aspektus, mert ő ilyet nem nagyon szokott csinálni. Szerintem igen. Tehát, hogyha valaki
5: meg... Nincs tervezettség?
10: Nem látom, ezt egyáltalán nem látom tervezetnek, szóval a téma is, amiről ők beszélgettek, vagy hát beszélgettek, amiről szólt a vita, az egyáltalán nem egy tervezet volt, az a miniszterelnök egy retorikai, nem tudom, eszköz használt, és így vezette végig a saját érvelését, és ez nagyon-nagyon mélyen érintette a szélső jobb oldalnak a vezetőjét tulajdonképpen, aki elveszette az önuralmát, és egy nagyon dühös felszólás, tehát, hogy leült, levette a mikrofonját, lecsapta az asztalra, szóval a gesztusai és a viselkedése abszolút erre utal. Szóval szerintem sokkal érdekesebb ez, hogy igenis kizökkenthető Torockai László, és igenis valamire rá tud tapintani a miniszterelnök, és akármennyire is ez nem feltétlenül tűnik jónak, vagy illendőnek, vagy helyesnek, de mégiscsak valahol szerintem igenis feladat az ország miniszterelnökének az, hogy rávilágítson mondjuk a szélső jobboldalnak a hát vélt vagy valós hibáira, azokra a problémákra, amik őket körüllengik, és ez szemmel láthatóan érzékenyen érintette őket. Úgyhogy én erre hívnám fel igazából a nézőknek a figyelmét, hogy ezeket érdemes figyelni az ilyen parlamenti közvetítésbe, nem pedig azt, hogy milyen szócsaták vannak.
5: Akkor beszéljünk konkrétumokról, vagy van még esetleg hozzáfűzni valamit?
8: Még ahhoz esetleg rá tudnék csatlakozni gyorsan, hogy miközben ugye folyik ez az abszolút parlament, ez az abszolút színház gyakorlatilag, amit elmondtatok gyakorlatilag mind a ketten, és szerintem is ez nagyon fontos, hogy ugye ez van gyakorlatilag a választópolgároknak felkínálva, mint mai politikai menü gyakorlatilag. Közben viszont ugye most is arról beszélünk, hogy a miniszterelnök állított valamit Torockai Lászlóról, nem tudjuk, hogy ez tényszerű volt-e, vagy egy hallomás, vagy mennyire megalapozható jogi értelemben. És ez azt gondolom, hogy nagyon szépen szimbolizálja azt az érzületet, amiben kicsit az egész ország, az egész társadalom benne van, tiszás, fideszes választók egyaránt, hogy szeretnénk jogi értelemben valamilyen bizonyosságot kapni az elmúlt rendszernek az ügyeiről, végre nem csak politikai narratívaként állításokat megfogalmazva, hanem jogi érvénnyel bíró döntéseket szeretnénk ugye hallani, és sajnos elindult az a benyomás gyakorlatilag, hogy a felszínen megvan ez a politikai színház, és mögötte viszont nem látjuk, vagy nem érezzük azt, hogy akár kellő gyorsasággal mennének előre azok a jogi elszámoltatási ügyek, amikről ugye a korábbi hetekben beszéltünk itt a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán és a kinevezések tekintetében. Tehát a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán és a kinevezés.

0: bűnhődjenek megérte, meg lehet fordítani tetszés szerint, hogy kinek mi az egyes meg a kettes. De ez az egyik, amit most behoztál, hogy minél nagyobb a csinadrata az Abszolút Színházban, annál inkább szítódik föl az érdeklődés, hogy de mi van ezekkel az ügyekkel, azok helyett van ez az egész buli. Ez az egyik, a másik pedig, hogy valódi ügyek történnek, nekem ez egyébként nagyobb aggályom, mert mindegy. Tehát, hogy én a nagyon fontosnak tartom, hogy végre foglalják le a lopott vagyont, zárolják, ne lehessen elmismásolni, kivinni, nem tudom én micsoda. De emellett én elismerem, hogy közben rengeteg dolog történik, viszont szerintem ez a színház elfedi. Mert hogy az jön le, hogy kiborult a Torockai. Hát bocsánat, de ki nem tesz arra, hogy mi történik a Torockaival?
1: Hát szerintem kifejezetten sok embert érdekel, hiszen ugye a Mi Hazánk az nem egy gyenge párt.
0: Gyerekek a Katához képest ezt komolyan mondjátok? Mert én szerintem hát, az fontos.
2: Katalin, igen, de ha ránézünk bármelyik nagyobb platformra most az interneten, ők is a Torockai balhéval adják el
0: minden
2: a mai
0: ember
2: parlamenti
0: mindig a balhét
2: történéseket.
0: Nézni.
1: Hát igen, ez de hogy végső soron valahol...
2: Mégis ez hozza a kattintás számot, ez hozza valószínűleg a nézettséget, mert a Kata ügyében is még csak alakulgatnak a dolgok. A vagyonvisszaszerzés ügyében még alakulgatnak a dolgok. Nem tudnak olyan ügyeket felmutatni, aminek már a végére jártak, amire pontot lehet tenni, vagy felkiáltó jelet.
1: Én szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy azért a kormányzás az egy hosszú folyamat. Ez egy hosszú, ugye a kormányzás az kemény deszkák átfúrása, fokozatos, lassú átfúrása. Az nem úgy működik, hogy akkor egyik pillanatra a másikra valaki megszerzi a hatalmat, és akkor hirtelen minden jobb lesz. Ez nyilván nem így van. És az a helyzet...
2: Orbán Viktorék is azt mondták talán 16 év után, hogy most tartunk az út felénél. Igen, egy hosszú folyamat.
1: Igen, nyilván azt hiszem, hogy itt egy másik fajta érvelés van, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon, igen, valóban nagyon sok az elvárás, és nagyon magasak az elvárások a Tisza kormánnyal szemben. Nekem is nagyon magasak az elvárásaim. A vagyon visszaszerzéssel kapcsolatban is nagyon magasak az elvárásaim. Ugyanakkor szerintem igenis türelmesnek kell lenni. Szóval az a helyzet, hogy nem olyan egyszerű, tehát leváltani 16 év után egy teljes, nem tudom, minisztériumi struktúrát, új embereket találni, visszacsábítani ezeket a szakértőket, akik elmentek. Szóval, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy a Fidesz kormányzása az olyannyira a toldozgatáson és foldozgatáson volt már, hogy tényleg nem hagytak maguk után semmit. Szóval, hogy tényleg egy összeomló államot kell jelen pillanatban kormányozni, és ehhez bizony idő kell.
0: Hát teljesen egyetértek. Tehát, hogy úgyhogy ne engem csak... győzz meg erről. Ez így van, ahogy mondod.
1: Hát igen, csak hogyha az elvárás, tehát nyilván ez egy elvárásmenedzsment, amiről
3: ez egy kulszó, így van.
1: Igen, amiről itt beszélünk, szóval, hogy menedzseljük tulajdonképpen az elvárásokat, és az embereknek nyilván ők gyors.
2: De Magyar Péterik pumpálták fel ezeket az elvárásokat. Az
1: de ez így is, de ez nagyon helyes.
2: Ez a dolguk.
0: Ezzel szemben állítom én azt, hogy kontraproduktív, hogyha megy ez a tűzijáték minden egyes alkalommal a parlamentben, és a tűzijáték azt a gondolatot ébreszti föl a nézőkben, hogy jó, de mi van már, mikor viszik már el a Rogánt?
1: Én ezt pont fordítva látom, szóval én pont azt látom, hogy a tűzijátéknak az a funkciója, hogy az emberek ezzel tudjanak foglalkozni, mert hogy nyilvánvalóan, de hát ez egy, szerintem egy teljesen bevalló dolog.
0: De azért ennyire nem az emberek szerintem.
1: De hát ez nem az emberi hülyék, tehát ez egyáltalán nem csak arról van szó, hogy az emberek hülyék lennének, hanem arról van szó, hogy nyilván ez időbe telik, és amíg ez az idő van,
0: addig is legyen valami.
1: Hát addig is kell történnie valaminek, és szerintem egyébként kifejezetten sok minden történik, és sok mindent csinált, hisz a sok pénzt visszaszerzett már most is.
0: Hát persze.
1: Nyilván a nagy eredményeknek a megérkezése az azért azt szerintem egy ilyen másfél-két éven belül várható majd, amikor például a vagyonvisszaszerzési hivatal föláll.
3: Vagy 6 év.
2: Vagy 6 év, tehát vagy ugye? 12, vagy magántőke alapok, mert onnan is szeretnének visszaszerezni pénzeket. Egyáltalán kiderül-e majd, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött? Ezt még egyelőre nem tudjuk, ezt kérdeztük a nézőktől. Előtte nézzünk meg, miért foglalkozunk ezzel a témával, egy rövid kis filmet.
4: Az M1-es autópálya hadsávosítása megkezdődik.
5: Jelentette be tavaly októberben Lázár János, nem csak az M1 bővítését, de az autópálya koncesziót is ő felügyelte az elmúlt 4 évben. Jó biznisznek tűnt, az elmúlt években a cégek gyorsuló ütemben szívták magukhoz az állami pénzeket.
6: Elkezdtük átvilágítani az autópálya koncesziót is. Ez egy 24 ezer milliárd forintos szerződés, amit Szíl László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötött meg a magyar kormány.
5: Ennek kapcsán kötelezettségszegés.

0: Kísérési eljárás is folyik Brüsszelben. Vitézi most hétfőn arról is posztolt, hogy Mészáros Lőrinc háromszoros túlárazással dolgozott. A 24.hu most úgy értesült, hogy célkeresztbe kerültek a magántőke alapok, a kormány felülvizsgálja az Orbán korszak több ezer milliárd forintnyi szerződéseit, amiket a magántőke alapok tulajdonában lévő vállalkozásokkal kötött.
1: A magántőke alapokban több ezer milliárd forint nyugszik.
0: A volt belügyminiszter szerint egyértelmű, hogy a költségvetésből egy jelentős részt juttattak a magántőke alapoknak az elmúlt években.
2: Szerintetek, most nem is azt kérdezem, hogy vissza lehet-e szerezni ezt a vagyont, amelyet hallhattunk. Több ezer milliárd forintról beszélhetünk. Inkább föltenném nektek a napkérdését, hogy ki lehet-e majd deríteni, hogy kik állnak ezen magántőke alapok mögött. Azért vannak külföldi offshore számlák, olyan háttérszerződések, amelyre lehet, hogy soha nem látunk rá. És nem is azt kérdezem akkor, hogy 6 év, hanem hogy 66 év. Van erre esély szerintetek?
3: Valószínűleg 100%-osan egyébként nincsen.
2: Hát nem az összes.
3: De a nagyon nagy túlnyomó többségét azt gondolom, hogyha van rá akarat, akkor ki lehet deríteni.
2: Hát akarat, azt tudjuk, hogy van. Van.
3: Én bennem ez már vagy? Egy kérdőjel például. Aha. Bennem ez már egy
2: kérdőjel. Tehát Unger Anna személyében te azt gondolod,
3: nem, hogy... nem Unger Anna személyéről van szó, én itt messze menőkig egyébként tisztelem, és egy éleslátású, bátor, őszinte politológusnak gondolom. Ez az egész eljárásmód, ahogy ezt a kinevezést levezényelték, ahogy nem tudjuk, hogy volt-e objektív szempontrendszer, ami alapján pontozták a jelölteket, vagy sem.
2: Igen, egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat olvasottunk.
3: Én értem, hogy ez a 6 év, ez már mindenkinek unalmas, de Unger Anna azt mondta, hogy 6 éven belül nem reális az, hogy lesznek jogerős ítéletek. Nem azt mondta el, hogy a jelenlegi közjogi helyzet szerint ez a realitás, de milyen javaslatokat teszek a parlament vagy a kormány számára, hogy ez megváltozzon, és a kormány meg a parlament se így kommunikálta már előre egyébként, hogy ezt a törvényjavaslatot együtt terjesztjük be az MVVH-val, hanem utólag tűzoltásként beszélt erről Magyar Péter, hogy itt majd várhatóak reformok. Sok mindent meg lehet érteni, ugye energiakrízis volt, vízkrízis volt, lehet, hogy erre nem jutott idő. Ezt is el lehet képzelni, de a kérdőjelek bennem már legalábbis megvannak. Nagyon remélem, hogy ezek nem igazolódnak be, és tényleg végére érünk ezeknek az ügyeknek, de nekem az a meglátásom, mint elemző és mint állampolgár, hogyha ebben a politikai ciklusban nem lesznek kézzelfogható jogi következmények az elmúlt 16 év kitüntetett ügyeiben, akkor az a rendszerváltásnak az elárulását fogja jelenteni.
2: És azt valaki akarta? Adott esetben?
3: Hogy ez ne így történjen? Nem tudom. Valószínűleg remélem, hogy nem.
2: Te említetted.
3: De hogyha elfogadjuk azt már, pedig azt gondolom, hogy elfogadhatjuk azt, hogy az előző rendszer egy állampártként, gyakorlatilag egy maffiaként működött, akkor szerintem naivitás lenne azt gondolni, hogy ez a maffia egyébként nem próbálja most megzsarolni az újonnan hatalomba került személyeket, akár személyesen, akár bármilyen gazdasági értelemben. Tehát itt azért ez nem egy ilyen egyszerűen lejátszható kérdés szerintem. Akár Unger Annát, akár ennek a hivatalnak bármelyik tisztviselőjét, hogyha ők zsarolhatóak lesznek. És volt Unger Annának egy másik mondata például, hogy majd az alelnökök ugye elmondják számára, hogy hány embert vezényeltessen át az ügyészségről, vagy a nyomozati szervektől. Ez így működik, hogy csak úgy átvezényeltetünk pár tucat nyomozót vagy ügyészt? Ennek nem kéne egy mélyebb kutatása lenni, egy ellenőrzés, úgymond, hogy akár ki volt kollaboráns az előző rendszerrel, és ki akart egyébként valójában nyomozni, csak nem hagyták. Ez nem mehet így automatizmusként szerintem.
4: Nem lehet, hogy ez egyébként bele van képzelve, már ennek a tudása, hogy azok működnek majd ebben. Tehát ennyi adekvát működést én hajlamos vagyok feltételezni, vagy van annyi remény bennem, naivitás és remény még ilyen éretten is, hogy hát, hogyha azok fognak ebben közreműködni. Ezek meg ilyen kommunikációs szőrszálak sajnos, nem sajnos, mert egyébként, hogyha valaki veszi a fáradtságot és végignéz azt a másfél órás interjút, amiben meg lehet ismerni Unger Annát, a gondolkodásmódját, a személyiségéről lehet benyomást szerezni, és ugyanaz ember képes rá, hogy azt higgye, hogy olyan ember ismerő vagyok, hogy én azt mondom, hogy ez az ember rendben van, de az, hogy ez egy stabilitást sugárzó, higgadt ember, aki véletlenül kimondta ezt a 6 évet, ami egyébként totál reális, abban az értelemben, hogy jogerős bírói ítéletekről beszélt, és valóban Magyarországon nem szoktak előbb születni. És ha belegondolnak egyesével, most nem sorolom föl, hogy milyen ügyek folynak már, akkor mindenki tudja, akit kicsit érdekel a közélet, hogy ez egy reális ítélet volt tőle, csak kommunikációs szempontból nem volt szerencsés, mert azonnal mindenkinek beleragad a fő, ja, hát persze, hogy erről van szó. És mondanék még valamit, ami szerintem ehhez tartozik, hogy az, hogy Ligeti Miklóst ismerte a közvélemény, mert látszott a televízióban eddig, és nagyon elkötelezett híve vagyok én is, mert hogy nagyszerű dolgokat csinált, és nagyszerűeket beszélt. Ez nem jelenti azt, hogy egyébként Unger Anna nem tudna alkalmas lenni erre a feladatra, amit végül is elnyert. Annak alapján, amit láttam tőle, mert most már őt is lehetett egy órán át, vagy másfél órán át megfigyelni. Ennek az obszerválása alapján azt mondom, hogy versenyképes lett ennek a hivatalnak a tetején, mondom én, és tovább megyek, azok a személyi választások, amiket eddig megítélhettünk kívülállóként, azok elég jónak ígérkeznek. Nem tudunk nagyon sokat róluk, de az első benyomások jók.
2: Gyors reakcióra van még idő.
5: Én abszolút veled értek egyet ebben. Szóval én is azt gondolom, hogy Unger Anna igenis egy jó választás, és azért jó választás, mert neki nem egy nem olyan specifikus a tudása, mint a Ligetinek. Szóval, hogy szerintem sokkal szélesebb perspektíván tud vezetni valaki egy intézményt, hogyha nem megy bele a mikromenedzselésbe. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos olyan alapvető hozzáállás, ami kell egy ilyen intézmény vezetéséhez. A másik pedig az, hogy én, amiket elmondtál, én azok miatt azért nem aggódok, mert jogalkotása nagyon sok minden megoldható. És jelen pillanatban azzal, hogy kétharmados többsége van a Tiszának, én azt látom, hogy végig tud vinni olyan reformokat, amikre egyébként szükség van, szóval, hogy a bíróságnak, az ügyészségnek, a rendőrségnek a valamilyen jellegű reformjára igenis szükség van, ezek nagyban begyorsíthatják ezeket az eljárásokat, lehet gyorsító pályát csinálni például arra, hogy az MVVH által, ezt nagyon meg kell szoknom, én nekem is, feltárt ügyeket, azt konkrétan egy bírósági gyorsítósávon bírálják el. Ilyen lehetséges.
3: Sőt, ez szerintem kötelességük. Tehát ha rendszerváltásról beszélünk, és maffia kormányról beszéltünk eddig, ez kötelességük.
2: Kötelességünk szünetet tartani.
3: Ez is.
2: Ugye? Akkor most egy kis türelmet kérek tőletek. Folytatjuk majd még nagyon röviden ezt a témát, mert kommenteket is olvasni fogok. Ezen kívül pedig foglalkozunk majd a Ferencvárossal, miként fenyegettek meg sokakat, akár halálosan is a szurkolók. A FD-ről is szeretnénk még beszélni, úgyhogy mindenképpen várom vissza önöket. Jó és Út Gergelynek volt nagyon kemény állításai szombati tüntetésen. Izgalmas percek következnek még, úgyhogy ne menjenek sehova.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Szép estét kívánok Önöknek, folytatódik az Aktuál, nézzük meg a nap kérdését, kíváncsi vagyok, hogy változtak-e az arányok, elég elbillent az egyik irányba. Ön szerint ki lehet majd deríteni, hogy kik a magántőke alapok valódi tulajdonosai? 86% igen és 14% nem, nagyjából ez volt, úgy emlékszem az adás elején is, és akkor nézzünk kommenteket ezzel kapcsolatban, ugye több ezer milliárd forint is eltűnhetett ezekben az alapokban, elég komoly a tét. Raymond optimista: csak követni kell a pénz útját, és elvezet a forrásig. Reméljük, hogy ez ennyire egyszerű lesz. Gabriella határozott: nem kideríteni kellene a NER teljesítményét, mindenki ismeri, hanem leültetni a tetteseket és a cinkosokat, különben a nemzet soha nem lesz egységes. Erzsébet szerint csak akarni kell. Igen, ha igazán akarják. Nyilván az érintettek mindent elkövetnek, hogy ne sikerüljön, hiszen nem kicsi a tét, de nem szabad feladni. Bence pedig bizakodó: már most lehet tudni, hogy Magyar Péter a helyes válasz, jelentsen ez bármit is. És akkor folytassuk a Ferencvárossal. A szurkolók most már halálosan fenyegettek, és én is beszámolok egy Ferencvárostól kapott levél, amely a mai nap érkezett be. Érdekes kérdéseket vetnek fel, erre igyekszem majd válaszolni most itt az adásban.
2: Egy Kubatov Gábor kezdje el aggódni felirattal kezdődött a csörte vasárnap a 2-2-re végződő Ferencváros Újpest derbin a Groupama arénában. A kezdőrúgás után nem sokkal az újpestiektől a drapéria mellett a "hol van a közpénz" rigmus szólt. A túloldalt a B-közép reakciója gyorsan jött. 25 milliárd? Kevés. A Ferencváros minden pénzt megér. Aztán a második félidőben a liláknál a Fradi város egyenlő Neverland felirat utalt a meg nem valósult projektre, mire a B-közép egy korábbi fradista dalt vett elő. Szeresd a Fradit és boldog leszel, ha bántod a Fradit, halott leszel. Szeresd a Fradit és szurkolj velünk, ha bántod a Fradit, agyonverünk, szólt a kőkemény üzenet. Az üzengetés előzménye, hogy a magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24.974 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC számára a néplégeti sporttelep és a Fradi város fejlesztésére. Ez nem épült meg. A vád szerint viszont 11,2 milliárd forintot az FTC labdarúgó ZRT részére adott tovább, amely vállalkozás hivatásos labdarúgók játékjogainak megszerzésére költötte az adófizetők pénzét.
1: Levelet kaptam a Ferencváros sajtóosztályától, de először nézzük meg, hogy mik is az előzmények. Korábban itt az Aktuálban szót emeltem, mint médiamunkás, tehát nem mint az ATV képviselője, mint médiamunkás. Kele Jánost ért inzultus miatt egy ilyen molinót feszítettek ki szurkolók, hogy Kele Jani kezdj el aggódni. Az arcukat bátor emberek letakarták, és hivatalos szerkesztőségi elítélés az ATV részéről ez ügyben nem érkezett az irányomban. Azóta eldurvultak a dolgok, egy ismert Ferencváros kritizáló véleményvezért megtámadtak. Az egyik mérkőzésen lefújtás sprével állítólag négyen mentek rá. és ezen kívül pedig Murányi Andrást is megfenyegették, és a Fradi táborban pedig az Újpest elleni rangadónál megjelent egy nyílt halálos fenyegetés, és akkor térjünk a levélre. Hétvégi derbin az újpestiek ugyanezt üzenték, amit Kele Jánosnak, a klubelnöknek. Kubatov Gábor kezdje aggódni. Ezre küldött az FTC sajtóosztálya nekem egy érdeklődő levelet, hogy elítélem ezt ugyanúgy, ahogy ezt megtettem a múlt héten. A válaszom természetesen igen, fenyegetés és az erőszak minden formáját elítélem. Viszont jó látni azt, hogy a Fradi sajtóosztálya helyén tudja kezelni, hogy ezek a szavak mennyire súlyosak, és hol kell vörös vonalat húzni. Úgyhogy van egy javaslatom, hogy ne álljunk meg a levélváltásnál, ítéljük el mindezt együtt. Tételesen az összes esetet felsoroljuk egy közös nyilatkozatban, és aláírja ezt Kubatov Gábor, én pedig mindent megteszek annak érdekében, hogy az Újpest képviseletében is fontos személyek ezt aláírják, és akkor azt gondolom, hogy tettünk mindkét oldalról azért, hogy valamelyest javuljon a helyzet. Nekem nincs kétségem, hogy Kubatov Gábor az erőszakmentesség oldalán áll, és remélem, hogy ezt sikerül is demonstrálni. Tehát köszönöm szépen a levelet, ez tehát rá a válaszom. Elítélem az erőszak minden formáját, és akkor fordulok hozzátok ebben a témában. Nem tudok okosat kérdezni, az a bajom, mert sokat gondolkodtam és felírtam rengeteg lehetséges variációt, de elsődlegesen engem az érdekel, hogy hogy lehet ezt valahogy visszaszorítani. Úgy, ahogy én képzelem, hogy itt megszólalnak klubvezetők, és azt mondják a szurkolóknak, hogy állj, hogy van valami B-verzió?
3: Itt ismét arról van szó, így van, hogy a klub vezetéseknek, a klub legendáknak, jelenlegi játékosoknak a felszólalása a békés konfliktus rendezés érdekében, az biztos, hogy ehhez kell.
1: Ez eddig elmaradt.
3: Igen, ez eddig elmaradt. És igazából Magyarországon is, de akár nemzetközileg is, tehát azért a futballnak nagy súlya van. Én ezt egy picit elfogultan is mondom, én 20 évet játszottam versenyszerűen.
1: Hát én is.
3: Nem voltam annyira ügyes, hogy a Fradiba bekerüljek, én de azért próbálkoztunk, érted? És a vasárnapi Karalábé Ligába még esetleg beférünk a csapatokba. De nagyon nagy szükség van arra, hogy igenis játékosok, sportolók példával járjanak elő a társadalom felé. És ennek nagyon nagy súlya van. Tehát amikor egy imádott játékos tud felszólalni, és egy kulturált hangnemet megütni, annak szerintem igenis van súlya, mint ahogy valószínűleg volt súlya annak, hogy énekesek, vagy színházi, vagy tévés előadó művészek tettek meg hasonló közéleti nyilatkozásokat korábban. És ha egy picit ebből hátrébb lépünk, és nyilván ezt én is elmondhatnám, hogy az ilyen jellegű fenyegetőzések, akár ezek a drapériák, amik itt láttunk, egyik-másik irányból sem elfogadhatóak, és nem visznek előre, és ezek megint, ugye, amiről beszéltünk talán egy évtizeddel ezelőtt a magyar futball kapcsán, hogy a családok mennyire mernek elmenni mérkőzésekre, de azt gondolom, hogy ez a légkör nem azt segíti elő, hogy akár a Fradi, akár az Újpestnek a meccseire kisgyerekes családapák, családanyák biztonsággal el tudjanak menni, hanem inkább az előző rendszereknek az agresszív szurkolói fellépését.
1: Bántod a Fradit, agyonverünk.
3: Így van.
1: Ezt látom.
3: Ez a fajta molinó, és azért ugye valószínűleg itt a stadionokban, vagy hát tudjuk, hogy a stadionokban nagyon komoly biztonsági előírások vannak. Nem lehet azért csak úgy becsempészni oda akár pirotechnikai termékeket, akár ilyen jellegű nagy drapériákat sem. Tehát nagyon fontos, hogy itt a klubvezetés az hogyan lép föl, vagy akár olyan piaci szereplők, akik mondjuk támogatják ezt a klubot. A Telekomnak volt egy nyilatkozata ennek kapcsán, az erőszakot elítélendő tekintetben, és azt gondolom, hogy ez egy pozitív irány. És akkor még egy gondolat, és ezzel akkor én tovább is adnám, hogy unblock egyébként a magyar futballt meg kellene próbálnunk külön választani a politikától. Én például személyesen azért nem igazából szurkolok egyik-másik magyar klubnak sem, mert egyszerűen számomra megmérgezte a politika a magyar futballt. A Nemzeti 11-et imádom, szurkolok, megyünk a barátokkal, tényleg zseniális élmény.
1: Azt nem érgezte meg a politika?
3: Azt is, de ott úgy voltam vele, hogy ezt nem adom.
1: A
3: Nemzeti 11 azt nem adom, de a klubfutballt nekem ez a benyomásom róla, hogy itt ezt számomra megmérgezte a politika.
4: Én itt is a jelenségre hívnám fel a figyelmet, hogy ugye miről szól ez, vagy hogy hogyan működik ez az egész, ugye a futball szurkolók összegyűlnek ilyen csoportokba. Miért gyűlünk össze egyáltalán, hogy ez miért fontos? Ugye azért, mert az embernek van egy ilyen tulajdonsága, hogy ő szeret valamilyen ilyen mítoszok és legendák köré rendeződni, szereti ezeket ápolni, szeret ezekbe a közösségben részt venni, azért, mert jó érzés olyan közösségben lenni, amit ismerünk, amit szeretünk, aminek tisztában vagyunk a történetével, aminek egy kicsit az alakítói lehetünk, és hogy körülöttünk olyan emberek vannak, akik szintén ilyenek.
1: A politikai közösséget is ilyen.
4: Így van. És hát nem csak a politika, a család is ilyen. Hmm. Szóval, hogy alapvetően ugye az emberből ez egy kiírhatatlan ösztön, és egy kiírhatatlan tulajdonság. És a futball az nagyon nagy részben, tehát ugye most egy ilyen nagyon a globalizáció idején egy ilyen digitális társadalomban élünk, amely társadalmaknak felsősorban az a funkciója, hogy az individumot, az egyént helyezik a középpontba. Azt, hogy én mit szeretnék, hogy én milyen vagyok, hogy én mivé válhatok, hogyha akarok, stb. És az egész közösségi média az ugye erre van felépítve, és ez a közösségi lét, ami az emberi létünknek egy fontos eleme, azért ebbe megsérült jelentősen. És nyilvánvalóan vannak azért ilyen hagyományaink, amiket nem tudunk levetkőzni, és az egyik ilyen az a futballban való, vagy a futball szeretete, vagy bármilyen más sportágnak a szeretete, szóval hogy abszolút nem a focira hegyezném ezt ki, ahol újra megtalálhatjuk igazából ezt a közösségiséget, amit a hétköznapokban teljesen elveszítünk. És igen, előfordul az, hogy ezekben a közösségekben olykor-olykor azért, mert féltjük a közösségünket, ezért hát erőszakosan lépünk föl azokkal szemben, akik úgy érezzük, hogy ezt bántják. Tehát ez egy ilyen szempontból egy nagyon érdekes ilyen társadalmi jelenség, ezt hívják ugye szekértábor logikának, hogy a mieinknek mindent megbocsátunk, az a mieink azok tökéletesek, azok nagyon jók, stb., de a másik szekértáborban ők, hát ők nagyon rosszak. Ugye ez nem igaz tényszerűen, ugyanakkor az érzéseink szintjén, a közösségi érzéseink szintjén ezek így jelennek meg, és ezek valamilyen módon ilyen társadalmi cselekvéseket, ilyen közösségi cselekvéseket indukálnak, hogy mi megvédjük a saját szekértáborunkat, a saját nem tudom, törzsünket, stb. Szóval, hogy ez itt erről szól, és a futball az nagyon erősen ennek az ilyen nagyon, hát ez ilyen hülyén hangzik, vagy ilyen pátoszosan, de hogy ennek az ilyen ősi ilyen érzésünknek végső soron az egyik ilyen nagyon jó manifestációja, és ebben tudják az emberek kiélni azt, hogy viaskodó törzsek vannak, vagy viaskodó szekértáborok vannak, egymással, stb. Szóval
3: abszolút identitásképző.
4: Így van. Ez igen. Ezt röviden is el lehetett volna mondani, ugye az identitásképző kifejezés.
1: Jó volt is aztán is. Még egyet idéznék a Ferencváros szurkolók által megjelenített szövegből, és számomra talán ez volt a legmegdöbbentőbb. Idézem, a 25 milliárd kevés, a Ferencváros minden pénzt megér. Nekem ez annak a jele, lehet, hogy én értelmezem félre, hogy őket különösebben nem érdekli, hogy itt most a Fradi város ügyében történt a hűtlen kezelés, az államtól kapott pénzt arra költötték-e, amire a szerződésekben elvileg kötelezettséget vállaltak, hanem játékosokat igazoltak, ez őket nem érdekli. Hanem ha támadod a klubunkat, bármilyen módon, akár egy oknyomozó újságírással is, vagy egy kommentet bárhogyan, akkor hát kiírták, hogy jársz. Ez már a jogállamiság fölé helyeződés ebben az esetben. A politikai identitások esetében azért ilyennel nem találkozhatunk. Ott még igyekeznek az egyes politikai táborok, szekértáborok tagjai valamilyen módon megindokolni azt, hogy mondjuk miért gyűlölik a másikat, mert lopott. Most mondtam egy példát. Vagy csúnyán beszél velem. Itt ebben az esetben pedig nincs ilyen. Nem érdekli őket az erkölcs, nem érdekli őket a törvény. Támadsz minket? Akkor ellenünk vagy, és annak meg lesznek a következményei.
3: Igen, bekapcsol ugye ez az identitásvédő mechanizmus gyakorlatilag, és ez elég jól dokumentált a pszichológiától más társadalomtudományokig egyaránt. Egyébként lehet, hogy a Fradi minden pénzt megér, ez rendben van, csak nem biztos, hogy az a minden pénz, az közpénz kellene, hogy legyen. Tehát ugye itt van egy nagyon nagy különbség. És még mondjuk az utánpótlás nevelést, a gyermekeknek a sportolását, a tömegsportot, azt egyértelműen támogatni kell közpénzből, hiszen mentális, fizikai egészség, az egészségügynek a megelőzés útján levesz egy hatalmas terhet ugye a költségvetésről, de nagyon sok edukatív és közösséget formáló hasznos szerepe van egyébként a sportnak. Szerintem rettentően fontos az új generációk megnevelésében, az önfegyelemnek a kialakulásával, stb. Ez mind rendben van, de amikor közpénznek az elköltéséről van szó, akkor azt gondolom, hogy a Fradi A csapatába külföldi játékosoknak a megvételére elkölteni a Fradi városra adott pénzeket, az nem megfelelő, és ezt az Újpest, vagy a Nyíregyháza, vagy a Diósgyőr, vagy bármelyik csapat csinálja meg, ez azt gondolom, hogy nem elfogadható. És még egy nagyon fontos tényező, hogy azért a Fradinak a hatalmas támogatói tábora azért nem csak azokból az úriemberekből vagy hölgyekből áll, akik ezeket a molinókat kifeszítik, hanem ez egy sokkal diverzebb tábor, ugyanúgy, ahol különféle vélemények vannak, és azért most elég nagy, vagy nagyobb nyilvánosságot is kapnak, nagyobb teret kapnak azok a vélemények, akik azt mondják, hogy persze Kubatov Gábor biztos sok mindent tett a Fradiért, és sok mindent kilobbizott, mondjuk így, kicsit neutrálisabban fogalmazva a kormányzat részéről, de sokan azt mondják, hogy ettől a politikai fogságból jó lenne, hogyha az ő szeretett csapatukat ki tudnák szabadítani, és nem ebben a konnotációban kellene a Fradi-nem Fradi kérdést nekik megtárgyalniuk a családban vagy a barátok között.
1: Működő Szeretetország néven szombaton egy tüntetést szerveztek a Kossuth téren. Volt benne tánc is, és Huth Gergely is beszélt, aki ezen Szeretetország nevében revansot szeretne venni.
5: Nem hagyjuk! Kezdésnek a szombati tüntetés házigazdája éles bírálattal illette a közmédiában történt elbocsájtásokat és a vagyon visszaszerzést.
6: Mert nem fogadhatjuk el, hogy egy újságírót vagy bárkit politikai okokból elhallgattassanak, állásából kirúgjanak, vád vagy bizonyíték nélkül börtönbe zárassanak.
5: Később a rutinos és ismert szónokok következtek. Huth Gergely, több tisztás politikust, illetve az MVVH élére frissen kinevezett Unger Annát is tűz alá vette.
7: Vérgőzt, hörgő, gyűlölettől fűtött helyettese Ruf Bálint törvényjavaslatot készít. Arról, hogy akkor is el lehet venni az előző kormánynak dolgozó emberek vagyonát, ha az nem bűncselekményből származik.
5: Arra célozhatott, hogy a miniszterelnök korábban bejelentette, dolgoznak egy olyan törvényen, amely lehetővé teszi a bűncselekményből származó vagyon elvételét akkor is, ha a tulajdonos maga nem követett el bűncselekményt. A nélkület közös éneklés után Abraham Robert szintén szenvedélyes beszédet mondott, ugyanakkor megfogalmazott kritikát a szervezők felé, alázatosabb hozzáállást javasolva.
8: Azt gondolom, hogy ez nem az ünnep ideje. Azt gondolom, hogy a nemzetem megszállás alatt, a hitem támadás alatt van.
9: És itt haladjunk fel a jobbra!
5: A rendezvény nem csak egyszerű tüntetés volt, a részvevők a beszédek után táncos mulatsággal és körtánccal zárták az estét.
10: De miért szírtatoztok?
1: A béke szent szelleme, mint hallhattuk. Lehet, hogy ez a működő Szeretetország, ez annak szól, hogy mi legalább egymást szeressük, aztán a másik oldallal meg majd valahogy elboldogulunk.
10: Szerintem ez teljesen rendben van. Tehát, hogy okay. miért ne tüntethetnének, és miért nem mondhatnák el, hogy persze. Nekik mi nem tetszik. És nem is vártam el, hogy nekik bármi is tessen abból, ami mostanáig történt. És egyébként meg, hogy mondjam, egy kicsit megmosolyogtató volt az a csokor, amit most láttunk, de nem azért, mert erőszakosan az ilyen bárgyúbb részletek voltak egymásra halmozva, hanem mert azt hiszem, hogy ez most ilyen tudott lenni. Aztán majd, hogyha lesz komolyabb muníció, az nem tudom én, tarisznyájukba, akkor majd előhozakodnak vele. De Ábrahám, mint szónok, az nem feltétlenül meggyőző. Illetve lehet, hogy azt a tömeget meggyőzi, akik ott előfordultak.
1: Meggyőző, csak talán nem hiteles.
10: Hát az se. Szóval én nekem ezzel nincsen problémám, szerintem senkinek sincs vele problémája.
1: Nem ez a kérdés persze, hanem hogy...
10: Nem buktat kormányt egyelőre ez
1: a... Mi a cél? Én ezt nem találtam meg.
10: Mi a cél? Az, hogy összeálljanak, mint két kicsi legó.
1: De Orbánnal, Orbán nélkül Dede Zsolttal nélküle.
10: Nem mertek még zászlót bontani a tekintetben, vagy Orbán nélkül. Azért Orbán az egy karizmatikus figura, és ameddig nem nyilvánította ki igazán, hogy mi a következő évtizednek a programja, és hogy ő kicsoda, és kikkel lesz kicsoda. Tehát erre nem kaptak még meg iránymutatást szerintem, nem csak én nem figyeltem, és ugye ti se tudjátok, hogy nem. Mit akar Orbán, viszont ők még nem érzik azt, hogy mit akar Orbán, mellőzni nem merik, már ilyen zsenge fűszálak, mint ami a Ferenc Orsolya és a Navracsics már kibújtak a földből, de éppen csak, hogy így körbe szimatolnak. És
1: ők is Orbánnal képzelik el a jövőt.
10: Ja, hát persze, igen.
1: Hát ezt mondja.
10: Igen. Jó, én is Orbánnal képzelem el a jövőt.
1: Milyen értelem?
10: Hát nagyon kedves, hogy az embernek van egy ellenzéki, karizmatikus ellenzéki vezetője, ez egy országnak úgy kell, mint egy falat kenyér, nem?
3: Hát igen, csak legyen az annyira hiteles, hogy ne legyen egy olyan üvegplafon a tetején, ami által bezárja azt a szavazóbázist, aki őt támogatja.
1: Most egyébként... a Fideszért aggódsz, jól hallom?
3: Egy picit igen, de ezen áttételesen gyakorlatilag az ország egészéért. Egyetértek sok mindenbe azzal, amit elmondtál.
10: És amiért Orbánt illeti vicceltem.
3: Tehát, nyilván nekem és fel is dobta egyébként az esténket.
10: Nem csak inkább tisztázom, mert persze. Nem mindenki, már késő van, és nem biztos, hogy az iróniát mindenki érti, és sem biztos, hogy jól mondtam el. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy akármennyit hibázhat egy darabig, akármennyit hibázhat a Tisza, mint politikai tábor, és a Magyar Péter, mint miniszterelnök, leszette a nyakunkról Orbán Viktort és csapatát, és én szerintem nagyon-nagyon sokáig mindenféléket én személy szerint el fogok nézni, és megpróbálom a jó emiatt. Oldaláról. Igen, emiatt. Nagyon sok volt ez a 16 év.
3: Igen, és ebben én igazat is adok egyébként neked, de mellé kell szerintem azt is tenni egyébként, hogy a Tisza kormánynak és Magyar Péternek is szüksége van egyébként a versenyhelyzetre, és Orbán Viktor ellenzéki jelenléte ezt a versenyhelyzetet szerintem meggátolja. Azáltal, hogy ő egyszerűen már leírta magát a magyar választók hatalmas többségénél. Tehát ezért lenne nagyon fontos igazából, hogy egy olyan jellegű jobboldali, vagy hát mindegy, ezeket az oldalakat most már hagyjuk, de hogy egy olyan jellegű nem tiszás alternatíva felmerüljön a politikai palettán, amely több legitimációval rendelkezik, még akkor is, ha zöldmezős beruházásként indul el. Azzal egyetértek egyébként, hogy Orbán Viktornak szerintem most igazából stratégiai mélységű gondolata nincsen, azon kívül, hogy az AfD győzelmének ugye most itt egy picit örült a Twitteren, de nincs ilyen jellegű mélyreható gondolata. Viszont abban a táborban, amelynek ő volt, vagy ő még mindig a vezetője, nagyon várják ezt a fajta iránymutatást. Ez szerintem nem fog megérkezni. Orbán Viktor ebben a tekintetben úgymond visszavonult, és nekem az a meglátásom, vagy az a feltevésem, hogy az a szereplő...
1: Szabadult?
3: Szerintem...
1: Köcsére a dublőrét küldi?
3: Hát ezt majd meglátjuk. Attól függ, hogy ott milyen mélységű gondolatokat fog tudni megfogalmazni egyébként. Én most jelenleg azt látom, hogy nem mutat gondolatiságban irányt, pedig neki ez volt az igazi szerepe.
10: Nem, az tök megdöbbentő volt, szerintem ti is hiányoltátok, hogy amikor megjelent Erdélybe a szokásos, és az volt az első ilyen veszteség utáni megjelenése, hogy az ember azt várta, hogy lesz ott 3-4 izmos mondat, tök mindegy, hogy arról, hogy miért kapta ki, vagy hogy mi lesz a jövő, de legfőképpen az, hogy mit akar magával, és mit akar a táborával, a 2,5 millióan majdnem voltak még akkor.
3: Igen.
10: És hogy erre nézve semmi, hát valami hihetetlen olcsó közhelytömeget lötyögtetett ott, nem?
4: Én ezzel egyetértek. Azt hiszem, ami tök jól látszik ezekben a tüntetésekben, vagy megmozdulásokban, hogy a Fidesz megújításából ugye alapvetően a Fidesz marad ki. Szóval, hogy a Fidesz egyszerűen nem vesz részt ezekben, tehát ráhagyja tulajdonképpen az influencereire, az új ilyen médiákra, a mindenféle újságíróira azt, hogy akkor valahogy tartsák egyben a tábort. Szerintem egyébként nagyon helyesen teszi az, aki ellenzéket akar építeni, hogy ilyen eseményeket szervez. Nyilván azt is meg tudjuk ezekből tanulni, hogy nem lehet más a tüntetés, szóval, hogy ezek a tüntetések, ezek pont ugyanazokat a mintákat viszik, mint az elmúlt 30 évben bármi, ugye a nem hagyjuk rigmus, illetve
10: hát
4: az, hogy... Igen, hát igen, de hogy szerintem nem rájátszanak, hanem hogy ezt használjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez
10: komoly.
4: Igen, hogy ez van. Hogy ez egy
3: ilyen, nem félünket is mondták a nyáron, és hát az is most gondolná az ember, hogy irónia esetleg, de...
10: Váltig.
4: Hát igen,
3: majd jön a... Komolyan gondolták.
4: Jön majd a sajtószabadság, jön majd egy csomó ilyen...
1: Beszélnek.
4: Nem, a nyilván, saját táborokhoz, így van, azokhoz beszélnek, akik eddig ezeket nem hallották. Uh-huh. Tehát pontosan azok ahhoz a táborhoz beszélnek, akik ezeket a rigmusokat még nem nagyon ismerik, mert ugye nem tüntettek alapvetően, hiszen igen, ők még a kormány mellett voltak az elmúlt 16 évben. Úgyhogy ezek ellőhető, újra ellőhető ilyen rigmusok. És szerintem ez fontos, és ezt meg kell értenünk, hogy a társadalmunk az megkettőződött nagyon durván az elmúlt 16 évben, és most ennek, hát ez az eredmény.
10: Na most akkor bocsánat.
1: Bocsánat, nem, ne haragudj. Tudod, mi nem kettőződött meg az adásidőnk, mert az annyira lejárt, annyira, hogy muszáj elbúcsúznom. Köszönjük szépen a figyelmet, nektek köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Holnap is találkozunk, holnap is lesz adás. Viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

elment, jobb lett. Néha itt magány most jut tett. Tudom, hogy nem volt hiába, csak kár volt a rengeteg dráma. Nagy volt az ára.

tűző, egy eruhámon volnál a kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyere meg hiességemből értető eleven.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket szeptember 7-én hétfőn reggel, 6:30 után néhány perccel. Ez itt a Start, én Róna Jegon vagyok, és a benzinkutasok ügyeivel kezdjük ezt a mai reggelt. Ez a benzinkutasok ügye, ahogy az előbb említettem, ez most már elég régóta gyűrűzik és van velünk, és hát ennek voltak különféle fázisai, amikor a benzinkutasok megpróbáltak mondjuk a kormánnyal tárgyalni, miniszterrel találkozni, nyáron már sztrájkoltak is, és hát ezek a kormányzati egyeztetések a jelek szerint kudarcba fulladtak. Ezt egyúttal kérdezem is Egri Gábortól, aki a Független Benzinkutak Szövetségének vezetőjeként szakértő vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval mire jutottak?
2: Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a szaktárcától nem kaptunk sem érdemi javaslatot, sem érdemi választ a feltett kérdéseinkre. És hogyha egy kicsit összefoglalnám a helyzetet, 600-700 vállalatról van szó. Ezeknek az összgazdasági teljesítménye meghaladja 3600 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy Magyarország harmadik legnagyobb árbevételét generálná ez a 600-700 cég, hogyha egy cégként említenénk meg őket. A magyar KKV-szektor, a foglalkoztatás, magyarországi foglalkoztatóknak a foglalkoztatásnak a 65%-át biztosítja, mintegy 2,1 millió munkavállaló van KKV-szektorban. Tehát annyira drámai a helyzet, hogy a miniszterelnök úrhoz kellett fordulni, ugyanis a MOL valószínűleg politikai behatásra a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakat nagyon közel húzta egymáshoz, tehát innentől kezdve ezeknek a vállalkozásoknak az ár része, az az ár része, amiből a béreket, a fizetéseket, az energiaszámláikat, adóikat fizessék, eltűnt. Tehát egy olyan csődközeli helyzetbe kerültek, ami drámai helyzetet okozhat a nemzetgazdaság területén is.
1: Azt szokták mondani, hogy a benzinkutak az igazi hasznot nem a kúton, hanem a shopban, bent az üzletekben.
2: Igen,
1: szokták elérni. Ez a kicsikre nem igaz?
2: Ki kell emelni azt, hogy ezek gazdasági inkubátorok. azokban a helységekben, ahol ezek működnek. Tehát ezt többször elmondtuk a minisztériumban, hogy nem úgy kell rájuk tekinteni, itt van egy benzinkút, mellette van egy másik, vagy egy harmadik, hanem olyan vállalkozások, akik több lábon állnak, több vállalkozást visznek, és hogyha ezeket egy ilyen gazdasági csődhelyzet érinti, akkor a nemzetgazdaságnak egy ilyen rész, igen nagy részét magukkal tudják rántani. Van egy nemzetközi ellátási helyzet és válság. A héten két nagy, jelentős nemzetközi nagy kereskedelemmel foglalkozó cég itt Magyarországon bejelentette, hogy áruhiány van. Tehát én nem látom azt a fajta optimizmust, amit a MÁSZ megfogalmaz, hogy itt áruellátási probléma nincs. Nagyon súlyos áruellátási probléma van kibontakozó.
1: Ugyanakkor mi beszélgettünk már erről, és ön akkor azt mondta, hogy lehet, hogy nem lesz gázolaj, aztán lett.
2: Így van.
1: Tehát ön azért hajlamos arra, hogy a rosszabb kimenet felé tolja a jövő jóslatot.
2: Az az igazságában, hogy engem már gyerekkoromban arra tanítottak a szüleim 6 évesen, hogy 3-4 lépéssel előre próbáljuk meg gondolkodni, és sajnos ez a fajta gondolkodás a magyar politikában, meg a gazdaságvezetésből hiányzik. Tehát látjuk azokat a folyamatokat, értékeljük azokat a folyamatokat, és ezek a folyamatok be is következnek előbb-utóbb. Itt a bekövetkezésnek az időpontja a kérdés, és az, hogy el kéne kerülni, hogy ezek bekövetkezzenek.
1: Azt mondta nyáron, bocsánat, amikor kudarcos volt a tárgyalás kísérlet, hogy hát ez nem gazdaságpolitika, ez egy vicc. Miért?
2: Én nem akarnám most a 100 napja működő magyar kormányt se negatívan, se pozitívan értékelni. A szaktárcával kapcsolatosan azt kell mondani, hogy nagyon sok javaslatot tettünk le az asztalra, nagyon sok megoldást, nagyon sok piaci elemzést tettünk le az asztalra, és azt találjuk sajnálatosnak, hogy erre érdemi választ nem kaptunk, ezért fordultunk a miniszterelnök úrhoz. Van egy harmadik része ennek a történetnek, ez pedig a stratégiai készleteknek a kérdése. Tehát 87 napot említ a minisztérium, illetve az MSZKSZ, hogy annyi tartalékunk van, ami valóban valamelyest igaz is, meg nem is igaz, ugyanis rengeteg manipuláció történik a stratégiai készletekkel, olyformán, hogy például betárolnak kőolajat, készterméket kitárolnak, és íme megvan a 87 nap. Tehát ezeket a kérdéseket is tisztázni kéne a magyar emberek ellátás biztonsága érdekében, tehát meg kéne szabni, és én úgy gondoljuk, hogy a kőolaj tartalékolást azt a MOL-nak kéne átvállalnia, a készleteket pedig valóban az állam finanszírozza, gázolajban és benzinben.
1: Az nem egy jó felvetés, hogy mi közük van ehhez a kis benzinkutaknak? Tehát ez az állam dolga, ez a gazdaságpolitika ez dolga, van, ez a minisztérium dolga, ez a MOL dolga, az önök dolga, hogy kinyissanak, legyen gázolaj meg benzin, meg ha bemegyek a shopba, akkor csoki.
2: Így van, ez így van, csak ezt mindannyian megfizetjük az árokban, mert vannak készlet termék fenntartására kivetett költségek, és ezek a költségek pedig beépülnek az üzemanyagárakba. És van egy negyedik felvetésünk is, amiben felvetettük a miniszterelnök úrnak, hogy a MOL és a magyar állam stratégiai együttműködését, ami az elmúlt évtizedekben nagyon dinamikusan együtt mozgott, azt értékelni, vizsgálni és elemezni kéne, hogy ez a fajta stratégiai együttműködés a független piaci szereplőkre milyen hatással volt alapvetően 2022-től fogva, mert 2022-től a politika és a MOL együtt szabta meg az üzemanyagárakat, amik szabad piaci termékek, tehát nekünk az a véleményünk, hogy szabad piaci árakat kell tenni az üzemanyagok területén, és támogatási rendszert ne az árakat védjük, hanem a fogyasztókat. Tehát az az álláspontunk, hogy a fogyasztókat kell megvédeni a magas árakat.
1: Ebben biztosan egyetértünk. Nyáron próbálkoztak a sztrájkkal, egy napig nem nyitott ki néhány kiskút, nem tudom, mennyire látták ezt sikeresnek, ezt a megmozdulást, mennyire magukkal szúrtak ki, mennyire a vásárlóikkal, és mennyire volt hatásos ez a nyomásgyakorlás.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk magáról a piacról, tehát a üzemanyagot használó fogyasztóktól. Mindenki azt mondta, hogy a fontos számunkra az ellátás, nem annyira az árak. Tehát itt is van egy megközelítési kérdésben differencia köztünk és a jelenlegi szaktárca között. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a nemzetközi geopolitikai helyzetben az ellátásbiztonságnak kéne az elsőnek lenni, és utána foglalkozunk az árakkal, de azt is támogatási rendszeren keresztül. Tehát a megmozdulásaink nagyon pozitívan lettek fogadva a piacon.
1: Hétvégén volt egy találkozó Magyar Péter és Kapitány István között üzemanyag kérdésekben. Ugye ez önmagában nem lenne szenzáció, hogy a miniszterelnök és a minisztere találkozik, de erről mégiscsak hír lett. Önök hogy fogadják az ott elhangzottakat, illetve egyáltalán mennyire látják, hogy merre felé halad ez a téma?
2: Az az igazság, hogy nagyon bízunk miniszterelnök úr aktivitásába, és a levelünkben is kértük azt, hogy ezt vonja maga hatáskörébe, felügyelje ezt a kérdést, mert egy nagyon drámai helyzetben vagyunk, az egész szegmensünk egy nagyon drámai helyzetben van, és ennek nagyon-nagyon komoly nemzetgazdasági kihatása van.
1: Önökkel most valaki egyeztette a minisztériumból, vagy bárhonnan az állam részéről?
2: Jelen pillanatban nem.
1: A miniszterelnöknek mikor írták meg a levelet?
2: Pénteken, csütörtökön.
1: Hát az akkor tehát még igazán van ideje válaszolni.
2: Így van, így van.
1: Mit várnának egy változástól? Mi az, amit igazán kérnek? Milyen jogszabályváltozást kérnének? Merre felé haladhatna ez az ügy az önök elképzelését?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az a példaértékű üzenet a magyar kormány és a magyar gazdasági vezetés és a jelenlegi ellenzék részéről is, hogy a magyar KKV-szektort az kiemelkedően kéne kezelni, kiemelkedően kéne rájuk odafigyelni, és azokat az impulzusokat, amiket mi adunk a gazdasági vezetés, vagy akár a politika számára, azt komolyan kéne venni, és nem elhajlani a populizmus irányába, amikor olyan nemzetközi helyzetben, olyan ellátási helyzetben vagyunk, hogy olyan 480 forintos árakat követelünk, amik nem tartatóak. A védett ár ástop nem tartató, mert olyan a nemzetközi helyzet, tehát én azt várnám el a politikától, hogy dinamikusan változtasson, és segítse a magyar gazdaságot, a magyar KKV-szektort a kommunikációjában is, és a felkészültségében is.
1: Hát a 480 forintos árról elég gyorsan letett Magyar Péter is, ugye még amikor a kampány zajlott, akkor ezt követelte az Orbán kormánytól, ma már erről nincsen szó. De a védett árról sem, valami más megoldáson törik a fejüket, ennyi derült ki. Mi lehet az?
2: Hát én nagyon örülnék egyfajta olyan piaci megoldásnak, amikor a piacon az árak dominálnak, tehát azok a nemzetközi, mert Magyarország a nemzetközi helyzettől nem tud elcsatlakozni, addig, amíg kőolajban ellátásra vagyunk szorulva, nincs saját kitermelésünk, ami fedezné a felhasználást, és egy támogatási rendszer, tehát a megnövekedett költségvetési bevételeken, és a megnövekedett MOL bevételeken, mert azért ne felejtsük el, hogy jelenleg rekordnagyságú nyereséget érnek el az európai finomítók, a gázolajon alapvetően a nemzetközi piaci helyzet miatt, tehát bőven lenne arra lehetőség, hogy a fogyasztókat is kompenzáljuk, és a KKV-szektort is megtartsuk.
1: Egri Gábor volt a vendégünk, a Független Benzinkutak Szövetségének képviseletében. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen, Egon.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. All to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormányfő fizetésének csökkentéséről is tárgyalt ma a parlament. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában arról beszélt, megbocsáthatatlan az árulás, amit az Orbán kormányok elkövettek Magyarország ellen. A hétvégén Ne féljetek 2.0 címszóval rendeztek kormányellenes tüntetést a Kossuth téren. A demonstráción felszólaltak ismert jobboldali közéleti szereplők is. Az eseményen a jobboldal megújulására buzdítottak a felszólalók. Csintalan Sándorral és Nagy Attila Tiborral beszélgetünk. Tisztújítást tartott szombaton a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Tóth Benedek Csanád lett a párt új elnöke. A párt szakított az eddigi társelnöki rendszerrel, és mostantól egy elnök, két elnök helyettes felállással működik tovább. Vendégünk Tóth Benedek Csanád. Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. A szakértők szerint a következő hetekben is hullámzó árakra kell készülniük a magyar autósoknak. Holoda Attilát kérdezzük. Történelmi győzelmet aratott tegnap a 100 anhalti tartományi választáson az AfD. Az abszolút többséget viszont nem szerezték meg. Orbán Viktor is reagált az AfD győzelmére. Hatalmas este ez Németországnak és Európának, írta a volt kormányfő. Hozzátette, kapaszkodjatok meg, ez még csak a kezdet. A stúdióban Víg Zoltán.
2: Indul a hét, a hétfő egyenes beszédet látják. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban, itt van már Csintalan Sándor és Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét, magyarok!
4: Jó estét!
2: Ma indult az őszi ülésszak a parlamentben, és azért nincs hiányérzetünk, mert nem volt nyári szünet, ugye folyamatosan, ilyenkor mindig sokat szoktunk arról beszélni, hogy indul a parlamenti ülésszak az őszi. Ez a nap is a miniszterelnök felszólalásával kezdődött. Rengeteg idézetet kiírtam, de inkább azt kérdezem tőletek, hogy nézitek még a közvetítést?
3: Hát én orvoszájba.
2: Követitek?
3: Hát én legalábbis reggeltől estig, és különös figyelemmel, mert ahhoz képest, amit állítottál, ahhoz képest azért az elmúlt 16 évben hát nem nagyon kellett nézni, nem volt miért. Most azért van, és nem a stílus miatt, csak nagyon sok információ van, sok információt tudhat meg, aki mondjuk azon kívül, hogy mit írnak a parlamentről, ezen kívül mondjuk meghallgatja és megnézi. Ez a helyzet.
2: Attila?
4: Én rendszeresen figyelem a parlament üléseit, igyekeztem figyelni azért az elmúlt 16 évben is. Azért voltak olyan ülésnapok az Orbán rendszer parlamentjében, talán még 10-14 között, amikor például mondjuk Siffer András beszédeit érdemes volt követni. Meg hát Orbán Viktornak is volt egy nagyon remekbe szabott 15 őszén elmondott menekültügyi beszéde, de kétségtelen, hogy különösen a rendeleti kormányzás bevezetése óta, tehát a parlament hatáskörének megnyírválása óta, hát vesztett sokat a parlament a érdekességéből. Most ugye a Magyar Péter vezette többség eltörölte, teszem hozzá, hála Istennek, a rendeleti kormányzást, és valóban a parlament ülései érdekesebbek, de egyúttal a legszomorúbbak. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 36 évben most esett a mélypontra a parlament stílusa, ma is valami szörnyű kifejezés mondott el az egyik képviselő, ezúttal Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője és elnöke, vállalhatatlan kifejezést mondott.
2: Aki szóval nem látta, ha már mélypontról beszélsz, akkor mondjuk ebben a híradóban már megemlítettük, ugye az történt, hogy ezt a férekhez való hasonlítást megelőzte az, hogy a miniszterelnök ugye azt mondta, vagy arról beszélt a parlamentben, hogy Torockai minisztériumokban jár és lobbizik valamiféle családi vállalkozásnak. Torockai ezt cáfolt, aljas hazugságnak nevezte, és itt van előttem, bocsánatkérésre szólította fel Magyar Pétert. Azonnal kérjél bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító férekként, hangzott el aztán Torockai László szájából, és annyi adalék, még ez viszonylag friss, ugye Forstófer Ágnes házelnök nyilván közbelépett, és azt mondta, hogy ennek lesz jogkövetkezménye, de még nem döntött.
3: Hát ha úgy veszük, egyébként 90 és 94 között is baromi érdekes volt a parlament, de most meg most van. Tehát volt olyan időszak nyilván, amúgy meg az a 6 év a rendeti kormányzása nem egyszerűen egy mellékes körülmény volt, hanem egy nagyon komoly kísérlet a magyar alkotmányosság és a magyar demokrácia végleges elintézésére. Szerencsére ez nem jött össze. Történt, ami történt, ellenben elképesztő mennyiségű feszültség halmozódott föl ebben az országban. Én mondjuk ott egyelőre leragadtam, hogy ennek, hála az égnek, a parlament idézőjelben az a tere, ahol megjelennek azok az indulatok, nem az idők végezetéig, és ennek nyilván egyszer alá kell hagyni, meg nyilvánvalóan van romboló hatása is ennek a stílusnak, de hát az a helyzet, hogy kérdezem én, mit vártunk, lódobogást? Tehát azért azt a 16 évet csak úgy elintézni, ráadásul jogállami eszközökkel kell helyreállítani a demokrácia megmaradt intézményi garanciáit, amelyek még voltak. Hát ez indulatokban is megjelenik, úgyhogy egyelőre, jó, hát lehet mondani, hogy én nem vagyok egy igazi stiliszta, és valamilyen módon még, ha úgy tetszik, néha voltak olyan pillanatok, amik azt mondtam, hogy jó, ez ami ma volt, ez nagyon gáz. De mondjuk lehet, hogy én még keményebb lettem volna, ha ott vagyok a parlamentben azzal kapcsolatban, amit egyébként ez a szerencsétlen néhány ember, aki ott maradt a maradék ellenzék címén, akik csak a gombokat nyomogatták, a felelősök leléptek, elhúztak, eltűntek, hát nagyon kínos, tényleg. Na mindegy, hát majd meglátjuk, minden esetre én messze nem gondolom azt, hogy ez olyan rettenetes dolog lenne, hogy ilyen nagyon komoly, nagyon Nagyon sok információt kapok a kormányzati munkáról is, nagyon sok információt kaphat a jó nép az ellenzékről is. Hát mondjuk én szerintem április 12-ben egyik legnagyobb nyertese, így közé tartoznak az ellenzéki frakciók. Mondjuk például ez a Nyilas párt is. A saját szubkultúráján kívül már a torockaiék...
2: Már úgy érted, hogy eljut, mert hogy nézik.
3: Hát meg ki van téve? Hát a parlament nyilvánossága. Egyébként a parlament ilyen funkciója is van a nyilvánosságnak, csókolom. Most az egy kérdés, hogy ki mennyire hiteles, mint ahogy egyébként egy színdarabban is. Lehet egy szerepet rosszul is játszani.
4: Annak én örülök, hogy a parlament jelentősége megnőtt. Tehát ebben mondjuk egyet értek. Tehát valóban többen nézik a parlamenti üléseket. Azzal, hogy a rendeleti kormányzásnak vége, jogilag is megnövekedett a jelentősége egyébként. Az országgyűlések tulajdonképpen visszakerültünk a 2020 előtti időszakra. Nekem azzal sincs gondom, hogyha éles viták van, ezt szeretném leszögezni. Tehát én azt gondolom, hogy egy jól működő, egy aktív parlamenthez igenis hozzátartozik az, hogy a mindenkori kormány és ellenzéke között éles viták alakuljanak ki. Nekem azért van gondom időnként a stílussal, például most torockai stílusával, de a külön problémám az, hogy...
2: De mi a gondod? A stílus, vagy az, hogy elviszi a fókuszt? Mert most is ugye erről beszélünk.
4: Igen,
2: lehet a mi hibánk is, de...
4: Azért viszi el a fókuszt, mert nyilván az emberi természet már csak olyan, ezt szociálpszichológusok is megalapították, hogy az emberek alapvetően a meghökkentő dolgokra figyelnek jobban, mint a normális dolgokra. Tehát, hogyha a busz elindul időben, azt nem szokta megírni az újság, nem szoktunk vele különösebben foglalkozni. Hogyha 150 percet késik a busz vagy a vonat, na arra már ugye felfigyelünk. Hát ezt lehet látni a parlament kapcsán is. Tehát, hogyha egy politikus például féregnek nevez egy miniszterelnököt, nyilvánvaló, hogy arra azért jobban felfigyelünk, ugyanakkor a miniszterelnök sem igazán ártatlan a mostani stílus kialakulásában, és hát vannak időnként, hát kimondom most már kerekperec 4 hónap után, időnként viselkedési zavar is. Tehát amikor a miniszterelnök feláll a helyéről, felháborodva oda megy a parlamenti elnök pulpitusának a közelébe, és elkezd mutogatni, hogy szerinte hogy kéne az ülést vezetnie, ilyenre nem volt azért példa az elmúlt 36 évben. Tehát Magyar Péternek azt kéne megérteni, hogy a miniszterelnöki poszttal egyfajta méltóság, egyfajta rang is jár, aminek a betöltőjének, a mindenkori betöltőjének meg kell felelni.
2: De nagyon sok mindent máshogy csinál, mint a...
3: Hát meg bele fog jönni, nem? Abban neked igazad van különben, hogy nem utogassam meg, mit tudom én, de egyébként arra sem volt példa a parlamentben, hogy a ház elnöke rendre utasította a miniszterelnöket. Uh-huh. Hát kezdi csókolom azon kívül, hogy Kövér László milliókra büntette meg az ellenzéki képviselőket, és baromira nem úgy, nagyon stílusosan és nagyon szépen viselkedett Kövér. Leszámítva azt az apróságot, hogy ő mindenkinek az elnöke volt, csak a háznak nem. Mert ő effektív kápója volt a magyar parlamentnek, és különösen az ellenzéknek. Mondjuk ezt nagyon stílusosan csinált, és ilyen szavakat nem használt. Azzal együtt, hogy egyetért, tehát nem férgezünk. Mint ahogy nyilván a miniszterelnök is előbb-utóbb rá kell, hogy jöjjön, hogy azért ez a méltóság tényleg kell a hivatalhoz. Tehát tényleg kell. Ugyanakkor azt is mondhatom, és merem is mondani, meglátjuk, egy csomó mindent majd meglátunk. Még túl korai ítélkezni akármilyen irányban, meg egyébként is már ítélkezni. No szóval az a helyzet, hogy én még mindig jobban örülök annak, ha a parlament falai között vannak az indulatok. És ezek az indulatok valóságosak, ne söpörjük már ezt le. A parlamentben, amikor a miniszterelnök számon kér, egyrészt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a múltat emlegeti. Csókolom, ez nem egy zöld mezős beruházás. Ez egy barna mezős beruházás. Olyan, mint a pályaudvar ott kint. Hát itt romokat kell eltakarítani, és egy csomó mindent újra kell építeni. Nem zöld mezőn, barna mezőn.
2: El is mondta, hogy olyan, mint a tatárjárás.
4: Ráadásul, Magyar Péter, Magyar Péterék következetesen rendszerváltásról beszélnek, április 12-e óta, sőt, már a kampányban is beszéltek erről, és végül is a parlament működésére azért hat, és akkor most már elkezdek a tartalmi dolgokról is beszélni, nem csak a stílusról, hogy igen, a tiszás többség hite szerint rendszerváltozást kell megvalósítani, és ebbe igen, beleférnek meghökkentőnek tűnő alkotmányjogi eszközök, például a köztársasági elnöknek az idő előtti elmozdítása, amikor beleírták az alaptörvény 17. módosításába, hogy megszűnik automatikusan a köztársasági elnök mandátuma, és választottak egy újat. Ugye nyilván az is meghatározza azért a parlament vitáit, ma is láthattuk ezt, hogy Magyar Péter időnként nagyon-nagyon határozottan, de számon kéri az előző 16 évet a jelenlévő fideszes és KDNP-s képviselőkön, és jól látható az, hogy a Fidesz-re még mindig mázsás súllyal nehezedik ez a 16 év. Tehát azért Magyar Péter, amikor azért nem annyira indulatos, hanem higgadtabb, akkor jó néhány konkrét mulasztást tud a Fidesz-KDNP képviselőinek a fejére olvasni, hogy ezt nem csinálták meg, ez rosszul működik. Ma például hangsúlyosan szó volt a rendőrök hiányáról, amit még az előző 16 év hozott létre a végén, és hát az az igazság, én ezt a Magyar Hangheti Labban is többször megírtam, hogy bizony az Orbánék utolsó 4 éve a szakpolitikai szempontból egyre rosszabbul sikerült.
2: Na akkor innen van-e visszaút, és akkor ugrok egyet a témánkra, mert hogy hétvégén volt egy tüntetés, ugye itt felszólították a résztvevők arra, hogy meg kell újítani a jobb oldalt, és a többi ne féljetek 2.0 működő szeretett ország, ez volt a neve, a Kossuth téren volt a tüntetés. Milyennek láttátok ti?
3: Hát én nekem először az jutott eszembe erről, hogy édes jó Istenem, hogy kell az embernek azt megoldani, amikor semmi oka a félelemre, és senki nem fenyegeti, hogy neki álljon intézményesen rettegni. Ez egyik dolog. A másik, én nagyjából ismerem ennek a történetnek a genézisét. És a szándék, majd megcáfolnak legfeljebb, de hát engem is hívtak erre a rendezvényről, lépjek fel. Én a szervezőknek mondtam, egyrészt tartozom a Kurucz Daninak egyel, Fruzsinával meg ugye működtünk itt együtt, hogy túl fog rajtatok lépni. Tehát az, hogy legyen egy társadalmi békés, azon belül tudjuk megvitatni, meg hogy differenciálódjon a politika, meg ki, meg egyébként, hogy a jobb oldalt is újra kell szer, stb. Stb. Ez mindodáig rendben van. De hát megjelentek feketeöves nácik itt a szeretet jegyében, akik ezen a színpadon azzal szemben hirdettek igét. Nem akarom a nevüket kimondani, mert legfeljebb kitalálja mindenki, hogy kiről beszélek. Akik effektíve erőszakot hirdettek a jobb oldal egyesítése, egyesülése neve, azon kívül még egy dolgot hagyd tegyek, hozzátartozik ez a zöldmezős beruházása. Hát olyan kampány szöveg ment a kormánnyal szemben, amivel van sok baj, most nem ez van napirenden. Olyan kampányszöveg, amit nagyjából egy 2 éves vagy 3 éves mérleg után gondolná az ember, 4 hónap után önkényről, erőszakról, diktatúráról derilálni, az elképesztő, az uszítás. Hát egyébként ott van, hogy revans. Miért vesznek revansot? Miért is? Hát csókolom. Hát ez nem sikerült.
4: Én ott voltam, láttam, hogy...
2: Te mindenhol ott vagy, azt tudjuk.
4: Hát legalábbis igyekszek jó néhány helyen ott lenni. Engem például külön érdekelt, hogy létszámban hogy tudnak teljesíteni, még mérsékelt az eredmény. Nem állítom, hogy szégyent vallottak, mert én még jól emlékszem Magyar Péter feltűnése előtt a akkori baloldal egy része 24. február 25-én szervezett a Kossuth tér előtt egy tüntetést a köztársasági elnök közvetlen megválasztása érdekében, pár százan voltak jelen.
2: Jó, hát most attól, azért, mihez méred?
4: Többen voltak, de azért a tér nagyobb részét nem sikerült megtölteni. Amiről az előbb Sándor beszélt, viszont nem lényegtelen abból a szempontból, hogy vajon a mostani magát jobboldalnak nevező tömörülések milyen helyet tudnak megtalálni maguknak. Például éppen a Huth Gergely, vagy akár Ábrahám Róbert és mások felszólalása azt a dilemmát hozza fel, hogy most a radikálisabb hangon találja meg magát a Tisza párt, a Tisza kormány mostani ellenzéke, amikor diktatúráról, revansról beszélnek, vagy esetleg egy polgári középen nyugodtabb, higgadtabb hang az, amely majd hatásos lesz Magyar Péter ellen. Erre még nagyon nehéz, tényleg nagyon a ciklus elején vagyunk. Azzal viszont egyetértek, ahogy én az Orbán rendszert sem neveztem diktatúrának, hát ez sem az. Hát ha igazi diktatúra lenne, akkor például nem lehetett volna tüntetni szombat késő délután este. Hála Istennek lehetett, ez így van jól, aki akar, menjen ki tüntetni, aztán mi meg értékelhetjük, hogy mit gondolunk erről. Az biztos, hogyha megnézzük a legújabb közélemény kutatásokat, most például a Republikonnak jelent meg egy újabb kutatása, a Fidesz még mindig vásárolja. Hogyha megnézzük a legújabb közélemény kutatásokat, most például a Republikon

0: ilyen iránymutató beszédek voltak.
1: Hogy fog ez alakulni a jobb oldalon, ez még odább van, és legfeljebb azt fogjuk megtudni, hogy Orbán milyen attitűddel, vagy pontosabban ugyanazt az attitűdöt képvisel tovább, amit április 13-án már meghirdetett. És azóta is ugyan tőmondatokban, de ezt mondja el a revans. És egyelőre nyitva csak a szélső jobb fele van, és mondjuk a Navracsics mozgásán jól érzékelhető, hogy nagyon nagy a vonzás a szélső jobbos retorikára és politikai üzenetekre. Hát most meg az AfD után az Orbán, hát ez nem kell egy jó tehetség, hát triumfálni fog, teljesen nyilvánvaló. Az irány szerintem nagyjából, de ettől még, hogy mi lesz a Fideszen belül, a népszerűségüktől teljesen függetlenül láttam én már ilyet. Szóval az mellékes, amúgy meg a számháborúban nem szabad belemenni. Láttam én 100 000-es tüntetést is olyan pártól, amelyiknek aztán egyetlen képviselője se jutott a parlamentbe. Nincs ennek jelentősége. Jó, hát ez az én pikét megérzésem. Néha az ember egyébként, ha a képernyőn néz valamit végig, többet lát és jobban, mint egyébként, ha ott van a helyszínen.
2: Ezért érdemes időnként
1: kérdezni. Jó, hát én jártam neked. Én már öreg vagyok, te még járjál neked vará.
0: Te meg járjál. Egy mondatot maradt tényleg, Attila, itt idő lejárt most, mert tényleg az időnk. Szóval, hogy te mit vársz szombaton, vagy vársz-e bármit a Köcsei pikniktől?
2: Még nem érkezett meg az ideje annak, hogy valami nagyon fontosat várjak Orbán Viktortól. Annyira tényleg az elején vagyunk, hát válságban van a magyar jobboldal, válságban van a Fidesz, de az ellenzékben eltöltött évek alkalmasak lehetnek arra, hogy összeszedjék magukat.
0: Köszönöm, hogy
3: eljöttek.
2: Köszönjük szépen.
1: Csáll.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát vannak szalagcímek őszintén szólva az európai sajtóban. Történelmi időket élünk, történelmi győzelem, a szélsőjobb előretörése Németországban. Adolf Hitler óta ilyen nem történt. Hát hasonló címek, nem tudom túlzóak-e vagy sem, de utána járunk. Viseli Dóra van itt velünk, a Deutsche Welle magyar szerkesztőség vezetője. Jó reggelt kívánok, Dóra!
2: Jó reggelt, köszöntöm a nézőket is.
1: Túlzóak ezek a címek, leírják a valóságot, és egyáltalán tudjuk-e ma reggelre, hogy mi a teljes valóság? Megvannak-e a választási adatok 106 tartományban?
2: Előzetes végeredményeink vannak, ugye ezeket hivatalosan majd ugye a választási irodának kell megerősítenie várhatóan a mai nap folyamán, de ezek valóban azt mutatják, ezek az előzetes végeredmények, hogy az AfD, amely, ahogy említette is, részben szélsőjobboldaliként is jegyzett, a Német Alkotmányvédelmi Hivatal által szélsőjobboldaliként is besorolt párt, tegnap egy elsöprő történelmi választási győzelmet aratott, és több szempontból is történelmi volt ez a választási győzelem. Egyrészt azért, mert az újraegyesített Németországban még soha nem ért el egyetlen tartományban sem ekkora győzelmet egyetlen párt. Tehát ez egy 43,8%-on állnak az előzetes végeredmények szerint, ez egy óriási eredmény, és abból a szempontból is történelmi, hogy a II. Világháború óta nem került ennyire közel a hatalomhoz egy szélső jobboldaliként is jegyzett párt. És azért fogalmazok így, hogy került közel a hatalomhoz, mert ez a nagy kérdőjel még, hogy valóban hatalomra tudnak-e kerülni. Ugyanis a jelenlegi állás szerint pont nincs meg az abszolút többségük és a kormányalakításhoz szükséges többségük, tehát mindenképpen vagy együtt kell működniük egy másik párttal, vagy pedig kisebbségi kormányzásban tudnak kormányozni, amire viszont azt mondta a pártlista vezetője Ulrich Zsigmond, hogy ők kisebbségi kormányzásban nem akarnak bemenni. Korábban pedig minden párt, pontosabban a BSZV kivételével minden párt kategórikusan elzárkózott az AfD-vel való együttműködéstől. Tehát most ez lesz a következő napok nagy kérdése, hogy vajon kormányra is tud-e kerülni az AfD ezután a történelmi választási eredmény után.
1: Előbb azt vetettem volna fel, de nem hallódóra valószínűleg, hogy Kelet-Németországban vagyunk, az egykori NDK területén járunk, ami sok szempontból politikailag is értelmezhető különbségeket mutat a korábbi NSZK-val kapcsolatban. És nagyon furcsa, hogy az elmúlt 35 évben ez a jelek szerint nem oldódott ez a különbség, hanem ugyanúgy megvan, és erre stratégiát tud egy szélső jobboldali párt építeni.
2: Igen, bár hozzá kell tenni, hogy azért ebben a tartományban 24 éven át a CDU, a keresztény-konzervatív, keresztény-demokrata CDU kormányzott, és ezt a kormányzást veszítették most el ezzel a választással. Tehát azért a keresztény-demokrata erők itt azért elég hosszú évekig uralták a terepet, de ez a kelet-német-nyugat-német megosztottság ebben a választási eredményben egyértelműen tükröződik. Ugyanis sok szakértő azt mondja, hogy a kelet-németeknek az úgynevezett hátrahagyottság érzete, az, hogy ők kimaradtak a politikai döntéshozatalból, hogy számukra előnytelen politikai döntéshozatal van éppen a most éppen szövetségi kormányon, és itt éppen a politikában olyan döntések születnek, amelyek számukra inkább előnytelenek. Ez az érzés abszolút tükröződik ebben a választási eredményben. És hogyha meghallgatunk AfD szavazókat, vagy akár bármilyen más párt szavazóit, akik nem a CDU-ra, vagy nem más szövetségi kormánypártra szavaztak, ők abszolút megfogalmazzák ezt az elégedetlenség érzést és ezt a hátrahagyottság érzést, amit említett.
1: Ugye az AfD neve Alternatíva Németországért, hogyha magyarra fordítjuk, nem túl nehéz fordítás, viszont milyen alternatíva? Valóban szélső jobb-e? Valóban összevethető-e a német fasizmus történelmi hagyományaival vagy borzalmaival? Valóban van-e köze ahhoz a nácizmushoz, amivel nagyon könnyen azonosítják egy szélső jobboldali német párt ideológiáját?
2: Ugye az AfD-ről azt szokták mondani, hogy ők úgynevezett etnonacionalista párt, tehát fölkis párt, aminek az ideológiája alapvetően azon alapszik, hogy mi és őkre bontja a társadalmat, és ugye ez a nagy kérdés, hogy mi alapján bontja így ketté a társadalmat. És az AfD-nek a Szászonhalti programjában azért feketén-fehéren benne van, hogy ők a német identitást akarják erősíteni, és az is benne van, hogy a német kultúrától idegen emberek bevándorlását, akár szakképzett munkaerő bevándorlását is nem támogatják. Ugyanígy benne van az is például az oktatási programjukban, hogy ők a menekült gyerekeket szegregálnák, sőt a fogyatékos gyerekeket is szegregálnák, tehát ez a fajta szétosztottsága, elosztottsága, megosztottsága úgymond a társadalomnak az önnézeteiben abszolút benne van. És hát Ulrich Zsigmondról azért tudni kell, hogy ő egyébként a radikálisabb ágához, a radikálisabb szárnyához tartozik az AfD-nek. Ő például benne volt a 2023-as nagy remigrációs botrányban is, amely ugye amikor 2024-ben nyilvánosságra került, akkor óriási tüntetés hullámokat okozott itt Németországban, és amely tulajdonképpen arról szólt, hogy hogyan kellene kvázi eltávolítani Németországból bizonyos embercsoportokat és nem asszimilálódott német állampolgárokat. Tehát ez a fajta faji alapú, rasszista nézet alap benne van a AfD-nek a párt programjában és a gondolkozásában, és ebben hasonlítják leginkább össze egyébként a náci múlttal, a nemzeti szocialista nézetekkel.
1: Hogyan fogadja a német társadalom ezt a mostani eredményt? Első tüntetésekről már jöttek hírek. Berlinben, Frankfurtban úgy hírlik, hogy voltak megmozdulások. Nyilván másképp nézi ezt a nyugat-német, és másképp nézheti ezt az odaszavazó kelet-német, de mivé fajulhat ez az ügy?
2: Azért egy kicsit azt hozzátenném, hogy kevesebb és kisebb tüntetések voltak szerintem, mint amennyire a közvélemény is számított volna, mert hogy azért ez egy folyamat. Tehát az AfD már tényleg évek óta szépen lassan tör előre, és egy kicsit hozzá lett szoktatva úgymond a német társadalom ahhoz, hogy az AfD itt és ott választásokat nyer, és előbb-utóbb hatalomra is kerül. És én inkább ezt a folyamatot látom, hogy valahol ezzel számolt is a német közvélemény, hogy az AfD nagyot fog nyerni, de abban reménykedett, hogy nem fog tudni kormányt alakítani, és miután tegnap ez a kormányalakítás a tegnapi eredmény alapján még mindig nem világos, hogy tényleg kormányt is fogja tudni alakítani Szászonhalban az AfD, ezért jelenleg még nagy tüntetések nem voltak. Inkább politikai reakciókat láttunk, akár a szövetségi szintről, akiknek azért ez egy nagy pofon. Tehát a szövetségi kormánynak, Friedrich Merz kormányának ez egy nagyon nagy pofon. Thorsten Frey nyilatkozott egyébként a legmagasabb szintről a CDU-CSU pártszövetségből, aki a frakcióvezető jelenleg itt Németországban, és ő is történelmi fordulópontnak nevezte ezt a választást, és azt is mondta, hogy számot kell vetniük azzal, hogy a szövetségi politikát milyen irányba folytassák ezután a választási eredmény után.
1: A CDU 22%-ot szerzett, az AFD 44%-ával szemben, az valóban egy óriási különbség, és egyúttal azt a kérdés is felveti, hogy milyen legitimációja lesz egy olyan kormányzásnak mostantól, ahol a legerősebb párt nincs jelen.
2: Így van, illetve hát ugye azért Friedrich Merz egy rendkívül népszerűtlen kancellár itt Németországban, és már korábban is mindig mentek a találgatások, hogy valami, vajon meddig tartható ez az állapot, hogy egy ennyire rendkívül népszerűtlen kancellár, egy rendkívül népszerűtlen kormány viszi itt a vezetést, és tegnap este is egyébként az elemzésekben újra és újra felvetődött a kérdés, hogy eznek vajon személyi következményei is lesznek, akár kancellári szinten is, hiszen azért a következő szövetségi választások csak 29-ben lennének, és hogy addig ez a fennállás fenntartható-e, és miközben egyébként jönnek az új tartományi választások, szeptember 20-án ugye lesz Mecklenburg Előpomerániában, és itt Berlinben is tartományi választás, és hogy ha ott is nagyot nyer az AfD, akkor valószínűleg szövetségi szinten is követelni fogják, úgymond a választók, hogy változás legyen.
1: Kevés miniszterelnök volt miniszterelnök, gratulált, Orbán Viktor köztük van, és hát ahogy ő fogalmazott, lesz ez még jobb is. Nyilván abban bízik, amit most Dóra említett, hogy mondjuk egy berlini eredmény hasonló lehet. Lehet?
2: Azért szövetségi szinten még nincs akkora támogatottsága az AfD-nek, hogy kormányt is tudjon alakítani. Nyugat-Németországban azért még mindig jóval erősebbek a hagyományos pártok, és az AfD-t még mindig emiatt nem olyan hátrányba hozzák, hogy nem tud kormányt alakítani szövetségi szinten, de azért a közvélemény kutatásokban valóban azt látjuk, hogy szövetségi szinten is vezet az AfD, és erősödik. És közben egyébként a CDU-CSU pártszövetségnek a népszerűsége pedig folyamatosan csökken. Nyilván ehhez hozzájárul Németország gazdasági helyzete is erősen. Recesszióban vagyunk. Láttuk a múlt heti Volkswagen bejelentést. Láttuk, hogy milyen állapotban vannak az energiapiacon a németek, az autógyárak, stb. És ezek nem teszik könnyűvé azért a német szövetségi kormány helyzetét. Nehéz nekik ebben a helyzetben úgymond népszerű intézkedéseket hozniuk, de ugyanakkor van egyfajta csalódottság a németekben Friedrich Merz és a szövetségi kormány politikájával szemben, és ez az, amit az AfD jól kihasznál.
1: Viseli Dóra, köszönöm szépen. Egy Orbán Viktornak mi dolga van egy faji alapon gondolkozó német párttal, azt nem tudom, egyszer talán meg fogjuk tudni kérdezni tőle. Most viszont Viseli Dórának, a Deutsche Welle szerkesztőség vezetőjének köszönöm szépen a tájékoztatást. Ez van most Németországban, hogy mi minden van, még nem sokára megtudják, mert jön a híradó.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tisztújítást tartott szombaton a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Tóth Benedek család lett a párt új elnöke. A párt szakított az eddigi társelnöki rendszerrel, és mostantól egy elnök, két elnök helyettes felállással működik tovább. Vendégünk Tóth Benedek család.
2: Semmi gond.
3: Itt van már a stúdióban Tóth Benedek család, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Jó estét kívánok!
2: Szép estét kívánok!
3: Miért vállalta az elnökséget? Vagy egyetem miért jelentkezett erre a feladatra?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó feladat, és én pedig egy nagyon-nagyon jó ember vagyok. És a jó ember a jó helyen, a jó időben a jó feladatot nagyon szívesen vállalja.
3: A jó feladat az felszámoló feladat?
2: Nem,
3: az, amire bejelentkezett, vagy nem annak szánja?
2: Abszolút nem. Ha egyáltalán nem lesz igazam, és bekövetkezik az, ami azért valljuk, hogy benne van a pakliba, akkor itt és most megígérem, hogy tartunk egy nagy bulit Budapesten, és az lesz a neve, hogy itt van a kutya elásva. Ezt én most megígérem, és mindent meg fogok tenni, és rajtam kívül még van rengeteg ember, aki nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg fog tenni azért, hogy soha ne kelljen ezt az ígértemet betartani.
3: Mindjárt beszélünk arról, hogy mi az a sok minden, amit meg tudnak tenni, de hogy lehet ebből felállni? Ugye, itt van egy párt, aminek vissza kell fizetni ezt a bizonyos 644 millió forintos kampánytámogatást. Én, ha jól emlékszem, akkor ebből több mint 150 milliót...
2: 160-at egészen pontosan.
3: Most már 160-at fizettek vissza közösségi gyűjtés segítségével. A népszerűségük 1% körül van, tehát hogy lehet innen felállni?
2: Ó, nagyon könnyen. Alapvetően rögtön cáfolnám azt, hogy 1% körül van. Ugye egészen pontosan 3 adat van, amire támaszkodhatunk. Van az országos választás április 12-én, ugye ez 0,82 állt meg, külföldi szavazatok az egy kicsit módosult még. Van azonban április 12-én egy másik szám, volt egy időközi választás Gárdonyban, ahol 24%-ot szereztünk. Ez van egy harmadik szám, hogy itt a kellős közepén az uborka szezonnak a nyári időszak elteltével már 2%-ra mérik a pártot. És ezeken a számokon kívül van még egy olyan dolog, hogy mi nem a számokért dolgozunk, és nem a számokért politizálunk. Az 5% az nekünk nagyon fontos szám volt sokáig, de csak azért, hogy tudjunk új szinten dolgozni, tudjuk egy magasabb szintre elérni azt, amit csináltunk, de igazából, hogyha 63,5%-on állnánk, és onnan zuhannánk be 1%-ra, azok az emberek, akik a pártot alkotják, akkor sem hagynák abba a munkát, mert minket a cselekvés hajt előre, nem pedig az, hogy mindenképpen képviselők és miniszterek szeretnének.
3: De úgy nyilván többet tudnának elérni, tehát ön is azt mondja, hogy ez szintet akart lépni a párt. Akkor ön szerint nyilvánvalóan szükség van a pártjára, tehát gondolom, hogy így gondolja, ha elnöke lett a pártnak. De miért? Miért van akkor most szüksége ön szerint a kutyapártra? Miért gondolja azt, hogy szavaznának mondjuk egy következő választáson önökre?
2: Ezt szerintem az elmúlt kampányidőszak mutatja meg a legjobban, hogy ha megnézzük a Tisza kormányt, akkor, amikor még nem voltak kormányon, akkor ők a pluralis demokráciának visszaállításával kampányoltak, hogy ők jönnek, és az Orbán féle kétharmados, mondjuk azt, hogy ugye itt az előző vendégek elmondták, hogy nem volt diktatúra, de egyfajta rezsimet felszámolják, és visszavezetik az országot a pluralis demokrácia felé. Na most jelen pillanatban ugye van egy olyan parlamentünk, ami hát az én véleményem szerint leginkább egy pártrendszer, tehát van benne egy párt, a Tisza párt, és van benne két ellenzéknek tekintett, de ellenzéki szerepet betölteni képtelen formáció. A Fidesz az elmúlt 16 év után abszolút hiteltelen, tehát bármilyen támadást intéz, azzal a múltal, ami neki van, ez gyakorlatilag szerintem a választók döntő többségének abszolút hiteltelen, és van mellette Tóth Lászlónak a pártja, ami hát szintén egy elég stabil, de zárt közösségen kívül nem túlságosan elfogadott.
3: Ugye Torockai Lászlóra gondol.
2: Bocsát, nem, elnézést, nem tudom ezeket a névváltó műtéteket elfogadni, tehát...
3: Torockai Lászlónak hívja magát.
2: Ne, Tóth szóval, László, akinek volt egy névváltó műtétje.
3: Azt mondja, hogy nem tudják az ellenzéki szerepet betölteni. A kutyapárt hogy töltené be, hogyha mondjuk ott lennének? Milyen ellenzék lennének?
2: Konstruktív ellenzék lennénk egyébként. Ahogy ezt meg tudtuk volna csinálni akkor is, hogyha bármikor a történelmünk folyamán lett volna egy olyan vezetése az országnak, ahol nem csak a groteszkkel és nem csak a kinevetéssel lehet. Ugye nekünk két nagyon erős vénánk van. Az egyik, hogyha valamint tudunk jobbá tenni, akkor azt módosítjuk, jobbá tesszük. Ez a mozgalmi és ez a cselekvő része a pártnak. Ha valamit nem tudunk így megoldani, akkor pedig megpróbáljuk nevetségessé tenni, ami például a Orbán kormánynak az első nagy kék plakát hadjáratával remekül sikerült.
3: Ami viszont nem nevetségtárgya az, hogy vissza kell fizetniük nagyon sok pénzt. Hogy tudják visszafizetni ezt a támogatást?
2: Bőszen lottózunk, ugye a választás hetében is volt olyan szerencsés, aki egymaga elvitte a lottókat, és ugye a motto is ez, hogy bármikor bejöhet, úgyhogy rajta vagyunk ezen is.
3: Külön lehet, hogy kevés lesz.
2: Éppen milliárdos tét van az ötös lotton, tehát az most még pont elég lenne egyébként, itt, hogyha esetleg valaki hallja, akkor nyugodtan segítsen nekünk ezzel. Ezen kívül igyekszünk mindig nyitott szemmel járni, főleg a üdítős automatáknál lehet találni a földön még leesett pénzeket, azokat mindig összeszedjük.
3: De egy kicsit komoly válasza van arra, hogy
2: természetesen egy külön csapat dolgozik az első másodperctől azon, hogy a meglévő forrásainkat megpróbáljuk a lehető legjobban kihasználni. Természetesen elkezdtük a, nevezzük azt, hogy párt vagyunk, ugye ez nálunk nem azt jelenti az MSZP-nél, hogy ingatlanokat adunk el, és régóta betakosodott párt vagyonokat számolunk fel, ezek ingóságok, többnyire technikai eszközök, olyan dolgok, amikkel eddig, nem tudom, futásszolgáltatót láttunk el, cargo bike-ok, és mi ezeknek elkezdtük a piaci alapú értékesítését. Ha ezt mi nem tennénk meg, akkor egy idő után, hogyha elkerül a NAV-hoz a
3: ezt mikor felszámos... kell, meddig kell kifizetni?
2: Jelen pillanatban ugye ez most úgy néz ki, hogy mi megtámadtuk a MÁG határozatát. Ennek a leginkább az oka, hogy magát a törvénynek a visszaességére szeretnénk felhívni a figyelmet. Ugye ez az Orbán kormány által meghozott törvény, aminek az lenne a szerepe, hogy kiszűrje a csak a csalásért és a pénzért elinduló kamupártokat. Ezt nem tudja ellátni, ellenben viszont egy létező pártnak egy rosszul sikerült kampány végén a létét azt tudja fenyegetni. Úgyhogy ezt erre mindenképp szeretnénk rámutatni. Most már van ez a kereset a MÁG határozat ellen. A határozat akkor válik jogerőssé, hogyha jogorvosi folyamat véget ért, és teszem azt, nem nekünk ad a bíróság igazat. Ugye, ha nekünk ad igazat, akkor egyértelművé válik, hogy ezt nem kell
3: visszafizetni. Ha nem ad igazat, kérdés,
2: akkor elindul egy 15 napos fizetési határidő, és a 15 napos fizetési határidő letertével átkerül a NAV-hoz az adósság behajtása, akkor ők elindítják a párt felszámolását, hogyha a párt vagyona nem lesz elegendő arra, hogy ezt az összeget betakarja.
3: Elegendő lesz?
2: Ezen dolgozunk minden erőnkkel. Nagyságrendileg jövő év tavasz nyára lesz körülbelül, mire elkerülünk ide. Ennyi időnk van ezt az összeget összegyűjteni. Nálunk most nagyon sok ember dolgozik azon, hogy azon túl, hogy ellátjuk a önkormányzati feladatokat, és igyekszünk minél több mindent helyben megoldani, előtte nem csak ezt a pénzt.
3: A korábbi vezetők, Dömes Zsuzsanna, Kovács Gergely vagy Nagy Dávid teljesen kiszálltak a vezetésből, mert ők nem akartak részt venni tovább a vezetésben, vagy a párt kérte őket?
2: Ők teljesen, ők önmaguk döntöttek így, nem érkezett olyan hivatalos felkérés semmelyik irányába, hogy ezt hagyják abba. Biztos vagyok benne, hogy nem hivatalos, tehát hajnal 3 körül esetleg egy kocsmában valaki a fejükhöz vágta, ilyen előfordulhatott, ezzel nem tudok kezeskedni, hivatalos nyomás nem volt.
3: Mert hogy ugye vezetésük mellett lett ez a hatalmas adósság, és kívülről nézve most egy picit olyan, mint hogyha ezt ledobták volna magukról.
2: Igen,
3: ezt ön a nyakába vette most a párt.
2: Ez így ebben a formában azért nem igaz, mert ugye a jelenlegi vezetésnek én vagyok az egyetlen tagja, aki a korábbi elnökségnek is tagja volt. Tehát én 2024 óta már elnökségi tag voltam. Ugye a társelnökök mellett volt még egy elnökhelyettes és 2 elnökségi tag. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból én már érintett voltam. Továbbá ugye ezt nem tudják ledobni, hiszen akik a kampányfolyamatot végigvitték és a kampánytámogatást átvették, akik akkor vezető tisztségben voltak, azok nem tudnak ettől megszabadulni, felelősek ezért a tartozásért.
3: Utolsó dolog, a pénzt most már hagyjuk. Milyen lesz a kutyapárt? Milyen kutyapártot képzel el az elnöksége alatt? Olyat, mint régen volt, tehát nem annyira az országos ügyekkel, inkább helyi ügyekkel foglalkoznak, vagy milyen utat választ?
2: Én továbbra is azt gondolom, hogy amit a kampányban mondtunk, mi szerint helyi ügyekben jók vagyunk, és az ország is egy hely, ennek van alapja. Hadd mondjak egy egyszerű példát, és akkor látni fogjuk, miről van szó. A Kazinczy Krisztina 22. kerületi képviselőnk foglalkozik a menza ügyével helyben most már másfél éve, és elég komoly eredményeket ért el, valamint több olyan részeredménye és olyan megfigyelése van, ami országosan is orvosolható lenne, hiszen menzon minden nagyobb városban, ahol gyerekek tömegesen járnak iskolába, van. Én ezt képzelem el. Tehát nekünk vannak már olyan tudásaink, és van egy olyan fórunk az önkormányzatokban, ami egyébként a Tiszának nincs meg, hiszen ők annak idején nem ültek be az önkormányzatokba, és azt mi igenis tudjuk kamatoztatni, és az ország jövőre is tud válni.
3: Köszönöm, hogy itt volt.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szeptember 7-e van, hétfő. Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Orvosi témákkal folytatjuk látszólag, de hát ennél talán kicsit bonyolultabb közélet, politika is van ebben bőségesen. Dr. Rajháti Beatrix, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke.
2: Alelnöke,
1: egész pontosan így van. Ez is van nekem ideírva, csak előléptettem, bocsánat. Köszönöm. Érte. Doktornő, ez az orvosi kamarai döntés a kormány részéről, miszerint visszaadják a jogosítványokat, ez az orvosok számára is annyira örömteli, mint a kamarának?
2: Örömteli, mert visszakapja a törvény adta köztestületi jogainak a teljes spektrumát. Tehát a kamarát azt törvény adja, törvény rendeli a működésének az alapfeltételeit, és aztán az alapszabályokban nyilván lehetősége van a kamarának ezt meghatározni. Annyit jelent, hogy tulajdonképpen az önigazgatás egy része az visszakerül az orvosok választott testületére. Ez mindenképpen öröm, tagdíjat fizetni nyilván senki sem szeret. Ami nagyon nagy öröm viszont, hogy visszakerülnek az etikai ügyek is, mert ez mégis sokkal jobb helyen van itt az orvosok egymás között, mi érezzük, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem. A másik pedig, amit örömmel fogadunk, a szakképzés, továbbképzés, szakmai alkalmasság kérdése, tehát nagyon sok minden, láttam a törvényjavaslatot, nagyon sok minden visszakerül, ami régen is ott volt, és hát most dedikált feladatokként köztestületi törvény adta feladatokként kapja meg ezt a kamara.
1: Említi az etikai kérdéseket, azt az elmúlt időszakban, amióta elvonták ezt a jogkört a kamarától, ki gyakorolta, illetve nem orvosok voltak?
2: Orvosok voltak, ETT más szerkezeti, más szervezeti, más volt a retorzióknak a mértéke is, tehát a szankciók, nem retorzióknak, szankcióknak a mértéke is más. Tehát tulajdonképpen részben nem idegen kezekben, mert orvosok között volt, de más szervezetben, és korlátozottabb volt az etikai eljárásoknak az indítása, a lehetőségei, hogy mit várnak el az orvosoktól, tehát a szakmának a tisztessége, méltósága szempontjából jobb helyen van a kamarának.
1: A kamara egy szakmai szervezet, de valójában mégis érdekvédelmi. Nem. Szakszervezet meg dedikáltan az.
2: Igen.
1: Mi
2: igen.
1: A különbség igazán
2: igen.
1: A kettő?
2: Az
1: valójában mégis érdekvédelmi. Nem. Szakszervezet meg

0: Védelem az a mi dolgunk, tehát a munkarend, munkakörülmények, a bértárgyalások jelentős része, de elsősorban az, amilyen kellene, hogy legyen, de a bértárgyalásokban nyilván a kamara is annak idején tevőlegesen részt vett, de várjuk, hogy minket is az asztalhoz hívjanak, mert ez a munkavállalói, az orvos, mint dolgozó ember érdekei, azt nekünk kell képviselni.
1: Mennyire van mozgástér abban, hogy egy orvosnak mennyi a fizetése? Hát, hiszen itt kategóriák vannak.
0: Igen,
1: hát meghatározott árazása van egy orvosi munkának.
0: A szolgálati jogviszonytörvényben van egy meglehetősen merev életkor szerint előre haladó bértábla. Tervek között szerepel, hogy ezt ki akarják nyitni teljesítménynek megfelelően. Na most nekünk itt a nyári munkája, a másik alelnöknek, a fiatal alelnökünknek a vezetésével, a Sára Szinti a vezetésével egy bértábla, bértervezet, bérjavaslat, kérés, kidolgozás zajlott le, amit szeretnénk bemutatni majd, hogyha lehetőségünk lesz rá, és erősen reméljük, hogy lesz rá lehetőségünk, mert azt a problémát orvosolná, hogy pont a középgeneráció, akik a teherhordói a rendszernek, azoknak a bére az pillanatnyilag a teljesítménytől, az elvárásoktól, mármint a szakmai elvárásoktól és a tényleges munkaterhez képest nem követik ezt az felelősséget és ezt a munkaterhet.
1: Lett egészségügyi minisztérium, vagy hát lesz igazából, ahogy hírlik, ez még most is alakul, de orvos áll az élén.
0: Igen.
1: És hát az ember azt gondolna, hogy ez könnyebbség, mert érti a felvetéseket, az önökét is, a kamarájét is, általában az orvostársadalomét, meg a nővérekét. Mert hogy ugye kevés a nővér, mondják, nagyon kevés az a szakképzett nővér, és hát ez a legnagyobb korlát a jelen pillanatban a kórházak működésének és az ottani mennyiségnek, a termelésnek, hány műtétet lehet egy nap elvégezni. Ezügyben a szakszervezetnek van dolga?
0: Igen, van dolga és van együttműködésünk a szakdolgozói szakszervezetekkel is természetesen. Ez a közös munkánk.
1: És hogyha van dolga vele, akkor mit képviselnek ebben?
0: Az, hogy nagyon fontos lenne nagyon gyorsan emelni, náluk is differenciáltan emelni, és nagyon megbecsülni azokat, akik magasan szakképzettek. Tehát most megjelentek azért már főiskolát végzett, meg a master képzésben részt vett szakdolgozók. Őket ki kellene emelni, nagyon meg kellene becsülni, és nagyon meg kellene becsülni minden túlmunkát vállalót, mert óriási teher van rájuk.
1: A kórházi fertőzések egy jelentős részét is ahhoz kötik, hogy kevés az ápoló, kevés a szakdolgozó. Nyilván ez leegyszerűsíti egy kicsit a problémát, de lehet benne igazság. Ön hogy látja?
0: Úgyhogy van benne igazság, de nem csak a szakdolgozókon múlnak a kórházi fertőzések, tehát a leterheltség az, hogy két beteg között tud-e kezet fertőtlenteni, az természetes. Tehát az a része rendben van. Most megjelentek a fertőzésekre vonatkozó első adatsorok, úgyhogy ami érdekes, van egy PPV felmérés, az 2022-es, tehát még a Covid-nak a végén. Azt gondolom, hogy a legtöbben, mert szép hosszú olvasmány, ami megjelent, és még nincs fenn minden adat. Az viszont egy teljesen átfogó felmérés arról, hogy a szakdolgozók, a fertőzések és minden más hogyan függ egymással össze, érdemes ezt is tanulmányozni, mert nagyon sok információt ad. A mostani fertőzéses adatok azok még feltöltés alatt vannak, és egy ilyen átfogó felmérés, hogyha jól láttam, amit az ECDC koordinál, és nagyobb munka, mint a pillanatnyi kórházi fertőzések felmérés, az 27-ben lesz. Tehát 27-ben majd látjuk, hogy ez milyen eredménnyel járt, és hogy dolgoztunk.
1: Az, hogy látjuk egy intézményről feketén-fehéren, hogy mekkora ott a kórházi fertőzések száma, az mennyire lesz reális, és mennyire írja le az ott folyó munka minőségét?
0: Hát ez függ attól, hogy milyen betegekkel dolgozik, mennyi az ápolási idő, milyen intenzitású munka, nyilvánvalóan, hogy egy nagyon rossz állapotú, intenzív ellátásra szoruló betegnél sokkal nagyobb a fertőzés valószínűsége, mindenki mindent megtesz, vagy egy hosszú ideig ott fekvő, rossz állapotú, idős, mozgásképtelen embernél szintén sokkal rosszabb.

0: a gyorsan pörgő osztályoknál általában ez sokkal kevésbé, tehát néztem például a gyerekellátással összefüggő már publikus adatokat, mi például két nagypesti gyerekkórház kifejezetten jól állnak.
1: De ez, amit most elmondott, ez arra is felhívja a figyelmet, hogy mi, akik nem értünk hozzá, egészen más számokat és egészen más következtetéseket vagyunk képesek levonni az adatokból, mint önök szakemberek.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez értelmezés is kellene, nem csak maga a puszta adat.
0: Igen. Ez most megint nagyon jó lesz, mert nem sokára megint a 9,5 millió mikrobiológiai szakértő országa leszünk, mert remény szerint mindenki a címszavakat szépen megkeresi és elolvassa, hogy akkor ez a kórokozó milyen, mit csinál, mit várunk tőle, hogy lehet elkerülni.
1: Hát most, hogy a paksi erőmű problémát megoldottuk mi 10 millióan, itt a következő. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy eljött szépen hozzánk. A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke volt a vendégünk, dr. Rajháti Beatrix.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

senkinek, csak neked. Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

sürgesse gefe van tutta a széne, ha lehetünk maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigaszt, minden hibákat te

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. A szakértők szerint a következő hetekben is hullámzó árakra kell készülniük a magyar autósoknak. Holoda Attilát kérdezzük.
2: Holoda Attila energetikai szakértő a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Sajnos tovább nőnek, hogy emelkednek az üzemanyag árak. A dízelt néztem, 4 éves csúcson van, a 95-ös 617, a gázolaj 697. Fájó kimondani ezeket a számokat. Mi okozza most?
3: Alapvetően ugye azt kell látni, nem az az alapprobléma, hogy nincsen elegendő nyerskőolaj, hanem az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás. Nem csak Magyarországon, úgy általában Európában. A korábbi időszakban is jellemző volt, hogy Európa elég nagy mennyiségben importált, főleg dízelüzemanyagot. Ugye hiányzik ez a mennyiség jelenleg a piacról. Zárójelben megjegyzem, javarészt az oroszoktól importált egyébként annak idején Európa, de ugye általában egyébként ez a dízel, hogy most ennyire elszakadt a benzin árától, ez nem európai jelenség, még csak nem is magyar jelenség, az Amerika Egyesült Államokban ugyanez a helyzet egyébként. Ez az látszik, hogy ugye ez egy szezonális termék, tehát alapvetően nem az a probléma, hogy nincs elegendő nyerskőolaj feldolgozni, hanem nincs elegendő kapacitás, amelyhez képes feldolgozni és a piacra teríteni.
2: Akkor hol állhat ez meg? Szakértők további áremelést jósolnak. Ön hogy látja? Hogyha a Brent olajárát nézzük, azért nem magas, de volt már magasabb.
3: Volt már magasabb, igen. Hát olyan 93-94 dollár körül van most az olajára hordonként. Ugye az alap probléma az az, hogy ugye, ahogy szoktam mondani, az üzemanyagoknak saját jegyzési ára van, ami azt mutatja, hogy mekkora a különbség a brenti olajárához képest. És a dízel az egyébként a nemzetközi piacon is ilyen erősen elszállt a benzéhez képest. Azaz szemmel láthatóan a dízel az, ami szűk, dízeles piac az, ami nagyon szűk jelenleg, és nincs elegendő kapacitás. Valószínűleg sokat fog segíteni ezen a helyzeten Magyarország esetében, amikor a MOL visszaindul a finomító teljes kapacitásával. Ugye viszonylag közismert, hogy tavaly ősz óta